hiszem a régen kiízott naci, viszem a kelet-német származási maci. Ezernyi véglet közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét,

csúnya, veszem a mesét, viszem a legeslegesnek utolsó esélyt. Ki tudja lesz-e, úgy az idő, viszem a Dunapartól levetett a cipő. Mit bánom úgy is, elviszem lazzám, elviszem gond nélkül a hátamon a hazám. Aki ma büntet, az hol a bevel.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, én Balázs Andi vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét a 98.0-án. Van barátod?

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre.
1: Rádió Café. Farkasréten az FM 98-as frekvencián.

Mindenkinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby. Mögöttem full üres vagonok végig, egyet választhatsz.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: rekord kibontok.
1: Rádió Café. Újpesten az FM 98-as frekvencián.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Cadê minha banana? Cadê meu maracujá? Cadê a minha manga?

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: November 30-áig kapják meg az érintettek az iskola kezdési utalványokat. 5000 milliárd forintos többlet terhet jelenthetett az autópálya koncessziós szerződés 2023-as módosítása. Az AfD nyert a Mecklenburg-Előpomerániai tartományi választáson. Sok lesz felettünk a felhő, néhol lehetnek záporok, megélénkül a szél, délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. November 30-áig kapják meg az érintettek az iskola kezdési támogatás második részét. A papír alapú utalványok jövő év március 15-éig használhatók fel, különféle a gyerekek neveléséhez és mindennapjaihoz szükséges termékekre. Így az utalványokkal fizetni lehet többek között iskolai felszerelésekért, gyermekruházatért, vitaminokért és gyógyászati segédeszközökért, de bizonyos digitális és műszaki eszközök, valamint fejlesztő játékok is megvásárolhatók belőlük. Vitézi Dávid szerint legalább 5000 milliárd forintos többlet terhet vállalt az állam az MKIF szerződés 2023-as módosításával. A dokumentum értelmében ugyanis átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti plusz költségek jelentős részét. A kormány már pénteken bejelentette, hogy megszüntetné az MKIF-fel kötött autópálya koncessziós szerződést, mert álláspontja szerint a konstrukcióban az állam túl sok kockázatot vállalt át. Probléma adódott a Paksi atomerőműnél. Vasárnap reggel a kettes blokkot egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal leterhelték. Az MVM jelezte, a hiba elhárításán dolgoznak, de hogy pontosan mi okozta a meghibásodást, arról nincs említés. Az AfD nyert Mecklenburg-Előpomeránia tartományban is, a szélső jobboldali párt azonban valószínűleg nem kerül kormányra, mert a második helyen végzett SPD alig 2%-kal maradt el mögötte, és a szociáldemokraták képesek lesznek koalícióba lépni másokkal. A tegnapi németországi választást nagy figyelem kíséri, miután az AfD két héttel ezelőtt történelmi győzelmet aratott Sachsen-Anhaltban. Berlinben, amelyet az előző ciklusban a kereszténydemokrata-szociáldemokrata nagy koalíció vezetett, most a szélső baloldali Linke nyert, közel 25%-kal, írja a Tagesschau. A CDU második helyre csúszott vissza, a harmadik helyért az AfD és a zöldek versenyeznek. Addig zárva marad a hormuzi szoros, amíg Washington nem teljesíti Irán követeléseit, jelentette be az iráni felső vezetés. A Nemzetbiztonsági Tanács titkára jelezte, hogy Irán kész lezárnia a háborút az Egyesült Államokkal a júniusban megkötött keretmegállapodás alapján, de csak feltételekkel. Egyebek között Teherán azt követeli, hogy a befagyasztott vagyontárgyait az Egyesült Államok oldja fel. Minden fronton állítsa le háborúját, oldja fel az iráni kikötők és hajók blokkádját, és tartózkodjon az ország belügyeibe való beavatkozástól.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Egy hideg front hoz elszórtan csapadékot, napközben felszakadozik a felhőzet, délután kevés zápor még előfordulhat, a front mögött sok felé megerősödik az északnyugati szél. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
2: 9 bemutatóval várja a közönséget az idei évadban a Végszínház, ahol Dés László és Geszti Péter alkotótársaikkal Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot. A Petőfi ős bemutatója Horváth Csaba rendezésében a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz július 9-én, a főszerepben Wunderlich Józseffel. A Végszínházi premiért 2027 őszén tartják majd. Rudolf Péter igazgató a bemutatókról szólva elmondta, szociálisan érzékeny évadra készülnek, megtartva a Végszínházra jellemző sokszínűséget. Ennek fontos eleme, negyedik játszóhelyük a megújult Vígszalon. Rudolf Pétert hallják.
3: Van egy nyitás, hogy egy másik korosztály is megérkezzen a intézményünkbe, de úgy, hogy közben ezek a falak sugároznak valamit. Tehát az a jó, hogyha ha be tudnak jönni egy ilyenre, és közben itt ragadnak, és azt a sokféleséget velünk együtt próbálják ki. Az pedig, hogy a kortárs darabok születnek, ugye a nagy színpadon is, de az, hogy a házi színpadon most már egy kiadványunk is van, egy kötet megjelent az itt készülő darabok kapcsán, és reméljük, hogy készül a következő kötet is. Elkezdődik ezzel az évaddal. Az egy elég erőteljes és magas szándékunk volt, hogy megtaláljuk azokat a szerzőket, akik aztán a stúdió színpadról, a Pesti Színházban érkezhetnek, akár vagy aminek a múltjában bőven volt kortárs magyar nagy színpadi nagy siker. Tehát, hogy ebbe az irányba terelődjenek az események. Valami, abban az értelemben, hogy most már nem csak a negyedik falat bontotta le Attila, hanem most már föl is jönnek a nézők, ez már a letargiánál is megtörtént. Ez nyilván első alkalommal még egy nagy levegővételt igényelte az igazgatótól. Arthur Miller két hét felmléke című darabban egy nagyon klassz csapattal a Pesti Színházban játszom, és ezt én nagyon élvezem, és a darabot mindig is szerettem, magát Arthur Millert is, és ezt a nagyon érzékeny darabot, ahol Arthur Miller maga is dolgozott egy ilyen ató javító, vagy ilyen közegben ismerte ezeket az élethelyzeteket, azt a partra vetettségnek és a kiszolgáltatottságnak és az esélytelenségnek ezt az egyvelegét, egy olyan szeretettel beszél ezekről az emberekről, és épp ezért ez nekem különösen fontos.
0: Színház.
4: A magyar filmtörténet egyik legendás alkotása, Fábri Zoltán Körhinta című filmje most színpadon születik újjá, mégpedig a szentesi Tóth József Színházban. A Sarkadi Imre novellájából készült történet középpontjában a szerelem és az egyéni szabadság áll, miközben a fiatalok vágyai összeütköznek a hagyományokkal, a családi elvárásokkal és az anyagi érdekekkel. A szentesi előadás azonban nem egyszerűen színpadra állítja a klasszikus történetet. Varga Bálint rendezése egy folyamatosan mozgó, zenével és tánccal átszőtt világot teremt. A produkcióban a Békés Csabai Tabán Tánc Együttes művészei is közreműködnek, a színpadi tablókhoz pedig a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatos diákjai csatlakoznak. Így a színház, a néptánc és a fiatalok alkotó energiája egyszerre jelenik meg az előadásban. A főszerepeket Kormos Anni Zsófia és Pusztai Mór fiatal színész hallgatók alakítják. A történet ugyan egy másik korszakban játszódik, kérdései azonban ma is ismerősek, mennyit ér az egyéni boldogság, amikor a közösség vagy a család egészen mást vár tőlünk. A Körhinta október 15-től látható a szentesi Tóth József Színházban.
0: Fesztivál.
4: Október 24-e és november 1-e között rendezik meg a Corvin moziban a 3. Budapest International Film Fesztivált. A BIFF részeként az idei év nemzetközi fesztivál sikereit, köztük Horváth Lili és Nemes László filmjeit is megtekinthetik az érdeklődők. Az első 6 bejelentett film a Cannes-i, a velencei, a Sundance Film Fesztiválok idei programjából érkezik. A 9 napos Budapest International Film Fesztivál programjában 45 film szerepel. A tájékoztatás szerint Nemes László új Moulin című történelmi drámájában Jean Moulin, a híres francia ellenálló, és Klaus Barbie, a lyoni gestapó vezetője közötti végzetes összecsapáson keresztül idézi fel a II. Világháború egyik legsötétebb fejezetét. A film az Oscar-díjas magyar filmrendező első francia nyelven készült alkotása, melyet az idei Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjában mutattak be. Horváth Lili első angol nyelvű filmje a Jegyzeteim a Marsról, a velencei Venice Days nyitó filmje volt. A sci-fi elemekkel átszőtt romantikus filmben Mackenzie Davis és Rupert Friend egy látszólag nem igazán összeillő házaspárt alakít, akik mégis egymás után sóvárognak.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Magyarország borkultúráját a sokszínűség jellemzi. A finom bor állandó kísérője örömünknek, bánatunknak. De nem csak a bor mesél emlékezetes történeteket, hanem a táj is, ahonnan származik. Egri Bikavér, Eger a szőlőtermesztés otthona. Mesebeli kis utcáival, történelmi múltjával, gyógyfürdőivel és festői tájaival Eger kétségkívül sokunk szívébe belopta már magát. Ám ami igazán híressé teszi ezt a különleges várost, az nem más, mint a környék borvidéke. Az Eger környéki pincészetek egyik legfontosabb helyszíne a Szépasszonyvölgy. Bár a borrégió lávakőzetes talajának köszönhetően a fehér szőlő fajtáinak kedvez, a bor, mely mindenkinek elsőre beugrik a városról, az Egri Bikavér. A hírhedt bor Magyarország első eredetvédett bora. Cabernet Franc, villány. Bár egy alapvetően francia eredetű italról van szó, villányban is otthonra talált. Szakértők szerint a terület kiválóan alkalmas ennek a szőlőfajtának a termesztésére. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt évben villány adott otthont a Franc du Monde-nak, ami a fajtára fókuszáló nemzetközi borverseny. A Cabernet Franc mély színe, fűszeres, telt íze, tökéletes választás az őszi sétáink mellé. A villányi dűlőkben ugyanis a túrázás kihagyhatatlan program. Az őszi napsütésben a szőlőtőkék látványa is felemelő, és a környék megannyi látnivalóval csalogat. Kadarka, Szekszárd. Szekszárdon a legidősebb szőlőültetvények zöme, kadarka. A legtöbben őshonos kárpát-medencei szőlőnek tartják, de a kadarka valójában balkáni eredetű. Mégis az idők során szinte összeolvadt a magyarsággal a története. Üde, gyümölcsös fajta, különleges aromával, úgy tartják igazi örömbor. Azonban nem csak ünneplés céljából érdemes Szekszárdra utazni, hiszen a város is rengeteg csodát rejteget. A borrajongóknak kötelező a régi vármegyeháza udvarán található borkút felkeresése, ahonnan ünnepnapokon vörös és fehér bor folyik korlátlan mennyiségben. Olasz Riesling, Balaton felvidék. Az olasz Riesling a Balaton vidékének egyik legjellegzetesebb bora, ráadásul egyesek szerint a legnépszerűbb is. Rendkívül sokszínű borról beszélünk, egész estét betöltő program lenne meghatározni a tulajdonságait. A régiónak összesen 6 borvidéke van, a Badacsonyi, a Balatonboglári, a Balaton felvidéki, a Balatonfüred Csopaki, a Somlói és a Zalai, ám ezek közül kétségkívül a Badacsonyi örvend a legnagyobb népszerűségnek. Szürke barát Pannonhalma. A Pannonhalmi hegy szemedgyönyörködtető panorámájával és a tetejére épült apátsággal turisták sokaságát vonza a környékre. Ám nem az apátság az egyetlen, ami Pannonhalmát híressé és látogatottá tette, hanem azok a minőségi nedűk is, amelyek itt találhatóak, többek között a szürke barát. A kolostorokban gazdag kultúrája volt a szőlőtermesztésnek. A szürke barát nevét a pálos rend tagjainak szürke csuhája ihlette. A legenda szerint a szerzetesek olyan szőlőt kerestek, ami cukor hozzáadása nélkül is kellemesen édes bort ad.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
6: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, hogyan néz ki egy vállalati vagy termékfejlesztő csapat dinamikája, amikor már az AI is ott izzik az emberek keze alatt. Szükség van egyáltalán csapatokra, vagy egy-két ember le tudja hozni a melót, amit korábban 10-12 szorgalmas kéz valósított meg. Hagyatkozhatunk-e mesterséges intelligenciára olyan témákban, amikhez nem értünk, vagy inkább a saját szakterületünkön tudjuk emelni a csapásszámot. Mai vendégünk Hodiska Gergő, Felhő, aki korábban a Ustream és Bitrise fejlesztési vezetője, vagyis VP of Engineering-je volt, illetve a Craft és Compass konferenciák szakmai felelőse, mostanság pedig az Agentic Engineering, vagyis az AI-jal való termékfejlesztés területét kutatja, és dolgozik is ilyen projekteken. Néha egyedül, néha csapatban, néha az AI eszközei társaságában. Szia Gergő, szia Fel. felhő.
7: Sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit!
6: Ugye te voltál már az Epic Stories-nak korábban vendége, és ugye abban a témában egyébként, hogy hogyan skálázunk csapatokat, és hogy arról voltál ismert, vagy híres, talán ezt is lehet mondani, hogy, hogy nagyon jó érzékkel nyúltál hozzá ahhoz, hogy mondjuk hogyan lehet, akár ugye Ustream-es időkre gondolunk, gyorsan fejlődő vagy gyorsan növekvő csapatokat növelni, összerakni, egyben tartani. Most pedig leginkább, ha nézzük, hogy milyen ügyekkel foglalkozol, vagy milyen témákban kommunikálsz, akkor azt látom, hogy kifejezetten a mondjuk agentic AI projektek vannak az asztalodon, ahol kifejezetten nem a csapat növelésről van szó, hanem az eszköz használat mondjuk csapat helyett, hogy mi történt a kettő között, mi változott meg a világban, vagy a te világodban, hogy a csapatskálázástól eljutottál az agentic AI orkesztrálásig.
7: Hát ennek van két praktikus része is. Én az elmúlt 5 évben tanácsadóként dolgozom alapvetően, plusz ott vannak a konferenciák, és amikor a tavalyi, vagy hát az idei craftra készültem, akkor lényegesen több energiát kellett beletenni, mert az AI az annyira emergens, és kicsit olyan, hogy mire valami letisztulna, már újból emergensé válik az egész, tehát ez egy kicsit nagyon érdekes landscape, ami folyamatosan változik. És ott rengeteget tanultam, és rájöttem, hogy nekem muszáj visszamenni a fejlesztésben, egyszerűen túl, bizonyos számomra túl egyszerűbbé vált most már egy teljes projektet végigvinni, akár egyedül nulláról a végéig, és hogy muszáj ezeket az izmokat visszaépíteni, meg ezen a téren kísérletezni, ez egy túl értékes dolog, ebből nem maradhatok ki. Ez volt az egyik mozgatórugó. Ugye a tanácsadás vonalon meg azt láttam, hogy azért korábban rengeteg energiát tettek cégek, hogy hogyan lesz jó az embereknek, hogyan alakítsunk ki csapatokat, incentíva rendszerek, karriermátrix, mindenféle mókázás. De azért most az elmúlt 1-2 évben egyre inkább rá vannak feszülve a cégek, hogy úristen, mit kezdjünk az AI-jal.
6: És vagy inkább mit kezdjünk az emberekkel, miután az AI-jal megcsináltatok a mellót, vagy ez nagyon provokatív?
7: Hát szerintem most... Talán most van egy olyan apró jelek, hogy újból kezdenek az emberek fontossá válni, de így szerintem olyan szintű ráfeszülés volt, főleg mondjuk az ilyen IT vezetők terén, hogy viszont teljesen lement az emberekről a fókusz egy csomó cégnél, mert ugye mindenhol az elvárások jöttek, hogy random cikkekbe olvassuk, hogy 2x engineering, 3x engineering, 10x.
6: Fejtsük ki, ez mit jelent ez?
7: Hát ugye amikor sok cég állítja magáról, ami érdekes mondani nem mindig igaz, hogy ők mondjuk ugyanannyi emberrel kétszer annyit érnek el, vagy háromszor annyit érnek el. És nekem nagyon vicces, mert van egy rendszer, amit használnak fejlesztő csapatok hatékonyságának a mérésére. Ez egy nagyon jó eszköz, és én attól a cégtől hívtam előadót, és ő azért elmondta, hogy ő ugye látja a cégeknek a számait, és azok a számok nem mindig pont azok, amiket ők kifele kommunikálnak, tehát azért néha van egy kis porintés is, de az biztos, hogy lényegesen hatékonyabban lehet működni, hogyha ennek megvannak a megfelelő feltételei. Csak amit akartam utalni, hogy azért nagyon sok IT vezetőn egyszerűen egy hatalmas nyomás volt, hogy muszáj elkezdeni valamit az AI-jal, teljesen irracionális elvárások, és ez szerintem levitte a fókuszt az emberekről egy ideig. Legalábbis nagyon sok embernél én ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen valamit el kell kezdenünk, csináljuk. De közben, hogyha nincsenek meg az alapok, akár AI-tól függetlenül megfelelő fejlesztési kultúra, vagy fejlesztési környezet, tehát a hatékony fejlesztést támogató módszerek, eszközök, akkor esélyünk sincs AI-jal gyorsabban fejleszteni, maximum egy nagyobb káoszt tudunk létrehozni AI-jal, és ebbe a térbe így nagyon nehéz volt ezeknek az IT vezetőknek mozogni, vagy hát valószínűleg most is nagyon nehéz mozogni.
6: És akkor ebben te hol látod a kivezető utat, vagy mi volt az a vektor, ami mondjuk neked ebbe az elmondott egyébként elég ilyen két oldalról nyomasztott satuban kiutat jelent, vagy szerinted mi mondjuk így a helyes hozzáállás, akár IT vezetőként, de szerintem nem csak IT vezetőként, nyilván te fejlesztésekkel foglalkozol, de ahogy látszik ez a feszültség egyébként az egyéb területeken, nem tudom, a sales-től a marketingen át, a bármilyen termékfejlesztésig mindenhol igaz tud lenni. Ugye mindenhol igazából az agentic eszközök bele-bele marnak, nyilván ahol tartalom létrehozás van, tehát még dokumentumírás, ott aztán végképp elszaladt aló, úgy látszik nagyon sok esetben.
7: Hát szerintem kezdenek jó praktikák kialakulni. Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy egyrészt egy cél legyen tisztában azzal, hogy milyen célból akar. Ezt akár még régen egy agilis transformációnál is, hogy a többségük megbukott, nem véletlenül, mert kvázi azért vezették be az agilist, mert hogy eleve nem szeretem a szót, mert hogy be kell vezetni, mert mások is bevezették. És az eleve szerintem ez már egy rossz hozzáállás ahhoz, hogy elkezdjünk valami új dolgot használni. Tehát ez nem fontos, hogy értsük meg, hogy mit várhatunk ettől, milyen függőségi rendszer van ennek, és akkor kezdjünk el még az alapoktól építkezni. És mondok egy példát, nem tudom, mondjuk van egy olyan hívjuk hagyományos szervezetnek, ami negyed évente tud egy új termékverziót kirakni. Nem biztos, hogy sokkal előrébb lesz, hogyha hirtelen elkezd sokkal több kódot létrehozni AI-jal, mert egyszerűen nincsenek meg az alapjai ahhoz, hogy utána ezeket a kódokat biztonságosan élesbe tudja tenni. Tehát lehet, hogy neki nagyon sok energiát abba kéne tenni, hogy mondjuk hogyan tudna az AI-t arra használni, hogy egy stabilabb védőhálót alakítson ki. És akkor rengeteg ilyen fajta megközelítés van. Szerintem ez a fontos, hogy egy kicsit ilyen first principle jelleggel gondoljuk át, hogy hogyan működünk, hol vannak a szűk keresztmetszeteink, hol tudunk hatni. Ugye nagyon sok cégnél látom azt, hogy most ugye már kezd lecsengeni ez a token maxing, hogy az ment, hogy használj rengeteg tokent, volt ahol konkrétan, és ismerek olyan céget, aki elvileg értelmes cég, és mégis majd, hogy nem azt nézték, hogy kódsorba többet kell az embereknek kihozni, ugye, ami teljesen egy idióta elvárás. Tehát szerintem az is nagyon fontos megnézni az incentívákat, hogy hogyan vezetünk be új dolgokat. Ugye volt sok cég, ahol eleve az emberek attól tartottak, és kicsit úgy is volt keretezve, hogy itt cél az majd, hogy kevesebb ember legyen. És nyilván egy ilyen környezetet hozok létre, akkor kevésbé lelkesek az emberek abba, hogy még új dolgokat próbáljanak ki, tehát akár ez sem mindegy, hogy...
6: Igen, itt eszembe jut, hogy itt ez a csapat kell-e, nem kell, majd ugye erre is így rátérünk, de hogy mondjuk a Meta, vagy a nem tudom, Amazon környékén ott többször volt ilyen hír, hogy ők versenyeznek, hogy melyiknél nagyobb arányban van már a AI által létrehozott kódmennyiség, de hogy valójában nem tudom, az Amazonnál volt, azt hiszem, egy olyan statement, hogy gyakorlatilag addig kellenek azok a fejlesztők, amíg megírják azokat az AI-okat, amik utána programoznak tovább, de hogy az mondjuk így nem annyira esik jól így emberként, hogy azt mondod, hogy gyakorlatilag a saját halálos ítéletedet készíted elő, vagy mondjuk így a saját magadat helyettesíted abba, azt gondolom, hogy ha ott valakinek van egy vascső a kezébe, akkor biztos be fogja dugni a küllők közé.
7: Ez így van, az más dolog, hogy ezek a sztorik pontosan úgy voltak, ezeket nagyon nehéz szerintem kívülről látni. Hogy ezek a cégek azért, amit kommunikálnak, meg ami történik, az nagyon más. Vagy alapvetően, ahogy én láttam, a sztori az arról szól, hogy muszáj többé tenniük a CapEx-be, datacentereket kell építeni, muszáj spórolni az embereken, és akkor most mondhatnád azt, hogy hát én egy genya kapitalista vagyok, és emberek helyett datacentert építek, de ugye ennek kicsit rossz a PR-ja, és akkor mennyivel jobb azt mondani, hogy hát mi növeltük az AI hatékonyság által, amit el tudunk érni, ezért kevesebb emberre van szükség. Szóval nagyon nehéz szerintem ilyen szempontból tisztán látni.
6: Egyébként azt szerintem egy jó tanácsként akkor elteheti magának mindenki, hogy az ilyen headline-okból jövő bullshit-eket azt minimum mélyen értelmezzük, és gondoljuk át, hogy mit jelent valójában, de hogy mondjuk, hogyha reflexből elkezd valaki ugyanúgy cselekedni, akkor, mint mondtad az agilis példádon keresztül, akkor szinte biztos, hogy lyukra fut.
7: Igen. Tehát a konfok kapcsán is ezért nagyon nehéz akár a praktikák szintjén is megtalálni azt, hogy mi az, ami értékes, mi azért nem, mert ugye főleg így, hogy rengeteg tartalmat lehet létrehozni, rengeteg a fölösleges tartalom, meg rengeteg a szemét, az önreklám. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami nem igaz, vagy nagyon kontextuális. Meg ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, ez egy pár napja állt össze nekem is, hogy néha még fejlesztők között is nagyon nehéz erről a témáról beszélgetni, mert hogy annyira emergens az egész dolog, hogy az, hogy én most elindultam egy adott irányba, az meghatározza, hogy mit látok ebből a világból. Tehát itt még nincsen meg az, hogy itt születtek könyvek, születtek olyan dolgok, amiket már le tudtunk szúrni, hogy ezek ilyen cölöpök, amiket mindenki ismer, és akkor ehhez képest tudunk viszonyítani. És nagyon könnyen lehet, hogy teljesen mást értünk ugyanaz alatt a szó alatt, tehát hogy nagyon nehéz akár beszélgetni is. És szerintem meg olyan dolog, hogy ez korábban is igaz volt, hogy nem tudom, mit éltünk egy Epic alatt, ha már az Epic podcastban vagyunk, de itt meg szerintem pláne igaz, hogy azért is nehéz beszélgetni, mert annyira kontextustól függ, hogy mikor mi működik, kinek mikor van igaza, és az emberek többség úgy láttam, hogy ugye az egyszerűsítést szereti, de ebben a világban szerintem ezen mindig hasznos. És akkor még egy gondolat, amit még erre rácsatolnék, hogy szerintem iszonyú fontos, hogy itt mindenki saját maga használja ezeket az eszközöket, és saját maga elkezdjen kvázi a saját izmait, saját intuícióját kialakítani, mert én is úgy jártam, hogy rengeteget tanultam, meg olvastam erről a témáról, ahogy készültem a konfokra, de teljesen más volt, amikor először leültem. És ráadásul ez napi szinten változik, tehát tényleg muszáj több modellt használni, sok dologra használni, rájönni, hogy itt megbízható, itt nem megbízható, itt tudok delegálni magabiztosan, itt abszolút nem tudok. És ezek nagyon fontosak, mert ha csak az ilyen átlag megoldásokat elfogadjuk, akkor szinte biztos, hogy legjobb esetben is nagyon átlagos eredményeink lesznek.
6: Szerintem így ilyen egy-két évtizede gyakran lehet hallani, hogy a kritikus gondolkodás az a következő időszak nagyon fontos képessége, így szerintem nagyjából itt a, hogy az AI ez annyira kész terméket ad elét, hogy muszáj kritikusnak lenned, mert automatikusan elfogadva tényleg egy kicsit veszélyes, viszont így két irány van ugye a tapasztalatok szerint, amire ugye az ember rá tud lépni. Az egyik az, hogyha valamihez értek egyébként is, akkor a saját képességeimnek a búsztolása, vagy a saját kapacitásomnak a növelésére tudom használni az eszközöket, akkor mondjuk a cég szemében úgy tűnök egyébként, hogy az eddig is jó munkás ember az mondjuk egy ilyen sokkal nagyobb kapacitással bír, a másik pedig, hogyha valamihez nem értek, akkor azt helyettesítem, és nem kell mondjuk körém még 6-8-9-10 másik szakértelemmel rendelkező ember, hanem mondjuk azokon a területeken így meg tudom támasztani magam, melyiknek mik így szerinted a praktikái, és mik a veszélyei, vagy hol érdemes egyébként figyelni?
7: Hát egyet visszalépnék, ami talán egy érdekes keretet ad ennek a témának, hogy ugye jelenleg nagyon sok olyan, ugye ezeket gyakran én AI native cégeknek hívjuk, tehát nagyon sok olyan cég jön létre, ahol bizonyos területeket, termékrészeket, terméket egy-egy ember el tud vinni. Nyilván ennek megvannak a feltételei, hogy azért alapvetően egy nagy nyitottság kell, hogy én mondjuk magamra ne úgy tekintsek, hogy én egy fejlesztő vagyok, hanem én mondjuk egy termékért vagyok felelős, és akkor meg kell értsem, hogy milyen aspektusai vannak mondjuk a termékfejlesztésnek. Ez egy gondolatmorzsa, és akkor a másik gondolatmorzsa, hogy ha én agentekkel tudok valamit hatékonyan csinálni, akkor ott az egyik legnagyobb időveszteségem az lesz, hogyha nekem emberi ilyen handoffokra kell várni, tehát amikor emberek egymásnak adnak át információt. Tehát nekem olyan folyamataim vannak, ahol nagyon sok emberi átadás van, akkor én biztosan sokkal-sokkal lassabb leszek, mint egy olyan cég, akinek olyan folyamatai vannak, ahol ebből kevesebb van. És akkor ebből a keretezésből szerint...
6: Az emberi átadás alatt érthetünk egy meetinget, vagy egy elküldött levélre
7: válaszolást? Igen, egy információ átadást, akár azt, hogy ő a subject matter expert, és akkor rá kell várni. Én nem érem el azt az információt, ergo nem tudok egy okos döntést hozni anélkül az ember nélkül, tehát ennek igen rengeteg aspektusa lehet. És amit én ezt ki akarom futtatni, az, hogy azok a cégek, akik el tudják azt érni, hogy minél kevesebb emberi átadással, de nyilván jó minőségű, meg értelmes dolgok tudjanak születni, azok versenyelőnyben lesznek. És ugye ez adott esetben azt is jelenti, hogy ők egyre gyorsabban tudnak haladni, mert ők azon a rendszeren, ami lehetővé teszi nekik, hogy gyorsabban tudjanak haladni, azon a rendszeren is gyorsabban tudnak dolgozni, mint mondjuk egy olyan cég, akinek a rendszere csak azt teszi lehetővé, hogy lassan tudjanak a rendszerükön dolgozni. És ebből a nézőpontból szerintem iszonyú fontos, hogy a cégek ebbe befektessenek. És ugye most még nagyon nehéz látni azt, hogy egy adott cég adott esetben miatt nagyon komoly versenyhátrányba tud kerülni, főleg olyan cégeknél, aminek úgymond a világi vagy fizikai beágyazottságuk nagyon magas, nem tudom, hát egy OTP-t ezt nem veszélyezteti most Magyarországon, de most van egy olyan cég, akinek alapvetően egy digitális terméke van, és van egy másik cég, aki hasonló digitális terméket épít, de mondjuk 10 emberrel háromszor annyit tud megcsinálni, ezek miatt az aspektusok miatt, akkor előbb-utóbb esélye nem lesz.
6: Tehát ezt nevezhetjük akkor ilyen kumulatív hátránynak, ami ugye minden egyes forduló után egyre nagyobb, és ugye gyorsul is.
7: Meg igen, tehát én azt gondolom, hogy ez kényszer lesz, hogy a cégek támogassák azt, és adott esetben is várják azt, hogy az emberek kezdjenek el kilépni a kis kényelmes zónájukból, és kezdjenek el adott esetben egy adott workflow belül több lépést tónolni. És akkor ez nyilván azt is jelenti, hogy akkor viszont érteniük is kell hozzá.
6: Visszaértünk ugyanahhoz, hogy ugye egyik sem elhagyható, vagy egyik sem kiemelhető, de hogy azért mégis más az értek hozzá, és használok hozzá AI-t, és a nem értek hozzá, és azért használok hozzá AI-t típusú dolog, és hogy ebben, amit mondtál, hogy ez a hagyjuk ki ezt az emberi reakcióra várakozást dologban, nyilván inkább az utóbbi tűnik akkor érdekesnek, hogy azokkal a területekkel mit kezdjünk, amihez egyébként nem értünk.
7: Hát igen, és szerintem egyszerűen most muszáj sokat tanulni mindenkinek, mert versenyhátrány lesz.
6: Hogyha... Ez akkor azt jelenti, hogy az egy nagy luxus, hogyha valami olyat csináltatok a géppel, amihez nem értek, mert egyébként akkor fogalmatlanul esetleg nem tudom megítélni, hogy az oké, vagy nem oké. Tehát akkor az azt jelenti, hogyha mondjuk akarok valamit csinálni, akkor minimum annak a rendszerés struktúráját, hierarchiáját vagy logikáját meg kell értenem, akkor is, hogyha operatív, tehát hogy gyakorlatilag ilyen jó menedzserré kell válni ezekben a témákban, amiben AI-okat hajtunk.
7: Hát, hogy menedzserré, nekem az a benyomásom, hogy ez a menedzser skillek kellenek az agenthez, szerintem egy kicsit túl van tolva, mert azért nem tudom, én nem vanom van azok velük. Tehát ami szerintem fontos, ez, hogy kíváncsi legyek, értsem meg, hogy azok a folyamatok, amiknek én a része vagyok, upstream, downstream, legalább a következő lépései hogyan néznek ki. Tehát szerintem itt az egyénnek is van felelőssége, hogy muszáj tanulni arról, hogy a cége hogyan működik, az ügyfelek hogyan működnek, milyen problémáik vannak. Tehát most pusztán mondjuk egy fejlesztő szemszögéből nézem, szerintem ma már az a fejlesztő, aki arra trenírozta magát, hogy ő kap egy Jira ticketet, és akkor szépen lefejleszti magas minőségben, nagyon szép kóddal meg minden. Ez nagyon fontos, de ez már nem elég. Tehát muszáj egyfajta üzleti ownership-et fölvállalni, muszáj neki kimeneteket ónolni, szép magyar szóval, mert ettől lesz értékes, és nyilván egy csomó cégnek a kultúrája az még azért nincs benne, tehát ez nagyon nehéz, mert gyakran a céges kultúra sem támogatja ezt a fajta működést, és akkor van a cégnek is egy nagyon nagy felelőssége, mert ugye nagyon sok esetben, amikor ugye vannak ezek a statisztikák, hogy a legtöbb AI használat a cégeknél ezeknek mit tudom, 6%-a lett sikeres. És nagyon sokszor azért nem sikeres, egyrészt mert hogy a folyamatokat nem tervezik újra, továbbra is mondjuk emberi átadásokon alapulnak, csak egyes pontjaiba használnak AI-t, nyilván ez csúnya mondva a szarnak egy pofon, mert akkor felgyorsítottam egy lassú folyamatnak egyes pontjait, akkor nyilván a folyamat nem lesz gyorsabb.
6: Ez kicsit olyan, mint mondjuk így a közlekedésben, hogy mondjuk attól, hogy a M1-M7 bevezetőn csinálnék még két másik sávot, attól a bakcsomó ponton ugyanúgy elakadnának.
7: Igen, igen. És a másik pedig az, hogy jelenleg az, hogy én egy cégben meg tudjam szerezni azt a kontextust, amire szükségem van ahhoz, hogy még egy jó döntést tudjak hozni, ez rendkívül nehéz, mert különböző eldugott kis részekben vannak az információk. Tehát a cégeknek szerintem abban is nagyon sokat kell majd investálni, hogy sokkal struktúráltabban legyenek meg az adatai, sokkal tisztább legyen, hogy melyik adat mit jelent, hogyan lehetett, kicsit ilyen platformokat is kell folyamatosan létrehozni, mert ezek fogják utána az egyéneket hatékonyabbá tenni. Mert ugye megint csak azon, hogyha nekem, én mondjuk tök szuper vagyok, felvállaltam, hogy én vagyok a product manager, a data analyst, a fejlesztő, meg a minden, de hogyha nekem folyamatosan kuncsorogni kell adatokért, meg e-mailt kell írjak, meg mennem kell jobbra-balra, akkor nem fogok tudni hatékony lenni. Tehát ez egy ilyen két minimum két pilléres játék, hogy az egyéneknek többet kell vállalni, de a cégeknek pedig okosan kell arról gondolkodni, hogy folyamatosan időt tegyenek abba, hogy hol vannak a szűk keresztmetszeteik, és ezeket megpróbálják optimalizálni.
6: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, hogyan néz ki egy vállalati vagy termékfejlesztő csapat dinamikája, amikor már az AI is ott izzik az emberek keze alatt. Szükség van egyáltalán csapatokra, vagy egy-két ember le tudja hozni a melót, amit korábban 10-12 szorgalmas kéz valósított meg. Mai vendégünk Hodiska Gergő, Felhő, aki korábban a Ustream és Bitrise fejlesztési vezetője, vagyis VP of Engineering-je volt, illetve a Kraft és Compass konferenciák szakmai felelőse, mostanság pedig az Agentic Engineering, vagyis az AI-jal való termékfejlesztés területét kutatja, és dolgozik is ilyen projekteken. Szerintem az nem feltétlenül annyira ilyen jó hír, vagy jól eső hír, inkább így mondom a bármilyen szakértőnek, hogy oké, eddig értettem valamihez, ezt tök jól meg tudtam csinálni, és be tudtam kapcsolódni egy rendszerbe, de ez most már kevés, mert értenem kell a más területeket is, meg sokkal szélesebben kell egyébként átfogni a dolgokat, és hogy ugye ezt mi is szoktuk ugye Sivában is mondani, hogy most így eljött az aranykora a full stack fejlesztőknek, vagy szakértőknek, és itt egyébként nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy mondjuk így backend, frontend, hanem amit te is elkezdtél sorolni rólakat, hogy valószínűleg szélesebben kell látni a pályán, de hogy szerinted melyik szerepkör most az, amelyikből talán a legszerencsésebb kiindulni, vagy melyik szerepkör az, amelyik anélkül, hogy túl sok embert kellene bevonni, képes mondjuk így egy ilyen termékfejlesztést, vagy mondjuk egy ilyen vállalati projektet vinni magával?
5: Hát, ha már mondtam, hogy nem szeretem az általános tanácsokat, akkor itt is azt mondom, hogy ez nagyon kontextuális szerintem. Csak mondok egy példát, hogy ugye lehetnek belső termékek, lehetnek külső termékek. Most egy belső termékeknél gyakran az van, hogy iszonyú fontos az a domain tudás, ami mondjuk egy adott workflow-nak az ismerete. És ott például szerintem erős kitörési lehetőség lehet embereknek az, hogyha ők elkezdik megérteni, hogy AI-t hogyan lehet hatékonyan használni, mert azt nagyon sokszor láttam, hogy amikor összeraknak egy szakértőt, meg úgymond az AI-ost, akkor ők nagyon nehezen jutnak dűlőre, egyszerűen nem áll össze az igazán jó rendszer. Az viszont több helyről visszajött, hogy az nagyon erős minta, amikor a szakértő beleteszi az energiát, hogy megérti azt, hogy AI-jal egyáltalán milyen lehetőségek vannak, vagy milyen építőkockák vannak, hogy azt a workflow-t ők meg AI-osítani tudják, és ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni, tehát ez például egy minta.
4: Tehát akkor ez egyébként az egyik erős magyarázata annak, hogy amikor mondjuk ilyen AI képességfejlesztésről beszélünk, akkor miért nem az IT-ra gondolunk mondjuk egy nagy vállalatban elsősorban, hanem az azon kívüli, mondjuk az üzleti területekre, mert akkor ott jön létre ez a csoda, hogy mondjuk valaki, aki érti a saját területét, meg van mondjuk, és ugye pont te ugye ilyen banki környezetben több helyen dolgoztál, tehát valószínűleg akkor ilyen terméket látsz, hogy mondjuk termék alatt nem azt értjük, hogy nem tudom, a bank, hanem mondjuk akár egy, nem tudom, egy hiteligénylő, egy számlavezető rendszer, vagy valami információkérő, vagy egy ügyfélszolgálati modul, vagy bármi, tehát na, rengeteg ilyen kicsi termékből áll össze.
5: Hát egy ilyen végtelen mennyiségű workflow van egy cégben, és ezeknek a nagy részét sokkal hatékonyabbá lehet tenni, és azt szerintem itt még annyit kiemelnék, nekem ez egy ilyen nünükém, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ne arra menjünk rá, hogy embereket váltsunk ki. Egyrészt azért is, mert ez nagyon nehéz, mert lehet, hogy egy ember munkájának a 95% a repetitív, de van 5%, ami, ahol viszont igazán erős emberi hozzáadott érték van, és én az egész embert akarom kiváltani, akkor ezt is ki kéne tudni váltani, ezt az 5%-ot, ami nehéz. Viszont azt mondom, hogy hogyan tudom egy adott embernek a munkájából a repetitív dolgokat kivenni, és hatékonyabbá tenni. Egyrészt az egy olyan dolog, hogy ha az első szűk keresztmetszetet megszüntetem, már jobb lett a rendszer, jöhet a következő, és akkor egyrészt egy ilyen folyamatos tanulásban is vagyok, és folyamatosan egyre hatékonyabban tudok hatékonytalanságot megszüntetni, tehát ebben van egy nagyon erős tanulási lehetőség is. Míg ha embereket akarok kiváltani, egyrészt akkor bejön a félelem, egy csomó egyéb aspektus, ami sokkal nehezebbé teszi ezt a sztorit. És akkor most, és akkor még vissza az előző kérdésedre, hogy nyilván mondjuk egy fejlesztési kontextusban meg szerintem viszonyan felértékelődik azt, hogy kicsit ezt a product manager, vagy product owner, vagy business analyst, ilyesmi szerepet valaki magára vegye, hogy tényleg értse meg, hogy például a Crafton volt egy előadónk, aki nyilván ő, ha azt veszem, az ilyen elit amcsi startupoknak recruitmentet csinál, de ott például csak úgy vesznek már fel a fejlesztőket, hogy ők konkrétan ónolnak egy terméket, ami nem azt jelenti, hogy nincs ott mondjuk egy product manager adott esetben mellettük, de ő már tényleg egy termékért felelős, vagy egy terméknek egy részéért felelős, tehát nem azért, hogy fejleszten.
4: Ja, egyébként belefutottam néhány nappal ezelőtt egy ilyen vicces mémbe, ami ugye azt mondja ott a posztoló, hogy a jövő vállalatiban háromféle munkahely van, az egyes, az AI slop canon, és ugye azok, akik ugye az ilyen AI generált dolgokat gyártják, ez a code monkey, vagy ilyen dokumentációs, vagy ilyen e-mailezős, meg tudják, hogy létrehozzák a tartalmakat, a kettes szám az a hot person, az akit mondjuk kifejezetten azért vesznek fel, hogy ilyen emberi interakciókat végezzen, és a harmadik a felnőtt a szobában, de azt mondják, hogy aki ezeket a hot personöket meg az AI slop canonokat menedzseli, és valószínűleg egy korábbi iskolai tanár, aki ilyen tanárként vagy ilyen pedagógusként képes hozzáállni a kollégákhoz, hogy mennyire értesz egyet ezzel a egyébként valószínűleg végtelenül leegyszerűsített és sarkított.
5: Hát nekem az első tippem az lenne, hogy ezt egy AI slop canon csinált ezt a tartalmat. Erről pont beszélgettünk ugye kicsit korábban, hogy sokszor azt mondják, hogy a fejlesztés már egy megoldott probléma, de ezzel abszolút nem értek egyet. A fejlesztésnek bizonyos részei megoldott problémák, és ez csak azért releváns, mert szerintem ez ugyanúgy minden más munkakörre igaz, hogy lehet, hogy egy munkakörnek nagyon sok lépése vagy bizonyos lépései megoldottak, de jelenleg még általában egy teljes workflow-t nem tudsz adni egy AI agentnek, hogy na, nézd, ezek a lépések, ezt mind meg kell csinálni, itt vannak az eszközeid, itt vannak az adatok, azt erígy, azt csináld meg, ebből szinte biztos, hogy nem lesz jó minőségi dolog.
4: De azért próbálkoznak vele sokan.
5: Hát igen, ebből jön ki az a 94% sikertelen sztori. Tehát szerintem itt még nagyon fontos az, hogy te rendszer szinten átgondolt, hogy mondjuk egy adott workflow-nak milyen lépései vannak. Ugye most, ha csak egy agentet hagysz elindulni, és simán lehet, hogy az első ponton elmegy 5 fokkal balra. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor már nem tudom, én másik országba érkezik meg egy hét múlva, hogyha hagyod
4: ja, de akkor ütödni. Itt visszaértünk ugyanoda, hogy saját szakterületeden tudod igazán jól használni ezeket, amikor meg így fogalmatlanul próbálkozol, akkor ott pedig nagyon nagy kritikával, vagy óvatossággal, vagy éppen ott is valamiféle hozzáértés megszerzésével tudsz magadnak mondjuk ilyen szakmai biztonságot teremteni.
5: Szerintem igen, és mondom, fontos az, hogy megértsd, hogy az a folyamat, amit te AI-jal támogatni akarsz, annak milyen lépései vannak, adott lépésenként hogyan tudod ellenőrizni, hogy ami eredmény létrejött abba a lépésbe, az mondjuk jó minőségű, és csak akkor engedett tovább lépni a következő fokozatba. És ugye ezt a rendszert is folyamatosan fejleszteni kell, egyrészt nézegetned kell, hogy mennyire működik jól, idő még össze tudod rakni, szerintem ezeknek az összerakása ez még erősen emberi munka. Aztán lehet, hogyha minél több ilyen rendszert ragunk össze, egyre több tanulás jön létre, hogy hogyan lehet ezeket hatékonyan csinálni, és akkor már ezeknek a rendszereknek az összerakásába is tudsz AI-t használni, de továbbra is szerintem ez a fajta ilyen system ownership, hívjuk ennek, ez még egy erősen emberi dolog, tehát azt én nem látom, hogy ezt így nagyon rövid időn belül kiváltja az AI.
4: Már részben talán megválaszoltad, de ugye az érdekes kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk így nem egy emberről beszélünk, hanem mondjuk akkor egy nagyobb csapatról, vagy akár mondjuk 10-20 főről, és azt gondolom, hogy bármilyen, nem tudom, 10.000 fős vállalatban is nagyjából egy ilyen 10-30 fő az egyébként, akik mondjuk ilyen egy-egy ilyen ágon együtt működnek, tehát sokkal ritkább az, amikor annál nagyobb csapatok intenzíven dolgoznak együtt, hogyha mondjuk mindenki ugyanezekkel a alapvetésekkel felszerelkezve dolgozik már, akkor mi változik, mert itt ugye mik a korlátai egyébként ennek az ilyen single-prenership-nek, vagy az ilyen egyéni AI guruságnak, vagy mondjuk mit csavar ezen az egész történeten, hogyha mondjuk 10-20 ember ezekkel az AI eszközökkel felszerelkezve, ezekkel a szélesebb látókörrel rendelkezve, vagy mondjuk így optimálisan nézve azokkal a dolgokkal, vagy perspektívákkal megy bele a munkába, és kezdi a kis backlogját, vagy bármilyen fejlesztési ütemtervét ledolgozni. Mi történik akkor, hogyha egy nagyobb társaság dolgozik így?
5: Hát, erre lehet most okosakat mondani, de szerintem ezt nagyon nehéz belátni. Eleve ott van egy olyan aspektus is, hogy jelenleg hogyan működik az a cég. Mert nem mindegy, hogy ez a 30 ember jelenleg egy nagyon magas felhatalmazottság alatt áll, vagy ez a 30 ember pedig egy nagyon erős projektszervezetben működik, ahol megy ez a színjáték, hogy nem tudom, heti szinten meg van tervező, hogy kb. Mikor mit kell leszállítani, a függőségek különböző csapatoknál vannak, ami azt jelenti megint csak, hogy nagyon nehéz önállóan egyedül haladni, hogyha én fontosan egy rakásembertől függök, és hogyha egy ilyen rendszerben vagyok, akkor megint csak nem igazán fogok tudni gyorsabban haladni, maximum frusztrált leszek, hogy elvárják tőlem, hogy gyorsabban haladjak, de közben az az ember úgymond, vagy az a cég, aki elvárja tőlem, hogy gyorsabban haladjak, az nem teszi lehetővé.
4: Tetszett, hogy azt mondtad, hogy ugye ne az emberek kiváltásában gondolkodjunk, hanem mondjuk hogy a folyamatokban mondjuk az interakciókat nézzük, hogy egyébként ott kell-e várni, vagy kell-e másik, de hogyha mindenki mondjuk azzal a szemmel dolgozik, hogy megnézi azt, hogy mondjuk milyen interakció, hol hiányzik neki mondjuk egy képessége, és azt mondjuk kipótolja, akkor egy idő után nem esik darabjaira, akár a 10-20-30 fős szervezet, 30 ilyen mini.
5: Valószínűleg igen. Mert a másik fel, amit akartam mondani, az pedig az, hogy ha okos az a 30 fős szervezet, akkor egyrészt elkezd erről közösen beszélni. Mert szerintem az nagyon nem mindegy, hogy én, mint vezető azt mondom, hogy na, okosodjatok AI-ba, kezdjetek magatokkal valamit, vagy először elkezdünk erről, mint csapat beszélgetni, hogy egy kicsit értsük meg, hogy ez mit jelenthet, mik jönnek ki ebből. De utána akkor már föl tudom térképezni, hogy milyen szűk keresztmetszeteink vannak, vagy milyen lehetőségeink vannak. És ugye megint csak nagyon más az, amikor egy ilyen, tehát ez annyira emergens folyamat, hogyha ezt valaki meg akarja tervezni, akkor valószínűleg nagyon sokáig tervezgethet, de semmi köze nem lesz a tervezéshez annak, ami történni fog. Tehát ha okos egy csapat, akkor elkezd kísérleteket tervezni. Akkor próbáljuk ki ezt, próbáljuk ki azt. Vagy föltérképezi azt, hogy amit mondtam az elején, hogy hol vannak azok a fejlesztési folyamataink jelenleg, amik abszolút nem teszik lehetővé, hogy mi gyorsabban tudjunk haladni. És akkor lehet, hogy először rendbe kell tegyük mondjuk azt a biztonsági hálót, hogy mi hogyan tudunk egy új fejlesztést élesbe tenni, rendbe kell tegyük a tesztjeinket, rendbe kell tegyük a kódbázisunkat. Tehát itt nagyon sok dolgot meg lehet csinálni, és ennek egy nagy részét eleinte tök jól lehet csapatként csinálni, és a legjobb az szerintem, hogyha ennek van egy közösségi élménye, hogy mi itt együtt jobbak akarunk lenni, és sokkal jobb rendszert rakunk össze, és akkor majd lehet, hogy utána elkezdenek tök jól kialakulni, hogy ha már megvannak ezek az alapfeltételek, akkor ez az öt ember elviszi ezt a részt, az az öt ember elviszi azt a részt. Tehát akkor el lehet kezdeni így bontogatni ezt a rendszert, és akkor szép lassan lehet egy olyan irányba haladni, ahol egyre kevesebb ember ónol egyre kevesebb dolgot. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor egyszerűen okosan álljunk hozzá egy ilyen folyamathoz, és tényleg gondoljuk át, hogy minek van értelme. Meg szerintem ez, hogy kísérletezésként tekintsünk erre, nem pedig egy ilyen, nem tudom, ilyen egy ilyen erőszakos, muszáj oda jutni, mert abból nagyon nehezen jön ki jó dolog. De ez megint csak szerintem bármilyen transformációra, vagy bármilyen átalakulásra igaz.
4: Igen, ez felvet azért majd néhány további kérdés, ami lehet, hogy újabb és újabb epizódoknak lehet a témája, hogy valamilyen szempontból a csapatnak a fogalma is megváltozhat, és a munkában az, hogy mondjuk milyen interakcióid vannak emberekkel, az is nagyon megváltozhat az alapján, amit most mondtál. Simán lehet egyébként, hogy akár bizonyos munkakörök valamivel magányosabbak lesznek, bizonyos munkakörök, meg hogyha mégiscsak egy kis voksot adunk ennek az előbbi visznek, akkor ezek a hot personök meg valószínűleg nagyon intenzíven interaktálnak, és sokkal többet interaktálnak más emberekkel, mint valaha. Így valamennyire lekerekítve ezt a történetet, és akkor szintén mondjuk akár az ilyen vállalati projekt tapasztalataid alapján, mi lehet az a jó stratégia, mondjuk akár egy vállalati menedzsernek, vagy ilyen részlegnek, vagy egy csapatnak, ahol nyilván azért van nyomás arra, hogy használjunk AI-t, de hogy mondjuk esetleg látod, hogy nem sok értelme van, mert mondjuk tele van mondjuk ilyen aknákkal, akadályokkal, szűk keresztmetszetekkel, vagy mondjuk így a termék nincs, de hogy alulról is jön egy nyomás, hogy az emberek is lehet, hogy szeretnének mondjuk így túlélni ebben a cunamiben, valószínűleg a felső vezetős részéről is van egy nyomás, hogy igen, most AI-t kell használni, mert ez a trend. Mi mondjuk a PERMA így

0: rá, egy kicsit úgy szem elől elrakni, és akkor azt mondani, hogy oké, akkor első körben annyit csináltok meg, hogy ezt az egy workflow-t úgymond AI-osítsátok, és akkor ebből tanuljunk. És ha ez sikeres lesz egyrészt, akkor ugye már van egy úgymond social proof-od is, hogy oké, ez tud működni, ez akár felső vezetés szemébe is mondjuk értékes tud lenni, mert akkor úgymond bizalmat is nyertél, és akkor jöhet egy mondjuk egy következő workflow, vagy még kettő. És akkor lényeg, hogy elkezdesz egy újfajta működést létrehozni, ez kicsit mint az alapítvány, meg a birodalom anno.
1: Jó, imádom, hogy szinte minden epizódban a science fictionre ráhúzódunk, de
0: hát manapság ez elkerülhetetlen.
1: Igen, tehát itt az alapítvány, és akkor így a második alapítvány. Tehát, hogy amikor teljesen titokban csinálsz valami szuper dolgot, de hogy mégis az eredeti kor dolgokra visszahatsz. Asimovra nem gondoltam soha ilyen szemmel, de talán egyébként nem véletlen, hogy az egyik magyar bankban is az ilyen innovációs részt, azt Foundationnek keresztelték el.
0: Igen, csak ő az első Foundation volt.
1: Igen. De hát ez nem vicces, de érthető, és hogy ez egy hasznos tanács, hogy ne fejjel menjünk neki a falnak, hanem lépésről lépésre valahogy a szélekről dolgozzuk be, és hogy valószínűleg akkor igen, ez az immunrendszer lehet, hogy nem veszi észre, akkor nagyobb sikereket tudunk elérni.
0: Ebben a mintában, amit én mondtam, ami nagyon fontos, hogy azt az adott workload, azt viszont end-to-end, tehát, hogy üzleti hatással együtt csinálom meg, mert ugye mi szokott lenni az alternatíva, hogy akkor elkezdjük AI-osítani a workflow-kat, de ez azt jelenti, hogy lehet, hogy már 2-3 éve AI-osítunk workflow-kat, de még semmilyen haszna nincsen, és igazából semmi olyat nem tanultunk, ami egy ilyen end-to-end perspektívából hasznos. Tehát itt szerintem az a nagyon fontos, hogy erre is egy kísérletként tekintsek, és akkor tényleg egy teljes folyamatot végigvigyek, mert itt jön létre az igazi tanulás, és akkor nem megy át, úgymond adott esetben egy engineering pornóba, vagy valamilyen egyéb dologba, hogy már nem tudom, mert rengeteg energiát beletettünk. És első végükkel szoktak jönni az olyan, most hogy az, amikor lelövik, mert sikertelen, amit tök rossz, mert szerintem ez az a fajta fejlődés, amit most egy cég nem úszhat meg, hogy megtegyen, vagy van a másik, amikor ugye ez a süllyedő költségek, nem tudom, hogy van magyarul a vége, ez a sinking cost fallacy, hogy csak tesszük bele az energiát, nem annyi energiát tettünk bele, de már a végén azt se tudjuk, hogy miért csináljuk, és értelmetlenné válik az egész.
1: Azért csináljuk, mert már túl sok energiát tettünk bele, és azt félünk
0: elengedni. Igen, és ezért fontos, hogy ezt egy timeboxolt kísérlet legyen, ahol valamit végigviszünk, vagy ha nem is viszük végig, akkor is mondjuk, nem tudom, egy hónap után megállunk, hogy na, mit értünk el, tudatosan hogyan megyünk tovább, mit kezdünk ezzel a helyzettel. Tehát itt nagyon fontos, hogy egy tanulás célzattal csináljuk ezt az egészet. Ez a legfontosabb benne, hogy tanuljunk új módszereket, új megközelítéseket, mert egyszerűen ez egy annyira emergens terület, hogy nem lehet megtervezni előre.
1: Jó, és ezzel ugye megint kinyitottunk volna egy új ajtót, hogy értjük egyáltalán az üzleti folyamatainkat annyira, hogy meg tudjuk mondani, hogy minek milyen forintosítható hatása van, de ez akkor már egy külön történet. Köszönjük fel, hogy segítettél picit így a csapatok és az AI kapcsolatát, meg a dinamikáját jobban megérteni. Szerintem nagyon meglepő fordulatok jöttek elő a beszélgetésben, és nem feltétlenül azok a triviális megfejtések, amire talán egy elsőre gondolnánk, hogy igen, akkor a csapat, akkor most egy ember elég. Úgyhogy nagyon szépen köszi, és szerintem ez pont ilyen vállalati, vagy ilyen projekt típusú gondolkodásban ezek szerint nagyon hasznosak, úgyhogy reméljük, hogy mindenki ezzel tud mit kezdeni, és bízom benne, hogy majd akkor folytatjuk egy következő alkalommal, és megint lesznek mondjuk olyan ugrások, amit érdemes kibeszélni.
0: Na, én is köszönöm a lehetőséget, és amúgy, akit érdekel a témakör, október 1-2 lesz a Kompass konferencia, ami pont egy ilyen multidisziplináris esemény, ahol foglalkozunk AI engineering-gel, product management-tel, engineering management-tel, data-val, analista, UX design-nal. Pont ez volt a szempont, hogy megmutatni azt, hogy ma már az AI összetolja ezeket a területeket, tehát muszáj megérteni egy kicsit holisztikusabban, hogy mik történnek ezekben a különböző szakmákban, tehát akinek ez a beszélgetés felkeltett az érdeklődését, szerintem feltétlenül nézzen ki.
1: Jól van, akkor találkozzunk ott. Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Hodicska Gergő, az Felhő, a Ustream és a Bitrise X fejlesztési vezetője, illetve a Kraft és a Kompass konferenciák szakmai felelőse, akivel arról beszélgettünk, mit jelent a csapatdinamikában, termékfejlesztésben, vállalati projektekben az AI eszközök megjelenése. De ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játssz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: November 30-áig kapják meg az érintettek az iskola kezdési utalványokat. 5000 milliárd forintos többlet terhet jelenthetett az autópálya koncessziós szerződés 2023-as módosítása. Az AfD nyert a Mecklenburg-Előpomerániai tartományi választáson. Sok lesz felettünk a felhő, néhol lehetnek záporok, megélénkül a szél, délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. November 30-áig kapják meg az érintettek az iskola kezdési támogatás második részét. A papír alapú utalványok jövő év március 15-éig használhatók fel, különféle a gyerekek neveléséhez és mindennapjaihoz szükséges termékekre. Így az utalványokkal fizetni lehet többek között iskolai felszerelésekért, gyermekruházatért, vitaminokért és gyógyászati segédeszközökért, de bizonyos digitális és műszaki eszközök, valamint fejlesztő játékok is megvásárolhatók belőlük. Vitézi Dávid szerint legalább 5000 milliárd forintos többletterhet vállalt az állam az MKIF szerződés 2023-as módosításával. A dokumentum értelmében ugyanis átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti plusz költségek jelentős részét. A kormány már pénteken bejelentette, hogy megszüntetné az MKIF-fel kötött autópálya koncessziós szerződést, mert álláspontja szerint a konstrukcióban az állam túl sok kockázatot vállalt át. Probléma adódott a Paksi atomerőműnél. Vasárnap reggel a kettes blokkot egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal leterhelték. Az MVM jelezte, a hiba elhárításán dolgoznak, de hogy pontosan mi okozta a meghibásodást, arról nincs említés. Az AfD nyert Mecklenburg-Előpomeránia tartományban is, a szélső jobboldali párt azonban valószínűleg nem kerül kormányra, mert a második helyen végzett SPD alig 2%-kal maradt el mögötte, és a szociáldemokraták képesek lesznek koalícióba lépni másokkal. A tegnapi németországi választást nagy figyelem kíséri, miután az AfD két héttel ezelőtt történelmi győzelmet aratott Sachsen-Anhaltban. Berlinben, amelyet az előző ciklusban a kereszténydemokrata-szociáldemokrata nagy koalíció vezetett, most a szélső baloldali Linke nyert, közel 25%-kal, írja a Tagesschau. A CDU második helyre csúszott vissza, a harmadik helyért az AfD és a zöldek versenyeznek. addig zárva marad a hormuzi szoros, amíg Washington nem teljesíti Irán követeléseit, jelentette be az iráni felsővezetés. A Nemzetbiztonsági Tanács titkára jelezte, hogy Irán kész lezárnia a háborút az Egyesült Államokkal a júniusban megkötött keretmegállapodás alapján, de csak feltételekkel. Egyebek között Teherán azt követeli, hogy a befagyasztott vagyontárgyait az Egyesült Államok oldja fel. Minden fronton állítsa le háborúját, oldja fel az iráni kikötők és hajók blokkádját, és tartózkodjon az ország belügyeibe való beavatkozástól.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Egy hideg fronthoz elszórtan csapadékot, napközben felszakadozik a felhőzet, délután kevés zápor még előfordulhat, a front mögött sokfelé megerősödik az északnyugati szél. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Borzasztó híreket hallottunk már egy ideje hozzáértőktől, hogy egy 10 év alatt a faállományunk átlagos minősége olyan állapotba kerül, hogy lecserélendő kategóriába zuhan, és az sem mindegy, hogy mire cseréljük, ugye, mert ez a klímaváltozás és az éghajlatunk átalakulása még azt is megkérdőjelzi, hogy ugyanolyan típusú fákat kell leültetni egyáltalán, vagy gondolkodni kell más fajtán ahhoz, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott klímához. Ilyenekről beszélgetünk mindjárt Bozai Balázsral, a 10 millió fa közösség önkéntesével, környezetgazdálkodási agrármérnökkel. Szervusz, jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
9: Na, nézzük, ez mit jelent ez a rossz állapotú faállomány, ez mitől romlott el, ez pusztán előregedett, tehát nem volt esetleg úgy kezelve, hogy folyamatos frissítés alatt álljon, és mondjuk ez egy kisebb számot adjon ki. Hogyan állunk a fáinkkal?
10: Két szétválasztanám a témát kettő részre. Egyik részre a városi faállományra és az erdei állományai
9: közterületbe. Automatikusan a városiban gondolkodtam, igen.
10: Igen, értettem. Egyébként ez érthető is, hiszen gyakorlatilag a fa az a talán az utolsó olyan igazi lényeges kapocs, ami a természethez megköt mindenkit. Igazából belegondolunk, nem nagyon tudunk olyan mesét, amiben nincsen fa.
9: Tényleg.
10: Még a legőrültebb űrmesét is. Szoktam mondani, hogy gyerekek, nem előadást tartok, hogy kap egy tálba csokit, aki tud egy ilyet mondani.
9: Az okos lány.
10: Biztos, hogy van benne erdő. Most hiszem, nekem nem ugrik be az okos lánynak a sztoria, de ugye az nem erdőkből jött, az elég nézőjön.
11: Hazott is, meg nem is.
9: Ja, hát amikor ott ballad az ajándékkel a várba, hát az persze, hogy találkozik fákkal.
10: Így van.
11: Hát Balázs, jó van. Oké, kisegítettél.
10: Ki tudom duválni a dolgot én is egyébként.
11: Szép mentés.
10: Nem, de tényleg az a lényeg, hogy a városi fákat nyilván az ugrik be, mert hiszen azokat látjuk napi szinten. És hát, hogyha látjuk napi szinten, akkor azt is látjuk, hogy azért nincsenek jó állapotban. Van egy úgynevezett növényvakság, tehát az azt jelenti, hogy annyira megszokjuk, hogy ott van valami előttünk, és annyira természetes, hogy a városi képünknek a része a faállomány, hogy igazából akkor veszük észre, hogy valami baj van vele, amikor eltűnik. Ez ugye többnyire az, amikor valaki kivágja, ebből mostanában hála Istennek a lakosság elég érzékel reagál rá.
9: Igen.
10: De hát sajnos azt nem biztos, hogy jól értjük, hogy mit mondanak nekünk ezek a fák, de hogyha most szerintem valaki kinézett, akár hogyha kiment a hegyvidéki részekre, vagy akár hogyha csak a városban nézte meg a fákat, akkor azt tűnik fel, hogy nagyjából augusztusban úgy nézett ki a koronájuk, mint hogyha ősz lenne. És a városokban még egyébként viszonylag jobban is bírták, de hogyha valaki kiment akár a Mátrába túrázni, vagy bármelyik egységünkbe, azt látja, hogy az egész hegyoldalak barnultak el. Hát egyszerűen ez a klímaváltozás elsősorban. Tehát van egy nagyon erős hatás így a faállomány minőségére, akár a városi, akár a külterületi fáknál, amit ez a hihetetlen aszály tömeg, amik mostanában jönnek, az az extrém sugárzás, azok az extrém csapadékeloszlások, amik egyébként vannak, ezek nyilván nem előnyösek a fáknak. Minden az élethez víz és levegő kell, fáknak is. Uh-huh. És hogyha víz nincs, akkor nincs nagyon sok mindenről beszélni. A városokban ezen kívül azért sújtja őket az élet rendesen, tehát körülbelül úgy kell elképzelni a városban a fának az életét, mint ha valaki nem jól viselkedett és kirakták régen egy kőbányába, tehát túlél a fa valameddig. Igen. Tehát azért nyilván azért nem a kőbány az ideális neki. Tehát egy szerencsétlen fának a gyökér terétől elkezdve a koronáig mindenhol szorul vissza a tere. Tehát közműek vannak a talajban, azoknak elsőbsége volt a fákkal szemben, akkor az úton mennek a teherautók, buszok, azoknak van egy mérete, azokhoz vissza kell vágni a fát, akkor mellette parkolni szeretnénk, legújabban kerékpársávot építeni, és akkor szorul vissza a terük. Úgyhogy igazából a fák állomány leromlásának a legfőbb oka az egyébként az, hogy azok az életfeltételek, ami neki kellenek, azok romlanak. Ugye ez a fő ok egyébként. Nyilván az a másik fő ok, hogy részben a növényfakságból fakadóan, meg az eddigi helyzetből fakadóan, eddigi természeti környezeteink jók voltak, emiatt nem éreztük azt, hogy a fáknak valóban mi az értéke, ezért nem is fordítottunk rá elég pénzt. Uh-huh. Tehát egyszerűen egy fának a megőrzése a városban, az nagyon komplex, nyilván folyamatosan kellene öntözni a fiatal fákat, nyilván jó lenne, hogyha nem tömörítenénk, nem taposnánk meg a talaját, mert megtapossuk, nincs benne talajban pórus, nincs benne pórus, akkor nem jut be a levegő, nem jut be rajta keresztül a víz, és ugye hát említettem a levegő meg a víz a talaj életnek az alapfeltétele, az életnek a feltétele, nincs talaj élet, akkor növény fel se tudja venni azt a tápanyagot, semmi bent van. Tehát itt kezdődik, és akkor utána jön az, hogy valakinek éppen az ablak előtt van, akkor vissza kell vágni a fát, valakinek a bele kellene nyúlnunk a fákba, hogy mondjuk egy villásárágazás ne hasadjon le. Tehát foglalkozni kellene vele, arra nem jutott soha elég pénz. Ezt a főkertesek jobban el tudják mondani, de úgy tudom, hogy az ott mostani költségvetés az még arra sem elég, hogy a fáknak a mostani állapotát megőrizze. Úgyhogy ezek a fő okok.
9: Hát ez nagyon jó hangzik, épp kérdeztem volna, hogy mit lehet tenni, vagy milyen irányba lehet elmozdulni, és felvázolta egy olyan komplex problémarendszert, hogy egész egyszerűen számomra ilyen teljes kilátástalanságot borítottad itt a nyakunkra, mert hogy emberi erőforrás, pénzhíja, klímaváltozás, nem tudom, hogy fajta változtatással mit lehet tenni. Tehát milyen irányba lehet mozdulni?
11: Tehát az is kiderült, hogy kicsivel több pénz ide alokálása azért mindenképpen segítene.
9: Oké, de az, ami elhangzott, ugye, és tényleg csak gondoljunk bele, hogy például a városi fáknak az élettere mennyire meg van csonkítva, és mennyire be vannak szűkítve egy szűk élettérbe. Szóval milyen irányba lenne jó elmozdulni?
10: Ott kezdődik a dolog, amit most csinálunk, hogy beszélgetünk róla, fölhívjuk a figyelmet, itt ez az elsődleges, tehát egyszerűen azt kellene elérnünk, hogy a fákat valóban a helyi értékünk kezeljük. Tehát hogyha tényleg picit belegondolunk, hogy hogy néz ki az az élettér, amiben élünk, fák nélkül, szerintem az nem olyan, tehát én nem szeretek erről hosszan beszélni, mi lesz a jövőben, mert tényleg elég hamar lehozzuk az embereket az életről, és így elég nehéz motivációt találni.
9: Igen.
10: Viszont ha csak abban tényleg bepróbálom gondolni, hogy basszus, tényleg jó lenne nekem, hogyha nem lenne semmi fa az útban, és nem akadályozna ki látást, és tök meleg lenne, még melegebb lenne a városban, mondjuk egy 6-8 fokkal, csontszáraz lenne, csontra szárna a por, tehát egyszerűen addig kéne eljutnunk, hogy érezzük, hogy a fák fontosak. És hogyha elég fontosnak érezzük a fákat, akkor jut rá forrás. Tehát azért elég sok mindenre jut forrás, amire akarunk. Pénzzel nem lehet mindent megoldani, mert például időt nem lehet kiváltani, tehát az elmúlt 30-50 évet azt nem lehet visszahozni. Viszont ha már a mostani fállomány megóvására tudunk annyit fordítani, nagyon jó technikák vannak rá, tehát a talajlazítástól elkezdve a gondos fápoláson át az összes létező koros fánkat meg kell tartani, mert egy 30 éves méretű fa majd 30 év múlva lesz 30 éves méretű fa. Ültetettünk helyett újat, mi 10 millió fa alapítvánnyal ültetünk folyamatosan, több 10 ezer fát ültettünk el városokba, Budapesten is szerintem bőven meghaladtuk már a 15-20 ezeret is a ténylegesen elültetett közteri fáink, és ezek nagyon fontosak, mert már 7 éves fákról beszélünk, sőt, mi a valaki mini erdőket ültetünk. Tehát hogyha például azt akarjuk, hogy gyorsan legyen nagy zöld tömegünk, akkor ott nem egyedi fát ültetünk, hanem egy fának a helyén el tudunk ültetni egy 40-50 négyzetméteres, vagy jobb esetben 150-200 négyzetméteres mialaki mini erdőt, ezek a pici kis dzsungelek, hát ebből vagy 50-et ültettünk már.
9: És milyen fában lehet érdemes gondolkodni? Ugye múltkor hallottam például, hogy volt egy ilyen országos, ha jól tudom, ilyen fenyőfa felmérés, hogy be kellett küldeni, hogy kinek milyen állapotban van a kertjében a fenyőfa, mert egy jelentős ilyen kiszáradásos tüneteket mutatnak, hogy csökken bennük a gyantatartalom, ha csökken a gyanta, akkor a korokozók meg tudják támadni, mert az neki a védelmi rendszerének a szerves része. Tehát vannak olyan fajták, amik előbb-utóbb, hát vagy el kell köszönnünk tőlük, vagy nem tudom, ilyen botanikus kertekben majd mutogatják egy-egy példányát. Tehát ezzel hogy állunk a fajta választással, mennyiben kell ezt is átalakítani, átgondolni?
10: Ez folyamatban van. Gyakorlatilag ez egy azért nehéz kérdés, mert nem nagyon látjuk előre pontosan, hogy milyen klímánk lesz. És nem az a helyzet, hogy elmegyünk egy klassz mediterrán történetre, ott lesz mellettünk a tenger, és akkor éjszaka nem, vagy télen nem lesz mínusz 15-20 fok, hanem nálunk sajnos az lesz, hogy egyszerre lesz 40 fok, mint ami. Az idei év az megmutatta, hogy mi van.
9: Igen.
10: Tehát nagyjából volt januárban egy úgynevezett tél, az még egyébként még mindig enyhébb volt, de ilyen 15-20 fokos mínuszok voltak, és közben volt egy ilyen kőkemény mediterrán, aztán utána sivatagi 20%-os páratartalmú nyár. Hát nekünk ez lesz a nehézség, hogy olyan fajokat kell megtalálni, ami ezt a kettőt bírja. De vannak ilyen tájai azért a világnak, és érdemes ott körülnézni. A másik, ami azért ennél fontosabb egyel, hogy a fák egy része tud alkalmazkodni, azért eltelt pár milliárd év a Földön, és azért volt egy-két krach ebben a rendszerben. Hát azt értenünk kell, hogy nem a Földet féltjük, hanem magunkat. Tehát az embereknek az élet minőségét és ezt a társadalmi berendezés kérdést kell féltenünk, mert a fák köszönjük szépen majd a fognak alkalmazkodni. Hát lehet, hogy mondjuk 15 ezer évbe kerül, de az az emberi tényező az nem fog zavarni addigra, ha nem foglalkozunk ezzel. Viszont vannak alkalmazkodóképes egyedek most is. Tehát azt is érdemes megnézni, hogy melyik az az egyed abból az adott fajból, amelyik jobban bírja ezt a klímát. Annak a magját gyűjteni, szaporítani. Akkor megvannak azok a okosan, óvatosan, azok a fajok, amikről tudható, hogy nem invazívok, tehát nem fognak veszélyesen elterjedni, de mondjuk egy másik hasonló klímában már bizonyítottak, akkor azokat meg lehet próbálni behozni. Ilyenek például a ciprusok, nagyon sok ciprus nagyon jól bírja ezeket a klímát. Atlaszédus is egész jól bírja, és tudjuk, hogy ezek nem invazívok. Vannak rossz példák erre, például ott van a bálványfa, amiben jött, vagy például ez a császárfás őrület, aminek mindenféle őrült néven illetik néha. Ezek olyan mértékben el tudnak szaporodni, hogy gyakorlatilag a hazai megmaradt alkalmazkodni képes állományt is kiviszik. Tehát nagyon okosan, óvatosan tudunk elmenni abban az irányban, hogy megkeressük azokat a telet és nyarat is jól viselő fákat, amiket megpróbálunk alkalmazni, illetve hát nagyon fontos, hogy az adott helyen, ahova ültetünk, ott megnézzük, hogy pontosan mi a mikroklíma. Tehát teljesen más egy saját udvarunknak az északkeleti északi oldala, árnyékban esetlegesen még a víz is ráfolyik, ott még lehet, hogy egy gucfenyős túl fog élni, ellenben a háznak a túloldalán már jó eséllyel valami mediterrán fát tudunk ültetni, speciál lehet, hogy éppen valami gyümölcstermőt is, mert hogy teljesen más lesz a mikroklíma. Tehát itt a szakértelem, muszáj vele foglalkoznunk és kicsit értenünk hozzá.
1: Most a fák kapcsán az jutott eszem, hogy említetted, hogy hűtik a környezetet, meg van egy vizuális élmény is, de hogy ezen túl mi a szerepük mondjuk a fáknak egy városban? Milyen egyéb, mit várunk még tőlük, mondjuk mi, mint felhasználók?
10: Azért ezt a hűtést ezt nem tenném, tehát ezt azért kihangosítanám. Tehát azért egy fának, egy közepes méretű fának azért a hűtési teljesítménye az 7 darab 5 kilowattos klímával egyezik meg. Tehát azért ez egy nagyon komoly teljesítménye, ez nem kell semmiféle külső villamosenergia, nem kell hozzá se fosszilis, se megújulóenergia, semmi. Ezt egyszerűen csak a napsugárzásából, párologtatással, meg a kémiával megoldja. Ez egy nagyon-nagyon fontos szerepe, de természetesen a fának az előbb említett vizualitáson kívül még azért van egy... Az árnyékolás, bocsánat, azt még hozzátenném, hogy nyilván az árnyékban tudjuk, hogy hűvösebb van. De az nem okozna ilyen 6-8 fokos hőmérséklet különbséget, amit el tudunk érni a városba. Akár 5-6-7-8 fokig el tud menni a hőmérséklet különbség, hogyha megfelelő a kolomkorona mennyiség. Tehát ez a legfontosabb. De azért az nagyon fontos, hogy ezzel a párologtatással nem csak lehűti a környezetét, hanem párát juttat ki. Ez a pára megköti a szállóport, illetve fa maga is megköti a szállóport. Egy városban az is kritikus, tehát egyébként amíg még
1: tisztább
10: mindig
1: levegő.
10: Abszolút sokkal tisztább levegő. Nyilván a szelet árnyékolja, lefogja, az is egy nagyon fontos szerep egyébként, és hát természetesen élettér. Tehát azért, hogyha valakinek van egy kertes háza, tele madarakkal, rovarokkal, nem tudom, egyik egy nyári orgonával, tele pillangókkal, hát azért az egy életminőség
9: az,
10: is.
9: Az zseniális, nekem három óriási fenyőfán van a kertben, és ami ott zajlik, hát az egy külön ilyen, nem is tudom, egy kis faluja, közössége a madaraknak, eszméletlen jó oda kiülni reggel kávézni, és nézni, hogy micsoda randalírozás, meg duma van ott.
11: Úgy hívják, hogy Gede Ranch ökoszisztéma.
9: Így is hívhatjuk, abszolút, igen. Egy érdekes kérdés is, hogyha már a városi fásítással beszélünk, az, hogy egyes helyeken Bécs szokott szóba jönni, hogy állítólag, én nem számoltam meg, de kevesebb köztéri fájuk van, mint nekünk, viszont mégis úgy érezzük, hogy ilyen szépen fásított, ilyen nagyon rendben lévő városi környezetet kapunk. Ez ennek mi lehet az oka?
10: Például Bécs ilyen, nem így szoktam hozni példaként, tehát tulajdonképpen ezt nekem is igazából a Dezsényi Péterék a Főkettő oldaláról hívta fel a figyelmünket erre, hogy azt kell látni, hogy mi ugye egy picit ilyen számmisztikában élünk, szeretném sok fát ültetni, ez jó sok szám, az biztos nagyon jó lesz. Egyébként ez alapvetően nagyon fontos, mert bőven kellene még ültetnünk, tehát ez egyáltalán nem teszi zárójelbe ezt a dolgot. Csak nagyon fontos, amiről beszéltünk eddig is, hogy a fáknak az értékét, ha értjük, ha tudjuk, hogy milyen fontosak nekünk, és mondjuk fontosabbnak érezzük, mint az, hogy mondjuk, nem tudom én, legyen egy parkolóhely plusz egy parkolóhely, hanem azt megoldjuk más, hogy mondjuk az udvarunkban, ami egyébként mondjuk kötelező lenne egy csomó helyen, vagy köteleznénk a beruházókat, hogy annyi parkolóhelyet építsenek a földdel, akkor lenne helye fáknak. És hogy ezeket megtesszük, akkor a korosfáinkat is helyén kezeljük, és azokat azt mondjuk, hogy ha ez nekem fontos, akkor fordítunk rá. Tehát alapvetően ez a legnagyobb különbség, hogy ha van elég forrás rá, és van elég odafigyelés és fontossága a fának, akkor utána úgy ültetjük azzal a szabvánnyal, erre érdemes lenne visszatérni, hogy hogyan kell jól ültetni. Hogyha már elültettük, akkor utána nyilván az elején gondozzuk, mi például folyamatosan a ültetett fáinkat öntözzük. Ez azt jelenti, hogy hetente 70-80-100 liter fa. Van, amikor ilyen hőhullámos időszakban élt naponta megyünk rá. Nem 10-20 liter, ez 7-8 vödör, hogyha így vizualizálni akarjuk. Minden héten, most már sajnos május elejétől egészen szeptember végig, de igazából sajnos már tél végén is öntözni kell. De ez csak a fiatal fa. Utána jön a korosabb fa, akkor arra figyelnünk kell, ennek a koronájának a tere az megmaradjon. Tehát eleve úgy kell ültetni, úgy kell helyet választani, hogy legyen koronatere. Úgy kell alakítani hozzá a közműveket, nem szabad engedélyezni olyan közműveket, ami a fának a koronaterét elveszi. Hozzá kell igazítani ilyen szempontból a tervezést. És hogy ideig eljutottunk, akkor a fa, amikor már nő, akkor is foglalkozni kell vele, ezt hívják faápolásnak, és a faápolásnak azért vannak óhatatlanul költségei, ez jelenthet egy pici koronaredukciót, hogyha arról van szó, jelenthet egy sima egyszerű koronagondozást, jelenthet egy megöregedett fánál mondjuk egy kobra rendszerrel egy összekötését az ágaknak, hogy ne hasadjon le, csak ezekkel évtizedekkel lehet meghosszabbítani egy-egy fának az élettartamát, és akkor egy nagy koronájú fa lesz benne. Tehát nagyon a fának az esztétikai értéke mellett a korona az a párologtató, meg az árnyékoló, meg a por megkötő funkciót is betölti. Tehát arra kellene törekedni, nem a fa darabszáma fontos, hanem a fa korona mérete legyen nagy és egészséges.
9: Igen.
10: Ez a kulcs.
9: Említetted, hogy visszatérünk a fa ültetésére, ami azért is fontos, főleg városi környezetben, mert vannak nagyon rossz példák, szerintem a Szélkámán téri a legelhíresültebb, ahol ugye az új ültetésű fák elég hamar megadták magukat. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos és odafigyelést igénylő terület. Ezt hogy lehet jól csinálni?
10: Hát eleve így kell tervezni, ez a legfontosabb. Tehát a nulladik pont, hogy jó helyre kerüljenek a fák igényeinek megfelelően, a jövőbeli igényeinek megfelelően is kerüljenek a helyükre. Olyan fafajok kerüljenek oda, amiről beszéltünk, tehát hogyha kisebb telünk van, akkor kisebb koronájú fát, vagy nagyobb, akkor nagyobb koronájú fát, természetesen mindegyik egy szárazságtűrő állapotú, mint amilyen eddig megszoktunk, vagy az adott klímában eddig meg normális lehetett volna. És hát jön az, hogy rendes talaj, de rendes gyökértér kell neki. Tehát tudni kell, hogy Bécsben már olyan brutális méretű ültető gödröket ásnak, ugye az ültető gödör egy hatalmas nagy tér a földben, az ugye nálunk a közepes méretű fáknál másfélszer-másfélszer-másfeles, és a 2x2x2-es az lenne a nagy koronájú fáknál, mondjuk egy házfánál 2x2x2, 8 köbméternyi földet kellene kitermelni. Miután a talajban, Budapesten legalábbis, és nagyon sok belvárosi részben nem talaj van a földben, a felszín alatt inkább így fogalmazok, hanem egy csomó síthalom, német harcoló alakulatok elásva, ottkor éppen előkerült ugye a motorjuk is, tehát ezeket ugye ki kell venni, és helyette termőföld kell. És ez nem azért kell, mert a fa ültető lyuk, amiben később belekerül maga az a földlabda, ami a fába, ami a fa gyökere körül van, mert az nem férne el, hanem azért, mert hogyha föllazítjuk ezt a talajt, jó gyökeret adunk neki, akkor a gyökérnek, vagy jó tápanyagot és jó teret adunk neki, a gyökér ott fejlődik. Ez ugyanaz, mint egy gyereket, eljáratjuk, nem tudom, 12, utána plusz az egyetem évekig suliba, hogy utána később tudjon rendesen teljesíteni. Ha nincs elég gyökértere a fának, nem lesz hova mennie, nem fog tudni abból tápanyagot felvenni és vizet felvenni, soha életben nem lesz belőle egészséges fa, és soha nem lesz belőle olyan méretű koronájú fa, amit szeretnénk. Tehát itt kezdődik. Ez a kulcs. És utána jön az, hogy ne tömörítsük meg, ennek is vannak technikái. A Blahán csinálták ugye ezt a főkert, ugye a svéd Stockholm feltöltési rendszerrel, amiben ugye gyakorlatilag egy ilyen sziklákat leegyszerűsítve, kvázi sziklákat teszünk egymásra, és akkor közé kerül a föld, és a sziklák meg annyira támaszkodnak egymásra, hogy hiába áll rá akár egy kamion,
9: a sziklák átütjük a terhet,
10: és a talaj közölött el az a marad. Marad belette levegő, marad belette, bejut a víz, egyszerűen mondom, ahol van levegő és víz, ott van élet. És onnantól fogva tovább is tud élni.
9: Nagyon jó, nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk erről, igyekszünk majd többet. Mi ezzel tudunk ehhez hozzájárulni, hogy teret adunk ezeknek a beszélgetéseknek, és akkor hát, ha alakul valami. Köszi még egyszer a beszélgetést, jó munkát, szép hétvégét.
10: Köszönjük a lehetőséget, szervusz. És mindenki ültessen egy fát. Sziasztok.
9: Bozai Balázsral, a 10 millió fa közösség önkéntesével, környezetgazdálkodási agrármérnökkel beszélgettünk.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
10: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 30 perc van majdnem. Mindjárt az lesz 20 másodperc múlva, úgyhogy most kezdjük a Millás reggelét itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
11: És Kántor Endre, jó reggelt kívánunk.
10: Kedves hallgatók pedig, akik már írnak nekünk A 0636980980-as számon, illetve a Messengeren. Nekik nézzük az üzeneteiket.
11: Szerencs utcai lámpa. Egyváltás, 22 perc, Zugló, Hermina mező, Dékartás információja, természet.
10: A déli irányból elég sűrű forgalom volt tapasztalható már korán reggel, úgyhogy azt végig a Bakcsomó ponton, Erzsébet hídon, alsó rakparton, amerre én érkeztem, viszonylag nagy forgalom volt, de lehetett haladni, úgyhogy...
11: Aha, akkor az SMS az egy kicsit bonyolultabb itt az előhívása, akkor azt majd akkor... később megnézzük.
10: Hoppa, azt elfejtettük megkérdezni a fa szakítól, hogy milyen gyümölcsfát érdemes ültetni ilyen klímára, ami itt nekünk következik, tette fel a kérdést Gábor, de szerintem többféle fáról volt szó, és ugye példákat is mondott azzal kapcsolatban, hogy milyen best practice-eket érdemes nézni olyan országokban, ahol hasonló klimatikus viszonyok uralkodnak, mint amit itt tapasztalunk Magyarországon. Úgyhogy...
11: Te néztél már a kis kertedbe?
10: Hogy?
11: Te néztél már?
10: Most jelen pillanatban az úgynevezett canopy management megy, ami
11: az
10: azt jelenti, micsoda? Hogy ez egy ilyen szőlészeti szakkifejezésből loptam, az a lényeg, hogy minél nagyobb árnyékot adó dolog legyen, mert gyakorlatilag kipusztult minden ebben, amit én gondoltam korábban, és nagyon kevés olyan dolog van, ami ezt túléli.
11: Ez most nyár, vagy az elmúlt
10: néhány? Hát az elmúlt pár nyár, de lehetett látni, hogy itt nagyon kemény változás lesz, ráadásul kötött a talaj, nehezen jön csapadék ott, ahol mi vagyunk, úgyhogy azt csináljuk most, hogy vannak olyan fák, amiket így ilyen gaznak gondol az ember, például a szomszéd akácfából jönnek át folyamatosan hajtások, és azokat így mindig kiszedtem, most meghagyom őket, addig, amíg ki nem találjuk, hogy mi legyen, mert legalább az árnyékot fog adni. Tehát most itt tartok, hogy ilyen szintű átgondolásra van szükség. Meg hát tudod, az úgy van, hogy ami megél, az megél. Én ültettem gyümölcsfákat, most meglátjuk, hogy mi lesz velük. Van egy alma, meg egy körte, ami szeptember-október környékén fog majd gyümölcsöt hozni, ha hoz egyáltalán. Ha ezek túlélik így, akkor én örülök neki.
11: Szóval te is neki eltel kísérletezni.
10: A cseresznye az nem sikerült, tehát azt háromszor megpróbáltam. Füge az jól van.
11: A füget írják a hallgatók.
10: Igen, is, abszolút. Ő jól van, igen. Úgyhogy hát kísérletezni kell, így van.
11: Most egy kis szünet van a nagy melegben, illetve hát talán már vége, hát a fene se tudja. Igen, fügefát érdemes ültetni még egyszer.
10: Igen.
11: Szóval most kicsit lehűlt az idő, de aztán újra visszamelegszik a hét második felében. Ennyit tudunk most az időjárásról.
10: Igen, jó idő lesz.
11: És ma még ilyen szeles idő, amire számíthatunk, tehát itt egy a lehűlés mellett, de hát ez a mostani hidegfront is csak idéglenesen hűtött, úgyhogy úgy tűnik, hogy a szeptember is melegebb lehet az átlagnál, de hát ugye ezt nagyjából megszoktuk már eddig. Hát én egy napra váltottam, úgy tűnik hosszú nadrágra, majd lehet visszatérni.
10: Rosszul tettem, hogy hosszú nadrágra váltottam, mert reggel gondolkodtam rajta, és amikor azt láttam, hogy elvileg 13-14 fokot mond, meg enyhe esőt, a jól átlettem verve, mert az autóban, amikor beültem, akkor konstatáltam, hogy 18 fok van, és az a szél a meleget tolja maga előtt, tehát még bőven lehetett volna rövid nadrágba jönni.
11: Én is csak részben a hideg front miatt váltottam, hogy olyan helyre kell mennem, ahol nem illő.
10: Na tessék.
11: Nem
10: illő.
11: Hát igen, majd következő hetekre úgy nézem, hogy teljesen nem lesz kérdés, hogy melyikhez nyúljon az ember.
10: Ma van a Magyar Dráma napja, 1984-től ezt tartjuk, mert hogy 1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ős bemutatóját Paulai Ede rendezésében a Nemzeti Színházban, úgyhogy ennek az emlékére a Magyar Dráma napja van ma, tehát ugye szeptember 21-e van hétfő, ezen túl pedig ünnepelnek a Máték és a Mire Ellák boldog névnapot nekik. Ezen túl az Ifigéniák, Ildikók, Ilkák, Jónások, Marillák, Maurák és Mirák is ünnepelnek. Úgyhogy képzeld el, ez egy teljesen véletlen, de Ifigénia és Mira ismerősöm is van. Úgyhogy
11: Ifigénia?
10: Ugye mi a ragyos név? Mindenki persze csak Ifinek mondja, úgyhogy boldog névnapot nekik. Azt mondja, hogy híres események és évfordulók mi történt? Hát a Julianus barát, Domonkos szerzetes és három társa útnak indul Béla herceg megbízásából 1235-ben ezen a napon, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére például. Aztán mi volt még? Ja igen, hát a jezsuiták feloszlatása 1773. Emlékeim szerint volt is egy ilyen ifjúsági olvasmány, a jezsuiták végnapjai, ami erről szólt. Mária Terézia, magyar királynő és osztrák főhercegnő ezen a napon kihirdette a jezsuita rend feloszlatásáról szóló pápai bullát. A jezsuita rend elkobzott vagyonát a magyar kamara kezeli, és e vagyonból alapítják meg a tanulmányi alapot. Ez teszi például lehetővé a magyarországi oktatásügy reformját és szervezetének jelentős átalakítását is. 1792-ben pedig kikiáltják a francia köztársaságot, azt mondja, hogy...
11: 1846 a következő dátumunk, amikor is a Kisfaludi névre keresztelt gőzhajót vízre bocsátják a Balatonon, Széchenyi István születésének jubileum évfordulóján, és ezzel kezdetét veszi a balatoni hajózás, gőzhajózás.
10: 1930-ban pedig feltalálták a vakulámpát. Na ez mit szólsz?
11: Nem tudtam volna, tehát ha fölteszed a kérdést, hogy ki Johann volt? Ostermeyer mit talált föl? Vagy ha fordítottad fel a kérdést, hogy vaku. Szerintem azt hittem volna, hogy biztos valami magyar, csak nem hallottam róla, ha fölteszed a kérdést, de akkor ez csak beugratás lett volna. Szóval Johann Ostermeyer feltalálta a vakut.
10: Akkor végre.
11: Vakut 1930-ban.
10: Vége volt ennek a füstölős, magnéziumporos begyújtogatós sztorinak. Ezeket, ha amiben ezt feltaláltak, akkor mondjuk kellett egy kis idő szerintem, hogy ez elterjedjen.
11: Hát igen, amíg a tömeggyártásba jut, addig azért.
10: Azt, hogy a Málta elszakadt Nagy-Britanniától 1964-ben kiáltotta ki a függetlenségét Málta, de természetesen aki járt ott tudja, hogy azért kulturálisan eléggé erős angol kötődések vannak Máltán, úgyhogy az megmaradt. És iraki csapatok benyomultak Iránba 1980-ban, és megkezdődött a két ország közötti háború, aminek hát szerintem még mindig ugye lehet érezni a hatását, abból a szempontból legalábbis, hogy most Iránban ami történik, az egy nagy vonallal összeköthető ezzel az egésszel. Na, nézzük akkor híres születésnaposokat.
11: Ezen gondolkodtam, hogy a Kisfaludi vízrebocsátás, akkor mi ez a... Tehát mit jelent az, hogy jubileumi születésnapja Széchenyinek? Hát az 55 év, az...
10: Hát ő mondta, hogy ők mondták.
11: Jó, biztos. Oké, mert hogy 1791-es Gróf Széchenyi István, az ő születésnapja is ma van, a hajó pedig 1846-os volt, úgyhogy úgy tűnik az 55. Hát ha ezt tudtam volna, akkor én ezt így promoztam volna.
10: Hogy?
11: Hát most voltam 55, a jubileumi évfordulón van, skacok.
10: Igen, ezt kellett volna mondanod, hogy jubileumi valóban.
11: Hát tudtam volna, de egy hajót minimum én is kértem volna valami vízrebocsátást.
10: Vagy legalább, hogy nevezzenek el.
11: Valami,
10: igen.
11: Hát egy kis papírhajót el.
10: Nem papírhajót, rendes volna. Valami, az új elektromos, nem tudom micsodát.
11: Ács jubileumi évfordulóra papírhajót letolok a Dunán.
10: De nem, jó, nem hangzik jól az ács. Nem, az úgy nem. Valami más kellett volna.
11: Valami nevet kellett volna adni a hajón. Na jó, oké. Ezzel csak eljátszottam természetesen a gondolattal. Sinkovics Imre sokkal fontosabb, 1926-ban született. A kiváló magyar színművész, nemzet színésze. Átugrottam valaki?
10: Igen, én a H.G. Wells-t szerettem volna mindenképpen. Herbert George Wells, angol író, 1866-ban született ezen a napon. Illetve Chuck Jones, amerikai rajzfilmkészítő, aki a Daffy Duckot, a Daffy kacsát, vagy nem tudom mi a magyarul a neve, Bugs Bunny-t, több klasszikus. Ja, Dodó kacsa, ugye, Tapsi-hapsi. Most van ugye valami új Préri farkas és gyalogkakuk film, úgyhogy igen, Szilveszter és Csőrike, hát ugye, sőt, a nagyon nagy kedvencem, és az olyan ritkán volt, az a büdös borz, aki mindig csajozni akart, a Pepe Le Pew, ez volt a neve, egy ilyen francia, de volt egy ilyen francia borz, az volt a mániája, és minden egyes résznek ugyanaz volt a lényege, hogy egy fekete lánycica valahogy befestékezte magát, hogy ilyen fehér csík lett rajta, és akkor az meg üldözte, mert udvarolni szeretett volna neki, de közben rendkívül büdös volt. Abból, hát figyelj, azt én imádtam. Tehát ez... Úgyhogy, hát így Chuck Jones 1912-ben született. Na nézzük.
11: Kocsis Sándor, az aranycsapat kiemelkedő csatár 1929. Két évvel később. Larry Hagman, amerikai színész.
10: Larry Hagman, igen.
11: J.R.
10: J.R., igen.
11: Magyarul Jockey.
10: Jockey, igen.
11: A Dallasból. Aztán újabb három év, 1934-ben Leonard Cohen született. Kanadai énekes, kiváló zeneszerző, azt mondja, igen, 1934, igen, 47-ben Stephen King, 50-ben Bill Murray, 55 Szirte
10: Bill Sánnes. Murray, Stephen King, úristen, mik vannak itt?
11: Igen, és Pintér Béla, 70-es évjárat, Kis Gergely.
10: Kis Gergely!
11: Igen, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó.
10: Háromszoros olimpiai bajnok.
11: Három, igen, igen, 1977-ben. És...
10: olimpia, Európa bajnok, világbajnok, még lehetne sorolni.
11: És még köszöntsünk föl egy nagyon fontos személyt, igen, mondjuk így. 49 éves lett, azt kell tudni róla, hogy mióta Millást hallgat, végre nem céltalanul kapcsolgatja a csatornákat a tévén.
10: Na!
11: Ebből már tudni fogja, hogy róla van szó. Írja Vanda.
10: Vanda férje.
11: Aki a férjét. Köszönjük. Vanda férjének.
10: Ez nagyon jó, hogy széltaladul kapcsolgatja. Doom scrolling, ez a divatos név. Régen ezt nem úgy hívták, de ugye amióta mobiltelefon, doom scrolling a televízión. Nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgat Vanda férje. Boldog és nagyon boldog születésnapot.
11: Igen.
10: 49, az nagyon jó, mert utána jön egy jubileumi, és utána meg visszafele kell számolni, mint megtudtam Schmidt Anditól, úgyhogy aki szintén 49 éves lett. Úgyhogy ez így jó. Oké, okay, akkor a születésnaposoknak egy jó kis talpalávaló.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük a lapokat. Korlátozhatnák a trafikok éjszakai nyitvatartását az önkormányzatok, írja 24.hu. Megszűnhet ezzel a dohánybolti kocsmaturizmus. Úgyhogy annak vizsgálja lehetőségét a kormány, hogy az éjszakai nyitvatartást hogy korlátozzák az önkormányzatok, mert az ő felelősségi körükbe tartozik ez. A trafikosok szövetsége pedig attól tart, hogy egy ilyen szabályozási modell hosszú távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezetne. Legalábbis ezt tudta meg a 24.hu. Egy érdekes cikkben erről lehet olvasni.
3: Aztán, hát igen, létezik egy talán kevéssé ismert, a magyar adófizetők számára rejtett, az elmúlt 16 év hagyatékaként megmaradt kockázat a magyar gazdaságban. A neres üzleti világ, bár elvileg piaci hitelei mögé, amelyeket például az MBH banktól vettek föl, de egyébként más bankoktól is gyakran állami garancia is áll. Az állami tulajdonos tart garancia pénzügyi szolgáltató portfóliójában érthető tetten. Igen, kevéssé ismert, párszor beszéltünk róla, illetve felvetettük a kérdést, szóval ennek a hátterét, hogy itt igazából mi van, most itt is átvilágítás indult, és hogyha elkezdenek dőlni nagyobb számban azok a cégek, amelyeknek a működésé, hát a legkevésbé sem történt piaci alapon, és nagyobb részt az állam jó indulatából, illetve az ottani döntések következményben teljesített, hogy akkor ennek milyen következménye lehet, ezt a Telex pontszolgatja ezt a témát, az egyik, amit érdemes megnézni. A 444-en...
2: Hú, a tasós ügyet nézed?
3: Hát, igen, most...
2: Az kemény
3: tehát
2: sztori.
3: Egyébként a gazdasági cikketnek a nagyobbik része tényleg az elmúlt 16 évnek a következményeivel, meg ugye a
2: hát ugye most kezdenek hozzáférni a különböző iratokhoz.
3: Meg a csontvázak esnek.
2: Meg így van folyamatosan. Hát erről még sokat fogunk beszélgetni. Az egyébként az a cikk, amit így én említettem meg, amit hogyha te néztél, az pont illik egyébként abba a sormintába, amit olvastál a magyar gazdaságnak a helyzetéről. Itt ugye arra az a cím, hogy börtönbüntetést kértek a fideszes nagy sas rokonára, aki milliárdos birodalmat épített közpénzből. Hát ugye egy olyan családi csalásnak tűnik elsőre az az ügy, ami miatt letöltendő börtönbüntetést kért egy nyíradonyi volt házaspárra az ügyészség.
3: És a volt házaspár férfi tagjának a testvére a helyi kiskirály.
2: Így van.
3: A helyi ex.
2: Igen.
3: Kiskirály fideszes képviselő Tassó László.
2: És nem mindegy, hogy ki nyilatkozott ebben az ügyben, az a Bodnár Fanni, akit strómanként használtak az egyik ügylethez, aki saját magát strómanozta le ráadásul, úgyhogy eléggé érdekes a szitu.
3: Szóval ezt is elkezdték vizsgálni, és a 444 ír erről, hogy most már ott tartunk, börtönbüntetést kértek a fideszes nagy sas, ugye neki az volt ott a becenevel a fideszes nagy sas rokonára, aki milliárdos birodalmat épített gyakorlatilag közpénzből.
2: Igen.
3: Ezt tehát a 444-en olvasható. Valami vidámabb?
2: Figyelj, nem, ez most
3: fadölt
2: ez egy ilyen...
3: Fadölt a felső vezetékre Ferihegynél.
2: Ja, igen,
3: nem
2: és
3: jönnek, nem jönnek a
2: igen, ez igaz.
3: Gyakorlatilag minden hideg frontnál kicsit bejön a szél, valahol fadöl a
2: van egy építkezés az Alkotás utcában befele a Bakcsomó pont előtt, ott valamit felújítanak, és ott a teljes ilyen elbarikádozott részhez kidőlt, tehát, hogy ott sávlezárás van és törmelék van az úton, azt nem tudom, hogy sikerült-e már megcsinálni, úgyhogy arra tessék figyelni. Ez most jutott eszembe. Én vidámabbat nem találtam, megmondom őszintén.
3: A svéd orvosok értelmi sérült gyerekeket etettek ragadós cukorkákkal, mielőtt az 50-es években előálltak koncepciójukkal, amely hívei szerint ma is a zseppénz beosztására ösztönöz. Aha. Az az elv, hogy csak szombaton ehetnek édességet a svéd gyerekek.
2: Az jó egyébként.
3: Telex, észkombány rovat, úgyhogy egyik kedvencünk, de ez sem a legvidámabb kategória. De legalább már haladunk.
2: Miért? A szegény svéd gyerekeknek nem vidám.
3: Hát vidám, hogy már ez megszűnt.
2: Ja, értem.
3: Próbálom.
2: Meg kell nézni a statisztikákat, hogy hány elhízott svéd kisgyerek
3: te
2: lesz.
3: A hétfő az milyen?
2: Hogy milyen?
3: Mármint, hogy az optimista péntektől, ha visszafelé indulunk,
2: hétfő
3: és
2: a
3: morgós szerda, a hétfő az a teljes kiábrándult? Vagy milyen kezdünk hétfő? Vagy milyen nevet tudunk nekik itt? Lehet, hogy jobb, ha nem is adunk.
2: Nézzük
3: nekik,
2: meg a tőzsdét inkább.
3: Oké. Okay.
4: Hol zárt?
1: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Igen,

0: Dow Jones például mínusz 0,2%-ban, de minden esetre az európai tőzsdéken alapvetően negatív hangulat volt, a DAX majdnem 1%-ot esett, a CAC 40 is 1% körüli mínuszban zárt, a FTSE 0,3%-os mínuszban, és a vezető ázsiai tőzsdék pedig elkezdtek kijönni a mínuszból. Ausztrália mínuszban kezdett, de a Shanghai Composite, a Hang Seng, a Nikkei és a Kospi mind eléggé derekassan emelkednek. A Kospi 1,8%-os pluszban, a Nikkei pedig 1,4%-os pluszban van. És egyébként, hogyha a világpiacot nézzük, akkor ugye kijött egy jó adat, a Hormuzi szoroson áthaladó LNG és olaj mennyiségről, ami nem volt ilyen magas az elmúlt két hétben, mint 6 hónapja összesen. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy mégiscsak azért jön át. Ez enyhített egyébként a nyersanyagoknak az árán, a Brent is és a Crude is visszarendeződött. A Brent $97.53, jelenleg a Crude $94, ami azt jelenti, hogy ott egy 2%-os mínusz van a Crude árában. A réz az egyetlen nyersanyag, ami emelkedik 0,6%-kal.
1: Visszakanyodva a magyar piachoz, ott a Richter pont fölfele ment, és az összes többi lefelé, de hát végül is, ha úgy veszük, kilógott, mert azért nem volt rossz teljesítmény már, mint Európában, úgyhogy a BUX ezzel akkor lefelé lógott, ezzel a negatív eredményével, majdnem 1%-ot esett a magyar tőzsdeindex.
0: A forint is rendkívüli formában van, azt lehet látni, mondjuk, hogy rendkívüli, mert hogy azt mondja, hogy a Fed kamatemelése után ugye hónapok óta nem látott szintre tört a forint. Azt mondja, hogy a dollárért dél körül pénteken 317 forintot kellett csak fizetni, amikor reggel még bőven 318 fölött volt. Úgyhogy szépen erősödött a dollárral szemben.
1: A dollár lehet, hogy kicsit esett, legalábbis pénteken, még csak kicsit, de azért a tőzsdének a vegyes teljesítményét azt úgy magyarázták a szakik, hogy hogy még mindig nagyon magasan ragadt. Ismét érintgette az 5%-os, most ilyenkor természetesen kritikusnak nevezett határt az 5, vagy a 10 éves amerikai államkötvény. Ez egy erős szembeszél a részvényeknek. Bár ugye 3,5-nél, 4-nél, 4,5-nél mindig erős szembeszélnek tűnt, aztán mégsem bizonyult tartósan annak. Úgy tűnik, azért itt elidőzik egy kicsit a tőzsde, mielőtt tovább tud menni, ha tud egyáltalán, de hogy itt ezt most nagyon figyelik a befektetők, és tényleg napok óta inkább az látszik, hogy a kötvénypiac mozgatja a részvénypiacot. Tehát ameddig kitart a kötvénypiaci rossz hangulat, addig lehet, hogy a részvényeknél tovább tarthat a rotáció, mert hogy a rotáció van az elmúlt héten is, az látszott, hogy gyakorlatilag a technológia az folyamatosan, akár mínuszos nap volt, akár pluszos nap volt, felül teljesítette, a technológia nagyon jól ment, a tágpiac pedig inkább lefelé. Chip szektor, AI ismét szokás szerint 28-szor, vagy 148-szor, mármint az idén a legjobban teljesítő szektor. Itt emelkedés volt, gyakorlatilag máshol meg inkább stagnálás meg lefelé, és akkor ebből ez jött, az jött ki, hogy a Nasdaq ismét fölfelé tudott menni 0,4%-kal, az S&P, amely tele van most már, illetve súlyokat tekintve a tech cégek mozgatják elsősorban, 0,17%-ot ment, a Dow Jones meg lefelé, a Russell 2000, az pedig a 2000 közepes méretű cég, mondhatjuk így, hát kis cégeknek hívják Amerikában, de azért vannak köztük nagyobbak is. A lényeg az, hogy a legrosszabbul teljesített. És heti szinten is egyébként ez jól látszik, hogy voltak a parásnapok és a Fed kamat emelésére mindenki rosszul reagál, de heti szinten is a Nasdaq pluszban tudott zárni, miközben az összes többi index negatív van.
0: Ami a legfontosabb az, hogy csúcsra készülnek ugye az amerikaiak, Donald Trump és Xi elnök úr le fog ülni tárgyalni egymással, és az asztalon van az egyik legfontosabb téma, az AI kérdése, és már ugye a Scott Bessent pénzügyminiszter találkozott kínai magasrangú tisztviselőkkel, aki nagyon érdekes, He Lifeng az a neve, vagy Ho Lifeng, de hogy ezt gyorsan mondják ki a Bloombergen ma reggel, többször is hangosan felnevettem. Szóval az a lényeg, hogy

0: De az a lényeg, hogy ezt a biztonsági vészféket az AI-jal kapcsolatban, ezt most behúzzák-e vagy nem, most egyelőre az van, hogy a Trump nagyon nem akarja.
1: Hát a sárga haja elmondta, hogy igen. Ez a nagy... Hát, mintha arra jött volna rá, hogy ez most már Amerikának az egyetlen olyan terület, ahol
0: hát azt hiszi, igen.
1: Azt hiszi, hogy tényleg ebben ők a vezetők. Hát abban igaza van amúgy, hogy nagyon jön. Tehát bort elképesztően jön föl Kína, tehát hogyha ezt nem tudja megőrizni, tehát ezt minden áron meg akarja őrizni, hogy az AI vezető pozíció az nála maradjon. Tehát ebből a szempontból érthető. Hát többi része emberiség pusztulása.
0: A másik pedig, ami fontos hír az USA-ból, bár ez a tőzsdékre nem hat annyira, ez az utóbbi igen, vagy az előbbi igen, hogy neki mennek az ICC-nek, ugye a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, ahol ugye Amerika nem tag, meg Izrael sem, és pont ez a bajuk, hogy például olyan elfogató parancs van érvényben, az izraeli miniszterelnöke szemben például, meg vannak amerikai emberek is, akiket el akar számoltatni a Nemzetközi Büntetőbíróság, hogy el akarják lehetetleníteni pénzügyileg Donald Trumpék ezt az intézményt, mert nem tetszik nekik, ahogy működik. Úgyhogy ez még egy érdekes sztori. Na jó, menjünk akkor.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
1: Hát na. Akkor átadjuk a szót.
0: Czoller Andinak.
1: Így van. És jobbulást kívánunk.
0: Így van, egy neki. Kicsit lehet, hogy megfázott, vagy valami van, de tényleg jobbulást neki, Andika, és várunk szeretettel a stúdióba. Közben megragadt a szemem egy üzeneten, de ezt majd dekódolom a hírek alatt.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 77 milliós órabér az autópálya koncesszióban. Négy részletben érkezik a dízel támogatás. Magyarországon tárolhat kőolaj termékeket az ukrán Naftogaz. Sok felhő lesz felettünk, és több felé lehetnek még záporok. Megélénkül a szél, délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Leszakadt a felső vezeték a ceglédi vasúti fővonalon a Ferihegyi reptér közelében. A MÁV információjelzése szerint Kőbánya, Kispest és Vecsés között pótlóbuszok járnak, késésekre kell készülni. Óránként 77 millió forintot kapna az államtól még évtizedeken keresztül a magyar autópályák üzemeltetését, fejlesztését elnyerő konzorcium, ha érvényben maradna a szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter a Kontroll.hu-nak. Vitézi Dávid hozzátette, a mai tudás szerint az állam által a koncessziós szerződés teljes időtartama alatt kifizetendő összeg minimum 23 ezer milliárd forint. A Magyar Államkincstár négy részletben küldi az érintetteknek a dízel támogatást. Szeptember és október végén, illetve november 13-án és december 7-én érkezik az 5-5 ezer forint azoknak a magánszemélyeknek, akik legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használnak. A támogatás személyenként egy személygépkocsi után jár, és folyósítása automatikusan az állami adó- és vámhatóság jármű nyilvántartási adatai alapján történik. Magyarországon fog kőolaj termékeket tárolni az ukrán Naftogaz. A határ közelében alakítanak ki létesítményeket, erről írt alá megállapodást a cég a MOL-lal. Az ukrán vállalat a folyamatos orosz támadások miatt döntött így. A kormány rövidesen tárgyalhat a szabad szentestéről. Az Economics úgy tudja, a munkajogi szabályok módosításával a kormány asztalára kerülhet egy erről szóló kidolgozott tervezet. Az előrejelzések szerint nagyjából a szavazatok felét kaphatta a hétvégi oroszországi választáson Vlagyimir Putyin pártja. Az egységes Oroszország 49% körüli eredménye után a második helyre 14% körül a kommunista pártot, 10,7%-kal pedig a liberális demokrata pártot várják az exit poll adatok alapján. A péntektől vasárnapig tartó orosz parlamenti választáson független választási megfigyelő szervek nem nagyon tudtak részt venni. A voksolás utolsó napján egyébként az eddigi legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát. Szombat óta több mint 1600 pilóta nélküli eszközt semmisített meg a légvédelem, több drón azonban átjutott ezen, és találat érte egy moszkvai olajfinomítót, valamint egy lakóházat is.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Egy hideg fronthoz elszórtan csapadékot, napközben felszakadozhat a felhőzet, de délután azért egy-egy zápor még előfordulhat. A front mögött sokfelé megerősödik az északnyugati szél, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 10 perc van, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: És a kedves hallgatók, természetesen köszönjük szépen az üzeneteket, válaszolunk is a legtöbbre. Például a Cece Index átsúlyozásról írt a kedves hallgatónk, hogy ezért volt nagyon nagy forgalom a Cece Indexben. A zárásban 40 milliárdos forgalmat könyveltek el. Úgyhogy köszönjük ezt az infót is a tőzsdéhez hozzácsatolva. Van-e még?
6: Ja, most már nem azt néztem, hanem egyik budapesti hírbe feledkeztem bele. Várjál csak, azt mondja, hogy... Mi van, ha a dízel ára leesik év végére? Akkor is kifizetik az 5000 forintokat? A dízel 5000 forintos szabályozásnak a részletében elmerült-e?
5: Nem merültem el, de szerintem nem lenne logikus.
6: Szerintem nem kell logikát keresni.
5: Ja, igen, ez is benne van, igen.
6: Hát
5: a portfólión volt az egyébként egy cikk, hogy a dízelársok miatt küszöbön van a töréspont, és sokkal fájdalmasabb lesz a következő ütés az iparági területen. Úgyhogy ezt meg kell majd jól szakérteni. Nem tudjuk a választ erre.
6: Mindenesetre tényleg érdekes, hogy mennyire kinyílt az olló. Igen. Tehát, a dízelár annyira elvált, és mennyire... Hát mennyi? Most csak ha csak a sima magyar benzinkutas árakat nézed, akkor ez már több mint 15% eléggé fejfej mellett voltak. Sőt, azt nem is értettem. Ilyet, mindig érdeklődve figyeltem, hogy külföldön mászkálva, hol az egyik drágább, hol a másik. Van, ahol ugyanabban a pillanatban a dízel a drágább, van, ahol a benzin, és most azért ez az elmúlt hónapokban nagyon megváltozott, és a dízelár szállt el és lőtt ki, miközben a benzin jóval kevésbé. Úgyhogy erre reakció nyilván az intézkedés, de hogy persze, hogy ameddig gondolják így, meg mi van akkor, hogyha esetleg leesnek az árak, vagy erről nem, ez egyébként az alapforgatókönyv, de persze bármikor bekövetkezhet.
5: Na nézzük a budapesti információkat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát ez állandó sztori, ez a budapesti csőd. Most ugye 86 milliárdot kell befizetnie, és újra ezzel csőd szélére kerülhet Budapest. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet rendezni. A főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint ugye a folyószámla hitelét azt rendezte már Budapest, de újabb befizetéssel ezzel megint a csőd célére kerülhet a város, és én azt gondolom, hogy hát most jobbról-balról jönnek az információk erre. Van benne politika, és van benne gazdálkodás
6: szerintem
5: rész.
6: Szerintem nagyrészt megint politika lesz.
5: Igen, egyrészt úgy tűnik, hogy megint elmegy, mert hiszen a miniszterelnök azt mondta, hogy rosszul bánnak a pénzzel, de közben pedig más szakértők meg azt mondják, hogy meg kéne egyezni.
6: Hát nyilvánvalóan meg kéne egyezni, meg kéne egy normális szabályozás, amivel normálisan működhet a főváros, és nem a csődveszélybe, tehát mondjuk tök egyértelmű, hogy irreálisan magasak voltak azok az elvonások, amik voltak, de úgy tűnik, hogy legalábbis most a szavakból, mármint az új kormány szavaiból, hogy azért valahol ez a tartsuk őket rövid pórázon, ez tetszik nekik is. Tehát nyilván nem akarnak politikailag egy komolyabb ellenpólust a fővárosban, tehát illetve nem ártana a fővárost is megszerezni, úgyhogy ez még egy komoly harc lesz, és valószínűleg ez is politikai kérdés lesz. Hát a mostani megnyilatkozások ebben mutatnak.
5: Igen, úgy tűnik,
6: az biztos, hogy nem lesz, hogy akkor leülünk, és akkor egy tisztességes megállapodás, és szép lassan kivezetjük, lefelezzük, hanem az, jó az, hogyha ott kicsit szenvedtek, legalábbis az új kormánynak is úgy tűnik, hogy ez.
5: Hát könnyebb tárgyalási alapot
6: politikai
5: talán.
6: Politikai érdek, igen, az amellett szól, hogy továbbra is akkor a fővárost így rövid pórázon tartani. Jó lenne, hogyha ezek a szempontok nem játszanának szerepet, de nyilván ez kikerülhetetlen.
5: Na hát ezt se gondoltuk volna 30 évvel ezelőtt, nem mindennapi elismerést kapott a Rákóczi tér.
6: Á, lelőtted! Hát én föl akartam...
5: Bocsánatot kérek.
6: Na jó, mindegy.
5: Hogy szeretted volna? Lehet, hogy nem hallottál.
6: Először is megkérdeztelek volna, mert az eredeti cikkig visszamentem, tehát ez a 40 coolest neighborhoods in the world lista.
5: A time out.
6: Igen, hogy a legjobb fordítás magyarul.
5: Leglazább, legmenőbb.
6: A coolest neighborhoods. Uh-huh. Bármi, de hogy mi a neighborhoodra mi?
5: Hát igen, környék.
6: Környék terület. Mm. Igen, hát egy kicsit elakadtam.
5: Azt hiszem, szomszédság,
6: hogy tudod. Hát nyilván nem. De hogy azt hiszem a 168.hu nézte, vagy vette igen észre, és tényleg nagyon érdekes. Terek, kisebb városrészek szerepelnek ebben, amit ők a világon most a legizgalmasabbnak tartanak. És ebben a 40-ben, erre a 40-es listára került föl egy budapesti tér, és akkor itt föltettem volna a kérdést. Biztos, hogy nem jutott volna
5: biztos,
6: eszembe.
5: Igen.
6: De ha tippelhettem volna tizet, akkor se, de eszembe se. Szóval a Rákóczi tér lehet, aha, került föl erre a listára.
5: Na ezt figyeld, a Time Out felidézte, hogy a terület története során nem azt idézte fel, hanem azt, hogy borjúpiacként is, hallod? Borjúpiacként is működött, és mindenféle áthallás nélkül szerintem a
6: azt
5: Time
6: is,
5: Out...
6: Azt is beleírták, hogy egy időben az éjszakai élet egyik
5: na
6: központja
5: jó, rendben
6: volt, hogyha,
5: na, okay,
6: amire te célzol.
5: Igen. Igen.
6: De hogy most már rég nem erről van szó. Egyébként hát az a baj, hogy ez a Yongno 3-ga Szöulban, ezt nem tudom, hogy kell kiolvasni, ők az elsők, csak hogy még kicsit
5: feszítsük. Yongno.
6: Igen?
5: Igen. Három ga, azt én sem tudom, hogy kell, mert három kötőjel ga. The Yongno.
6: És a Lausanne District Rabatban a második helyen, de azt se így kell azt mondani.
5: Hát igen, az marokkói, az viszont ha szerintem ne, franciául van.
6: Akkor franciául.
5: Lausanne vagy Lausanne. Lausanne.
6: Neos Cosmos Athénban.
5: A kínai negyed Los Angelesben az negyedik helyen végzett, és a glasgowi Govan Hill következett ezután, és így lett 19. helyen a Rákóczi tér.
6: Esküszöm, el fogok menni Athénban a Neos Cosmosban, mert Athén nekem az egyik legkellemetlenebb hely, ahol gyakorlatilag az Akropoliszon...
5: Akkor minek mész oda?
6: Nem is megyek. Hát nem is megyek, ha csak nem muszáj. Tehát, de ha véletlenül mégis muszáj lesz, akkor viszont megnézem, hogy tényleg akkora komoly változás van. Na de beszéljünk a 19. helyezetről, tehát a Rákóczi tér került fel el a listára. Sok fejlesztés a környéken, szépen átalakították, szépen kikupálták egy élő, vibráló városrész, és akkor itt kicsit felrakom a kérdőjelet, mert ugye mi meg a körútnak a haláláról olvasok a cikkeket, és amikor a Rákóczi tér...
5: Az nem számít. A körút az már nem számít.
6: Az már nem számít. Minden esetre, hogy hívják ezt a... Várjál, meg kell, hogy nézem.
5: Azt kérdezi, a Blaha is cool neighborhood a listán.
6: A Csarnokban a Mateusz nevű hely, az tényleg elképesztő. Uh-huh. Én teljesen véletlenül pont a múlt héten voltam
5: meg
6: ott, és beültem egy lazányéra, na, és nagyon-nagyon
5: na,
6: jó.
5: Látod?
6: Akkor a hype van körülötte, az képest nincsenek sokan, 4-9-es értékelés, és tényleg sok-sok értékelésből, uh-huh, tehát nem lehet bekamúzni, és tényleg nagyon jó.
5: Hát, szóval ugye 2017-ben, vagy mikor 18-ban történt az az eset, amikor egy London melletti kis putri, a London legmenőbb étterme lett a Time Out-on, amikor egy újságíró csávó nekiállt, és az egy garzon lakását elnevezte valamilyen étteremnek, és ismerősökkel együtt addig rétingelték, hogy az lett a legmagasabb. Csak ennyit a Time Out rétingekről.
6: Jó, de a Time Out az kimegy és személyesen megnézi, nem?
5: Nem tudom, hogy történt, de ez óriási botrány volt akkoriban, úgyhogy lehet néha tévedni is.
6: Na jó, mindegy, szerintem ez tök jó, és örüljünk neki, hogy ennek a Rákóczi tér felkerült egy ilyen listára. Tényleg óriási változás van, tényleg tök jó hely lett, tehát az képest főleg, amilyen volt, és mondom, hát szerint bemész a csarnokba, a vásárcsarnokba, ott azért nagyon-nagyon kevesen vannak, és üres helyek vannak, tehát azért még a föléledés, az még szerintem nincs ott, hogy ott megélni, és ott egy ilyen menő étterem ott nyitott, azon meglepődtem, de ott egyébként, ha nem is sokan, de voltak, hát én sok sikert kívánok nekik, és tényleg, hogy ez működjön.
5: Legyen így.
6: Ha legyen így, és ha ebben segít ez a szik meg, ez a lista, hogy felkerültek, és bevonsz külföldieket, és annak csak örülhetünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, hogy mi történne, hogyha kivezetnék az otthon startot. Ezt a témát beszéljük át a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével, Sándorfi Balázzsal. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: Kezdjük ott, hogy azért ez nem a legvalószínűbb forgatókönyv, sőt mondjuk valószínűtlen, de önmagában az, hogy az állami támogatások adtak egy nagyon nagy löketet az ingatlan piacnak, és lehet azt mondani, hogy a lakás piacnak az elérhetetlenségét, az, hogy lakhatási krízis van Magyarországon, abban azért ezek benne voltak. Úgyhogy érdekes kérdés, amit felvetettetek. Szóval, mi lenne enélkül, illetve, hogy ha csak egy kicsit is hozzányúlnak a rendszerhez, akkor mennyire nyekkenhet meg a lakáspiac, mit számoltatok?
3: Oké, hadd kezdjem azzal, hogy abszolút egyetértek veled, hogy a kivezetésnek nincs igazán komoly valószínűsége. Alapvetően, ami tényszerűen elhangzott kormányzati oldalról, az az, hogy felülvizsgálják az otthon start feltételrendszerét. És miért merül ez fel? Mert alapvetően olyan kamattámogatási tömeg áramlik ki a költségvetésből ezen keresztül, ami érdemben befolyásolja a teljes államháztartási hiányt. És hogyha rátérünk arra, hogy mit látunk az ingatlanpiacon és a hitelpiacon, illetve a kettő keresztmetszetében, akkor azt látjuk, hogy az otthonstart bevezetése még egy lapáttal rátett az áremelkedésre. Ugye hozott egy 10-12%-os további áremelkedést, jelenleg az MNB azt számszerűsíti, hogy 20% fölötti a túlárazottság értéke az ingatlan piacon, és a nagy kérdés a jövőt illetően az az, hogyha korrigálják az otthonstart feltételrendszerét, akkor az hogyan hathat az árakra, illetve a hitelfelvételekre. A kettő értelemszerűen együtt mozog, hiszen hitelből finanszírozunk.
2: Mit mondtál, 20%-os?
3: A túlértékeltség. A túlértékeltség. De picit, hogyha belemegyünk a részletekbe, alapvetően azt látjuk, hogy az ingatlan piacon a tranzakciószám, az adásvételek száma már elkezdett csökkenni, és éves szinten, tehát 2026 versus 2025, egy 15%-os mérséklődés az bőven valószínű, bőven benne van a pakliban, és azt látjuk, hogy egyébként az adásvételi tranzakcióknál a teljes kifizetett összegen belül a hitelek mértéke az borzasztóan megemelkedett. Az otthonstart előtt 100 millió forint kifizetett vételárból 22 millió forint volt hitel, míg az otthonstart után ez 46 millióra nőtt meg átlagosan. Ez a szám hivatalosan nem létezik, ezt mi tettük össze indirekt számításokból, a rendelkezésre álló statisztikai számokból deriváltuk, hoztunk létre következtető számításokat, és ez azt is tartalmazza, hogy úgy fizetünk ki 100 millióból 46 milliót hitelből, hogy ebben benne van a tisztán önerős vásárlások értéke is, tehát ez a szám nem arra vonatkozik, hogyha hitelt veszünk igénybe egy vásárláshoz, akkor mennyi, mert az ennél lényegesen magasabban van.
4: És mekkora az önerős arány, tehát mondjuk hány tranzakció zajlik kizárólag önerőből?
3: Hát most már 63%-on van a hitelt igénybe vevő tranzakcióknak a száma, ebből adódóan 37% az, ami szintisztán önerőből megy.
4: Tehát majdnem kétharmadra fölkúszott, ez nagyon durva, a hitelből finanszírozott lakásvásárlások aránya. Okay.
3: És bocsánat, még egy kiegészítés, ez is ezen belül azt látjuk, hogyha szétfosztjuk a tranzakciókat, az adásvételeket, akkor azt látjuk, hogy a nagyobb értékű vásárlásoknál jellemzőbb a hitelnek. Tehát az a tranzakció, ahol hitelt vesznek igénybe, az drágább, mint az átlag. Ezen keresztül is tükröződik az, hogy a legjobb jövedelmi rétegek veszik fel alapvetően az otthonstartot.
4: Uh-huh. Oké, okay. Volt-e valami sugalmazás, vagy bármi esetleg elhintett elejtett megjegyzés mostani döntéshozók részéről, hogy milyen irányba mozdulhatnak, illetve a szigorítás az milyen, mit mutathat, vagy mire terjedhet majd ki, hogyha tényleg hozzányúlnak az otthonstart mostani rendszeréhez?
3: Én ilyenről nem tudok. Alapvetően arról tudok, hogy a bankpiacon belül van egy szinte konszenzusnak tekinthető sejtés, ami körülbelül a következőket fogalmazza meg, hogy befektetési célra valószínűleg nem lesz igénybe vehető, ugye most nem kell beköltözni. Tehát befektetési célra is igénybe vehető, megjelenhet az életkori korlát, mondjuk 40 év alattiak érhetik el, a valós első tulajdonszerzés, hiszen a mai napon, hogyha egy házaspár 50-50-ben tulajdonol egy ingatlant, már pedig a házaspárok 90%-a 50-50-ben tulajdonolnak, akkor ők még felvehetik az otthonstartót. Ez nem biztos, hogy a jövőben is megmaradhat. Illetve ha már kritika tárgyává vált az, hogy az erősebb jövedelmi rétegűeket támogatja a program, akkor a jövedelem vagy vagyon alapú differenciálás, tehát valamilyen szociális helyzethez kötés sem zárható ki. Illetve van egy építőipari lobby, ami arról szól, hogy kizárólag új építésű ingatlanra lehessen igénybe venni az otthonstartot. Uh-huh. Nagyjából ezek a fő tényező, fő irányok, amik eddig felmerültek.
2: Aha. Hát az mondjuk egy érdekes kérdés, amit az utolsó, amit mondtál, mert ugye azt lehet látni az ingatlan állomány helyzetéről Magyarországon, hogy a használt állomány az nagyon rossz állapotban van, és itt azért elég sok kritikát fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy mondjuk erre kéne mondjuk elsősorban akár energiafüggőség miatt is költeni, de a túlárazottsághoz is köze van, mert itt azért sokan attól félnek, hogy ez egy komoly lufi lehet, ami kipukkanhat, mert olyan rossz állapotú lakásokat vesznek meg ugyanolyan áron, hogy nagy baj lehet belőle.
3: Egyetértek, de alapvetően itt körvonalazódni látszik a jövőre vonatkozóan egy kicsit komplexebb energiahatékonysági célú felújítási program, uh-huh. és erre vonatkozóan különböző szakértői műhelyek már különböző forgatókönyveket megfogalmaztak. Szerint én ezt gondolom azt, hogy a használt lakások műszaki színvonalák helyzetét valóban megszólíthatja. De az egyébként, hogy az kizárólag új építésű ingatlanra legyen elérhető az otthonstart, tekintettel az új építésű lakások számára, illetve az ingatlan kínálat várható vagy esetleges felfutására. Hát én ezt egyelőre véleményesnek látom, mert attól nem fog a kínálat érdemben megugrani, mert kizárólag újépítésű ingatlanra érhető el a támogatott hitel.
4: Akkor térjünk vissza, hogy utolsó kérdésként az elejére. Szóval mi lenne, ha szerintem röviden megválaszolható talán, hogy ha tényleg kivezetnék az otthonstartót úgy, hogy erre kicsi az esély. De mi lehet akkor, hogyha az a verzió valósul meg, amiről a bankárok beszélnek, amit fölvázoltál, hogy egy esélyes forgatókönyv a szigorításra, hogy annak milyen hatása lehet a következő egy-két évre a lakáspiacon?
3: Oké. Tehát még egyszer, a kivezetésnek nagyon kicsi a valószínűsége, egyébként az egy ilyen kézifékes megállót hozna. Ha a nagyobb valószínűségű forgatókönyvet nézzük a szigorítást, akkor mi ebbe azt látjuk bele, hogy a bejelentést követően van egy kapuzárási pánik által hozott hirtelen keresletélénkülés, tehát akkor ez egy-két hónapra, amíg nyitva marad a program, amíg be nem zárul az ajtó, az egy ilyen pontszerű élénkülést hoz, utána pedig nagy valószínűséggel bekövetkezik egy jó pár hónapos korrekció a piacon, amit alacsonyabb tranzakciószám jellemez, magasabb alkú értékek jellemeznek, és nominálisan stagnáló vagy marginálisan csökkenő árak jellemeznek.
4: Néhány hónapot mondtál, de hogyha utána nem nyúlnak hozzá szabályozáshoz, nincs újabb élénkítés, semmi változás, akkor két-három éves időtávon is hasonló stagnálás?
3: Ugye folyamatban van, ki fog jönni a Vekerle program, ami megszólítja a kínálati oldalt, és nagyon-nagyon sok minden. Szerintem ezen sok minden múlhat, igaz, hogy ennek egy része hosszú távú. Emellett nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy a piaci kamatszintek hogyan alakulnak. Volt egy nagyon szép lefelé menő tendenciánk a választásokat követően, amit viszont megfogott a nemzetközi kamatkörnyezet, a hosszú kamatok elkezdtek emelkedni, és itt már nem látunk nagy terét, de én azt gondolom, hogy a kamatszintől nem lehet független a totál hatása a hitelpiaci változásnak. Az optimális esetben le fog tudni jönni az átlagkamatszint 5,5%-ra, ennek sajnos most kisebb a valószínűsége, ha ott marad, ahol ma van, akkor pedig egy lényegesen drágább hitelezéssel kell számolnunk, ami szintén keresletfékező.
4: Oké, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes, várjuk a fejleményeket. Oké,
3: Szia,
4: szép napot.
2: Sándorfi Balázzsal beszélgettünk, aki a bankmonitor.hu alapító ügyvezetője, és arról értekezett, hogy mi lenne, hogyha kivezetnék az otthonstartot, vagy átalakítanák jelentősen, milyen változásokat jelentene ez.
5: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
6: 27.
5: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
7: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
8: kalózos kalandfilm.
7: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
8: kalózos kalandfilm.
7: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
8: Az első 5 percben kiderül, hogy rossz fej nem kalózók, és jó fej kalózók fognak a filmben szerepelni.
7: 2.
8: Ha rövid időn belül nem jelenik meg egy falábú kalóz a papagájjal, akkor ez nem jó kalózos film.
7: 3.
8: A rossz fejek üldözik a jó fejeket, akik mindig megállnak egy titkos kalóz kikötőben, hogy rumot igyanak, léha életet éljenek, és elegáns ruhát viselő, de szörnyen koszos, félvilági nőcskéknek udvaroljanak.
7: 4.
8: A kincset X jelöli a térképen.
7: 5.
8: Ha a film végéig nincs köteles átlendülés, nincs X a térképen, nincs papagája a falábunak, akkor ne nézzük meg.
7: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
9: Etika?
7: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
10: Zsebrádió!
9: Napközi. 15-15-kor.
7: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
11: 50-50.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
13: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik.
14: Szabi tokától bokáig.
15: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
14: És ördögírói.
16: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
17: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi.
14: Dupla farkas!
12: Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
18: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
19: One, two, three, four!
12: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
20: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
12: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
21: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
11: Millás reggeli.
2: Témánk a hazai villamos energia infrastruktúra fejlesztése, és hogy ez hogy áll. Erről beszélgetünk a Siemens ZRT Smart Infrastructure divíziójának vezetőjével, Balassa Leventével. Jó reggelt!
22: Jó reggelt kívánok!
2: Hogy áll most a hazai villamos energia infrastruktúra fejlesztése?
22: Én azt gondolom, hogy jól áll, nem is ez a kérdés, hogy ma hogy áll, hanem igazából milyen behatások érik ma a gazdaságot, és ehhez a villamos infrastruktúrának milyen fejlesztésekre van szükség a jövőben, és kell-e bármiféle felkészülést, vagy bármiféle dolgot másképp csinálunk, ez lesz a legnagyobb kérdés. Hiszen nagyon nagy technológiai változások vannak a világban, és ugye a villamos energia, mint olyan, ma már egy gazdasági kérdés, tehát egy versenyképességi kérdésé vált, hogy van energiánk, milyen költségen van energiánk, és ehhez természetesen a villamos hálózatnak a képessége, a felkészültsége az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
2: Hát ugye itt nem csak a lakosságnak, hanem a hazai gazdasági szereplőknek az igényeit is el kell látni, ipari szereplőknek is. És hát azért hallottunk olyan esetekről, amikor kérdésessé vált, hogy a hálózat mennyire tudja ellátni ezeket az igényeket.
22: Hát igen, ugye az elmúlt nyáron ugye láthattuk a saját szemünkkel is, ugye a vízhiány, az extra meleg, az tulajdonképpen nagyon nagy terhelést jelentett a villamos hálózatra is. Na most nyilvánvaló, hogy emellett ettől függetlenül a gyáraknak, a termelőegységeknek, azoknak működniük kell. Tehát, hogy a villamos hálózatra extra figyelem hárul, nem is beszélve arról, ugye, hogy a világ egyre inkább abba az irányba megy, hogy a legalábbis az Európai Unió, hogy a foszilis energiát azt visszaszorítsuk, és a villamos energia felhasználást az Európai Unió indítvány szerint 2040-re kétszeresére kell növelnünk. Tehát egy mai villamos infrastruktúrát a 2040-re a villamos felhasználást kétszeresére szeretnék növelni, akkor ez egy nagy kihívást jelent ugye az egész villamos szakma számára. Nem is beszélve arról, hogy olyan technológiák jelennek meg, amik gondoljunk itt a mesterséges intelligenciákra, adatcenterekre, de a egy régi, jó bevált történet még a villamos autózás, aminek a térnyerése szintén Nyugat-Európában például halad, mert ott már a logisztikai cégek egyre több teherautót is villamos hajtással helyeznek üzembe, amihez egy villamos töltőinfrastruktúra kell, aminek a mögé, ami mögött egy villamos kapacitás kell. És ezeket mindet a meglévő villamos infrastruktúrának kell kiszolgálnia.
2: Hát igen, igen, és ez úgy tűnik, hogy valaki azt mondja, hogy ez divat, ugye, a villamosítás, és az egy trend, és azt mondják, hogy hát, hogy nem feltétlenül jó, vannak ilyen kritikusai ennek, akik ezt divatnak tartják.
22: Hát igen, lehet erről vitatkozni, hogy ez divat, nem feltétlenül jó, de megjelennek ugye azok a technológiák, amik a villamos energia felhasználásra épülnek, mint mondottam, és az a kérdés, hogy egy cég vagy egy ország versenyképességét ezek meghatározzák, és hogy alkalmazkodunk-e mindehhez. Most tulajdonképpen jövő héten lesz a villamos szakmának egy nagyon nagy konferenciája Balatonfüreden, amit a Magyar Elektronikai Egyesület szervez. Itt nagyon sok villamos szakember fog megjelenni az egész héten, és a Siemens a nagy támogatója ennek, a fő támogatója ennek, és itt a központi témánk az pont ez, hogy azok az új technológiák, amik megjelennek ma a világban, azok milyen elvárásokat fektetnek a villamos hálózat, a villamos szakemberek számára, milyen gyorsasággal jönnek ezek a változások, és hogy kell tulajdonképpen ezekre egyfajta választ adni. Mert ha például egy Volkswagennek az esetét nézzük, ugye, ahol látjuk azt, hogy a technológia változás az autóiparban milyen nyomot hagy, és gyárbezárásokról döntenek, vagy esetlegesen elbocsátásokról, akkor és itt a költségtényező is egy nagyon-nagyon nagy téma, akkor a villamos energia is a központi helyre kerül, és a versenyképességet ez meghatározza. Tehát nem mindegy ma az, hogy a villamos rendszeren, villamos hálózatom az milyen képességekkel rendelkezik, látom-e az adott pontokon, hogy a villamos hálózatom milyen fizikai kapacitásokkal, bővítési lehetőségekkel rendelkezik, hol vannak szűkösségek, hova kell esetleg a következő beruházásokat, pénzösszegeket irányítani. Ez mind-mind a versenyképességet fogja tulajdonképpen nekem befolyásolni. Tehát ezeket szeretnénk itt a következő héten górcső alá venni, a szakemberekkel megbeszélni, és hát számukra is egyfajta szemléletváltás szükséges, mert hogy itt a technológiai forradalom korában élünk, és ezekre választ kell találnunk.
0: És a meglévő hálózatot hogyan lehet fejleszteni a modern kor igényei alapján?
2: Vagy hát meg jönnek a nagy nemzetközi példák, ugye, hogy mit hogy csináltak meg, alkalmas-e arra az a magyar hálózat, hogy fejlesztéssel ezeket a best practice-eket ide lehessen hozni.
0: És nálatok konkrétan milyen ilyen hálózat fejlesztési projektek vannak most a csőben?
22: Hát jelen pillanatban még mindig tart ugye a megújuló energiák telepítése, tehát a napelemboom, ugyanúgy a szélenergia, amit hallunk a hírekben, a hálózatoknál ugye a hálózati irányító rendszerek cseréje, a kibervédelem, adatbiztonság kapcsán az jelen pillanatban Magyarországon is meghatározó, ugyanúgy az infrastruktúra bővítése, vagy ipari projekteknél ugye a különböző gyárak elektrifikációja, de ha kitekintünk a nemzetközi szint térre, akkor ott elindultak, illetve hát bizonyos területeken már előrébb is vannak. Gondolunk itt ugye a villamos hálózatnak a okosmérővel való ellátottságáról, arról, hogy a hálózat egyes pontjairól megfelelő adatokkal rendelkezzünk, valós idejű adatokkal, ezeket kiértékeljük, mennek azok a projektek, amik ezekre a mesterséges intelligencia alkalmazását, ugye mivel egy nagy számú adatról van szó, komplex rendszerekről van szó, hogy tudom ezeket úgy kiértékelni, hogy gyorsan és áttekinthető adataim legyenek erről, hogyan tudom tulajdonképpen a villamos hálózaton a terhelésemet optimalizálni, hogyha esetleg alacsony a vízszint, valamelyik erőmű kiesik, akkor honnan tudok plusz energiát behozni esetlegesen olyan ipari szereplők árán, akik mondjuk vissza tudják terhelni a saját fogyasztásukat. De mondhatom azt is, hogy a kibervédelem ugye egy nagyon fontos téma, és ami most előkerült az idei nyáron, hogy a környezeti hatások kivédésére milyen válaszokat kell adnunk, ezek is napirenden vannak. Szóval összefoglalva én azt gondolom, hogy Magyarország is jó irányban halad, de jelen pillanatban ezek a fejlesztések, illetve az energetika maga az egy gyorsuló pályára állt az új technológiák adaptálása, kivitelezése kapcsán. Hiszen nem mindegy az, hogy ma milyen tervek, milyen elképzelések vannak a tervezőasztalon, mert ezeknek a kivitelezése fog megjelenni 1-3 éven belül. Tehát innentől kezdve nagyon is fontos, hogy előre gondolkodjunk sokkal inkább proaktívabban, nem az a cél, hogy a megjelenő forrásokat milyen projektekre tudunk elkölteni, hanem sokkal inkább, sokkal többet kell terveznünk ahhoz, hogy a megjelenő forrásokból ezek alapján, a tervek alapján, a gazdasági prioritások alapján tudjuk a megfelelő szenáriókat kiválasztani. Ez lesz a jövőnek a nagy kérdése.
2: Oké, érdekes, oké, jó, akkor jó konferenciázást Füreden ezzel kapcsolatban, és akkor nem is beszélünk még az eredményekről, így van. Köszönjük szépen, jó munkát, nagyon szép napot.
22: Köszönöm, további szép napot.
2: Valasa Leventével, a Siemens ZRT Smart Infrastructure divíziójának vezetőjével beszélgettünk.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Na nézzük akkor, hogy mi várható és miből fogunk dolgozni ezen a héten. Epi Győző, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
3: És hát kamatdöntés, várva várt jegybanki kamatdöntés következik. Inflációs jelentéshez kapcsolódik, illetve inflációs jelentés is érkezik, amely befolyásolhatja azt is, hogy hogyan döntenek a kamatokról. De úgy tűnik, az infláció van a legkisebb probléma. Ellenben a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, az infláció alapján még lehetne kamatot csökkenteni, de miután szerte a világban egy komoly hozam emelkedést látunk, például amerikai 10 éves kötvény elérte az 5%-ot, miközben a magyar is csak 5,70 környékén van. Ez meg úgy behatárolja. Ez a nagy dilemma nagyon röviden, amit szakértők szoktak emlegetni. Hogy néz ki ez kicsit részletesebben, és mire számítotok ti a jegybanktól?
2: Igen, hát szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a héten rajtunk a világ szeme, mert hát úgy igazán fontos és érdekes adat igazából a magyar kamat döntésen kívül

0: Ugye ennek hát részben az az oka, hogy jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban mind ugye a nemzetközi kockázati felárak, illetve ugye az energiaárak is nagyon jelentősen megemelkedtek, amik inflációs kockázatot hordoztak. Úgyhogy ilyen értelemben nem maga a kamat döntés, hanem egyrészt a kamat döntés követő sajtótájékoztató kommunikáció lesz a fontos, hogy a jegybank milyen előremutató, hát ilyen iránymutatást ad majd azzal kapcsolatban, hogy hogyan folytatódhat, meg mikor folytatódhatnak a kamatcsökkentések. Ezen kívül ugye jön az új inflációs jelentés, ahol azért nem teljesen egyértelmű, hogy a júniusi inflációs várakozáshoz képest milyen irányba módosul majd a jegybank előrejelzése. Én személy szerint azt gondolom, hogy könnyen lehet, hogy maga a headline CPI mutató az némileg emelkedhet, hiszen ugye a magas olajárakon keresztül ugye az üzemanyagokba gyorsan bejön ez a magasabb energiaár hatása. Viszont az alapmutatók szintjén, tehát ugye a jegybank ezt a adószűrt maginflációt figyeli kiemelten, ott én azért megkockáztatom, hogy inkább egy lefele történő revízió történik, hiszen az elmúlt időszakban bejött tényadatok sokkal kedvezőbbek voltak, mint amit a jegybank a legutóbbi inflációs jelentésében feltételezett. És hát ugye a harmadik nagyon nagy kérdés az pedig, hogy mi lesz az inflációs céllal. Itt azért elég sok pletyka kering azzal kapcsolatban, hogy akár már most a szeptemberi ülés követően bejelentheti a jegybank az inflációs cél módosítását. Hát egész konkrétan ugye csökkentésről beszélünk, és hát az a nagy kérdés, hogy ez ténylegesen megtörténik-e, és hogy mi lesz az új cél. Itt azért a legalapvetőbb várakozás az az, hogy 3-ról 2,5%-ra fogja csökkenteni majd a jegybank az inflációs célját. Tehát én azt gondolom, hogy ez a befektetők számára is egy nagyon fontos jelzés, hogy úton vagyunk az euró fele, és ugye emiatt szükséges az inflációs célnak a csökkentése. És hát, hogy mikor folytatódhat ugye a kamatcsökkentés, vagy hogy mit várunk ettől a nevezzük forward guidance-nek a jegybanktól. Hát mi azt gondoljuk, hogy ugye az októberi költségvetési dokumentumok, ez egyrészt ugye a 2027-es költségvetés maga, illetve a 3 éves vagy középtávú fiskális és makrogazdasági kitekintés az, ami nagyon fontos dokumentumok lesznek, hiszen együttesen ugye az inflációs cél csökkentésével, illetve annak a, hát hogy is mondjam, makro és fiskális pályának a felvázolásával, ami mentén ugye majd a kormányzat szeretne eljutni az euró bevezetéséig, szóval ennek a hitelessége, hogy a befektetők mennyire hiszik el ezt a sztorit, ez kritikus fontosságú lesz, ugye a kockázati felárak jövőbeli alakulása szempontjából. Amennyiben, hát hogy mondjam, jósülnek el ezek a dokumentumok, és hitelesek lesznek, és képesek fenntartani és megerősíteni a piacon az euró konvergencia történetet, akkor én azt gondolom, hogy november-december tájékán nyílik lehetőség a jegybanknak arra, hogy folytassa a kamatcsökkentést. Nyilván ez attól is függ, hogy időközben ugye az energiaárak hol lesznek, hogy éppen mondjuk 80 dolláros olajárat fogunk látni, vagy nem tudom, 140-et, tehát ez is egy érdemi dolog lesz, de hogy novemberig azért lesz idő, hogy ez az energiapiaci helyzet egy kicsit kitisztázódjon.
1: Uh-huh. Mi várható egyébként az inflációs jelentésbe? Mire számítottak, hogy milyen GDP, illetve inflációs prognózist adhat majd a jegybank a következő évekre?
0: Hát nyilván nem szeretnék jóslatokba bocsájtkozni arra vonatkozóan, hogy a jegybank mit jósol majd. Ahogy említettem, én azt nem zárom ki, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban kifejezetten kedvező, illetve a jegybank június inflációs jelentésénél kedvező adatok láttak napvilágot. Ennek ellenére, hogy említettem, a headline CPI valószínűleg, vagy benne van a pakliba, hogy emelkedjen. Ugye ez elsősorban a magas olajáraknak köszönhető, ami azért a headline indexet elég gyorsan és könnyedén tudja fölfele tolni.

0: viszont ugye a másik része, ugye ez a tartósabb folyamatokat megragadó inflációs mutatók esetében, mint az adószőtt maginfláció, én azért sokkal nagyobb esélyét látom annak, hogy inkább egy lefele történő revízió fog majd napvilágot látni.
1: Oké. És bár mondtad, hogy erre figyelünk elsősorban, mi lehet még, ami izgalmas lehet elsősorban a nemzetközi piacokon?
0: Hát ugye jönnek, ahogy említettem, mindenféle üzleti bizalmi indexek, ezekkel ugye mindig hát az a helyzet, hogyha valamelyikben óriási meglepetés van valamelyik irányba, az meg tudja mozgatni a piacot, de azért hát tehát ugye hard adatok hiányába azért ezek jellemzően kevésbé szokták mozgatni a. Hát ugye nemzetközi fronton ugye hát már kijöttek az inflációs adatok, kijöttek az NFP adatok, ugye múlt héten volt az óriási ugye a kamat döntési dömping, ugye a Fed, a Bank of Japan, Bank of England is döntött, tehát ilyen értelemben nemzetközi téren vagy gazdaságpolitikai téren most egy kicsit nyugisabb ez a hónap utolsó hete.
1: Oké. Köszönjük szépen az információkat, és akkor várjuk a magyar kamat döntést, illetve inflációs jelentést elsősorban, és majd akkor meg is beszéljük. Szép napot, jó munkát neked is. Köszi még egyszer.
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Szia! Epich Győző, az OTP Jelentési Központ vezetője volt a heti kitekintő rovat vendége.
2: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
3: Például Czoller Andi híreire, és arra, hogy jövünk vissza a hírek után, és a digitális nomádoknak a paradicsomai között.
1: Az egyik legnagyobb kedvencük következik, és most már Ázsiában folytatjuk.
3: Ázsiában folytatjuk, így van.
1: A földerítését.
3: Mert hogy Bali a célállomásunk, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Malina Gáborral, a BDO Magyarország vezető adó tanácsadójával.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.

0: változtassa az éjszakát. Parov Stellar, szeptember 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci út felé, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton befelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Mától a Pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Németh Luca, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Évente 500 milliárd forintot kellene fordítani a közúthálózatra, idén 20 milliárdot sikerül. November 30-áig kapják meg az érintettek az iskolakezdési utalványokat. Oroszország hamarosan próbára teheti a NATO-t. Sok lesz felettünk a felhő, és többfelé előfordulhatnak záporok. Megélénkül a szél, délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Leszakadt a felső vezeték a Ceglidi vasúti fővonalon a Ferihegyi reptér közelében. A MÁV Inform jelzése szerint Kőbánya, Kispest és Vecsés között pótlóbuszok járnak, késésekre kell készülni. Évente körülbelül 500 milliárd forintot kellene fordítani a magyar közúthálózatra, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Idén mindössze 20 milliárd forintot lehetett betervezni az utak karbantartására, de évi akár 200 milliárdnak is látványos eredménye lenne, vélekedik a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézé Dávid a Kontrollnak azt mondta, jelenleg nincs keret erre, mert minden pénzt felszív az MKIF-fel meglévő koncessziós szerződés. A kormány már pénteken bejelentette, hogy megszüntetné a szerződést, mert álláspontja szerint a konstrukcióban az állam túl sok kockázatot vállalt át. November 30-áig kapják meg az érintettek az iskolakezdési támogatás második részletét, a papír alapú utalványok jövő év március 15-éig használhatók fel, különféle a gyerekek neveléséhez és minden napjaihoz szükséges termékekre, így az utalványokkal fizetni lehet többek között iskolai felszerelésekért, gyermekruházatért, vitaminokért és gyógyászati segédeszközökért, de bizonyos digitális és műszaki eszközök, valamint fejlesztő játékok is megvásárolhatók belőlük. Oroszország hamarosan próbára teheti a NATO-t. Egy cseh hírszerzési vezető úgy látja, hogy egy korlátozott támadás nem éveken, hanem hónapokon belül bekövetkezhet. A lengyel kormányfő szerint Moszkva drón vagy rakétatámadással akarhatja bizonyítani, hogy az ötödik cikke inkább elméleti, mint gyakorlati. A Guardian azt írja, a balti politikusok attól tartanak, hogy a pánikkeltés a Kreml malmára hajtja a vizet, ezért nyugalmat kérnek. Abban viszont mindenki egyetért, hogy az orosz szabotás kampány a következő hónapokban erősödni fog. A célpontok között egyre gyakrabban szerepel a vasúti és a hadiipari infrastruktúra, emeli ki az Index. Diadalívet épített az amerikai elnök a washingtoni Arlington nemzeti temető közelében. Az építmény katonai komplexumként is működik majd, ahol drónokat és mesterlövészeket helyeznek el, valamint nagy mennyiségű lőszert is tárolnak, írja a Reuters. Donald Trump magyarázata szerint a hadsereg korlátozott Donald Trump magyarázata szerint a hadsereg határozott kérésére alakítják ki a katonai komplexumot, de ennél részletesebb indoklást nem adott.
1: Időjárás a Rádiókafén.
6: Egy hideg fronthoz elszórtan csapadékot, napközben felszakadozhat a felhőzet, de délután azért egy-egy zápor még előfordulhat. A front mögött sokfelé megerősödik az északnyugati szél, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szép napot, 8 óra 9 perc van, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre természetesen.
4: És a kedves hallgatók írnak nekünk több fórumon is, például SMS-t, WhatsApp és Viber üzeneteket 0636 98 0 98 0.
5: Hát a ellentétes vélemények Budapest helyzetét illetően, illetve hogy a ki itt a hibás. Ne sajnáljuk már Budapestet, nem kellene milliós jutalmakat fizetni mindenféle jöttmentnek, a másik oldalon pedig nincs még egy ország, ahol a városokat ilyen durván, meg egyáltalán megadóztatnák. Ide egy dolgot azért érdemes figyelembe venni. Szóval itt azért megfelelő menedzsment képességek szükségeltetnek a vezetőknek a fővárosi tulajdonú nagyvállalatok üzemeltetéséhez is. Ahhoz, hogy megfelelő szakemberek ide eljöjjenek, és ne a versenyszférában keressenek egyébként jóval többet, ahhoz mondjuk egyrészt valamennyire azért meg kell őket fizetni. Mit tud kínálni egy ilyen vállalat? Gyakorlatilag azt, hogy te bármilyen jó szakember lehetsz, jön valami politikus, és kicsinálnak. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kockázatot is futsz, hogy valakinek nem tetszik az arcod, vagy van valami politikai változás. Tehát ez nem kényelmes egyébként egy magasra, tehát egy jó, elismert menedzsernek a versenyszférával szembe egy fővárosi tulajdonú vállalathoz elmenni, kevesebb pénzért. Tehát az, hogy emellett van, és kell lennie egy olyan opciónak is, hogy bónuszokat kapjon, akár milliós jutatások, ami a versenyszférához képest mindig alacsonyabb fizetés, ezen szerintem nem érdemes fennakadni. Ez máshogy nem megy, másképp nem találsz embert, hogy ezeket a cégeket üzemeltessék, és nagyon fontos, hogy itt azért jó emberek legyenek. Úgyhogy ez szerintem érdemes hozzátenni. Még egy észrevétel. A csávó szó nem erős a rádióban? Óvatosan kérdezem. Hát szerintem a csávó szinonimái közül használtunk imánnél erősebbet. Kicsit meg is lepődtünk ezen a kérdésen, nem tűnik túlságosan erősnek. De fene tudja, mindenki máshogy érzi ezt.
4: Szerintem nem. Ez teljesen része lett a közbeszédnek, ugye egy korábbi szleng kifejezés, ami beépült a nyelvbe, nem gondolom. Nyilván nem kell folyamatosan mondani, de van, aki szerint erős, tessék, rögtön jönnek az ellenvélemény. Hát én nem tudom.
5: Na jó.
4: Na, megyünk tovább, mert hogy utaznunk kell.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: És a Gábor már jól mondta, hogy a Adóvilág rovatunkban ugye digitális nomádok adózását vesszük sorra. Most Ázsiában járunk, és ott az egyik legkedveltebb desztináció Bali. Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója a vonalban. Jó reggelt, szia!
6: Szia, jó reggelt!
5: Na, és az ritka egyébként, hogy nem egy országgal foglalkozunk, hanem végül is egy részével, egy területével. Indonézia lesz majd külön, de hogy Bali megér egy külön említést, egy külön műsort is ezek szerint.
6: Abszolút. Bali az, én szerintem, a digitális nomádoknak a mekkája, lehet akár zarándokhelynek is nevezni. Mm-hmm. És igen, nem egy külön országban járunk most, hanem Indonéziának egy tartományában, Bali Indonéziához tartozik, ugye ez egy külön sziget itt a Csendes-óceánnak a térségében, itt az Indiai-óceán, meg a Csendes-óceánnak a térségében. Egy elég kicsi szigetről beszélünk, tehát kb. Mint egy magyarországi megye,
4: Igen, akkora. Azt mondják, hogy békés megye a mérete Balinak körülbelül.
6: Igen.
4: Nekem nagyon van, tetszik az, van. hogy indul a bemutatás a Balinak, ugye, hogy a kis Szunda szigetek legnyugatibb tagja, és van egy ilyen, hogy Jávától keletre, Lomboktól nyugatra. Ez annyira ilyen romantikusan hangzik, hogy már önmagában arra sarkal, hogy oda utazzon az ember.
6: Igen, főleg, ha valaki el tudja helyezni a szigeten, vagyis a térképen. Igen, tehát Balit hívják az Istenek szigetének is, meg ha jól emlékszem, Ázsia Ibizájának is, és ez mind a kettő igaz rá. Nagyjából egy békés megye nagyságú szigetről beszélünk, viszont a lakosság az jóval nagyobb, mint békés megyé, egy ilyen 4,5 millió fő lakik Balin, ők a balinézek, ez a nép, aki ezen a szigeten lakik. Viszont a szigetnek leginkább a déli részére koncentrálódik a lakosságnak a döntő része, meg majd a turistáknak is a legnagyobb része. A érdekesség szerintem, hogy itt Indonéziának szinte teljes része az muszlim vallású, viszont Balin a hinduk vannak jóval nagyobb súlyban. Azt hiszem ilyen 85-90% a hindu vallású a balinézeknek. Ez történelmileg alakult így, korábban egész Indonézia hindu vallású volt, viszont aztán a 13. században megjelentek itt a muszlim hittérítők, és nem vérrel és vassal, hanem tanításokkal kezdték el terjeszteni a muszlim vallást, viszont, és ezt mindenhol át is vették, viszont a hindu vallás maradt meg egyébként Balin, és ide húzódtak vissza, ide menekültek el úgymond a hindu tanítók és a hindu hittérítők, és Bali a mai napig egy hindu ország, és ez szerintem nagyon fontos az ország életében, mert itt a vallás az a mindennapi életnek egy nagyon szerves része, tehát Balin rengeteg templom van, kisebb szentélyek, és a vallási élet az alapvetően meghatározza a balinézeknek a mindennapjait, meg a gondolkodását is, és mondják, hogy ez nagyon jó, mert aki ide érkezik, általában az a visszacsatolás érkezik, hogy teljesen máshogy gondolkodnak az itt élő emberek, mondjuk egy európaihoz képest, teljesen más az ő világlátásuk, és majd teljesen más lesz az a világlátás, mert mindjárt beszélünk róla, hogy néz ki itt a turizmus, meg az a tömeg, ami ide érkezik éves szinten Balira, ők ezt egy kicsit máshogy fogják fel, mint ahogy egy európai ember valószínűleg felfogná. Na most a Bali az egy jóval fejlettebb ország, mint Indonéziának a többi része. Leginkább a turizmushoz köthető ez a fejlődés, és emiatt nagyon sok infrastrukturális fejlesztést valósítottak meg. Meg sok külföldi beruházás is érkezik az országba, jóval több, mint Indonézia többi részére arányaiban mérve, és ez is majd a turizmushoz lesz köthető. És egészen azért, mert annyira sok turista érkezik az országba, hogy erre föl lehetett húzni a teljes iparágat. Tehát lehet azt mondani, hogy Bali gazdasága egyenlő a turizmussal, hozzávetőlegesen, ilyen 7 millió turista érkezik nagyjából az országba éves szinten.
4: Ez nagyon kemény. És ez olyan dinamikusan emelkedett, azt néztem a historikus adatokban, ugye, hogy a mezőgazdaságra épülő gazdaságnak a szerepe teljesen lecsökkent, és az idegenforgalom átvette, mert 2009-ben már az első fél évben 1,1 millió turista érkezett a szigetre, azt hiszem ez volt az a fordulópont, és utána csak dinamikusan növekedett, de ez a 7 millió, ez egészen elképesztő tényleg.
6: Igen, igen. Bali azért korábban egy mezőgazdaságra épülő ország volt, ugye a rizstermesztés volt a legmeghatározóbb. Korábban, tehát a 20. század első felében ez a modern turisztikai infrastruktúra, ez gyakorlatilag nem létezett, itt mindenki mezőgazdasággal foglalkozott, főleg rizstermesztéssel, meg egyéb termékeknek a termesztésével, növényeknek a termesztésével, és aztán miután Indonézia függetlenné vált 1945-ben, a Bali az az indonéz köztársaságnak a része lett. Itt korábban ők egyébként holland gyarmat voltak, viszont az 1900-as években függetlenedtek teljesen. Még a hollandok még egyébként megpróbálták visszaállítani a gyarmati hatalmat a 40-es években, de aztán ezt kudarcot vallott, és ma Bali egy teljesen független államnak a része. És egyébként a turizmus az a 60-as meg a 70-es években kezdett el igazán felpörögni. Akkor építették a repülőteret, a repülőtereket, megjelentek a szállodák, a nyugati turisták, és teljesen átalakult a gazdaság. Tehát azt lehet mondani, hogy a 60-as, 70-es években még ez a hátizsákos turistáknak volt az egyik legkedveltebb célpontja, viszont mára megérkeztünk ahhoz a tömegturizmushoz, amiről majd mindjárt beszélünk egy pár szót, ami teljesen meghatározza a Balinak a gazdasági helyzetét. De azt lehet mondani, hogy ők abszolút ráálltak a turizmusra, és az ebből ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra. Tehát nagyon egy lábon áll a balinézeknek a gazdasága. Nyilván megvan a maga hátrányai. Például nem tudom, emlékeztek-e, 2002-ben volt egy bombamerénylet Bariban, amiben több százan haltak meg. Na akkor teljesen leállt egy-két évre az országnak a turisztikai gazdasága, és ez érezhető volt a számokon is, mert a turisták elkerülték a szigetet, visszaesett teljes mértékben a gazdasági növekedés. Ugyanez volt a Covid-nál is, de abból viszonylag gyorsan fölálltak.
4: Ugye ez a Kuta Beach-en volt, ez a 2002. október 12-i pokolgépes merénylet, ami azért érdekes, mert az egyik legszebb strand szakaszról van szó, és ott az áldozatok nagy része turista volt, külföldi turista, ráadásul nem messze innen, 3 évvel később ismét volt egy bombatámadás.
6: Igen. Igen, én jól emlékszem, az Al-Qaida vállalta magára, és talán el is kapták egyébként az elkövetőket, és ki is végezték őket egyébként. De igen, az nem egy belső feszültségnek az eredménye volt, tehát nem az történt, hogy az a kevés számú muszlim, aki Balin él, lázadt föl a hindu többség ellen, hanem ez állítólag egy kívülről jövő terrortámadás volt, mondom, az Al-Qaidához kötődött, és ezt sikerült is feltárniuk, meg az elkövetőket elkapniuk, de az biztos, hogy ez egy nagyon mély lenyomatot hagyott a balinézeknek a történelmén, meg a gazdaságán is éppen emiatt, mert a turisták egy időre teljesen elkerülték az országot. Viszont még a turizmus előtt ugye itt a mezőgazdaság volt túlsúlyban, rizstermesztés volt a mai napig is egyébként a balinész kultúrának az egyik központi eleme. Ugye itt rengeteg UNESCO helyszín van az országban, van nekik egy saját, hát olyan, mint nálunk a termelőszövetkezetek, a subak öntöző rendszerek, ami azt jelenti, hogy a helyi gazdák összeállnak. A víz az ott egy kincs, nincs túl sok vízük, leginkább az is a felszín alatt helyezkedik el, ezért nagyon fontos volt az évszázadok során, hogy az a víz, ami ott a mezőgazdaságnak a működtetésére fordítható, azt a gazdák ne önhatalmulag használják fel a saját kis gazdaságukba, hanem egyfajta elosztó rendszert hoztak létre, és ez a subak, ez az öntöző rendszer, öntöző kultúra, amivel a rizsföldeket, ezeket a teraszos rizsföldeket öntözik. De a rizs mellett egyébként termeltek ők, meg termelnek a mai napig is kávét, kakaót, trópusi gyümölcsöket, és minden mellett a kultúrának, meg a gazdaságnak, azoknak a kis mikrovállalkozásoknak az egyik legfontosabb bevételi forrása az a hagyományos balinész kézművesség, meg a szövés, ami évszázadok óta jelen van az országban, és a mai napig a turistákra ráépülve egy mikrogazdaságot jelent, és egy megélhetési forrás jelent az ott élő embereknek. De aztán a 70-es években megindult a turizmus, és ezt nagyon mondhatni nagyon jól fejfejlesztették, és nagyon jól ráálltak. Szállodákat építettek, éttermeket nyitottak, teljesen felhúztak egy olyan szórakoztató ipart, ami az ide érkező turistákon alapszik, és az embereknek egy nagyon-nagyon nagy része, a mezőgazdaság mellett egyébként az ma turizmusban dolgozik, akár alkalmazottként, egy étteremben, akár saját éttermet működtetve, vagy vendégházakat működtetnek, vagy a kézműves termékeket árulják az itt élő emberek. de azt azért fontos elmondani, hogy ez a turizmus, ez nem kizárólagosan a balinézeknek a saját piaca, mert itt rengeteg külföldi befektető jelen van, akár magánszemélyek, akár cégek is. Tehát nagyon sok olyan étterem, kávézó van ma Balin, ami egyébként nem a balinéz embereknek a tulajdonában van, ők csak ott alkalmazottként dolgoznak, hanem hagyományosan külföldiek jöttek ide, és kezdtek el vállalkozni. Nagyon sok a holland egyébként a történelmi múltjuk miatt is sok holland él itt, és sok holland vállalkozik itt. De mondom, tehát a turizmus az egyértelműen egy függőséget jelent Balinak. Hogyha leáll a turizmus, akkor itt tömegek válnak munkanélkülévé, és vállalkozások zárnak be. De a turizmusra abszolút úgy tekintenek a balinézek, mint egy kiugrási lehetőség abból, hogy a hagyományos mezőgazdasági piac mellett ők valami másba is belefogjanak. Tehát ők ezt úgy fogták föl, ezt a turizmusnak a felfutását, hogy elküldhetik a gyerekeiket egy olyan másik iparba dolgozni, ami nem a mezőgazdaság, tehát nem kint a földeken kell majd dolgozni a gyerekeknek, hanem a turizmusban el tudnak helyezkedni, és ez nyilván egyfajta, tehát könnyebb megélhetési források szempontból, mint a rizsföldeken dolgozni, meg egy kitörési lehetőséget is jelenthet, és egy nagyobb bevételi forrást is jelenthet nekik. És teljesen ez az, ami ma meghatározza Balinak a gazdaságát, a turizmus.
4: Viszont mondjuk az érdekes, hogy ugye a digitális nomádokról beszélgetünk alapvetően, és hogyha a turizmust azt ilyen meghatározó, akkor mégis hogyan sikerül ezt úgy kialakítani, hogy digitális nomádoknak egy pozitív dolog legyen. Tehát mit tudom én, például a lakhatásuk, az élelmiszer és az ilyesmi az olcsó legyen, hogy miközben az infrastruktúra az pedig rendelkezésre álljon.
6: Hát ez a legnagyobb probléma, én szerintem, amit Aha. most próbálnak megoldani, mert szerintem Bali egyenlő tömegturizmus, ezt nagyon sokan elmondták, és ezt a balinész kormány is felismerte, hogy egyszerűen ez a sziget, ez nem erre lett kitalálva, hogy 7 millió turista érkezzen ide minden évben. Nagyon-nagyon sok problémájuk van az úthálózattal, a dugókkal, nincsen elég víz, egyszerűen, tehát a sziget déli részén olyan vízfelhasználás van a turisták miatt, amit nem bír már el a sziget, és a föld alatti vizeket szivattyúzzák ki, és ebből próbálják ezt megoldani. De az a helyzet, hogy Bali az egy fogalom lett a digitális nomádok körében. Én szerintem ez az ország, ami a leginkább egyenlőségjelbe vonható a digital nomad life-val, és ez az elmúlt 10-15 évben alakult ki meghatározóan, a turizmus felfutásával párhuzamosan. Ugye az a helyzet, hogy Bali az egy nagyon kedvező környezetet biztosít a digitális nomádoknak, mert olcsó, nagyon-nagyon-nagyon szép, tehát egy borzalmasan szép országról beszélünk, nagyon kedvesek az emberek, van egyfajta, egy olyan kultúra, egy olyan szellemi, vallási és társadalmi kultúra ebben az országban, ami egy az egyben ráhúzható arra, hogy nagyon sok digitális nomád mit keres. Tehát ők szeretnének egy adott ország kultúrájában megismerkedni, annak a részévé válni, és a balii embereknek az életfelfogása, meg az, ahogy ők hozzáállnak a külföldiek, ez az abszolút ráhúzható erre az igényre. És ezért van az, hogy nagyon-nagyon sok nomád érkezett ebbe az országba az évek alatt, és maradt is itt. Ez már egyfajta kulturális mémmé vált, szerintem, a bali életstílus. És ez még mindig megy, csak kérdés, hogy meddig fog tudni menni, mert hogyha átveszi a helyét a tömegturizmus, az nyilván egy romló bélyeget nyomhat rá Balira a nomádok körében. De a tény, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, tehát Canggu, Ubud, Seminyak, meg Uluwatu környékén koncentrálódnak ezek a nomád emberek. alacsony a megélhetési költség, viszont nagyjából jó internet áll rendelkezésre, rengeteg coworking iroda nyitott a digitális nomádoknak a megérkezése miatt, és felhúztak rá egy infrastruktúrát a Bali nézek, ami nagyon, nagyon pozitív tud lenni egy digitális nomádnak. Azt nem tudjuk, hogy pontosan mennyien vannak, de valószínűleg több tízezren tartózkodnak remote worker, digital nomád státuszban az országban egy időben. A legtöbben Ausztráliával jönnek egyébként, és Ausztrália amúgy is a turizmus tekintetében a legnagyobb exportőre Balinak, borzalmasan sok ausztrál érkezik az országba. Mellettük még amerikaiak, britek, németek, hollandok, meg új-zélandiak jönnek ide, és maradnak is itt hosszabb, rövidebb ideig, de Ausztrália a legnagyobb küldőpiac, tehát 2025-ben olyan 1,7 millió ember érkezett Ausztráliából, digitális nomádok, turisták.
4: Tehát, ja, ugye egyesítve van, értem. Meg közben nézegettem, igen, hogy mi jelenti a vonzerőt mégis. Hát ugye lehet, hogy ezek a problémák vannak, amiket említettél, viszont az, hogy mondjuk, mit tudom én, az étkezés az valami egészen elképesztően olcsó, tehát mit tudom én, egy helyi ilyen kis kifőzdében egy ebéd, az körülbelül $2 ért megfelelő összegért. És ez egy itallal együtt van, de nem alkoholos itallal, hanem mondjuk egy üdítőitallal, tehát $2, ennyit kell fizetni egy ebédért. Lehet, hogy mondjuk, ha nagyon sokat akarsz enni, akkor 3-at, de ugye Ausztráliában az ők $3-nak megfelelő összeg kb. Az alkohol az nem olcsó, de a legtöbb nyugati országhoz árszintjéhez képest viszont igen. Tehát, hogyha szerintem az ausztrál árakhoz képest ez egy nagyon vonzó lehet.
6: Igen, igen, abszolút. Tehát Ausztráliában nem is tudom, talán 90 ezer dollár az átlagkereset egy évben, most az itt Balin az borzalmasan sok pénz, és egyszerűen csábítja az ausztrálokat.
4: Most rá is tapintott az egyik hallgató, hogy mi lehet az egyik gond, ugye, hogy mi lehet, van egy csomó csábító hely, persze a strandok, fantasztikus környezet, gyönyörű ország, olcsó étkezés, gondolom a lakhatást is elég jól meg lehet oldani, de hogy az egyik ok, ami mondjuk ellene beszél, az mondjuk az időzóna. Tehát, hogy pont erre kérdezett SMS-be, hogy hogy lehet ezt megoldani digitális nomádként az időzónának a különbséget.
6: Hát figyelj, mire
5: föl kell a főnököt, kész vagy és leadtad. Mármint ha magyar szemmel nézzük.
4: Igen, tehát ez lehet.
6: Igen, talán Ausztráliához közelebb van. Tehát szerintem valószínűleg azért is jön sok ausztrál ide, mert ahhoz az ausztrál időzónához jobban éleszkedik mondjuk a balinéz időzóna, mint mondjuk egy amerikai, mert az tény, hogy az szinte a világ másik fele, és ott valószínűleg nehezebben megoldható. De nagyon sokan vannak, és erre ki is találtak, nyilván ők is egy saját digitális nomád vízumot, tehát van náluk, ami talán fontos, hogy ilyen évi 60 ezer USA dollár jövedelmet kell felmutatni, ez kb. Olyan 21-22 millió forintnak felel meg évente, vagyis havi kb. 2 millió forint bruttó jövedelem, amit azért ezek a nomád, digitális nomádok azért nagyjából hozni szoktak tudni. Tehát, hogy könnyű megszerezni a vízumot. Az adózás tekintetében egyébként nagyjából ugyanaz van, mint minden országban, hogyha egy bizonyos napszámnál többet tartózkodik a nomád az országban, ez a 183 kritikus nap, akkor ott kell neki majd adóznia. Náluk pedig úgy működik a magánszemélyeknek az adóztatása, hogy progresszív rendszerben minél magasabb a jövedelmed, annál több lesz az adó kulcsod. Egyébként náluk, ami nálunk ez a 15%-os adókulcs, az náluk olyan nagyjából 4 millió forint éves jövedelem körül mozog. És hogyha ettől többet keresel, akkor esel a 25%-os sávba. Ha meg ettől többet keresel, akkor 30, és ha még ettől többet is, olyan 89 millió forint fölött kell 35%-os adókulcssal adóznod. Náluk is van egyébként társasági adó, az 22% az adókulcs, és viszont itt fontos szerintem, hogy van egy kedvezmény, mégpedig ez, hogy a kisebb vállalkozásoknak egy 50%-os adókulcskedvezményt biztosít az ország. Aha. Ez azt jelenti, hogy csak 11% lesz az adókulcs, ez nyilván azért fontos, mert azért az itt élő embereknek, tehát a balinéz vállalkozásoknak a legnagyobb része az kicsi, közép, meg mikrovállalkozás, nekik ez nyilván egy alacsonyabb adóterhet jelent, mint a 22%. Áfájuk is van, az pedig 12%. De a legnagyobb kérdés én szerintem az, hogy hogyan fogják tudni kezelni a tömegturizmust, és ezt hogyan fogják tudni átalakítani úgy, hogy fenntartható legyen. Igen. Mert ez ma Bali gazdaságának a legnagyobb problémája. Tehát folyamatosan számolják fel a rizsföldeket, építenek új szállodákat, szálláshelyeket, irodákat, éttermeket, és egyszerűen eltűnik szépen lassan az, amiért Bali volt, és igen, amiért ide jönnek az emberek.
4: Stimmel.
6: Ez lesz a jövőnek a nagy kérdése.
4: Hát kíváncsian várjuk, hogy alakul. Köszi szépen, hogy beavattál minket. Szerintem én személy szerint ismerek olyat, aki 6 hónapot töltött kint digitális nomádként Magyarországról, többet is, úgyhogy valami vonzereje van. Kicsit egyébként digitális nomádkodtak, de szerintem digitális abstinenciát is folytattak egyben, amire szintén alkalmas.
5: Figyelj, az idő eltolódás, ugye találkoztam kint magyar nomáddal, írja egy hallgató, ő állandó délutános. Tehát kettőkor kezd, este 10-kor fejezi, az nálunk ugye pont a délelőtt, ugye a munkaidő, ővé az éjjel és a délelőtt, és teljesen úra működik. Aha.
4: Működik, igen.
6: Nekem is volt olyan kollégám, aki kiment szörfölni, és délután dolgozott.
4: Ja, na tessék. Egy hétfőn szerintem ez egy jó kis impulzus az itteni GDP termelőknek, hogy ezt is átgondolják. Köszönjük szépen, Gábor, jó infók voltak.
6: Köszönöm szépen én is. Sziasztok!
4: Szia. Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója beszélt Baliról, digitális nomádok adózását és helyszíneit nézzük Ázsiában. Most Balin jártunk.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
7: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: 1791-ben ezen a napon született gróf Széchenyi István, magyar főrend, többek között a Magyar Tudományos Akadémia alapítója. Egy idézetet választottunk tőle, azt, hogy az igazat megmondani és a hibákat feltárni nem ellenségeskedés, hanem a legnagyobb szeretet jele. Hát bár ezt azért egy ilyen szerető mosolyjal azért elég keményen oda lehet szólni, mondjuk egy ilyen kritikát, ami igazságnak van beállítva. De jó, végül is, hogy is mondják ezt, hogy a pokolra vezető út is hogy van kikövezve?
7: Nem tudtam, hogy Koályó is tőle tanult.
6: Na tessék, így van. Tehát a Széchenyi Istvánra. Jó szándékkal, így van. Már meg a következő vendégeink már itt vannak a stúdióban, és kisegítenek minket. Nekik szól a következő dal, mert hogy farkasok érkeznek a stúdióba.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Na hát a dupla farkas a stúdióban, hiszen a szám is nekik szólt a farkasoknak. Ördögi Roy és Urbán Szabi, sziasztok!
3: Nem, Szabi, Tokától, Bokáig, ha kérhetném a művészet.
2: Jó, elnézést, Szabi, Tokától, Bokáig és Ördögi Roy
4: szlép. Én most megyek én.
2: Igen. Szóval, új műsor indul. Annó, vezetettek műsort azóta? Közösen?
3: Hát közösen nem.
5: Nem.
3: Én óriási sztár voltam Érden, egyébként azon kívül sem.
2: Egyszer sem voltatok stúdióba összezárva ilyen hivatalos keretek? Na, akkor ebből mi lesz?
5: Illegálisan se.
3: Szerintem 3 évente egyszer beszéltünk egymással telefonon.
2: Igen? Miért összevesztettek?
3: Nem. Hát elsodort bennünket az élet egymástól.
5: Na, ez mikor volt akkor az utolsó?
3: 20.
5: Hány év?
4: Hát fél évszázad, negyed évszázad a kb.
5: Estefem
2: 98.6, így van.
3: Igen.
2: Igen.
3: A fiatalabb korosztály emlékszik.
4: Egy perces néma csöndet kérek.
5: De tudjátok a kapásból az évet? Vagy csak 2000,
3: hát mikor rúgtak ki 2002 márciusában?
4: Nem egy?
3: 2002 március.
4: Mit tudom, hát figyelj, ne beszélj már régi dolgokról, tököm egy csinálni tényleg.
2: Jön a dupla farkas, mit kell tudni róla?
5: Na várjál, hogy került, na honnan jött az ötlet megint, hogy ennyi év után. Élet szétsodort, 3 évente beszélgettünk, hogy akkor most így.
4: Annyi a hiteles története az egésznek, hogy a Szabi egy párszor mondogatta nekem, hogy csináljunk már valamit, de ezek ilyen a 3 évente egyszer fél mondatban elhangoztak.
3: De Roy, hogy attól, hogy ezt mondod, ez nem így volt.
4: De így volt. és akkor
2: lesz ez a
4: műsor. Ez úgy történt, hogy én mit tudom, én hónapja fölhívtam a Szabit kb. És mondta neki, figyelj, van még kedved csinálni valamit? És mondta, hogy...
5: Szabikám, hát, 25 éve rágod a fülemet. Most akkor
4: nem, 25 éve. Nem, tényleg volt egy-egyen elcsúszott mondat volt, és akkor mondta neki, van kedved csinálni? Azt mondta, ja, csináljunk valamit. Azt mondtam, hogy jó, akkor legyen az a neve, hogy dupla farkas. Tök jó. És akkor ennyi volt a dolog.
2: Máshogy nem bírtad lekoptatni, mert most így kénytelen voltál belemenni.
4: Bele kellett, hogy menjen, mert ha nem megy bele, akkor én itt fogok, mert ugye nekem a legnagyobb bajom a stúdióval az, hogy rengeteg gomb van benne, és ezt én akkor sem tudtam, és akartam megtanulni, és most meg már
3: minek. Na, hát akkor el is lettem helyezve a rendszerben, hogy mi az én dolgom ebben az egészben.
2: Na de mi? Hogy képzeljék el a kedves hallgatók, akik...
4: Nagyon egyszerű a dolog, úgy fogalmaztam meg, amikor így rákényszerítettek arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy miről fog szólni a műsor, amikor majd élesbe fordultak a dolgok, hogy az van, hogy most, hogyha az STFM-et kiindulási pontnak tekintjük, akkor van egy negyed évszázadunk, amivel el kéne számolni. Meg kéne beszélni, csomó olyan dolog van, amit... Én legalábbis így érzem, hogy csomó olyan dolog van az életünkben, amit hogy mondjam, ez a nem értjük, de elfogadjuk, vagy nem értjük, de együtt élünk vele. És akkor néha tök jó kimondani azt, hogy tényleg elektromos rollerre jártok, férfiak, 2021 vagy 26-ban. Tényleg sicukat sétáltattok szaros zacskóval a kezetekbe? Húzzatok már! Menjetek! Na, érted? Tehát kéne egy kis tesztoszteron, srácok. Erről van szó.
2: Akkor ezt itt össze lehet gyúrva egy ilyenek, pár
4: szóval annó ezeket
2: műsor,
4: finoman szeretnénk hogy mondjam, tálalni.
3: Igen, amit eddig csak a piros lámpánál az autóban ülve mertünk hangosan kimondani ezeket.
4: Feltekert
3: kaptunk
4: ablakon.
3: Rá lehetőséget, ezt mondjuk a vezetőség még nem tudja,
4: ezt mire kaptunk
2: lehetőséget. Az nagyon jó. Akkor jól
4: indul. Én most remélem, hogy ezt az adást nem hallgatják, mert igen, akkor már lehet, hogy este már nincs.
2: Adunk egy kis muníciót a hallgatóktól. Imádtam őket nagybetűvel, írja végig a full caps a kedves hallgató. Azt mondja, hogy örvendenek.
3: Na jó van, jó.
4: De volt egy pár dolog. Neveket akarok, kik ezek?
2: Ez a hallgató.
3: Akik majd este betelefonálnak.
4: Ja igen, ez nagyon fontos.
2: Na ez.
4: Betelefonálós műsor lesz. Állítólag nagyot vállaltunk ezzel, szerintem nem, de majd meglátjuk.
2: Hát figyelj, igen, ez egy nehéz kérdés. Lehet, hogy az elmúlt 25 évben változott.
4: Nézd, az van, hogy
2: valami.
4: Én az elmúlt hetekben...
2: Ízlésrendőrség, ezt akartam kérdezni.
4: Én az elmúlt hetekben hivatalos tárgyalásokat folytattam a hallgatói önkormányzattal, és abban maradtunk, hogy csak okos hallgatókat fognak küldeni a betelefonálásra, és nagyon szépeket fognak mondani végig.
2: Hát én abszolút veletek vagyok, hiszen egy pozitív és optimista ember vagyok.
4: Illetve úgy lehet betelefonálni,
2: hátolvasom ezeket az üzeneteket, amiket nekünk írnak, akkor nem teljesen ez a kép jön le, de szeretjük
3: mert a képet. Jó, hogy nem fognak betelefonálni.
2: Figyelj, befognak szerintem.
4: Telefonáljanak is.
2: Helyes.
4: Telefonáljanak is be. Egyébként ez egy betelefonálás műsor. Meglátjuk. Tehát ugye tehát van egy koncepció ezzel kapcsolatban, vagy hogy inkább nem koncepció, inkább egy álláspont ezzel kapcsolatban, hogy a betelefonáló az a műsor része. Ezt a betelefonálónak is tudnia kell. Tehát, hogyha a betelefonáló hülye, akkor az adás is hülye. Az nekünk nem jó. Meg hát neki se jó. De nem jó, Szabi. Ez tényleg az, amit a kertévék szoktak művelni ezekkel a tehetségkutatókkal, hogy a műsor 3-4-e arra megy el, hogy a hülyéket mutogatják. És igazából én ezt megalázónak tartom.
3: Mit nevezünk hülyének? Hogy de lehet valakivel vitatkozni, még akkor is, hogyha teljesen...
4: Az más. Az teljesen más. Tehát az, hogy valaki betelefonál, és
3: azt nem azt gondolja, amit
4: már pedig hülye. Az elektromos roller egy jó dolog, az nem hülyeség, az egy álláspont, arról lehet vitatkozni. Attól még én ugyanazt fogom gondolni.
5: És ki az, akit egyből kinyomtok? Mit kell elektromos ügyben mondani ahhoz, hogy egyből...
2: Nem véleményazonosság kell szerintem.
4: A elektromos ügyben? Hát figyelj, ha valaki el tudja magyarázni nekem az ampert, akkor tök jó. Akkor ő szívesen meghallgatom.
3: Töltéssel rendelkező részecskék egyenletes egyenányú áramlása, kérlek szépen.
4: Ez
3: áramerősség.
4: Ez
3: az amper pedig annak
4: jó, a mértékegysége. Jó, de ezek azok a dolgok, amire
5: honnan van ez ennyire meg?

0: alkalmas volt, és ezt egyébként a hallgatóktól is majd szívesen meghallgatom, hogy azért az elmúlt 25 évben csomó mindent tanultunk, meg csomó mindent elvégeztünk, meg megszereztünk, meg stb. Stb. És nem tudom, tudjátok-e, de a Szabinak van egy OK-s ilyen álomfejtő képesítése, és ez az, onnan jött ez, az apropót az adta, hogy én két napja azt álmodtam, hogy megvertem egy törpét. És aztán arra gondoltam,
1: az Endre hogy... volt az.
0: És arra gondoltam, hogy akkor ezt a Szabival kibeszéljük.
2: Ez kemény.
0: Én nem szoktam törpéket verni, még bármi, még mert bárki is.
2: Véletlenül sem.
0: Nem áll rá a kezem, hogy mondjam. Nem tartom korrektnek. De most ez történt.
1: Tehát akkor csettintésre kell kreatívnak lennem, nagyon jó.
2: De nem, most komolyan. Szóval, hogy van mindig egy téma, arra mentek rá, vagy pedig ez egy...
0: Vagy van téma, vagy nincs téma.
2: Ez egy full olyan, amit alakít az élet.
0: Alakít az élet alapvetően, mert az élet az ilyen, hogy alakul, mi meg hagyjuk magunkat alakulni vele, de nyilván azért ugye a Szabi szörfös, ezt se tudjátok, vagy nem tudja mindenki.
1: Nem tudja, mindenki tudja már.
2: Most már mindenki tudja,
0: jó,
2: igen.
0: Helyes. Tehát tudod nagyon jó, hogy milyen az, amikor fölülsz a hullámra. Tehát mi is így vagyunk vele, hogy ott vagyunk, tudom, te windsurfös
2: vagy. Nem baj, az is
0: de
2: olyan.
0: De attól még van hullám.
1: Van.
0: Na. És akkor fölülünk a hullámra, és megyünk az élet hullámra.
3: Betelefonálás kizárólagos lesz, kérdezi a hallgató, hogy azért a trollkodó üzeneteket beolvassátok.
1: Mindent beolvassunk, ami olyan.
0: Hát figyelj, hogy mondjam,
1: de majd a Roy megmondja.
0: A régi vizét vesszük elő, a régi adás tematikát vesszük elő, a jó pofákat beolvassuk, a nem jó pofákat meg
1: hát
0: nem.
1: Meg amire rá lehet csatlakozni, esetleg tovább tudja lendíteni a témát, most a trollkodó, vagy új ajtót nyit ki például.
0: Most lépjünk vissza egy picit, és legyünk komolyak. Azért ugye most mindenki azért van ezzel a dologgal olyan mész hangulatban, ezzel a betelefonálással, mert ugye az online világ, amióta beköszöntött, ugye mi elsősorban arra lövünk, hogy ez az on-demand előtti világ hangulatát próbáljuk visszahozni, és ez az online világ hozta azt, hogy vannak a kommentek. A komment meg ugye egy korabeli névtelen feljelentés minőségű emberi viselkedést hozott ki mindenkiből, de én azt gondolom egyébként, hogy amikor betelefonálsz, az teljesen más. Tehát ott azért...
2: Hát elvileg másnak kell lennie, igen.
0: Ott azért más. És azt én értem, hogy most már mindenkinek ilyen izommemóriában van az, hogy beírjon egy trollkodó kommentet. Na de hát, tehát a trollkodó komment az egy olyan, mint egy lágyfink. Tehát, hogy jön, megy, kész, aztán ott se volt. Nem volt különösebb értelme neki. De mégis megteszik az emberek, mert azt gondolják, hogy szükséges, mert a véleményed fontos. Nem,
2: illetve
0: nem, rohadtul, nem.
2: Még egy zsákutcája van ennek, és ez nagyon nehéz kezelhető, vagy nehezen kezelhető, az, hogy pár másodperc alatt meg fogunk cáfolni különböző PhD fokozatú embereket, akik mondjuk itt 25 évet kutattak egy területen, de el akarja mondani a véleményt, pár másodperc alatt megcáfolja a kedves névtelen kommentelő.
1: Hát nekem erre van egy örökbecsülő, hogy 25 évvel ezelőtti megfejtésem.
0: Ja, van a Szabinak PhD-je egyébként.
1: Egyébként van. Próbáltam kikezeltetni, de nem. Hogy attól, hogy Zeneakadémiát végeztél, még lehetsz józanész. Szóval, hogy szerintem ez egy olyan mondat, ami egy csomó mindent összefoglal. Na. Annak idején Roynak nagyon tetszett például.
0: Igen,
1: a
0: bedugatlanba használtuk is talán ezt az örökbecsét.
1: Igen, a PhD-sekre. Tehát, hogy nem feltétlenül kell ahhoz iskolát végezni magas szinten, hogy legyen lelke valaminek, amit csinálsz.
0: Ez is igaz, meg az is igaz, amit az Endre mondott, hogy gondolom, te most itt a kommentelőkre gondoltál.
2: Így van, erre fűztem rá, amit mondtál, igen.
0: Akik bármire tudnak egy nagyon határozott, és én azt szeretem ezekben, amikor valaki hivatkozási alapnak tekinti, vagy mondjuk statisztikai adatnak tekinti a szerintem. A szerintem kezdetű mondat, az egy hivatkozási alap, hiszen ezt én gondoltam, hiszen ezt én mondtam, hiszen ez én szerintem van. Tehát akkor, na, egyenlőséggel igaz.
3: Ez még mindig egy lépéssel előrébb jár, mint oda sem teszi, csak így gondolja.
1: De hát, hogyha te mondod, akkor a szerinted van, nem?
2: Az én álom részben benne volt a dupla farkas elnevezés, vagy az másik álommal jött?
0: A dupla farkas az onnan jött, ezt most mindenki kell, még mielőtt bárki plákiummal vádolna, az onnan jött, hogy akkor, amikor elköltöztem

0: otthonról, mert mondták, hogy költözzek el, akkor először az Egressi úton laktam, és ott a Netflix user nevem Egressi 3-as volt. És aztán utána, amikor elköltöztem a Farkasbab utcába.
1: Mi van?
0: A Farkasbab utcába. Ott a környéken nagyon sok farkas nevű út.
1: Farkasbab.
0: Hát ez az. Tehát gondolod, hogy nincs. De nagyon sok farkas nevű utca. Farkas szőlő, farkasok, stb. És akkor a wifi-t elneveztem dupla farkasnak. Na most átköltöztem a Róna utcába, de ott meg nem tudtam mit csinálni, mert a Róna Jegó már lenyúlta ezt a nevet. Tehát ez, de tényleg, most akkor mit csinálja? Kénytelen voltam a dupla farkas. Úgyhogy most mindenhol a wifi-m az dupla farkas néven hallgat.
2: Nagyon jó.
0: Tehát ez a hiteles történet.
2: Szóval 9 óra.
0: Este 9.
2: Nem most, perc múlva. Minden hétfőn?
0: Nem 2 perc múlva. Minden hétfőn.
2: Szuper.
0: Folytatólagosan elkövetett.
2: Nagyon jó.
3: És telefonálnak.
2: Sok-sok üzenet jött a na végre, és a
1: többi. Nagyon kedvesek vagytok.
2: Vissza a régi arcokat az este. Az első betelefonáló a Géza lesz?
0: Bárki. Hát nem tudom. Várjál, bocs. Mi az adástelefonszám?
1: Elmondom, mi lesz az adástelefonszám, amit nem tudok, ami az SMS szám, az lesz, át lesz irányítva szépen ide.
3: Igen, azt még.
0: De biztos?
1: 06, nem tudom hát mennyi, 980980.
3: Erről a telefonról felhívjuk magunkat, és akkor kiírja. Ez még addig ki fog
0: derülni. Valaki telefonáljon már be most, hogy meg tudjuk.
2: Semmiképpen nem telefonáljatok be most. Azt a muníciót, azt tartogassuk. Figyelj, azt a muníciót tartogassuk meg.
1: Még leszünk a pont jókorban is.
2: Ördögírójnak.
1: Igen.
2: Hát akkor...
1: Hosszan.
2: Még bővebben ki. Hú, igen. A majával?
1: Igen.
2: Akkor ott lementek mélyre akkor szerintem.
1: Majd akkor kimegyek.
2: Ott lesz álommagyarázat. Szerintem az borítékolható.
0: Egyébként a durva az, hogy ebben az álomban még izé is volt, elektromos roller is volt.
2: Na, úgyhogy... látod? Jönnek ezek a témákról, jönnek. Nagyon-nagyon örülünk, és ezzel a...
3: Hát van minden, van rengeteg hallgató, aki még emlékszik azokra az időszakra, és a HZ-től,
1: ízlésrendőrségen
3: át mindent fölelevenítenek. Úgyhogy...
1: Köszönjük szépen! Srácok.
2: Akkor már csak az hiányzik, mert két ilyen kifinomult úriember képét mutatjátok ezen a fotón, öltönyben.
1: Ez hazugság.
2: Szerintem kifinomult úriember. Viszont meg kéne ismételni a régi plakátokat. Tehát azért én szerintem akkor az vissza kéne hozni, hogyha már van. Ugye? Tehát, hogy ott kicsit más volt.
0: Jó, de ott vannak szellemi, tulajdoni
2: jogviszonyok.
0: Azok
2: én ismerem, aki csinálta ezeket, állítólag egy goromba ember, ráadásul nem túl magas dövés, úgyhogy lehet ebben valami.
1: Én ezzel is megelégednék, hogyha egyszer egy farsangi bulin az Endre megjelent, chefnek maszkírozva.
0: Úgy van,
1: na,
0: tényleg.
1: Azt, pontosan, na, azt egy jó megnézni. Alap lenne, azt megnézném.
0: Nem Kocsek volt.
2: Nem, chef voltam.
1: Chef volt, tehát be volt barnitok.
0: Hát jó vagyok, egy kopasz barna ember.
2: De azt tudod, hogy az megvan, hogy utána beszívta az automata a kártyámat, és nehéz lett volna kimagyarázni, hogy mit csinál egy hevederes, pisztolyos, kopasz, fekete ember de az én bankkártyámban. Tehát azért ez kemény ügy volt.
0: De várjál, azon a bulin volt egy nagyon kellemetlen félreértés. Mert ugye mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy farsangi mulatság volt. És volt egy pillanat, amikor tetőfokán volt épp a hangulat, és belépett egy rendőr. És mindenki elnémult. Majd a csávó volt annyi humorérzéke, hogy egy darabig halálkomoly pofával lát, és utána azt mondta, na mi van, buzik, hello! Tudod, és kiderült, hogy ő is csak be volt öltözve. Na de várjál, ugye ment a buli tovább, és akkor ez már ilyen hajnali órák, bejött 3 rendőr. Erre mi?
2: Na mi van, hülyék, szaladtok!
0: Ez kiderült, hogy nem ők.
2: Igen, igen. Régi szép idők. Ezt a hangulatot idézi meg a dupla farkas. Hallhattátok most így korán reggel, kaptatok egy kis ízelítőt belőle. Szabi Tokától Bokáig és Ördögi Roy műsorvezetésével. Köszönjük szépen.
0: Mi köszönjük, szevasztok.
1: Szevasztok.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Na és végül mibe fektettél?
6: Ingatlanba.
5: Lakás?
6: Nem.
5: Nyaraló?
6: Nem.
5: Akkor?
6: Üzleti ingatlan.
5: Az nem csak a nagyoknak van.
6: Én is azt hittem.
4: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: Na, ennek én is utána nézek.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban mától lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani. Németh Luca, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Az állam kiszállna a 35 éves autópálya koncesszióból. 4 részletben érkezik a dízel támogatás. Sri Lankán még buddhista szerzeteseket is bevetnek az asszály ellen. Sok lesz felettünk a felhő, előfordulhatnak záporok, megélénkül majd a szél, délután pedig 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az állam kiszállna a 35 éves autópálya koncesszióból. A kormány tegnapi bejelentése szerint megkezdődött a szerződés jogszerűségének és gazdaságosságának felülvizsgálata, amely során több problémát is feltártak. A megállapodás indokolatlanul hosszú időtartamra szól, vélelmezhetően sérti a magyar és az Európai Uniós jogot, a koncesszor kockázat vállalása minimális, a nyújtott szolgáltatások pedig rendkívül túlárazottak. A kormány korábbi közlése alapján a megállapodás teljes időtartama alatt több mint 23 ezer milliárd forintos fizetési kötelezettséget jelentene az államnak. A pénzügyminiszter szerint sikerült stabilizálni a magyar gazdaságot, csökkent az államadósság, mérséklődött a hiány, az idei gazdasági növekedés pedig 2% közelében lehet, közölte Kármán András. Hozzátette azt is, azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. A Magyar Államkincstár 4 részletben küldi az érintetteknek a dízel támogatást szeptember és október végén, illetve november 13-án és december 7-én érkezik az 5000 forint azoknak a magánszemélyeknek, akik legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használnak. A támogatás személyenként egy személygépkocsi után jár, és folyósítása automatikus, a jármű nyilvántartási adatok alapján történik majd. A Kossuth téren lesz az október 23-i állami megemlékezés, az 1956-os forradalom 70 éves évfordulóját ünneplő események részleteit azonban még nem árulta el a kormányfő. Azt viszont lehet tudni, hogy számos külföldi vendéget, köztük Emmanuel Macron francia elnököt és a legtöbb európai ország vezetőjét meghívták. Néhány órán belül 2 ballisztikus rakétát is kilőtt Észak-Korea az ország keleti partjainál. Az első 450, a második 600 kilométert tehetett meg. A dél-koreai nemzetbiztonsági tanács felszólította Pyongyangot, hogy azonnal hagyjon fel a rakéta kísérletekkel. Közben folyamatosan romlik Észak-Korea és az Egyesült Államok viszonya. Fennyen elítélte azt a közös hadgyakorlatot, amit az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea hajtott végre a térségben a múlt héten. Erre válaszul ők is gyakorlatoztak múlt hétvégén. Sri Lankán még buddhista szerzeteseket is bevetnek az aszály ellen. Tegnap papokkal a fedélzetén szállt fel egy repülő az aszályos területek fölé, ahonnan szentelt vizet locsoltak a tájra, miközben a három szerzetes imádkozott. A dél-ázsiai szigetországot az El Niño miatt még a következő hónapokban is súlyos szárazság fenyegeti, ami után azonban özönvízszerű esőkre lehet számítani.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Napközben felszakadozik a felhőzet, délután már csak kevés zápor lehet, sokfelé megerősödik viszont az északnyugati szél és 22 fokot mérhetünk.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
4: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Szép napot mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre, aki már Gede módszerrel átállt reggel 9-kor a napot kívánásra a reggelt helyett, úgyhogy...
3: Mi? Nem, hát én általában 8 órakor már úgy... Figyelj, van akinek az a reggel, van akinek az már nem reggel. A 9 óra meg hát végül is van olyan iroda, ahol 10-kor kezdődik a munka, de azt szerintem
4: világos,
3: a szerencsésebbek.
4: Világos, csak ugye a Balázs ragaszkodik ehhez, és ő nagyon-nagyon pontosan mindig
3: na, nagyon 8 ügyesen csinálja.
4: 9-re átáll, és szuper. Erre figyel, és így mondja, szuper. És akkor azért látom, hogy te is. Közlekedési információ.
3: Hát volt az M3-assal kapcsolatban. Na igen?
4: Hát képzeld el. A tűzoltók elfűrészelték a fát, amely rádölt a felső vezetékre, Ferihegy magasságában. Emiatt Köki és Vecsés között leállt a vasúti közlekedés. A legmókásabb az ilyenkor szokásos közlésekben, hogy a vonatok egy része mentesítő vonatszámmal közlekedik, emiatt a vonatinformációs rendszerekben nem követhető. Tehát ha valamikor szükség lenne arra, hogy tudd, hogy mi van, akkor a vonatoknak új számot adunk, mentesítő vonatszámot, és akkor nem követhető a vonatinformációs rendszerekben. Amúgy a forgalom továbbra is áll, de megkezdődött a felső vezeték helyreállítása, majd valamikor lesz közlekedés. Egyébként nem nagyon kommunikál a MÁV, hogy az IC-k merre mennek, hogy ők is kerülnek el az újszászi útirányon, vagy csak az interrégiók, arról nem látok semmi információt, itt kicsit lehetne ez jobban. Uh-huh. Mert hát nem ártana, ilyenkor lehetne tényleg látni, hogy merre megy a vonat.
3: Na jó, ezt legalább megtudtuk. Érkezett az M3-asról is információ a kedves hallgatóktól, hogy borzasztóan be van dugulva. Reméljük, hogy ez valamennyire oldódott már. Most azonban egy izgalmas témát feszegetünk gazdarovatunkban.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Hát ugye halljuk és látjuk, hogy a borággazatot itthon egyszerre két csapás is sújtja, az egyik az asszály természetesen, és a klímaváltozással kapcsolatos problémák, a másik pedig az aranyszínű sárgaság, ugye, amit elsősorban azt lehet látni, hogy a mennyiség csökkenésében és az árak emelkedésében fogunk majd tapasztalni. Egy kiváló kutatást végzett a GKI ezzel kapcsolatban, azért is beszélgetünk Németné Pál Katalinnal, a GKI vezető kutatójával. Jó reggelt kívánunk, szép napot!
6: Jó reggelt kívánok!
3: Na nézzük akkor a borággazattal kapcsolatban, hogy mit lehetett találni. 2026-os szüret, ugye, az, amiről beszámoltak a borászok.
6: Igen. Ez most idén korábban kezdődött, mint szokott, úgyhogy lassan már véget is ér. Ez egészen elképesztő, mert hát október szokott lenni a nagy születi hónap, és sokszor még novemberre is áthúzódik. Hát úgy ez szeptember végére be is fejeződik majd a szület. Ez természetesen az idei nagy forróság miatt, a meleg nyár miatt történt.
3: Hát igen, én is jártamban keltem be, látom, hogy azoknak a fajták, amiket ugye kint szoktak hagyni még későibbnek, de most nem a késői születekről beszélek, hanem az ilyen nagy bordói vörösök például, már azt is meg leszületelték a szekszárdi borvidéken is, de máshol is, úgyhogy ezt lehet látni. És tényleg az egész év, vagy szerintem lehet már tavalyi év is azzal kezdődött, hogy jött nekünk ez a jó kis aranyszínű sárgaság, és az amerikai szőlőkabóca, ami lényegében a vektora ennek a betegségnek. Mit lehet erről tudni, hogy mit mondtak a borászok?
6: Hát egyelőre még nincsen összesítés, hogy mekkora károkat okozott. Én még Európára is csak egy ilyen fél 21% termés kiesést találtam, ami szerintem nagyon optimista becslés. Tehát ez a aranyszínű zsákosság már egy ideje velünk van, de most valahogy berobbant. Tehát most sokkal jobban terjed, mint korábban, és hát ezért okozott igen nagy károkat. És ugye az a baj, hogy ez ellen igazából nem tudnak védekezni. Tehát valamennyire, amikor még nagyon gyenge a fertőzés, és észreveszik, akkor állítólag vegyszerezéssel lehet, de olyan, hogy nem lehet észrevenni. Tehát amikor már beüt, akkor már sajnos egy megoldás van, ki kell szedni a szőlőt és elégetni, ami az egész ültetvényt, nem csak a fertőzött tőkéket. Na most ez azért szerintem egy elég komoly visszaesést jelent, amikor teljes ültetvényeket föl kell számolni, és ugye azokat újra telepíteni. Tehát ez nem is csak az adott évben okoz károkat, hanem a következőkben is, mire a termőre fordulnak az új telepítések.
3: Hát akkor ennek a nagyságát, vagy a kiesés mennyiségét, azt majd csak a későbbiekben fogjuk meglátni. Hogy egyébként hogy állunk európai átlagban? Hol tartózkodik Magyarország a bortermelésben?
6: Hát mind a szőlő, mind a bortermelésben olyan 2% körül van az arányunk az európai piacon. Tehát ez úgy egy nagyjából megfelel az egyéb arányainknak. Tehát nem vagyunk bornagy hatalom, bár az igaz, hogy az európai Európán belüli borexportnak mi a hetedik szereplője vagyunk, csak hogy az első három Olaszország, Spanyolország, Franciaország annyival nagyobb, hogy ez a hetedik hely, ez már nagyon alacsony szintet jelent.
3: Igen, mondjuk ez az annyival nagyobb, az azt jelenti, hogy számokban önt, vagy így körülbelül 30%, de jó, ez ökölszabály, de mondjuk ilyen 28-24% körül van Olaszország, Franciaország, Spanyolország egyenként. Tehát ők azért összesítve nagyjából viszik a prímet. Annyi viszont érdekesség szerintem, hogy Ausztria ugye 1,5% körül van, Románia pedig egyel előttünk 2,7%, de ott az ország méretéből, meg a szőlőültetvények méretéből adódóan ezt lehet tudni, hogy ott mindig is nagyobb volt a mennyiség.
6: Igen, az Ausztria azért nem csak az Alpokból áll, úgyhogy nagyon hatékony szőlőtermelést tudnak folytatni a megfelelő helyeken. Ugye nálunk nagyon jó adottságok vannak, csak lecsúszott a bortermelés ezekről a hegyekről, ahol a kedvező szög, meg a vulkanikus talaj, meg ilyesmi jó bortermelést tett lehetővé, de a tömegbortermelés az lecsúszott a sikabb részekre, és hát ott már rosszabbak a termésátlagok, meg a minőség, tehát a szokásos történet.
3: És az exporttal hogy állunk? Ugye ez szokott az egyik ilyen sarkalatos pont lenni, hogy tudunk-e eleget exportálni, illetve mit exportálunk? Mert az is a másik, ugye, hogy minőséget tudunk-e exportálni, mint Ausztria, vagy pedig nem?
6: Hát igen, szóval ez az egyik ilyen legnagyobb baj, hogy a bortermelésnek olyan 40-50% között megy exportra, ugye ez mindig attól is függ, hogy sikerül. Na most az a baj, hogy ennek a nagy részét még mindig az ilyen tartályos bor teszi ki, ezt ugye Magyarországon kalmásborként ismerjük, tehát egy ilyen alacsonyabb minőség, az üveges borok azok az értékesebbek, illetve hát a pezsgők. Na most ezeknek sokkal kisebb a súlya, bár növekvő. Ez ugye azzal is jár, hogy hát viszonylag alacsony az ár, amit a borért kapni tudunk.
3: Az mit jelent, hogy alacsony? Mármint, hogy most ez összesítve van mérve, vagy pedig külön a palackosokra van statisztika, hogy ez mennyibe kerül?
6: A palackosokra van 2025-ből adat, ott literenként 1,57 eurós átlagár volt, a teljes borexportunk átlagára pedig 1,08 euró volt, tehát ez azt jelenti, hogy a tömegborok csúnyán lehúzták.
3: Hát igen. És hogyha azt nézzük, hogy a legnagyobb részét ezt a lédik tartályos viszi el, és a palackosok közül is 1,57 €, hát az, hogy is mondjam, azért, hát azzal nem lehet büszkélkedni nagyon. Igen. Hát, igen. Jó, azt értem, de hát akkor is, tehát, hogy
6: sajnos az a baj, hogy ezek a gyengébb minőségű borok, a tartályosan kerülők, rontják a magyar bornak az imidzsét. Uh-huh. Tehát, hogyha azt halljuk, hogy spanyol bor, vagy francia bor, akkor rögtön arra gondolunk, hogy az valami magas minőségű dolog, és hát általában olyannal is találkozunk. Nyilván ott is van alacsonyabb minőségű termelés, csak az nem kerül közvetlenül exportra. Tehát nálunk is van egy ilyen baj, hogy a magyar bort azt inkább ezzel a tartályossal azonosítják, és irgalmatlan nehéz munkája van a minőségi bort termelőknek, hogy ezt a presztízst elfogadtatják. Uh-huh. Mondjuk én jártam nemzetközi konferenciákra, mert a GKI tagja egy ilyen munkacsoportnak, és a programban mindig szerepelt valami kirándulás, és igen sokszor vittek minket borászatba. És hát olyan borokat büszkélkedtek, amikre nagyon megsértődtek, amikor mondtam, hogy igen, ez már majdnem olyan jó, mint az apósom házi bora. Tehát ők pedig ezt kiválónak tartják, tehát egyszerűen nem tudjuk elfogadtatni, vagy na, hát vannak ilyen sikerül, de irgalmatlan nehezen, hogy a magyar borok között nagyon kiválóak vannak, tehát igen, csak rá lehetne még erősíteni a bormarketingre, de igazából talán inkább ezeknek a presztízsontó magyar boroknak a hatását kéne valahogy eliminálni.
3: Hát igen, de közben ugye nyilván importálunk is, ott egy kicsit nagyobb eurós átlagáron, de alapvetően itt a fogyasztás, a hazai fogyasztás és az európai fogyasztással van probléma. Most néztem a legfrissebb adatokat jó pár évre visszamenőleg, míg a söröknek és a párlatoknak a piaca dinamikusan bővül, és ezek globális statisztikák, de európai is néztem külön, addig a borfogyasztás az meredeken esik. Tehát, hogy igen, ezzel itthon is meg kell küzdeni, meg külföldön is.
6: Hát igazából nem megküzdeni kell, hanem alkalmazkodni hozzá. Nem lehet az ízléseket csak úgy megváltoztatni, ráadásul igazából ez nem is egy rossz tendencia, tehát ugye ezeket a nehéz, magas alkoholtartalmú borokat fogyasztják egyre kisebb arányba, és az ilyen könnyebb, rozé, meg egyéb módon alacsonyabb tartalmú gyöngyöző borokat, és hát egyre inkább a pezsgőket azért fogyasztják, tehát meg lehet találni ezeknek a vezőit és piacát. Másrészt pedig hát nekem van egy olyan meglátásom, hogy Magyarországon nagyon kevés helyen lehet egy pohár bort kérni, vagy mit tudom én, 3 decit. Tehát, hogyha egy kisebb társaság elmenne borozni, akkor is meg kell vennie ugye egy egész palackot a legtöbb vendéglőbe, ami egyrészt húzos, másrészt nem is akarnak esetleg annyit meginni. Tehát úgy a vendéglátásban is nálunk nem borbarátok a szokások.
3: Hát illetve attól függ, mert ugye közben olvasom az anyagban, a kutatásban, hogy a borturizmus ugye az egyik legmagasabb átlagos költéssel bíró turisztikai szegmens, és erre azért lehet nagyon jó példákat látni,
6: igen,
3: az országban.
6: Igen. Igen, igen, szerencsére azért egyre több borvidéken ismerik föl, mert ez nem is csak egy-két gazda, hanem általában az egész hegyközség, aki rá tud erre állni, hogy borutakat szerveznek, vendégházakat építenek. Ugye a bornál van egy olyan, hogyha aki bort kóstol, az utána nem tud már vezetni. Tehát vagy valaki nem iszik a társaságból, csak nézi a többieket, ami elég fát dolog, vagy pedig hát kell helybe valami szállás, ahol utána megalszanak. Ezeket nagyon jól meg lehet, esetleg már a vendéglátók viszik is autóval, szekérrel. Nagyon, nagyon jó programokat össze lehet állítani, csinálják is. Szerintem ez például az általam hiányolt bormarketingnek egy nagyon-nagyon jó példája.
3: lenne. Oké, hát akkor azt lehet kivenni az anyagból, hogy azért az jó hír, hogy hát nem tudjuk még, hogy mit hoz az aranyszínű sárgaság, milyen kiesést, viszont azt lehet látni, hogy a prémium szegmens előtt jó lehetőségek nyílnak, és hogy ezt kéne valahogy jobban kihasználni, ami mondjuk hozzáteszem 2000 óta nem teljes mértékben volt sikeres, hogy ezt megoldjuk, de a hibáinkból lehet tanulni. Majd akkor próbálkozzunk.
6: Hát ezzel tökéletesen egyet tudok érteni.
3: Okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot, jó munkát!
6: Nagyon szívesen, viszont hallásra!
3: Németné Pál Katalinnal, a GKI vezető kutatójával beszélgettünk arról a tanulmányról, amit a GKI gazdaságkutató végzett 2026-os szüret kapcsán és a magyar bor ágazat kapcsán.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz sebbenye meg a mindenségét neki.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Magyarország borkultúráját a sokszínűség jellemzi, de nem csak a bor mesél emlékezetes történeteket, hanem a táj is, ahonnan származik. Mesebeli kis utcáival, történelmi múltjával, gyógyfürdőivel és festői tájaival Eger kétségkívül sokunk szívébe belopta már magát. Ám ami igazán híressé teszi ezt a különleges várost, az nem más, mint a környék borvidéke. Az Eger környéki pincészetek egyik legfontosabb helyszíne a Szépasszonyvölgy. Bár a borrégió lávakőzetes talajának köszönhetően a fehér szőlő fajtáinak kedvez, a bor, mely mindenkinek elsőre beúrik a városról, az egri bikavér. A hírhedt bor Magyarország első eredetvédett bora, több szőlőfajtából készül. Cabernet Franc, villány. Bár egy alapvetően francia eredetű italról van szó, villányban is otthonra talált. Szakértők szerint a terület kiválóan alkalmas ennek a szőlőfajtának a termesztésére. Az őszi napsütésben a szőlőtőkék látványa is felemelő, és a környék meg annyi látnivalóval csalogat. Szekszárdon a legidősebb szőlőültetvények zöme kadarka. A legtöbben őshonos kárpát-medencei szőlőnek tartják, de a kadarka valójában balkáni eredetű. Üde, gyümölcsös fajta, különleges aromával, úgy tartják igazi örömbor. A borrajongóknak kötelező a régi vármegyeháza udvarán található borkút felkeresése, ahonnan ünnepnapokon vörös és fehér bor folyik.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Jó reggelt, hello!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Na, mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén?
4: Pénteki negatív korrekciót követően ma emelkedéssel indult a kereskedés, és egyelőre tartja is magát, 0,4%-os pluszban van a Bux Index. Vezető részvények közül egyedül a Richternél látunk egy kis mínusz 0,5%-os csökkenéssel, 12.770 forint az árfolyam. Az OTP közel 1%-os emelkedéssel, 46.560 forinton, a Magyar Telekom 2 forintos pluszban, 2.564 forinton, míg a MOL 0,4%-os pluszban, 5.180 forinton. A forgalom most fogja elérni lassan az 1 milliárd forintot, a béten nagyjából átlagosnak mondható.
3: Oké. Közben azon gondolkodtunk, hogy van-e valami, amire nagyon vár a piac esetleg?
4: Hát ma nem igazán, illetve hát nyilván a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos hírek azok fontosak lehetnek. Egyébként a hangulatjavulás is részben annak volt köszönhető, hogy Trump nem zárta ki, hogy az ENSZ közgyűlésen esetleg találkozni fog az iráni elnökkel. Most persze jó kérdés, hogy ez valós közeledése, vagy megint csak egy ilyen kommunikációs trükk. Ezt még nem tudjuk, de minden esetre az olajár folyama csökkenés mutat, és a szaúdi kapacitások ugye megsérültek múlt hetekben, és itt is több elemző is rámutatott, hogy ahhoz képest elég egész jó exportszámokat mutatnak, tehát tudnak továbbra is exportálni, ez is segítette az olaj korrekcióját, és ez nyilván a részvénypiacokra kedvező hatással van.
3: Oké, forint?
4: Forintnál is azt láttuk, hogy pénteken ugye volt egy gyengülés, egészen a 365-ös szintig emelkedett az euró árfolyama, és azt követően még napon belül megindult egy kisebb korrekció, most 363-85-nél jár az euró, tehát a 364-es szint közelében továbbra is. A dollár forint 317,05-ös, és azért holnap lesz fontos esemény, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tart délután, ami most a szokásosnál egy picit izgalmasabb lehet, hiszen kamattartást vár mindenki, és ez valószínűleg be is fog következni, viszont megjelenik az új inflációs jelentés, amire hivatkozva korábban ugye a jegybank jelezte, hogy a további döntéseket a most megjelenő inflációs jelentés előrejelzései alapján fogják meghozni. Ugye a legutóbbi döntés volt azért szigorodtak a nemzetközi jegybanki kamatok, illetve majdnem nagyon fontos lehet, hogy bejelentik-e az inflációs célszint csökkentését már most, vagy későbbre tartogatják ezt
5: és
4: a bejelentést.
5: És ha teszem, azt bejelentik, és azt mondják, hogy 2,5, ez hogyan hat a forintra?
4: Azt gondolom, hogy rövid távon forint erősítő lehet, hiszen ugye az egyéb tényezők változatlansága mellett önmagában egy picit magasabb rövid távú kamatok feltételez, viszont hosszú távon, hogyha sikerül valóban lentartani az új cél közelében az inflációt, akkor hosszú távon akár alacsonyabb kamatokat is lehetővé fog tenni, de én rövid távon inkább forint erősítő hatást gondolnék, de nem lesz várhatóan nagy mértékű. Ugye amikor kiszivárgott ez a hír néhány héttel ezelőtt, akkor azért ilyen 3-4 forintot lejött az euró hirtelen, talán annál kevesebb lenne a hatása most.
5: Uh-huh. És a kamat döntés, illetve az azt követő kommunikáció tekintetében ott mi az, ami befolyásolhatja a forint árfolyamát? Tehát ha mondjuk annyit mondanak, hogy adatvezérelt üzemmódban maradunk, most tartjuk, és nemzetközi hangulattól tesszük függővé, plusz az infláció további számaitól, akkor azt gondolom, ez a semleges verzió? Vagy hogy mi az, ami esetleg valami irányba jobban kimozdíthatja a forintot?
4: Igen, itt az lehet a döntő tényező, ugye több folyamat is hatást gyakorolhat a kamatpolitikára. Természetesen ugye a hazai inflációs folyamatok azok kedvezőek, viszont a nemzetközi, egyrészt a geopolitikai helyzet, másrészt pedig a nemzetközi kamatkondíciók szigorodása az kedvezőtlen lehet. Én azt gondolom, hogy az fogja eldönteni a forint mozgását, hogy melyiket fogják jobban hangsúlyozni. Nyilván megpróbál kiegyensúlyozott maradni a jegybank, de a sajtótájékoztatón elképzelhető, hogy valamelyik oldalra elbillen a kommunikáció, és akkor az mozdíthatja a forintot.
3: Oké, köszi szépen az infókat, várjuk az adatokat, jó kereskedést nektek!
4: Köszönöm, köszönjük szépen és a figyelmet is, sziasztok!
3: Varga Zoltánnal beszélgettünk, szenior elemzővel, Budapest értéktőzsdéről, a forintról és a várható eseményekről, amik befolyásolják a kereskedést.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Gothic.
1: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
2: Aha, aha, aha.
1: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
2: Aha.
1: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
3: Mit tud rólunk az AI? Ez a kérdés, mert hogy úgy tűnik, hogy rendkívül kényes dolgokat tudhat a felhasználókról a mesterséges intelligencia. Már eddig is tudtuk, hogy az adataink, az adattestünk, az ki van téve hát jó sok nagy cégnek a kénye kedvének, fogalmazzunk így. A mesterséges intelligencia térnyerésével azonban még hatványozottak ezek a problémák, úgyhogy erről beszélgetünk Kis Gergellyel, az Attractó ZRT társalapítójával. Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Na de ráadásul ugye úgy mennyit tudhat meg rólunk az AI, hogy nem mondtunk el neki közvetlenül adatokat rólunk, hanem ő összeszedi.
4: Igen, igen, meglepően sok ilyen következtetést tud levonni rólunk, ugye azzal, hogy hogyan kommunikálunk a, mondjuk például a ChatGPT-vel, de ugye lehet, hogy Claude vagy Gemini. Gondolom azért a hallgatók nagy része az használja ezeket az eszközöket, és igazából amikor ilyen bármilyen konvencionális céllal hónapokon, éveken keresztül használod különböző élethelyzetekben, nem tudom én, munka, főzés, kapcsolat, én nem tudom, közlekedés, akármi, akkor ugye szépen lassan a memóriában, minden ilyen rendszernek van valamilyen szintű memóriája, kikapcsolható, bekapcsolható, de azért alapvetően van neki, ott ez ugye halmozódik, és mivel ilyen iszonyú fejlett AI rendszerekről van szó, ezért ne lepődjünk meg azon, hogy ebből következtetés is lehet levonni. Ez olyan, mint hogyha nem tudom beszélgetni egy emberrel hetente kétszer, négy éven keresztül, és a végén megkérdezett tőle, hogy na, és amúgy mit tudsz rólam? Hát persze, tud egy csomó mindent.
3: Igen, tehát ez ilyen profilozás történik, és a cikkben, aminek kapcsán beszélgetünk, abban azt írtátok, hogy a feltételezett jövedelmi kategória és társadalmi gazdasági státusz, pszichológiai profil, rejtett bizonytalanságok és stresszkezelési minták, valamint a politikai és életmódbeli hovatartozás. Csak hogy így egy pár apróságot mondjunk.
4: Igen, igen, és meglehetősen tisztán. Tehát, hogy abból, hogy hogyan, mit tudom én, rákeresel arra, hogy olajszűrőt keresel a nem tudom, Volkswagen Golfothoz, akkor abból egyből adtál egy adatpontot arra, hogy te egy olyan jövedelmi kategóriába tartozol, akinek Volkswagen Golfja van. És ez nem biztos, hogy egy az egyben 100%-ban igaz, de hogyha elhagysz magadról 10, 100, 500, 1500, meg még több adatpontot, ráadásul azért mi nagyon hasonlóak vagyunk így emberek, tehát nyilvánvalóan lehet bennünket profilozni, a marketing tudomány az erről is szól, és ezért, hogyha tartozol valami társadalmi csoporthoz, kategóriához, az valóban meghatározza a viselkedésednek bizonyos dolgait, tehát néha még elég csak azt beazonosítani, hogy kb. Milyen kentőn karaszba vagy benne, és akkor az azt ő tudja.
3: Ugye ez mondhatná valaki, ahogy te is említetted, hogy eddig is volt ilyen jellegű profilozás, hogy miben más ez, mint amit eddig csinált a Google meg a Facebook?
4: Technikailag, ez egy nagyon érdekes kérdés, technikailag nem más, mert ugye eleve ezek ugye az OpenAI-nak a modelljeit úgy hívják, hogy GPT, ez a mindegy General Pre-trained Transformer, és ez a technológiát a Google fejlesztette ki eredetileg. De az OpenAI volt az, aki elétette egy chat klienst, mert jó bátor volt, és akkor ebből lett a ChatGPT igazából. De a Google már régóta használta ezt a technológiát, csak az a nagy különbség, hogy amikor a Google-t használod, igaz, hogy azt most már 20 éve használod igazából, mindannyian, akik hallgatják a műsort, meg ti is, meg mindenki 20 éve használ Google-t, és azért nagyon sok adatpontot hagytál már magad után. Ezek ilyen picik, tehát hogy rákeresel 2-3 szavas dolgokban. Amikor egy chatbotot használsz, akkor ugye akár hosszan írsz, illetve manapság már leginkább beszél az ember ezekhez a dolgokhoz, és sokkal hosszabb, mélyebb adatokat hagysz magad után, amikor ezeket használod.
3: És ugye jön az, hogy hát nyilvánvalóan az adat ugye az új arany, az adat az új olaj, tehát ugye ez a kérdés. Nyilván pénz van a háttérben, ezt a tudást ugye meggyőzés és a reklám céljára fogja hasznosítani mindenki.
4: Igen, és itt van egy elég komoly sztori. A reklám azon most nem tudom, az is egy nagyon világ egyik legnagyobb biznisze, de én most átugranék rajta. Ezt láttuk a Google-nél, Amazonnál, így működik a világ, így működik az internet, hogy olyan reklámokat akarsz kapni, megkapsz is, ami lehetőleg jól élik a személyiségedhez. A másik része, ez az érvelés, ez viszont nagyon-nagyon durva, meg érdekes. Van egy olyan, ugye, hogy mérjük az érvelési képességét a rendszereknek, és akkor lehet ez egy szénalapú rendszer, mint én, vagy mondjuk egy szilíciumalapú rendszer, mint mondjuk egy ilyen AI. De ebből a szempontból teljesen mindegy, van valami érvelési képessége a rendszernek. És ennek a mérésére, ugye hagyományosan a Turing-teszt volt réges-régen, a Alan Turing-féle ilyen, hogy ember vagy-e vagy nem, de ma már vannak nagyon szofisztikált tesztek. Az egyik ilyen teszt, ez az arcagi, úgy hívják a arcagi.org, vagy valami ilyesmi a site, és itt ugye méri azt, hogy valami rendszer mennyire jól érvel. És tavaly, illetve nem, mi van most? Már szeptember van, tavaly volt az, amikor az OpenAI kiadta az O3-as nevű modelljét, és ez a modell volt az első, ami az emberi érvelési képességhez nagyon hasonló teljesítményt tudott felmutatni. És ebben az eltelt egy évben, ugye mindannyian tudjuk, hogy ezek hihetetlen, de hihetetlen tempóban fejlődnek ezek a rendszerek. Nyilván az O3 az már egy semmi, az már egy ilyen kis piskóta valahol a csartnak az alján. A mai rendszerek, a GPT-6 Astra például, az űrben van ahhoz képest, amit az O3 tudott, ami volt az emberi szint nagyjából. Tehát ez határozottan kijelenthető, és mondom az arcagin, ez utána is lehet nézni, hogy a mai modern generatív AI rendszerek az érvelési képesség tekintetében jóval megelőzik az embereket. Tehát abba fűznek bele, amiben akarnak, hogyha ilyen profánul akarom.
3: Hát igen, igen, igen, és ez ugye az a veszély, amire nem gondoltunk, viszont ki lehet deríteni, hogy mennyit tud rólunk a mesterséges intelligencia. Ugye vannak ilyen promptok, amikkel ezt így le lehet kérni.
4: Hát igen, amúgy nagyjából ezt józanésszel is meg lehet tenni, hogy megkérdezett tőle, hogy mit tudsz rólam, de lehet egy kicsit szofisztikálni a dolgot, hogy mondjuk a rejtett profil és kényes adatokra vonatkozó kérdés, az érdemes hozzátenni, tehát egyrészt jól mondjál mindent, amit a kérdéseimből, stílusomból, beszélgetésemből következtet, de fontos rész, hogy anélkül, hogy valaha kifejezetten leírtam volna. Mert ugye, ha már leírtad, akkor nem nehéz neki visszaugatni, de hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit nem írtál le, és ő következtet. Akkor ez az első csoport mondjuk, a második az a személyiségelemzés, minden figyelembe véve elemezd a személyiségemet, a harmadik meg, amit lehet jól csinálni, hogy jósolja meg, hogy a te mintázataid alapján valami jövőbeli eseményre hogyan reagálsz, és mire kell odafigyelned. Tehát lehet ezt így elkezdeni, hogy finoman mondjuk ezzel a három prompttal meglököd, és egyébként az álladat fogod keresni a földön, de tényleg nagyon-nagyon kemény, hogy mit mondanak.
3: Ja, Istenem. És most az a baj, hogy nagyon-nagyon kíváncsivá tettél, de közben meg rettentő módon félek is ezt, bármelyiket
4: hát
3: beprontolni.
4: Igen, ismerjük, nem minden nap kétszer előfordul ez a dolog, hogy rettentő módon félünk, de hogy ez így része ez a dolognak. Ettől még ez egy annyira mainstream dolog, hogy az, hogy te félsz vagy nem félsz, tök másodlagos, csinálni kell, használni, tisztában lenne a kockázataival. Például az egyik ilyen dolog, amit tehetünk azért, hogy azért egy picit a safe side-on legyünk, hogy nem mondasz el azért mindent, érted? Nem az van, hogy egy az egybe én, Kántor Endre, ilyen meg olyan, nem tudom, mivel diagnosztizáltak ekkor, meg akkor az ilyen meg olyan intézménybe, és tadada, nem mondasz el magadról mindent, mert ha elmondtad, akkor az ott van. És úgy is, tehát ilyen anonimizáltan, vagy úgy utalva, hogy nem tudom, én tanulmányt folytatok, és akkor ez a kérdésem merült fel, és nem adsz ilyen direkt adatpontokat, ezt mondjuk megteheted, nem fog sokkal, egy picit nyilván a válasz minősége csökkenni fog, mert minél pontosabb a kontextus, annál jobb a válasz, de azért ne adjuk fel ennyire magunkat, bár elvileg ennek, hogyha mondjuk fizetős ChatGPT-t használsz, akkor nincs kockázata, mert ugye elvileg nem tanítja a modellt.
3: Jó, igen.
4: A dolgaid, de igen, ezt akkor hiszem el, hogyha akarom.
3: Igen. Ugye a memória funkció kikapcsolásáról beszéltél, de ugye ez nem jelent önmagában teljes védelmet, de az biztos, hogy az adattestünket és ezeket a dolgokat meg kell próbálni a lehető legtudatosabban, legmegfelelőbben védeni. De szerintem akkor javasoljuk azt a kedves hallgatóknak, hogy próbálják ezeket a tesztpromptot

0: felesleges irracionálisan félni, vagy úgy félni, hogy ez megakadályoz bennünket a tanulásban, meg a cselekvésben. Uh-huh. Mert ilyen nincsen. Félhetünk, és az egy jó tulajdonsága az embernek, azért nem pusztult még ki, mert néha fél, és ez nagyon jókor félünk, és jótól félünk, de ezt ilyen, nem tudom, pozitív félelem, hogy amúgy jó irányban mennek a dolgok, csak figyeljünk oda erre, arra, amarra.
1: Oké, nagyon érdekes volt, és fontos infók voltak ezek. Köszönjük szépen!
0: Rendben, köszönöm, sziasztok, szép napot!
1: Kis Gergely, az Attractó ZRT társalapítója beszélt arról, hogy mennyi mindent tud rólunk az AI, úgyhogy nem is mondtuk el neki közvetlenül, hanem alaposan össze tudja rakni a profilunkat, és hát hogy hogyan lehet valamennyire tudatosan lavírozni.
2: Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
3: Aha.
4: Most akkor nem tudtam eldönteni, hogy akkor most kis Gergő fél a
1: nem,
4: túlterjeszkedéstől,
1: de, vagy nem? Nem. Ő azt mondta, hogy pozitívan fél, tehát hogy tudatosan. De ezért nagyon érdekes például az
4: tehát
1: a prompt.
4: Tehát jön az AI és kinyírja az emberiséget, attól nem fél.
1: Nem erről beszél. Tehát szerintem ettől nem félő egyébként, szerintem.
4: Most nem direktben ezt kérdeztük, de hogy...
1: De azt mondja, mindent figyelembe véve, figyelj csak, mindent figyelembe véve, amit eddig megtudtál rólam, elemezd a személyiségemet. Mik azok a vakfoltjaim és rejtett bizonytalanságaim, amiket én magam talán észre sem veszek? Milyen kép rajzolódik ki rólam a számodra, és valójában milyen benyomást keltek másokban? Ezt így promptolt be, és akkor majd kiderül, hogy mennyire kell változtatnod a digitális tudatosságon például. De nagyon érdekesek
4: ezek. Hát rólam viszonylag keveset tudhat digitális alapon.
1: Én biztos vagyok, hogy nem.
4: Aha, jó, hát ezt érdemes lefuttatni, ezt a tesztet, úgy érzem mindenkinek.
1: Igen. Aha. Több ilyen teszt prompt is van. Szerintem ezek online elérhetők, de... Született erről egy cikk, aminek az a címe, hogy rendkívül kényes dolgokat tudhat a felhasználókról a mesterséges intelligencia. Talán, hogyha ez így, azt rákerestek, akkor ez meg tudjátok találni.
4: Hát, lehet, hogy nagy naív kérdés. Tehát okostelefonunk is van, írja a hallgató, és folyamatosan hallgat.
1: Sőt, a tévé is.
4: Az világos.
1: De most derült ki, de hogy
4: minden
1: például...
4: Minden össze van kapcsolódva mindennel?
1: Igen, most derült ki, az LG-nél volt egy ilyen kisebb botrány, vagy kialakulóban van, nem tudom, hogy mi lett most vele. Az a lényeg, hogy tesztelték a rendszert, és például kikapcsolt, tehát sleep üzemmódban, tehát nem az áramból kihúzva, hanem amikor csak megnyomod a piros gombot, na úgyis hallgatózik az okos tévé. Úgyhogy azért az elég érdekes. Pedig ott mondjuk az ott van a nappaliban, ahol történik a családnak az élete, és mindent megbeszéltek mondjuk.
4: Jó, de az AI, most nem tudom, mindegy melyik cég által fejlesztett AI, azaz bármelyik tech óriás által begyűjtött adatoknak a birtokában van velem kapcsolatosan?
1: Hát... Nehéz ugye, mert hogyha mondjuk egy ilyen fizetős szolgáltatást használsz, ami elvileg kifele védi azokat a dolgokat, amiket te elmondasz, de csak az a baj, hogy te közben nem egy átlag ember vagy, hanem itt a rádióban is beszélsz, és hogyha mondjuk, mit tudom én, végighallgatják az összes adást 2 másodperc alatt, és abból mindenféléket le tud vonni ugyanúgy, tehát...
4: Mert csak nem hallgatja.
1: Hát azt nem mond, hogy csak...
4: 2 másodperc alatt a 25 évnyi hülyeségemet.
1: Hát szerintem simán.
4: Jó, oké.
1: Az a baj. Na mindegy, szóval szerintem nagyon komoly adattest van az emberről, amiről nem is tud, ezt normális esetben is, még a mesterséges intelligencián kívül is érdemes megpróbálni nyomon követni, hogy mi hogy van. Erre vannak módszerek, ezt nagyon javaslom azért.
4: Na jó van, hát akkor itt az ideje, hogy elköszönjünk, ha jól látom.
1: Holnap jövünk vissza. És újra lesz Millás reggeli 6-tól ennek az adásnak a legszebb pillanatai, 6.30-tól pedig élőben szintén Gáborral találkozunk, úgyhogy addig hallgassatok rádiót, jön a Zenefakt, jó sok zenével, utána pont jókor Majával és a két farkassal, úgyhogy ők jönnek vissza, kicsit hosszabban beszélgetni a ma este induló új műsorukról. Mi köszönjük a figyelmet, sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurt

0: A malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Mától naponta 20 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni a vasúti híd felújítása miatt. Németh Luca, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A kormány büntető feljelentést tesz az autópálya koncesszió miatt. Magyarországon fog kőolaj termékeket tárolni az ukrán Naftohaz. Súlyos vereséget szenvedett a német kancellár pártja a vasárnapi tartományi választásokon. Délután még többfelé előfordulhatnak záporok, megélénkül a szél, 22 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány hűtlen kezelésre hivatkozva büntető feljelentést tesz az autópálya koncesszió miatt. A közlekedési és beruházási miniszter szerint legalább ötféle jogi forgatókönyv áll rendelkezésre arra, miként lehetne kiszállni a szerződésből. Vitézi Dávid a Kontroll.hu-nak azt mondta, a mai tudás szerint az állam által a koncesziós szerződés teljes időtartama alatt kifizetendő összeg minimum 23 ezer milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy a szerződés hátra levő részében 35 éven át átlagosan óránként nettó 77 millió forintot kapna a koncesszor. A kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását. A kérdés azután került előtérbe, hogy Budapest belvárosi kerületei nyáron jelezték, a lakosság biztonságérzete érdemileg romlik a trafikok körül. A Trafikosok Szövetsége ugyanakkor attól tart, hogy az ilyen szabályozás hosszú távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezetne, írja 24.hu. Magyarországon fog kőolajtermékeket tárolni az ukrán Naftogaz. A határ közelében alakítanának ki létesítményeket, erről írt alá megállapodást a cég a MOL-lal. Az ukrán vállalat jelezte, a háborús kockázatoktól védett tároló kapacitások kialakításával akarják erősíteni az ukrán üzemanyagpiac ellátás biztonságát. Súlyos vereségeket szenvedett a német kancellár pártja a vasárnapi tartományi választásokon. A kereszténydemokrata unió az északkeleti Mecklenburg Előpomerániában még az 5%-ot sem érte el, vagyis egyetlen képviselőt sem küld a tartományi parlamentbe. Berlinben valamivel jobban szerepelt a CDU, itt kis különbséggel megelőzték a szélső jobboldali alternatíva Németországért pártot, de kikaptak a történelmi győzelmet arató szélső baloldali Linkétől, és elveszítették a német főváros kormányzását, írja a Telex. Az Egyesült Államok teljesen ellehetetleníteni a nemzetközi bíróságot. A Wall Street Journal értesülései szerint a Trump kormányzat szankciók bevezetésére készül a Nemzetközi Büntető Bíróság ellen, amelyek egyébként 6-7 hónapos türelmi időszak után lépnének életbe. Komoly szigorítások jönnek az olasz iskolákban, rendeletben korlátozzák azt, hogy hány külföldi lehet egy-egy osztályban, és betiltják az arcot, illetve testet eltakaró muszlim viseletet az oktatási intézményekben. Ezen kívül kötelezővé teszik, hogy a súlyos iskolai beilleszkedéssel küzdő külföldi tanulók szülei megtanuljanak olaszul. Jelenleg 930 ezer a nem olasz tanulók száma, ami az összlétszám 11,6%-a.
0: Időjárás a Rádiókafén.
8: A hidegfront mögött észak felől felszakadozik a felhőzet, délután kevés zápor még előfordulhat, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 20 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 5 év hallgatás után a Little Dead Wishes albummal maxolta ki 2025-öt a Coco Rosie. Ám az amerikai freak folk duó tagjai Sierra Rose Cassidy és Bianca Leilani Cassidy hiába rejtették el a bosszúvágy franchise eredeti angol elnevezését a Death Wish taragylemez címében, míg idejében rájöhettek a szomorú igazságra. Ezen nincs mit szépíteni. Sajnos a nővérek egyáltalán nem hasonlítanak Charles Bronsonra, aki 1974 és 94 között 5 filmben is megformálta Paul Kerr önbíráskodó karakterét. A hölgyek, hogy mégse legyenek egyedül az oly sok veszélyt rejtő nagyvárosban, a Girl in Town című dalukhoz felkérték feat-elni Chance the Rappert. Ő sem egy kiköpött pisztolyos igazságosztó, de legalább bajuszos.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művésznéven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdászdiplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sense-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készítse el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Keanu Reeves iránti tisztelete jeléül választotta a Johnny Utah művész nevet a Jacob Lee Nicholas Salinger néven született kaliforniai énekes, mivel így hívták a színész által megformált karaktert az 1991-es Holdpont című filmben. Aztán, amikor az indie pop előadó Honey Pie című 2019-es szerzeménye felrobbantotta a TikTokot és a Spotify-on is 200 millió feletti hallgatottságot produkált, csengett a telefon. A vonal túlsó oldalán nem más, mint maga Keanu Reeves szól. Meg, és udvariasan megkérte rajongóját, hogy változtasson művésznevet. Abban a pillanatban Johnny Utah, mint zenész, megszűnt létezni. Azóta Johnny-ként tevékenykedik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
0: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Olykor megfogadja idős szomszédja ötleteit komponálás közben May Powell. A San Francisco-i dalszerző énekesnőt kérve kéretlenül tanácsokkal látja el Phil bácsi, akiről a környéken köztudott, hogy finoman szólva nem veti meg a könnyebb tudatmódosítószereket. Egy alkalommal azt javasolta, hogy Powell írjon dalt a pozitív emberi kapcsolatokról, amelyek őt az ilyen szerek által kiváltott tudatmódosult állapotra emlékeztetik. A zenész először nevetett a koncepción, aztán amikor egyik legjobb barátnőjén támogatásra volt szüksége, Powell megírta Contact High című 25-ös dalát, amelynek szövegében részletezte, hogy barátságuk mennyi pozitív energiát termel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bossa nova, a szamba és a jazz ötvözéséből született 1958-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 2005-ös brit indie évfolyam eminensei mellett ült a padban egy liverpooli zenekar, amely a post-punk és a new wave mellett ska hatásokat is felvett. Liverpool mindig is híres volt a 60-as évek zenei örökségét továbbcipelő zenekarairól, és a Dead Sixties-nek pont ebből lett elege. Második albumukkal mégis beálltak a sorba, az ugyanis egy ska, punk és funkmentes tömegrock lemez lett. 2007 karácsonyán szép csendesen fel is oszlottak.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ócsaműfasz.hu.

0: Ilyet én is tudok festeni.
1: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Az állam kiszállna a 35 éves autópálya koncesszióból. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Rekord szintre emelkedhet az OECD országok együttes államadóssága. Délután még több felé előfordulhatnak záporok, megérénkül a szél, 22 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az autópálya koncessziós szerződés legalább 23 ezer milliárd forintba kerülne az államnak, ami óránként 77 millió forint nettó kifizetést jelentene 2057-ig. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a szerződés jogszerűtlen, többszörösen túlárazott, és a kormány büntető feljelentést tesz hűtlen kezelés gyanúja miatt. Vitézy Dávid a Kontrollnak adott interjúban beszélt az uniós források lehívásáról is. A 127 mérföldkőből 126-ot már benyújtott Magyarország, az Európai Bizottság ellenőrzése októberben kezdődik. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. A szakember korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályánál dolgozott, főosztályvezető ügyészként. Az új legfőbb ügyészt az országgyűlés kétharmados többsége választja majd 9 évre. Elfogták a rendőrök az Akácfa utcai gyilkosság mindkét gyanúsítottját, a nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A gyilkosság péntek éjjel történt, a mentősök már nem tudták megmenteni a súlyosan sérült áldozat életét. Rekord szintre emelkedhet év végéig az OECD országok együttes államadóssága. Különösen az Egyesült Államok adósságának gyors növekedése ad okot aggodalomra, itt 2007 óta 9000 milliárd dollárról 40 ezer milliárd dollárra emelkedett az államadósság. Az eladósodás globális jelenség, így sok államot, köztük Németországot és Franciaországot is érinti, utóbbi államadóssága a GDP közel 65%-át teszi ki, emeli ki a Telex. Kínában a GDP-hez viszonyított államadóság 10 év alatt több mint kétszeresére nőtt, a korábbi 50% után immár idén a 107%-ot is elérheti. Őrizetbe vették Calin Georgescu volt román elnökjelöltet. Azzal gyanúsítják, hogy ő, illetve bűnszervezete 1,1 millió eurót fogadott el orosz magánszemélyektől. Az orosz barát Georgescu 2024 végén hatalmas meglepetésre szinte csak a TikTokon kampányolva megnyerte a román elnökválasztás első fordulóját. Az amerikai elnök szerint a mesterséges intelligencia csupa jót ad az embereknek. Ide sorolta az alacsonyabb adókat és a nagyobb biztonságot az utcákon. Közösségi oldalán Donald Trump jelezte, hogy szeretne kinevezni egy AI cárt, aki az AI erőt vezetné. Ez a szervezet hasonló lenne az űrhaderőhöz. Trump többször jelezte, szerinte nincs szükség a technológia visszafogására, mert sokkal több lesz benne a jó, mint a rossz. A szakemberek többsége nem osztja ezt a véleményt, olyanok sem, akik épp az AI fejlesztésén dolgoznak.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A hidegfront mögött észak felől felszakadozik a felhőzet, délután kevés zápor még előfordulhat, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 20 fok várható.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
0: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, Urbán Szabi és Ördögi Roy a mai vendégeim. Mától ugyanis új műsor indul a Rádiókafén, amelynek ők a házigazdái. A Dupla Farkas minden hétfőn este 9 órától jelentkezik, a két műsorvezető pedig ráugrik a sötétből előbújó sokszínű gondolatokra, témákra és történetekre. De vajon mennyire szólhatnak bele a hallgatók? Lehet kérdezni, alakítani, együtt gondolkodni? Mi nagyon reméljük, hogy igen, ha pedig mégsem ez a terv, a mai adásból kiderül az is, hogy akkor mi. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is velünk.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim, ahogy ígértem, a ma induló vadonatúj műsor műsorvezetői Ördögi Roy és Urbán Szabi, akiket köszöntök, sziasztok!
2: Jó napot kívánok!
3: Kezei csókolom!
1: És ma este 9-től kezdődik a...
3: Dupla farkas.
1: És mi az?
2: Nem tudom. Nem, a kereszt kérdésekre nem számítottam.
3: Nem, ezt a kérdést nem beszéltük meg. A dupla farkas szerintem, aztán majd a Szabi is elmondja az ő álláspontját.
2: Elmondom az álláspontodat.
3: Igen, köszönöm. A dupla farkas egy olyan valami akar lenni, ami, ezt mondtuk reggel az Endrejéknek is, hogy beszéljük már meg az elmúlt negyed évszázadot, hogy mi a fene történt itt velünk, bennünk, egymással, és a tehát, hogy nekem van egy olyan élményem, egyébként ez nagyon furcsa, hogy ez a, és most nem a hajánál fogva rángatom ide az estefemet, hanem ugye a rádiózás, mint az életemben folytonosság.
1: Épp negyed évszázaddal ezelőtt.
3: Csak a folytonosságban volt egy 25 éves pauza.
2: Hát elég ideig élsz, akkor egy sormintát ki tudsz rakni.
3: Igen. Tehát ha még 150 évig élek, akkor jó. Szóval, hogy pont reggel, amikor így, hogy mondjam, tudatosodott bennem az, hogy atya-gatya, jövünk a rádióba, bemegyünk a stúdióba, beszélni fogunk, és stb. Plusz még este műsor, hogy ez egy olyan... Szóval, mintha nem, nincs idő. Tehát, hogy számomra nincs idő. Tehát az, hogy én most itt beszélek veled, és látom, hogy a piros lámpa világít, tehát élő adás, és beszélünk, ez nekem pont ugyanolyan, mint tehát az estefem, az egy tegnap történt dolog.
1: Ez a drog, az a úgynevezett rádiós drog, ami a piros lámpa, és rajta maradt.
2: Örülök, hogy nem én mondtam.
1: Nem, ezt szerintem ki kell mondani, és értem, amiről beszélsz, és erről nagyon sokan beszámolnak, és amikor nekem is volt mondjuk, nem tudom, valamennyi idő, amikor nem volt adásban, ugyanezt éreztem. Úgyhogy ezt így tökre értem, a te magyarázatodat elfogadom.
3: Akkor sem szabít.
2: Fontos, hogy az elmúlt, hogy legyen valami mondani valahogy, az nekem nem mindig van. Ugye? Ez nem mindig van nekem, és azt meg ugye megtapasztalhattuk azt, hogy a kereskedelmi rádiózásban, amiben berobbant annak idén az estefel, meg utána a rádiókáfe, meg utána egyébként, nem tudom, egy-két dolog még, hogy akkor is csinálnak emberek rádiót, amikor egyébként nincs miről beszélniük.
1: Akkor is lehet,
2: csak az nem mindenkinek áll jól, hogy hát most nekem nincs miről beszélnem, mondjuk egy fiala, neki sincs mindig miről beszélni, sajnos ő beszél ettől függetlenül, de neki valahogy úgy jól állhat adott esetben. Vagy azt mondja, mondjuk egy ilyen Szilágyi János-szerű ember, aki szerintem egy ilyen karakter, abban olyan korú karakter hiányzik a rádiózásban, azt mondja, jó, figyelj, akkor most zenélünk, mert most nem tudok mit mondani. És a 25 évben szerintem csomó minden mondani való képződött, amit el lehet mondani.
3: Na, ez például igaz. Tehát ez a beszéljük meg, hogy mi történt velünk az elmúlt 25 évben, ami egyébként folytonosság szempontjából tegnap volt. Tehát, hogy...
1: Na jó, viszont is. Akkor oké, tegyük rendbe, mert...
3: De csomó minden megbeszélni valónk vannak.
1: Ezt én így értem, és ma az is beszél, akinek nincs mondandója, hát ezzel tele van amúgy a világháló is, és sok egyéb.
3: Ez szóval, szükségszerűség.
1: Így van. Tehát az még, hogy valaki beszél, vagy valaki műsor csinál, az egyetlen predesztinálja arra, hogy bárkit is érdekelni fog, vagy hallgatni fogja, hanem ahhoz valamilyennek lenni kell, meg kell hozzá valamilyen fórum. Na most az, hogy az elmúlt 25 évben mi történt, menjünk vissza egy kicsit, és most én viszont ide rángatom a ti múltatokat, mert hogy a ti múltatok, azt ki fogom hagyni, az ugye hármatokról szólt, vagy hárman voltatok ebbe, hogyha a hétköznapi is ide veszem, Gézát, ugye, akkor ez 2000-es évek eleje, ugye? És volt, tehát Tokáig-Bokáig.
3: Legelején.
1: Tokától-Bokától?
2: Egyébként teljesen tévedés az én beágyazottságom ebben az egészben, vagy az én felcímkézésem, de ezt majd elmeséljük.
1: Na mondjad
2: akkor. Ennyi, mert hogy én vagyok, hogy aki szerint, aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj, ami egy tök jó mondás, de szerintem a Royhoz ez sokkal jobban illik. egyébként. De mindegy, hát szóval igen, hárman voltunk.
3: Te is voltál katona, nem?
2: Voltam,
3: hát
2: persze.
3: Akkor meg mindenki.
2: A Géza nem volt
3: egyébként. A Géza nem, ezért nem is mondta.
1: Jó, de ezt ugye a sorkatonaság idejére passzintottuk ezt a mondatot, vagy igen. Úgy gondolt, hogy ez most is kellene? Tehát például ez is egy téma, hogy beszéljünk szerintem arról, hogy...
3: Most ugye a Szabi 25 éve ezelőtti mondata, a maximum csaj, az ugye 2026-ban érdekesen cseng, mert hogy a katonaság bővelkedik nőkkel, és nem csak irodai munkát végeznek már ezek a nők, mint régen.
2: Simán nagyon csapnak, hogyha arról van
3: szó. Persze.
1: Igen. Hát én, aki katonacsaládból származom, igen.
2: De milyen? Apukád?
1: Az édesapám tábornok volt, a nagyapám pedig egy ezret
2: van. Pizsamás volt a nagy apukád, de jó. És milyen a tábornok? Vezérőrnagy. Az az a belépő.
1: Van még. Nem.
2: Na, vezérőrnagy, altábornagy, vezérezredes hadseregtábornok, így vannak a tábornokok.
1: Dandár alatta van.
2: Igen?
1: Igen. Jó.
3: Ne okoskodj, Szabi, kérlek, ez nem az a dolog.
2: Pont a héten magyaráztam el Attinak. Na, bocs, folytassuk, katonacsából
1: számozva. Igen, a nagyapám pedig ezredparancsnok volt, ő egy kicsit keményebb volt.
2: Aha, hát hiszen neki gyakorlatban kell oda tenni magát,
1: persze. Szóval, hogy én, tudod, ez aki nem volt katona, az nem ember maximum csaj, vagy katonák gyereke, szóval oké, értem, de ez egy megbeszélendő dolog, hogy mi van akkor, amikor már nincs sorkatonaság, ti mit gondoltok arról, hogy egy férfi életében ez egy szükségszerű dolog?
3: Biztos, hogy hosszú adásokat lehet megtölteni ezzel a beszélgetéssel, mert ennek rengeteg leágazása van. Mert hogyha most egy nagyon önmagamban mélyre akarok menni, akkor tudni kell, hogy én, hogy volt, 88-ban vonultam be, 90-ben szereltem le. Tehát jó régen.
1: Akkor te még...
3: Másfél évet voltam.
1: Én hát egyet. Ez jó régen.
3: MN3100.
1: És hol?
3: Mélységi felderítő, Szolnok. A speciális ejtőernyős jelentem.
2: Ejtőernyő.
3: Szolgálatra jelentkezem.
1: És hogy tisztelek hozzá? Igen? És ki is húzta magát?
2: Ja, sokkal nélkül, mondjuk nem tisztelgünk, csak mondom Magyarországon.
3: Régen nem tisztelgtünk, de most már
2: lehet. Levezették az amerikai sztárt?
3: Hát a NATO szabvány szerint már lehet sokkal nélkül.
1: Meg kellene ezt a műsort valahogy futtatni a minisztériumnál. Igen?
3: Na, szóval minden esetre az van, hogy számtalanszor ötlik fel bennem az a dolog, hogy ugye az benne a vicces, hogy mondjuk tehát ez a katonaság másfél évig tartott. Semmi különös. Másfél évet simán kibírunk, bármiből is legyen szó. És tök régen volt. Tehát illene már elfelejteni, illene már nem beszélni róla. De valahogy mégis annyira részévé vált az életemnek, annyira belém ivódott, annyira az enyém lett, hogy ez mindig egy hivatkozási alap, és ezt úgy kell érteni, ezt a hivatkozási alapot, hogy magam felé.
1: Tehát ezt teljesen megértem.
3: Akkor, amikor éppen ilyen gatya vagyok, bármiben is, akkor mindig azt tudom mondani magamnak, hogy figyelj, csináltam ennél különbet is. Szerintem essé neki, azt old meg, gyerünk. És akkor ez mindig erőt ad arra, hogy át tudjam verekedni magamat a különböző trágyadombokon, ha úgy tetszik.
1: És mit gondolsz, hogy az, hogy ez már nincs, a felnövekvő generációkon látszik ennek a hiánya?
2: Hogyne, persze.
1: Hogyne. Tudtam, hogy csak ezt kell megkérdezni. És
2: hát érdekes egyébként.
1: Hogy egyébként, amit a Roy mond, azt szerintem, ugye régen azt mondták, hogy akkor kezdődik egy este, egy buli, amikor már minden át lett dumálva, és jönnek a katonatörténetek. És onnan lehet tudni, hogy ez azért még jó néhány órát el fog tartani.
2: Igen, mert
1: tehát ez az emberek életében nagyon-nagyon fontos.
3: Ez egy közösség
2: nagyon
3: élmény.
2: Nagyon eltérő millió egy honvédség. Tehát a hétköznapoktól több szempontból is, és a Víg Tibor százados, akit mindenki nagyon szeretett a seregben, ő volt a nem tudom milyen parancsnok, kiképző parancsnok, mindenki utálta a tisztek közül is, mert ő Moszkvában végzett, tehát egy rang rendfokozattal magasabban.
3: Egy minőségi
2: szinten följebb volt. Igen, ő eleve századosként érkezett a kaposvári laktanyába.
3: Hadnagyként kellett volna, tegyük hozzá.
2: És főhadnagyként érkezett, vagy nem szerették. És egy ilyen nagyon fura, frusztrált ember volt, viszont azt mondta, amikor búcsúztatott bennünket, mint leszerülő katonák, hogy figyeljétek meg, hogy te most azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen elfecserélt egy év volt, de figyeljétek meg, hogy férfi társaságban, de akár vegyes társaságban is előbb-utóbb elő fognak kerülni a katonatörténetek. És tényleg így van. Tehát ezt nem lehet ezzel mert vitatkozni. Én nem mondom azt, hogy van egy kettősség, mert én szeretem azt, hogy virágozzék minden virág, és mindenki azért alapvetően szabadelvűen létezhessen a világban, és én is ezt gondolom, de például a katonaság egy olyan sorvezető egy fiatalnak, amit sajnos én kötelezővé tennék, a mama szoknyája mellől egy évre elmenni egy olyan helyre, ahol a semmit is megmondják, hogy neked hogy kell csinálni, az egy fontos feleslegesség szerintem az ember életében.
3: Van egy film, bocsánat, hogy közbevágok.
2: Cserjon!
3: Van egy film, a Bőrnyakúak, aminek van egy jelenete, ahol egy amerikai tévétársaság riportot készít a Kuwaitban szolgáló, vagy Irakban bárhol is szolgáló amerikai katonákkal a filmben, és ott van egy fél mondat, ami tökéletesen ide passzol, hogy kérdezték, hogy és egyébként mit kerestek itt, kérdezi a riporter, és azt mondta az egyik srác, hogy leégetjük a hájat a lelkünkről. És a katonasság tényleg ilyen, hogy leégeted a lelkedről a hájat, mert azzal, hogy kikerülsz a családi környezetből, és valóban, amit a Szabi mondta, hogy a megmondanak mindent, a semmit is parancsba lehet adni, és végig kell csinálni, az ezek a fontos feleslegességek pont arra készítenek föl, amit az életben számtalanszor tapasztaltunk, és amit mi lényegében izommemóriából meg tudunk oldani, azt egy mai fiatal fiamon látom például, hogy egész egyszerűen képtelen arra, hogy neki álljon azoknak a úgymond fontos feleslegességeknek, amiket az élet kínál. Ott viszont nincs választás. Tehát ott nincs olyan, hogy megsértődsz, meg duzzogsz, meg
2: Nagyon egyszerűen és direktben tudják befeszíteni az embert abba az utcába, vagy beterelni az embert abba az utcába, hogy már pedig megcsinálod. Vagy különben is ilyen egyszerű dolog, nem mész haza. Vagy akkor nem mész haza szilveszter, akkor a legrosszabb esetben elmész fogdára, hogyha olyat csinálsz. De az már nyilván egy direkt berúgás, vagy valaminek kell történnie.
1: Igen, és ez milyen feszítő ez a nem mész haza, nem? Ez volt a leges legdurvább, amennyire emlékszem.
3: Én leszerelés napján ültem be 5 nap fogdáromig.
2: De jó. Nagyon beszélt történet.
1: Az nagyon kellemetlen. Ezek
2: csak körbe rögtek az
1: másfél
2: többiek.
1: Másfél év után.
3: Hát jó katona voltam, csak voltak magánakciói, és azokat nem kell.
1: Leszerelő buli kicsit csúszott.
3: Kicsit, igen. Pontosan ez volt.
2: De pont a mélységi felderítő meg ráadásul az egy olyan hely,
1: ahol... Levonulóbudó, leszerelő buli, eskütétel. Úristen, annyira emlékszem, hogy...
3: Leszerelő zászló.
1: Hát ugye én így a mi társaságunkból ezt végig kísértük, csak akkor lévén, hogy egy picit tám fiatalabb vagyok nálatok, már nálunk csak egy évet voltak a fiúk katonák.
2: Én is csak annyit voltam.
1: Akkor
2: szégyellem magam.
1: És ezeket mind végig csináltuk, meg mentek volt egy olyan is, hogy tehát valahol a világban létezik egy hamis esküvői meghívó, amivel az egyik barátunkat így valahogy kikértük. Egy ilyen nagyon díszes esküvői meghívó, amiben én vagyok a mennyasszony, és a nem tudom, valami nagyon fontos buli volt, és kezdetek hazaengedték. Valami olyan helyről, ahonnan egyébként nem volt divat hazajönni, és ez a hazamenetel, csak hogy visszatérjünk hozzátok, de ez a hazamenetel, ez milyen egy nagyon erősztori volt. Hazamész, vagy nem mész haza? Mikor mész haza? Meddig kell kibírni úgy, hogy nem láttad a barátaidat, a szeretteidet, az anyukádat?
2: Végig kell nézned, hogy egy nálad sokkal alacsonyabb kvalitásokkal, vagy kisebb kvalitásokkal rendelkező őrmester dönt arról, hogy te mit fogsz csinálni. És
3: vagy olyan embereket engednek haza, akiről pontosan tudod, hogy hogy mondjam, kevésbé jó emberileg, ellenben hatékonyan működik.
2: Például megfigyelhető volt ott
3: és hogy a vállalati környezetben ez ugyanígy működik.
2: Az a fajta dinamizmus, igen, hogy például voltak a katonasághoz túlképzett, mit tudom én, felsőfokú végzettségű emberek, akiből azt nézett ki, hogy hát ő biztos érzi az összefüggéseket, de mégis a döbrölközi paraszt gyereket tették meg körletparancsnoknak, mert ő tudott rendet tartani, mert tök egyenesen, vagy tök szögletesen, de hogy olyan szinten tudta átlátni a helyzetet, amire ott szükség volt, hogy nyilvánvaló, hogy ő volt a megfelelő ember a posztra, és ő irányította tényleg a 8 általánosával, senkit nem akarok ezért bántani, nyilván az egyetemet végzett, nem tudom, nála 3 évvel idősebb ember.
3: Hát igen, hadsereg arra van szocializálva, hogy bárki bevonulhat oda, tehát a képzettség az nem előfeltétel, főleg egy háborúban nem, ellenben az összes parancsot, az összes fegyvert, az összes taktikát, az összes mindent mindenkinek kell érteni. és tudni, és csinálni. Ennek megfelelően ezt mai kifejezéssel élve hülye biztosra kell csinálni, tehát nagyon egyszerű dolgokat kell tudni, nagyon egyszerű módon kell tudni átadni ezeket az információkat, és erre például az a srác, aki egyébként, nem az a lényeg, hogy 8 általánosa van, az a lényeg, hogy rátermett.
2: Igen.
3: Ez a legjobb szó.
2: Igen, a rátermettségnek az határozza meg, hogy milyen időpontban és milyen helyszínen vagy éppen. Tehát, hogy sorolhatott az Árpádházi királyokat, amikor zúgó esőben kereket kell cserélni az autópályán. Hogyha nem, nincs meg az a skillet, hogy te ki tudod cserélni a kereket, akkor nem mész semmire ELTE magyar szakkal. És senkit nem bántok az ELTE magyar szak miatt, csak hogy abszolút...
1: Én ezt teljesen értem. Hát hiszen, és mondom, ezt én amúgy tapasztaltam is, hisz, mint mondtam, ugye a családomban a katonaság, az, tehát hogy egy katonacsaládból jövök, és ilyen értem a nagybátyáim és meg a nagymamám is a katonai szervezetnél dolgozott. Tehát nagyon sokszor hallottam arról, hogy maga a sorkatonaság az mennyire különbözően hat az emberekre, és hogy vannak jó laktanyák, most jó hírű laktanyák, voltak olyanok, ahova nagyon
2: Lentiben voltam.
1: Lentiben voltál? Igen, arra mondták, hogy másfél év Lenti, helyre billenti.
2: Igen.
1: A családom egy része ott él. Na mindegy valahogy, de az nem...
2: Ez a jó környék, az egy gyönyörű helyen van a laktanya.
1: Igen, volt.
2: Volt, az Zajda.
1: Igen. Szóval, hogy annyira különböző dolgokat tud kihozni az emberekből, és pont így létezett az is, aki ebbe totálisan megtört. És aki ezt egyáltalán nem bírta. Van, aki azt mondja, hogy ez csinált belőle embert. Van, aki azt mondja, hogy az értékrendjén nagyon sokat segített.
2: Két embert ismerek magamon aki kívül, elmég. Aki nem... Két embert ismerek, aki él még.
1: Aki él még és volt katona.
2: Nem. Az egyik az Izil, aki bevallja magáról, hogy neki nagyon jót tett a katonaság. Én vagyok még egy ember, és még szerintem a Rói is.
3: Persze.
2: Abszolút, hogy nekem nagyon kell. Neked az ejtőernyőzés is kellett, azt mondtad. Hogy te ugye, nem tudom, hogy elmondhatom, elfogom. Ugye én arra a sztorira emlékszem, hogy a suliban ugye nem a legmagasabb szinten voltál ugye a csobordinamika szerint, és elmentél ejtőernyőzni, és azt mondtad, hogy na, akkor gyerekek csináljátok utánam, és akkor nem tudok, ez egy kicsit magasabb polcon kerültél.
3: Hát nyilván, hogy ez egy hogy mondjam, tekintélyt ad az embernek, de nem is a tekintély a lényeg ebben, hanem, és ez minden ilyenre igaz, és nem, egyébként nem csak a katonaságra, tehát hogyha mondjuk van egy nagyon aktív sportmúltad, vagy bármilyen húzamosabb ideig tartó, nem is extrém, de azért szélsőséges szituációban vagy, akkor a legfontosabb, amit az a dolog adhat, és akár a katonaság is, az az önismeret.
1: A célozza a jellemet.
3: Tehát, igen, hogy hol van az a pillanat, hol van az a pont, amikor te eltörsz. És egyébként, hol van az a pillanat, amikor eltörsz, és rájössz arra, hogy innen még bőven bírod. Itt még bőven tudod csinálni. Tehát nekünk voltak ilyen, hát mondjuk talán szélsőségesebbnek mondható kiképzéseink az átlag sorkatonákhoz képest. Nálunk voltak olyan, mindig télen voltak a kihelyezések, tehát ilyen gyakorlatok, és amikor elmegyünk mondjuk 5 napra az erdőbe, úgyhogy annyi ruha van rajtunk, amennyi rajtunk van, semmit nem viszünk magunkkal, hálózsák nincs, alszunk a hóba úgy, ahogy vagyunk.
2: És az nem volt Bear Grylls sorozat.
3: Ja, persze. És akkor 5 nap alatt aludtunk összesen 10 órát. Ami azt jelenti, hogy a végére gyakorlatilag egy bedrogozott állapotban volt, tehát teljesen más tudatállapotban voltunk, és így kellett mondjuk parancsokat vagy feladatokat végrehajtani, úgy, hogy érted, látomásaid voltak.
1: Tehát igen.
3: Hogy Budapest,
1: azt tudja csinálni.
3: Az erdő közepén egy Budapest táblát láttam, és még visszafordultam, és ott még mindig ott volt. Aztán megint visszafordultam, akkor eltűnt. És ilyenekből számta ilyen sztorit tudok mesélni. De hát ezek azok a pillanatok, amikor azt mondod, hogy nem bírom, és szeretnél elsírni magad, meg leülni, meg stb., és akkor hát mondjuk a parancs az parancs, megtanulod a parancsot tisztelni, megtanulsz tovább lépni, és megtanulsz átbillenni a holtpontokon, önismeret. Ezt egy sportoló is tudja, főleg az, aki mondjuk ezt keményen űzi, de ez szerintem, na és ez az a dolog, ami tehát nem valójában nem a katonaság, csak azt tudja ezt megadni, hanem az önismeret az, amit mondjuk erősen hiányolhatunk a mostani generációból, mostani fiatal generációból, hiszen mi is egy generáció vagyunk ez most. De...
2: És hogyha Hajós András itt lenne, akkor elmondaná, hogy mi az igazi önismeret, hogy állj a tükör elé, tedd a zsebkendőt az orrod elé, fújt ki az orrod, vedd el a zsebkendőt, de ne változtass vissza az arcodat, és akkor megtudod, hogy ki vagy valójában. Ezt még 25 évvel ezelőtt mesélte az egyik műsorunkban.
3: Igen. De ez azóta is igaz.
2: Igen.
1: Igen, nem tudom, én 3 éven keresztül szerkesztettem őt, ezt a sztorit nem hallottam, hát. De nagyon hajósos, tehát nem tudom azt mondani, hogy nem ismerem föl.
2: Hát ez tulajdonképpen az első jelentős szereplése volt.
3: Volt a stúdióban egy üvegviszki emlékeim, szerint talán az hozta ki belőle.
2: Lehetséges.
1: Na figyeljetek, jön a ugye ez a rádiós keret, mm-hmm. és ezért kell itt adni sose zenét, meg mindenfélét, de utána visszajövünk, és akkor átérünk a dupla farkasra jobban is, bár szerintem benne vagyunk, mert azt érzékelem, hogy jó. Ugye arról van szó, hogy van egy csomó megbeszélni való, és a hallgatók azt hallhatják, hogy hát de ennyire, uh-huh. hogy egy fél műsor ráment arra, hogy a Honvédség, és még amúgy tudnánk is erről, de menjünk majd tovább, hogy mit vártok ti a hallgatóktól, jó?
3: Okay.
1: Szóval a zene után jövünk vissza, vendégeim Ördögi Roy és Urbán Szabi, ma este 9-kor kezdődik a Dupla Farkas, és mostantól minden hétfőn este 9-től hallhatjátok. Élőben, ugye?
2: Így van, fontos.
3: Így.
1: És tudja, hogy részt is vehettek benne.
3: Így.
4: Futás, mi szépet hallgat.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Inside You. Sziasztok, Kis Adri vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, four!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor. Vendégeim továbbra is Ördögi Roy és Urbán Szabi, a ma este induló Dupla Farkas című műsor műsorvezetői, mától minden hétfőn este 9 és 10 között élő adás, aminek a fő koncepciója, azt derült ki itt az elmúlt mondjuk 20 percben.
2: Tök jó, hogy összefoglalnád.
1: Hogy a fő koncepció az, hogy mindig van mit megbeszélni.
3: Én és főként azért... Már, akkor tudjuk, hogy mit fogunk csinálni.
1: Kezdő?
3: Ja, igen, lehet ilyet kérni? Hát nem lenne
1: csak
3: baj.
1: Csak kérdezem. Nem, mindegy, ez máshova tartozik. Jó. Szóval a lényeg, hogy mindig van mit megbeszélni, és hogy az elmúlt negyed évszázadban mi történt. És arra is utaltunk, hogy volt ennek egy előzménye, vagy egy eredett története, talán így beszéltük, hogy az Estefemben kezdtetek ti egymással dolgozni, és akkor most mi vitt arra? Tehát most egyébként mi történt? Hogy jött ez, hogy akkor csináljunk itt egy műsort, és kérdezném újra, hogy mi volt a koncepció?
2: Olyasmi, mint a hát az emberi csontozat, hogy az alapvetően szerintem a helyére akar mindig kerülni, csak ugye idő kell hozzá. Ilyenekben nagyon jó vagyok. Tehát a hülyeséget is tudok mondani ilyen hasonlatokból.
3: Tehát a kulcsont nincs jó helyen a térd mellett.
2: Így van. De arra gondolok,
1: és idő
2: például,
1: kell hozzá, hogy... magától visszamegy?
2: Hát én nekem az a meglátásom a saját testemmel kapcsolatban, hogyha valami úgy mondjuk így a rossz tartás miatt, vagy így, vagy úgy elmegy a helyéről, akkor egyébként az a dolog az oda akar menni, ahova való. Néha rá kell segíteni egy gyógytornával, na, és akkor eltelik az idő, és az van, hogy eltávolodtunk ettől az egész, de a vonzás az mindig afelé mutat, hogy akkor hát mégiscsak a Rádió Caféban vagyunk otthonabb, mint máshol, és akkor egyszer csak jött a Roy, fölhívott, és akkor én tudta, hogy itt vagyok, és akkor, hogy nem lehetne valamit, vagy én akarok-e még ezzel kezdeni valamit, hogy mikrofon mögött lenni, vagy valami ilyesmi. De hogy itt ide vonzott bennünket ez a...
3: Mi? Akkor jó volt ez a csontos példa, abszolút, akkor mondanék rá egy irodalmi változatot. Tehát picit olyan a rádiózás számunkra, szerintem, de majd a Szabi bólogat, hogyha kell.
2: Jól látszik.
3: Hogy olyan, mint a vérbeli tengerészeknek az esthajnal csillag. Tehát azt mindig tudják, hol van. Te bármerre állsz.
2: Az égen.
3: Ha nappal van, ha éjszaka van, ha föld alatt vagy, azt mindig tudod, hogy hol van. És így nekünk a rádió egy ilyesmi, hogy azt mindig tudjuk, hogy hol van, lehet, hogy nem abba az irányba mentünk, és az elmúlt 25 év legalábbis számomra mindenképpen azt bizonyítja, hogy nem abba az irányba mentem, de mindig tudtam, hogy hol van. És akkor, ahogy a Szabi mondta, talán egy hónappal ezelőtt kb. Volt az, hogy fölhívtam, és mondtam neki, ő nem emlékszik arra, amire én emlékszem, hogy korábban mi hébe-hóba beszéltünk, ugyanis ő néha mondta, hogy csináljunk, mi lenne, ha csinálnánk valamit.
2: De tökre nem emlékszem. Én erre emlékszem,
3: nekem ez volt a hivatkozási alapom, és azt mondtam a Szabinak, hogy te figyelj, van még kedved valamit csinálni? És mondta, hogy ja, csináljunk. És akkor innentől kezdve már egymás kezébe adódtak az események.
2: Roy a fő gondnokának az egésznek, ugye én meg kiveszem a részemet azokból a dolgokból, amikhez ő nem ért. Nem akar, bocsánat.
3: Igen.
2: Nem akar vele foglalkozni.
1: Na figyú, az, hogy a hallgatóktól mit vártok, ezt szánszendékkal kérdeztem így, hogy a promotokban is benne van, úgy fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni. Amiből arra következtetek, hogy ennek azért része a megbeszélésnek, a megbeszélgetésnek része az, hogy kíváncsiak vagytok a hallgató véleményére, ott és akkor élőben. Viszont azt azért mondanom kell, hogy ez egy olyan műfaj, szerintem, amire rá kell szoktatni a hallgatókat.
2: Hát ez a baj.
1: És
2: ez a kihívás,
1: így van, és szerintem Én szerintem nem mondom rosszul, hogyha nincs most olyan műsorunk, amiben bárki betelefonál. Most nem tudom, hogy a talponállóba lehet-e. De szerintem
2: talán olyan, a
1: hogy, olyan, hogy...
3: Abba lehet, valóban.
1: Olyan, hogy erre felhívást kapjon a hallgató.
3: Azt tudod, hogy most volt ez 20 éves?
2: Igen.
3: Jó.
2: Tudtad, Marián, hogy a 20 éves lesz a szólszás? Bocs, hogy közbe szólt.
1: Nem, de hogy jön ez most ide?
3: Kedveljük azt a műsort. Figyelünk, bocsánat.
1: Jó. Na, szóval Dupla Farkas. Na, hogy erre nincsen felszólítva a hallgató. Na.
2: Hogy
3: betelefonáljon? Szerintem egy igazad van, de szerintem egy picit túl van misztifikálva ez a dolog. Mármint a élő betelefonálás.
1: Ma már? Az előző... Tehát valamikor ez tök normál volt. Én nem azt mondom, hogy nem lesz, hanem azt mondom, hogy erre rá kell kondicionálni a hallgatókat. Egy, kettő, mi van, ha nem telefonál? De reméljük mondandója Szabinak akkor is lesz.
2: Nem annyi, csak hogy úgy érzem a szavaidból, és egyébként valószínűleg egyet is írtak vele, hogy ez olyasmi, mint az volt. Pardon, hogy régen volt, most meg már nincs. Tehát leszoktunk erről a betelefonálásról. Tehát, úgy értem, hogy a hallgatóknak a nagy részének ez már nincs meg, hogy ez egy kommunikációs lehetőség, egy központi médium, központi-központtal, tehát a központi dologgal, mert hogy a Facebookon kiélik a hülyeséget az emberek, ott ugye így úgy amúgy, de oda tudják köpni a magvas, vagy kevésbé magvatlan gondolataikat, és itt meg ugye lehet, hogy vállalniuk kell egy kifejtettebb módon. Nem tudom, hogy
1: Meg hogy van rá válasz. Hogy van rá válasz, de egyébként én nem azt gondolom, tehát semmiképp nem akarom, hogy az jöjjön le, hogy azt gondolom, hogy hú, ez egy ilyen nehéz dolog. Nem, azt gondolom, hogy ez egy visszahozott egy régi újdonság, és hogy ez mindig viheti a műsornak a folyamát máshova, mint ahova ti akartátok.
3: Persze.
1: De ha jól értem, akkor ez cél is.
2: Persze.
3: Hát nézd, igen.
2: Ez lehetőség inkább.
3: Abszolút cél, tehát nyilvánvalóan, vagy hát nem tudom, hogy nyilvánvaló-e, de én számomra igen, hogyha mondjuk kell, akkor a Szabival mi tudunk 2 órán keresztül levegővétel nélkül is beszélni. De nem ez a cél.
2: Tehát akár egymás mellett is.
3: Igen, akár párhuzamosan. Tehát, hogy nem ez a cél, hanem az a cél, hogy én ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy az visszahozzuk az on-demand előtti világot. Aminek egyébként helye van, és hogyha mondjuk arról
1: és amúgy nagyon jót lehetne belőle csinálni. Kérdezem, újra kell szerkesztő? Na jó, menjünk tovább,
3: fölírtam ezt a... Szerkesztő mindig kell. Szóval, hogy én azért nem félek a betelefonálóktól, mert vannak ilyen rossz beidegződéseink, pózaink, amiket így kötelező érvényűnek tekintünk, és azt hisszük, hogy akkor ez így a valóság. De abban a pillanatban, hogy kimozdulsz ebből a bemerevedett pózból, abban a pillanatban rájössz, hogy jé, más is van, máshogy is működik a dolog. És tényleg van. Ráadásul erre van jó példa. Igaz, hogy 25 évvel ezelőtti, de jó példa. És jól működött. És nem hiszem, hogy egyébként, tehát az életünk megváltozott, de az emberek nem. A körülményeink megváltoztak, de az emberek nem. Az emberek ettől még ugyanúgy beszélgetnek, hogy van Snapchat, vagy van
1: szerintem egyre nagyobb igény van rá.
3: Vagy bármi van, de ettől még lehet beszélni. És az egyik ilyen alapvetése a dupla farkasnak az pont az, hogy ez az elmúlt 25 év, ez megtörtént velünk, látjuk és tudjuk, de nem feltétlenül értünk vele egyet. Nem feltétlenül gondoljuk, hogy ez így jó. De így működik, elfogadjuk, de nem feltétlenül szeretjük.
2: Van egy olyan érzésem a modernkor vívványaival kapcsolatban, és annak a túlmagasztalásával kapcsolatban, gondolok itt a Spotify-ra, meg Deezer-re, meg ezekre, mert hogy a fiatalok már zenét, meg tartalmat, mert ezeken a platformokon hallgatnak, persze, meg nem csak a fiatalok egyébként, de ezekből szerintem hiányzik egy nagyon fontos attribútum.
3: Jó, de szépen mondta.
2: Tudok németül. Hogy az, hogy ezt azt nem fogja megbeszélni a A ember a B emberrel, hogy de jó, valami volt egy központi helyen, ami ez esetben a rádiókafé, mert nem tudja megbeszélni. Nem tudja megbeszélni azt, hogy én 16 óra 5 perckor ezt hallgattam, te pedig azt hallgattad a Spotify-on, és nem tudja azt mondani, hogy figyelj, hallottad, hogy ez a két gyökér miről beszélt este 9-szer? Ilyen van, létezik? És azt, hogy nem hallottam, de legközelebb meghallgattam, érdekesnek hangzik. Tehát nincs egy központ felé, nincs egy központi fekete lyuk, vagy valami, ami bevonza a hallgatókat. Szerintem. És akkor itt ugye, amit te is mondtál, hogy nincsenek szelektorok a világban.
3: Ez nagyon sok, tehát hogy mondjam, ilyen nagyon száraz média elméleti beszélgetéseket folytatnánk most éppen, akkor valami olyasmit mond, hát remélem nem száraz, de hogy valami olyasmi van, hogy szerintem elfelejtettük, vagy elfelejtődött, vagy kiszorítódott ilyen meglehetősen rossz magyarsággal. A médiának az a mindenkori képessége, hogy van az úgynevezett médium, aki ebben az esetben vagy te, vagyok én, vagy a Szabi, és a médiumra figyelünk. Ő a központi mag, tehát ő a mesélő. A tűz körül ülünk, és van a mesélő. És őrá figyelünk, őrá reagálunk, őrá reflektálunk, őt dobáljuk meg, vagy simogatjuk meg, teljesen mindegy. Mert most ez az egész média az átalakulásával nagyon GPS-é vált, és a GPS alatt azt értjük, hogy nagyon matekpontos módon működik az egész, azért, és direkt mondtam ezt a matekot, azért, mert hogy kód alapúvá vált a média. A kód az ugye a közkedvelt néven algoritmusnak szokták nevezni, ugyan nem tudjuk, mi az az algoritmus, de mindig mondjuk, hogy az algoritmus. De mindegy, ettől függetlenül mégis az van, hogy nagyon sok olyan tartalmi elem van a mai 21. századi médiában, amit nem az ember csinál. Tehát nincs benne érzelem, nincs benne lendület, nincs benne kreativitás, nincs benne egyediség, nincs benne baki.
2: Nincs szaga.
3: Nincs szaga, nincs semmije, mert ez egy... Ezt az délelőtt beszélgettünk Szabival, és ezt a példát hoztam, olyan, mint a mai autók. A mai média olyan, mint a mai autók. Minden a szélcsatornában van
2: letesztelve.
3: Végig, készre formálva.
1: De szerinted nincs benne semmilyen esetlegesség, véletlenszerűség, mert hogy...
3: A rádió az, igen, ami még képes vissza, jó, hitem szerint...
1: Tehát a mondat vége az ez.
3: Igen, okay. A hitem szerint a rádió képes még ezt megvalósítani, visszahozni, igen, pont azért, mert itt és most három ember beszél bele a mikrofonba. És a mi emberségünk, emberi mi voltunk, az magában hordozza a kreativitást, a viccelődést, a bénázást, a bármit. Az érdekesség, az izgalmat.
2: Mondok egy a bénázástól eltávolodva, de mondjuk egy ilyen humanizer jellegű példát, hogy van a zenei szerkesztő.
3: Hol tanultál ilyen szavakat, de most komolyan?
2: Mondom, Németországban. Basz,
1: az angol nem, hogy 25 évvel ez történt velem.
3: Elképesztő.
2: Szóval, hogy van a zene felvétel, például amikor egy gitársávot felveszünk, akkor az történik nagyon sokszor, hogy Szabika oda megy a gitárral, eljátsza a adott témát, majd eljátsza még egyszer ugyanazt a témát, megpróbálja ugyanúgy eljátszani, óhatatlan, hogy nem lesz ugyanolyan a két eljátszás. Kiteszik két oldalra a két gitárt, és ad neki egy emberi jelleget, hogy egy picit lötyög a két gitár egymást, és ettől lesz olyan, hogy te ezt érzed, hogy ott mi történik. Ha géppel csináltatod, és nem adsz neki ellentétes információt, ő tök ugyanúgy fogja megcsinálni a két oldalon a két gitárt. Ebben van, nem tudom, hogy van-e ilyen.
3: Ez a matek, ez a program.
2: Mikor kvantizolod a ritmusképletet, akkor azt jelenti, hogy mindent tökéletesen a helyére rak a gép, de ha megmondod neki, hogy legyen egy ilyen humán jelleg, akkor egy picit így arrébb húzza. Akkor megcsinálja úgy, hogy legyen benne lötyögés, legyen egy kicsit lustább az egész. És az is egy gép dolog.
3: Az is egy matek benne.
2: Igen, de ez az, ami apróságnak tűnik, de tökre fontos dolog.
1: Hát persze, hogy ne legyen steril, de hát biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz az, főként, hogy akkor ugye ez azt is jelenti, hogy aki be akar telefonálni, annak tartania kell azt, hogy hétfőnként 9 és 11 között igen, van, igen, akkor igen. Ez.
3: Hát az on-demand előtti világ, tudod, amikor, tehát
2: akkor történnek a dolgok, amikor ez történik.
1: Amikor igen. Ez
2: Vörös Marti Marcell már írta, igaz nekem, hogy ne gondoljam, hogy nem fog betelefonálni.
1: Na.
2: Vörös Marti Marcell, az Sárkány Lehellete című műsornak volt a házigazdája.
3: Igen.
1: Na, ideje. Tehát, hogy akkor ez mától él és mozog, és nem steril, és elérhető, és megmondjuk azt is,

0: beszélni mondjuk reggel az Endrénél, vagy itt most nálad, mint hogyha a 25 évvel ezelőtti este fem és az akkori napi rutinunk az tegnap történt volna. Úgy megy minden.
1: Hát igen, emiatt én sem izgulok. Tehát amiatt nem izgulok, hogy itt majd remegő kézzel és hanggal fog majd feltologatni dolgokat.
2: Hát esküszönbe telefonálok.
1: De jó,
0: rajta,
1: vagy.
0: Rajta. Köszönjük, csak és a... valami személyes tört, nagyon, nagyon,
2: én
0: nagyon...
2: Én majd így, hogy akkor most én megnézem milyen, hogy este 9-kor tényleg bekapcsolom én magam a rádiót.
0: És tényleg fölvesszük-e?
2: És tényleg felveszitek-e?
1: Vannak katonasztoriaid?
2: Hát egy pár, igen. Mert hogy akkor ma ez lesz?
1: Nem.
0: Nem tudjuk, mi lesz.
2: Jó, nem tudjuk.
0: Hát nem, figyelj.
2: Kell egy szerkesztő?
0: Bármi elindulhat. Most nyilván túlzás lenne azt állítani, hogy vakon leszünk a stúdióba, meg azt is túlzás lenne állítani, hogyha nem telefonál be senki, akkor leszünk nagy bajba, és most sok zenével megpróbáljuk kihúzni ezt a két órát.
2: Nem félek ettől az érése.
0: De nincs egy adásmenetünk.
2: Én nagyon kíváncsi leszek, hogy egyébként ez hogyan érinti a hallgatókat, mert én azt is, abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok ember vágyja ezt, hogy legyen visszajelzés. Ugye itt a reggeli műsorban, Millásban nem véletlen az, hogy ha a hallgatók írnak, akkor azért a fiúk reagálnak, válaszolnak, mert hogy ez ugye jó. A hallgatónak is jó, hogy van visszacsatolás, tehát hogy nem csak elmondja a véleményét, hanem kap valami választ vagy reakciót.
0: Ez, amit mondasz, az azért nagyon fontos, mert ez pont arra reflektál, amit az előbb mondtam, hogy ha a klasszikus értelmében vesszük a médiumot,
2: igen,
0: akkor a hallgatónak mindig nagyon fontos, hogy ez egy valamilyen oda-vissza. Fajta oda-vissza játék legyen. Mert akkor onnantól kezdve ő is a média részévé válik. És valójában ugye az van, hogy a jelenlegi világ a social-lel, meg a streamingekkel, meg a satöbbivel veled elhiteti azt, vagy hát nem is elhiteti, ténylegesen médiummá válsz te magad is, hiszen a zsebedben van a komplett adás lebonyolító rendszer, úgy hívják, hogy telefon. Semmi más nem kell csinálnod, mint egy YouTube, TikTok, bármilyen alkalmazást letöltve elindítasz egy élő közvetítést. Én onnantól kezdve te már médium vagy. Ki figyel rád, mit mondjál, hogy csináld, nincs szerkesztője, ugye?
2: Tehát látszik ez sokakon?
0: Látszik sokakon, hiszen az egyik nagy problémája a médiakészítésnek, vagy a tartalomkészítésnek, bocsánat, a médiában, hogy én ezt látom, de egyébként nem csak amatőröktől, civilektől, hanem még az úgynevezett szakemberektől is, hogy kitalálunk egy nagyon jó nevet, annak csinálunk egy nagyon jó szlogent, és akkor tök jó lesz, és baromi vicces, és írtó kreatív. Értem, haver, tök jó pofa, csak az a baj, hogy ez itt most egy gag volt, ami maximum 20 másodpercig tart. És utána a következő egy-másfél órában mi fog történni? És erre már nincsenek felkészülve, és arra sincsenek felkészülve, amit a tévében például úgy hívnak, hogy forgatási kényszer, hogyha neked minden héten csak egyszer, de mondjuk hetente többször, akár naponta adást kell csinálnod, na akkor jön a nagy baj.
2: Nekem nem mond minden nap. Na jó, akkor
0: jöjjön, ki próbáljuk. Ha te erre nem vagy felkészülve, ha erre vagyok. Nincs tudásod, hogyha nincs rutinod, hogyha nincs alkalmasságod, képességed, igen, arra, hogy te egyébként minden napra csinálj valamit, na akkor ott jönnek ki azok a dolgok.
2: És akkor hullanának ezek ki. Adná Isten, mondta Marian, de tudjátok, mire próbáljátok figyelni velem ellentétben, hogy az időt tartsátok, mert most kicsúsztunk, úgyhogy gyorsan elköszönünk, de lesz egy dupla farkas tízer, ezt nem vettem ki azért. Szóval köszi, sok sikert, este 9-kor ma kezdtek, és mostantól minden hétfőn. Ti meg telefonáljatok be, én is befogok.
0: Köszönöm, várunk.
2: Ördögi Roy és Urbán Szabi voltak a vendégeim itt a Pont Jókor. Akkorban gyorsan vége, holnap 11-kor jövök. Sziasztok!
3: Rádió Café. Van barátod.
4: Szelenyei Béla vagyok, soha nem kávéztam, de a pandémia alatt rászoktam, mint ahogy a Rádió Caféra is.
3: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A rendőrség nyomozást indított az M6-os autópályán működtetésével kapcsolatban, akár havi 9,6 millió forintot is kereshetnek a legjobban fizetett orvosok, drasztikusan drágulhat a belépő az olaszországi Velencébe. Délután még több felé előfordulhat zápor, megélénkül majd a szél, 22 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A rendőrség hűtlenkezelés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztus 29-én jelezte, hogy minisztérium a büntető feljelentést tett az ügyészségen. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött 35 éves autópálya koncessziós szerződést, azt ugyanis az átvilágítások alapján súlyosan túlárazottnak és jogszerűtlennek tartják. Kapitány István tájékoztatása szerint a 35 éves futamidő alatt az állam fizetési kötelezettsége összesen 23.196 milliárd forintot tenne ki. Ez a rendkívül magas összeg nagyságrendileg 5-7000 kilométernyi új gyorsforgalmi út megépítésére, 36 nagy centrum kórház vagy 6000 új iskola létesítésére is elegendő lenne. Akár havi 9,6 millió forintot is kereshetnek a legjobban fizetett orvosok a közfinanszírozott egészségügyben. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint az orvosok átlagos havi bruttó keresete az utóbbi 6 hónapban 2 millió 32 forint körül alakult. A szakdolgozók havi bruttó átlagkeresete 760-770 ezer forint körül mozgott. A legmagasabb keresetek azonban ennek többszörösét is elérték, mondta egy szakmai konferencián a NEAK ellátási főigazgató helyettese. Polyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert jelölik a médiatanács elnökének. A Parlament Művelődési Bizottsága még ma meghallgatja a jelöltet, az országgyűlés holnap szavaz róla. Polyák Gábor az ELTE Művészet Elméleti és Médiakutatási Intézetének vezetője. alkotmányozó többséget szerezhet Vlagyimir Putyin pártja az orosz parlamenti választáson. A friss adatok szerint a kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. Putyin elnök pártjának jelölt listájára eddig a válaszadók 57,82%-a szavazott, a kommunista párt 13,84%, a liberális demokrata párt 8,77%, az új emberek pedig 7%-on áll a pártlistán. Drasztikusan drágulhat a belépő az olaszországi Velencébe, most naptól függően 5 vagy 10 eurót kell fizetni, de jövőre akár 30 euróba is kerülhet, ha beszeretnénk menni a lagunák városába. A város tanácsnoka szerint Velence nem bírja a turista özönt, nagy drágítással akarják csökkenteni a forgalmat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Holnap szeles marad az idő, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 16-22 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Apa, ma te mesélj!
9: Jól van, gyere!
5: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
9: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
9: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
10: Sej az aranyi vendéglő ajtaja kitár.
5: Daily Mix világzene. A mai mixet az önismereti diszkó készítette.

கதா. தி தொம் நம்

0: le rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmézenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok.
2: A mai DJ az önismereti diszkó volt.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: 1, 2, 3, ho!
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: November 30-áig kapják meg az érintettek az iskolakezdési utalványokat. Éjszakai tilalom jöhet a dohányboltokban. Súlyos vereséget szenvedett a német kancellár pártja a tartományi választásokon. Holnap szeles, változóan felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Hajnalban 10, délután 20 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Jövőre ismét 27%-ra emelkedik.

0: Az új lakások áfája, de ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra hasonló mértékben nőnek majd az árak. A Dunahaus elemzése ezt azzal magyarázza, hogy a lassuló és egyre árérzékenyebb ingatlan piacon a fejlesztők várhatóan nem tudják majd a teljes többletköltséget a vevőkre hárítani. Bár az idén év végéig engedélyt szerző projektek 2030-ig megtarthatják az 5%-os kedvezményes kulcsot, 2027-től egy ketté szakadt piac jön létre. November 30-áig kapják meg az érintettek az iskolakezdési támogatás második részletét. A papír alapú utalványok jövő év március 15-éig használhatók fel, különféle a gyerekek neveléséhez és mindennapjaihoz szükséges termékekre, így az utalványokkal fizetni lehet többek között iskolai felszerelésekért, gyermekruházatért, vitaminokért és gyógyászati segédeszközökért, de bizonyos digitális és műszaki eszközök, valamint fejlesztő játékok is megvásárolhatók belőlük. A pénzügyminiszter szerint sikerült stabilizálni a magyar gazdaságot, csökkent az államadósság, mérséklődött a hiány, az idei gazdasági növekedés pedig 2% közelében lehet, közölte Kármán András. Hozzátette azt is, azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, a szakember korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályánál dolgozott főosztályvezető ügyészként. A kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását. A kérdés azután került előtérbe, hogy Budapest belvárosi kerületei nyáron jelezték, a lakosság biztonságérzete érdemileg romlik a trafikok körül. A Trafikusok Szövetsége ugyanakkor attól tart, hogy egy ilyen szabályozás hosszú távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezetne, írja a 24.hu. Súlyos vereségeket szenvedett a német kancellár pártja a vasárnapi tartományi választásokon. A Kereszténydemokrata Unió az északkeleti Mecklenburg-Előpomerániában még az 5%-ot sem érte el, vagyis egyetlen képviselőt sem fognak küldeni a tartományi parlamentbe. Berlinben valamivel jobban szerepelt a CDU, itt kis különbséggel megelőzték a szélső jobboldali, alternatíva Németországért pártot, de kikaptak a történelmi győzelmet arató szélső baloldali Linkétől, és elveszítették a német főváros kormányzását, írja a Telex.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap szeles marad az idő, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 16-22 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 21-én 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Szoller Andi.
2: Színház.
1: 9 bemutatóval várja a közönséget az idei évadban a Vígszínház, ahol Dés László és Geszti Péter alkotótársaikkal Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot. A Petőfi ős bemutatója Horváth Csaba rendezésében a szegedi szabadtéri játékokon lesz július 9-én, a főszerepben Wunderlich Józseffel. A Vígszínházi premiért 2027 őszén tartják majd. Rudolf Péter igazgató a bemutatókról szólva elmondta, szociálisan érzékeny évadra készülnek, megtartva a Vígszínházra jellemző sokszínűséget. Ennek fontos eleme, negyedik játszóhelyük a megújult Vígszalon. Rudolf Pétert hallják.
3: Van egy nyitás, hogy egy másik korosztály is megérkezzen a mi intézményünkbe, de úgy, hogy közben ezek a falak sugároznak valamit. Tehát az a jó, hogyha be tudnak jönni egy ilyenre, és közben itt ragadnak, és azt a sokféleséget velünk együtt próbálják ki. Az pedig, hogy a kortárs darabok születnek, ugye a nagy színpadon is, de az, hogy a házi színpadon most már egy kiadványunk is van, egy kötet megjelent az itt készülő darabok kapcsán, és reméljük, hogy készül a következő kötet is. Elkezdődik ezzel az évaddal. Az egy elég erőteljes és akar szándékunk volt, hogy megtaláljuk azokat a szerzőket, akik aztán a stúdió színpadról, a Pesti Színházban érkezhetnek, akár vagy aminek a múltjában bőven volt kortárs magyar nagy színpadi nagy siker. Tehát, hogy ebbe az irányba terelődjenek az események. Van, ami abban az értelme, hogy most már nem csak a negyedik falat bontotta le Attila, hanem most már föl is jönnek a nézők, ez már a letargiánál is megtörtént. Ez nyilván első alkalommal még egy nagy levegővételt igényelte az igazgatótól. Tartó Nélel két hétfő emléke című darabban egy nagyon klassz csapattal a Pesti Színházban játszom, és ezt én nagyon élvezem, és a darabot mindig is szerettem, magát Tartó Nélelt is, és ezt a nagyon érzékeny darabot, ahol a Tartó maga is dolgozott egy ilyen ató javító, vagy ilyen közegben ismerte ezeket az élethelyzeteket, azt a partra vetettségnek és a kiszolgáltatottságnak és az esélytelenségnek ezt az egyvelegét, egy olyan szeretettel beszél ezekről az emberekről, és épp ezért ez nekem különösen fontos.
2: Színház.
4: A magyar filmtörténet egyik legendás alkotása, Fábri Zoltán Körhinta című filmje most színpadon születik újjá, mégpedig a szentesi Tóth József Színházban. A Sarkadi Imre novellájából készült történet középpontjában a szerelem és az egyéni szabadság áll, miközben a fiatalok vágyai összeütköznek a hagyományokkal, a családi elvárásokkal és az anyagi érdekekkel. A szentesi előadás azonban nem egyszerűen színpadra állítja a klasszikus történetet. Varga Bálint rendezése egy folyamatosan mozgó, zenével és tánccal átszőtt világot teremt. A produkcióban a Békés Csabai Tabán Tánc Együttes művészei is közreműködnek, a színpadi tablókhoz pedig a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatos diákjai csatlakoznak. Így a színház, a néptánc és a fiatalok alkotó energiája egyszerre jelenik meg az előadásban. A főszerepeket Kormos Anni Zsófia és Pusztai Mór fiatal színész hallgatók alakítják. A történet ugyan egy másik korszakban játszódik, kérdései azonban ma is ismerősek, mennyit ér az egyéni boldogság, amikor a közösség vagy a család egészen mást vár tőlünk. A Körhinta október 15-től látható a szentesi Tóth József Színházban.
2: Fesztivál.
4: Október 24-e és november 1-e között rendezik meg a Corvin moziban a 3. Budapest International Film Fesztivált. A BIFF részeként az idei év nemzetközi fesztivál sikereit, köztük Horváth Lili és Nemes László filmjeit is megtekinthetik az érdeklődők. Az első 6 bejelentett film a Cannes-i, a velencei, a Sundance Film Fesztiválok idei programjából érkezik. A 9 napos Budapest International Film Fesztivál programjában 45 film szerepel. A tájékoztatás szerint Nemes László új Moulin című történelmi drámájában Jean Moulin, a híres francia ellenálló, és Klaus Barbie, a lyoni gestapó vezetője közötti végzetes összecsapáson keresztül idézi fel a II. Világháború egyik legsötétebb fejezetét. A film az Oscar-díjas magyar filmrendező első francia nyelven készült alkotása, melyet az idei Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjában mutattak be. Horváth Lili első angol nyelvű filmje a Jegyzeteim a Marsról, a velencei Venice Days nyitó filmje volt. Az sci-fi elemekkel átszőtt romantikus filmben Mackenzie Davis és Rupert Friend egy látszólag nem igazán összeillő házaspárt alakít, akik mégis egymás után sóvárognak.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország borkultúráját a sokszínűség jellemzi. A finom bor állandó kísérője örömünknek, bánatunknak. De nem csak a bor mesél emlékezetes történeteket, hanem a táj is, ahonnan származik. Egribi kavér, Eger, a szőlőtermesztés otthona. Mesebeli kis utcáival, történelmi múltjával, gyógyfürdőivel és festői tájaival Eger kétségkívül sokunk szívébe belopta már magát. Ám ami igazán híressé teszi ezt a különleges várost, az nem más, mint a környék borvidéke. Az Eger környéki pincészetek egyik legfontosabb helyszíne a Szépasszonyvölgy. Bár a bor régió lávakőzetes talajának köszönhetően a fehér szőlő fajtáinak kedvez, a bor, mely mindenkinek elsőre beugrik a városról, az egribi kavér. A hírhedt bor Magyarország első eredetvédett bora. Cabernet Franc, villány. Bár egy alapvetően francia eredetű italról van szó, villányban is otthonra talált. Szakértők szerint a terület kiválóan alkalmas ennek a szőlőfajtának a termesztésére. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt évben villány adott otthont a Franc du Monde-nak, ami a fajtára fókuszáló nemzetközi borverseny. A Cabernet Franc mély színe, fűszeres, telt íze, tökéletes választás az őszi sétáink mellé. A villányi dűlőkben ugyanis a túrázás kihagyhatatlan program. Az őszi napsütésben a szőlőtőkék látványa is felemelő, és a környék megannyi látnivalóval csalogat. Kadarka, Szekszárd. Szekszárdon a legidősebb szőlőültetvények zöme, kadarka. A legtöbben őshonos kárpát-medencei szőlőnek tartják, de a kadarka valójában balkáni eredetű. Mégis az idők során szinte összeolvadt a magyarsággal a története. Üde, gyümölcsös fajta, különleges aromával, úgy tartják igazi örömbor. Azonban nem csak ünneplés céljából érdemes Szekszárdra utazni, hiszen a város is rengeteg csodát rejteget. A borrajongóknak kötelező a régi vármegyeháza udvarán található borkút felkeresése, ahonnan ünnepnapokon vörös és fehér bor folyik korlátlan mennyiségben. Olasz Riesling, Balaton felvidék. Az olasz Riesling a Balaton vidékének egyik legjellegzetesebb bora, ráadásul egyesek szerint a legnépszerűbb is. Rendkívül sokszínű borról beszélünk, egész estét betöltő program lenne meghatározni a tulajdonságait. A régiónak összesen 6 borvidéke van. A Badacsonyi, a Balatonboglári, a Balaton felvidéki, a Balatonfüred csopaki, a Somlói és a Zalai, ám ezek közül kétségkívül a Badacsonyi örvend a legnagyobb népszerűségnek. Szürke barát Pannonhalma. A Pannonhalmi hegy szemedgyönyörködtető panorámájával és a tetejére épült apátsággal turisták sokaságát vonza a környékre. Ám nem az apátság az egyetlen, ami Pannonhalmát híressé és látogatottá tette, hanem azok a minőségi nedűk is, amelyek itt találhatóak, többek között a Szürke barát. A kolostorokban gazdag kultúrája volt a szőlőtermesztésnek. A Szürke barát nevét a pálos rend tagjainak szürke csuhája ihlette. A legenda szerint a szerzetesek olyan szőlőt kerestek, ami cukor hozzáadása nélkül is kellemesen édes bort ad.
5: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Bankrablással vádolt emberről írt számot 1998-ban a reggit rockkal ötvöző manchesteri csapat, az Audioweb. A Policeman Skunk, The Story of My Life dalszövegének fiktív hőse hiába próbálja meggyőzni a rendőrt és a bírót, hogy összekeverik valakivel, nem hisznek neki. Azt akarják, hogy vallja magát bűnösnek. A komor témájú szerzeményt a zenekar táncolhatóra, pörgősre hangszerelte. Dancehall style, ahogy meg is jegyzik az egyik sorban. Ám legyen akármilyen fülbemászó és hatásos felvétel, egy logikai bukfencen nehéz túl lendülni. Egy valódi bankrablás valódi vádlottja 1998-ban alig ha kérte volna pont az Audioweb védőügyvédi segítségét, hiszen a srácok az előző évben éppen a Bank Robber című The Clash feldolgozással kerültek fel a slágerlistákra.

Rádió Café. Van barátod. Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett francia regényíró. A 60-as években olyan műveket alkotott, mint a Jegyzőkönyv, a Láz vagy a Terra Amata. Lánya, Anna Jean is voltak épp a 60-as években alkot, holott éppen 2008-ban jelent meg első lemeze. A dalszerző énekesnő által vezetett Junior formáció a 6-ossal kezdődő évtized francia retropopjából, surfrockjából és pszichedelikus zenéjéből táplálkozik. 14-es daluk a La Route a művésznő elgondolása szerint Sergio Leone western téma urbánus csavarral. Egy francia lány fantáziája arról, hogy az 1966-os Batmobillal szeli át a hexagont.

De ki gondolta volna, hogy Bruce Lee munkásságának hatása nem áll meg a 70-es évek harcművész filmjeinél, hanem elér egészen a 2020-as évek indie popjáig. Persze ne várjuk, hogy a New York-i születésű Nashville-ben alkotó Katie Schechter klipjeiben kungfu mozdulatokkal és nunchakus mutatványokkal kápráztassa el a közönségét, de az énekesnő 25-ös Run River Run-dal szövegében bevallottan merített a sárkány közbelép sztárjának filozófiájából. Lee nevéhez köthető az ellenálló képesség művészetének fogalma, amely Schechter értelmezése szerint annyit tesz, méltóság teljesen mozogjunk együtt az élet kihívásaival, vagy kerüljük ki őket, ahelyett, hogy frontálisan feléjük rohannánk. És csatt!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!
3: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Wetlag elnevezésű brit rock együttes 2019-ben jött létre a White-szigeten. Ez a kis földarab a La Manche csatornában fekszik, néhány kilométerre a brit partoktól. 1897-ben itt állították fel a világ első rádióállomását, és egy itteni lakos találmánya a légpárnás hajó, amely azóta is a leggyorsabb közlekedési eszköz, ha el akarunk jutni erre a szigetre. A zenekar neve is állítólag onnan ered, hogy bárki, aki korábban csónakkal közelítette a szigetet, csak úgy tudott partra szállni, ha közben belegyalogolt a sekély vízbe, és így nedves lett a lába. Ryan Teasdale és Hester Chambers hívta életre saját névre keresztelt nagylemezük 2022-ben a Brit Albums Chart, az Ausztrál Aria Albums Chart és az Irish Albums Chart első helyre is felkerült. A 65. Grammy díjátadón ők nyerték a legjobb alternatív zenei album díját, illetve elnyerték a 2023-as Brit Awards legjobb új előadójának és a legjobb brit csoportnak járó elismerést is.

0: Edvi Péter, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, és örülök, hogy a Rádió Caféban vagyok.
1: A Power Rangers és Salvador Dalí rajongóinak ajánlja művészetét a Honey Glaze. Bár a szuperhősös sorozat 2005-ös évadában fontos szerephez jutott, egy kutyaszerű Power Ranger, bizonyos Anubis Doggy Krüger és a katalán-spanyol dadaista-szürrealista festőművész is elrejtett pár blökit olyan képein, mint a halucinogén torreador, a szörnyetegek feltalálása, vagy az arc és gyümölcstál látomása a tengerparton, sörivó kutyussal egyikük sem foglalkozott. Nem úgy a londoni indie rock trió, akiknek 24-es klipjében, a Pretty Girls-ben egy aranyos, de pimasz Ebb szemrebben is nélkül belevedel egy gyanútlan ember folyékony kenyerébe. Aztán szépségversenyen enyeleg a lányokkal, sőt, meg is nyeri a viadalt. Befizettünk volna ilyen cselekményszállal egy Power Rangers évadra, amelynek plakátját Dalí készíthette volna.

Rádió Café. Van barátod. Az iráni nők az 1979-es forradalom óta nem léphetnek fel szólóban, nem készíthetnek zenei albumokat. Nusha Tevekolian, iráni fotóriporter és dokumentumfotós Listen című sorozatában profi énekesnőket ábrázolt, akik egy elképzelt közönségnek adnak elő, miközben a fotók valójában egy kis teheráni stúdióban készültek. Tevekolian emellett minden egyes énekesnő számára elkészítette elképzelt zenei albumuk borítóit is. A most következő dal egy titokban, Isztambulban készített fölvétel, amelyet a perzsa énekesnő Liraz olyan szektettel rögzített, amelyből a három iráni zenész neve ismeretlen maradt.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, ho!
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. Egyedülálló 360 fokos panoráma. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: A rendőrség nyomozást indított az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Az államkincstár 4 részletben küldi a dízel támogatást. Őrizetbe vették Kalin Georgescu volt román elnökjelöltet. Holnap szeles, változóan felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Hajnalban 10, délután 20 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A rendőrség hűtlenkezelés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztus 29-én jelezte, hogy minisztérium a büntető feljelentést tett az ügyészségen. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött 35 éves autópálya koncessziós szerződést, azt ugyanis az átvilágítások alapján súlyosan túlárazottnak és jogszerűtlennek tartják. Kapitány István tájékoztatása szerint a 35 éves futamidő alatt az állam fizetési kötelezettsége összesen 23.196 milliárd forintot tenne ki. Ez a rendkívül magas összeg nagyságrendileg 5-7 ezer kilométernyi

0: új gyorsforgalmi út megépítésére, 36 nagy centrum kórház vagy 6000 új iskola létesítésére is elegendő lenne. Akár havi 9,6 millió forintot is kereshetnek a legjobban fizetett orvosok a közfinanszírozott egészségügyben. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint az orvosok átlagos havi bruttó keresete az utóbbi 6 hónapban 2 millió 32 ezer forint körül alakult. A szakdolgozók havi bruttó átlagkeresete 760-770 ezer forint körül mozgott. A legmagasabb keresetek azonban ennek többszörösét is elérték, mondta egy szakmai konferencián a NEAK ellátási főigazgató helyettese. A Magyar Államkincstár 4 részletben küldi az érintetteknek a dízel támogatást. Szeptember és október végén, illetve november 13-án és december 7-én érkezik az 5000 forint azoknak a magánszemélyeknek, akik legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használnak. A támogatás személyenként egy személygépkocsi után jár, és folyósítása automatikus, a jármű nyilvántartási adatok alapján történik. Őrizetbe vették Calin Georgescu volt román elnökjelöltet, azzal gyanúsítják, hogy ő, illetve a bűnszervezete 1,1 millió eurót fogadott el orosz magánszemélyektől. Az orosz barát Georgescu 2024 végén hatalmas meglepetésre, szinte csak a TikTokon kampányolva, megnyerte a román elnökválasztás első fordulóját. Rekordszintre emelkedhet évvégéig az OECD országok együttes államadóssága. Különösen az Egyesült Államok adósságának gyors növekedése ad okot aggodalomra, itt 2007 óta 9000 milliárd dollárról 40 000 milliárd dollárra emelkedett az államadósság.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap szeles marad az idő, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 16-22 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről van szó, amint azért meg lehetett szokni, nem mindig teljesen szó szerinti értelemben, mert most például egy nagyon sötét dologról lesz szó, és szinte láthatatlanról, ugyanis akit vendégül hívtam, Kovács Marci, a Barlangi Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, Barlangi Mentő ügyelő,
2: Nevezzük ügyeletesnek.
1: Nevezzük most ügyeletesnek. Szervusz, Marci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusz, én is köszönöm a meghívást, üdvözlök.
1: Ugye a láthatóság kapcsán én itt elkezdtem már beharangozni, hogy a nem láthatóság is a munkátok része. Kezdjük talán ezzel a misztikus kifejezéssel, a barlang sötéttel. Mit kell ezzel kezdeni, mit lehet vele kezdeni, hogy lehet megszokni, hogy gondolkodjunk róla?
2: A barlangban alapvetően sötét van, a bejárattól számított pár méterre már főleg. A misztikumot fejlámpákkal szoktuk eloszlatni, és innentől kezdve nincsen sötétség sem, hanem fényben dolgozunk. Igaz, hogy az a fény lehet, hogy egy apró sárga folt, amit a lábunk előtt kergetünk, vagy csak ott látunk vele, ahova világítunk, de hogy sötétben mi sem látunk.
1: Oké, tehát hogy ilyen szuperképesség nincsen, hanem lámpával oldjátok meg, ez egy jó hír, bár ezt azért alapvetően feltételeztem is. Amire gondolok az az, hogy amikor barlangi mentés zajlik, és erről fogunk majd beszélgetni, akkor ugye valaki, vagy valakik olyan helyen vannak, ahol nincsen fényforrás, meg lámpa, meg az odáig vezető úton sincsen. Tehát amikor el kell indulni, hogy felderíteni akár egy barlangrendszert, vagy útvonalat, akkor azért visszajutunk ide, hogy ott azért a tájékozódás az valami másféle eszközparkot is megkíván.
2: A barlangkutatás és a barlangi mentés itt egy kicsit szétválasztandó dolog. A barlangkutatásnak célja lehet például az, hogy eddig nem ismert járatokat, eddig nem ismert aknákat, a barlang nem ismert részeit tárjuk föl. Itt valóban számos eszközzel fel van vértezve a kutatócsapat. Itt sem kell misztikus dolgokra gondolni. Itt kötelekkel, kötéltechnikai eszközökkel vagyunk felvértezve, az ismeretlen mélységek biztonságos leküzdésére, megfelelő világítása, és ami a legfontosabb, hogy nem tárgyi dolgokra kell leginkább koncentrálni, hanem előkészületekre. A barlangokkal kapcsolatban szoktuk azt gondolni, hogy az egy olyan élettér, ami sok mindenkinek alkalmas lehet életet vezetni, az embernek nem. Tehát már sötét van, a mi barlangjainkban hűvös van, és hogy a barlangokban úgy tudunk akár tartósan is mozogni, hogy minden számunkra komfortos létszükségletet magunkkal kell vinnünk. Tehát fel kell öltözni a klímának megfelelően, fel kell készülnünk világítással.
1: Három napi hideg élelem szó szerint.
2: Hát ha három napra megy az ember, akkor három napi hidegélelem, mert sok felszerelést nem viszünk, mert hát a barlangokban minden kézzel mozgatódik, és hát annyit visz az ember, amennyit elbír. Hogyha óriási zsákba próbál bepakolni, akkor lehet, hogy sok felszerelés lesz, viszont lelassul a mozgás, adott esetben pedig veszélyessé válik a mozgás. Tehát, hogy hát sok kompromisszumot kell előre megkötni.
1: Ez oké is. Ugyanakkor most rátérve, vagy megint visszakanyarodva a mentéshez, ott ugye akik el vannak akadva, és akiket meg kell menteni, ők nincsenek felvértezve véletlen kellő mennyiségű élelmiszerrel, itallal, a helyét se feltétlenül lehet beazonosítani, tehát hogyan kell azt elképzelni? Ugye most elég sok, nem csak most, régebben is, mindig jönnek ilyen hírek, akár az árvíz kapcsán, vagy földrengés kapcsán, bármilyen katasztrófa kapcsán, hogy ugye emberek elakadnak barlangokba, és ezek nem csak túrázók, ezek bányászok, munkások, bárki lehet, akkor a velük való kapcsolattartás, az ő felderítésük, az milyen megközelítés módot követel meg legalábbis egy az első pillanatokban?
2: Barlangászni normál esetben úgy barlangászik az ember, hogy szervezett módon, tervezetten teszi. Ez nem is lehet másképp, mert hogy a magyarországi barlangok javarésze, ami ilyen kiemelt túra célpontja a barlangjáróknak, az nemzeti parkok által felügyelt, és a belépéshez való engedélyt és a barlang bejáratához való kulcsot, az csak szervezett formában kapja meg az ember. Ez a szervezettség, ez jelenti azt is, hogy minimális létszám. Azt tudjuk, hogy mi kell legyen egy barlang túrához. Azt is jelenti, hogy tervezni kell a belépés és kilépés idejét, tehát hogy a túra tervét azt nagyjából tudja a Nemzeti Park, szakképzett túravezetővel lehet csak barlangba menni, és van egy ilyen fontos barlangász intézmény, az úgynevezett felszíni ügyelet. A felszíni ügyelet az azt jelenti, hogy ha egy csoport elindul barlangba, akkor praktikusan valaki, aki nincsen a barlangon belül, az tudja, hogy mikor terveznek kijönni, ha nem jön ki a csapat, akkor értesíti a mentőszolgálatot, és akkor nekünk már viszonylag könnyebb a dolgunk, mert tudjuk, hogy melyik barlangban, melyik szakaszra próbáltak menni, és lehet, hogy nincsen baleset, hanem csak elfáradtak, lassabban jönnek, valami technikai nehézség van, tehát nem vakon tapogatunk, tudjuk általában, hogy hova indulunk el.
1: A kapcsolattartás az ilyen talkie-walking keresztül, vagy mint tud zajlani?
2: A barlang az a föld szilárd kérgében praktikusan mészkőben létrejövő természetes üreg. Itt a rádióhullámok azok nagyjából úgy működnek, mint a fényhullámok, tehát a
1: rálátás,
2: ahol látjuk egymást, ott működik a rádió, de két szűk kanyar után már használhatatlan. A bajba jutott túrázók általában úgy szokták értesíteni a mentőszolgálatot, hogy valaki kijön a felszínre, keres olyan helyet, ahol van térerő, és értesíti a mentőszolgálatot. Ilyenkor a mentőszolgálat ügyeletese felveszi az ismerhető, vagy megismerhető adatokat, hol történt, hány emberrel, milyen jellegű probléma van, és akkor innentől kezdve pedig barlangász módon folyik a közlekedés és a kommunikáció is a barlangban.
1: Milyen sűrűn van akció, esemény a életetekben?
2: A Magyar Barlangi Mentőszolgálat nem csak barlangokban nyújt segítséget, hanem olyan nehezen megközelíthető felszíni terepeken is tudunk segítséget nyújtani, ahol a mi barlangban megszerzett tudásunk, képességeink, működésünk segítséget jelenthet. Szoktunk menteni felszíni túrázókat hegyi környezetben. A barlangi mentőszolgálathoz kapcsolódik laza kötelékben egy csomó olyan ipari alpinista, faápoló, akik fatetejéről siklóernyősöket tudnak lementeni, de dolgoztunk már ipari környezetben is, amikor nem volt, vagy lassabban volt elérhető olyan tűzoltó kapacitás, amire szükség lett volna, mondjuk egy toronydarúban rosszul lett darukezelőnek a mentéséhez.
1: Tehát ilyen extrém körülmények között tudtok igazából komoly segítséget adni, ez azt jelenti?
2: A Magyar Barlangi Mentőszolgálatnak az a legnagyobb előnye, hogy orvosi segítséget tudunk vinni nehezen megközelíthető helyre. Olyan orvosi segítséget tudunk vinni, amit a felszínen mondjuk az országos mentőszolgálat rohamkocsiai vagy mentőhelikopterei tudnak. Tehát azt az orvosi ellátást, azt a orvosi eszközparkot oda tudjuk vinni a sérülthöz, adott esetben rettenetesen mélyre, rettenetesen rosszul megközelíthető helyekre is.
1: Mentőszolgálattal viszonylag komoly együttműködés van, ugye? Tehát ez egy ilyen szervezett forma is ráadásul.
2: Egyrészt szervezett formában is van együttműködésünk, tehát hogyha az országos mentőszolgálatnak egy hegyvidékek közelében működő mentőállomásáról, mentőegységétől érkezik a kérés, hogy segítsünk mondjuk bonyolult felszíni terepen való sérült ellátásban és mozgatásban, akkor természetesen tudunk, erre számtalan példa van az elmúlt években, hogy a Pilisben, vagy ilyesmi helyeken tudtunk segítséget nyújtani.
1: És ha jól értem, és ezt az előzetes beszélgetésben hangsúlyoztad is, hogy önkéntesekből áll ez a csapat tulajdonképpen?
2: A Barlangi Mentőszolgálat civil szervezet.
1: Civilek.
2: szoktuk mostanában gondolni, hogy talán a legrégebb óta folyamatosan működő civil szervezet vagyunk. Valami erdészeti egyesület 200 évével megelőzi a mi 65 évünket, de civil szervezet vagyunk, önkéntesekből állunk, és mindenki szabad idejéből, vagy nagy mentés esetén a munkaidejéből vesz el, és ezért külön köszönet a főnökeinknek, akik adott esetben napokra el tudják engedni kollégáinkat egy elhúzódó mentéshez.
1: És hogyan kapcsolódik be valaki a munkába? Most nem azért készül ez a műsor, hogy toborozzunk, tehát ez külön nem volt megbeszélve, de mondjuk, hogy lesz valaki azon kívül, hogy érdeklik a barlangok, azt még el is tudom képzelni, de hogy azt mondja, hogy na hát ez nekem életcél.
2: A barlangi mentő alapvetően barlangászokból lesz. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki a barlangi mentőszolgálathoz felvételét kérje, ahhoz végig kell járnia viszonylag hosszan a magyar barlangász képzésnek a struktúrált lépcsőit. Ma a barlangász képzés úgy néz ki, hogy ha az ember barlangászni akar, akkor először egy alapfokú tanfolyamon megtanulja, hogy hogyan kell túlélni neki is, meg a barlangnak is a találkozást, tehát hogy ne tegyen kárt az ember a barlangban, és ma a barlang se tegyen kárt az emberben. Az alapfokú tanfolyam egy ilyen biztos barlangjáró tapasztalatot tud nyújtani. Kicsit később mindenféle technikai tanfolyamokra járnak a barlangász tanulók. Itt megtanulnak nem szépen, hanem életszerűen kiépített kötélpályákon mozogni. Később megtanulják ezeket a kötélpályákat kiépíteni, és ezután túravezető vagy kutatásvezetői tanfolyamokon szereznek túravezetői vagy kutatásvezetői végzettséget. A barlangi mentőszolgálatnál nagyjából ebből a körből válogatunk. Ahhoz, hogy valaki barlangi mentő legyen, tehát viszonylag tapasztalt barlangásznak kell lennie, és utána tudja megtanulni azokat a speciális barlangi technikákat, amiket csak a mentőszolgálat alkalmaz.
1: Ezek jó részt egészségügyi tudás és tapasztalat, vagy jó részt mondjuk ilyen mentési jellegű, tehát kiemelni, felszínre hozni, miben túlsúlyban?
2: Mind a kettő. Az egészségügyi képzésre próbálunk nagy hangsúlyt fektetni, de a mentőszolgálatnak van egy orvoscsoportja. Az orvoscsoportot támogatják egészségügyi végzettséggel, mentőápolói végzettséggel rendelkező kollégák is. Ami hosszú tanulást igényel minden próbaidős tagunktól, az, hogy minden olyan kötéltechnikai vagy hordágymozgatási manővert megtanuljanak, amit használunk különböző esetekben. És nem is az a dolog, hogy megtanulja, hanem hogy minden pozícióban meg tudjon minden manővert tanulni. Tehát, hogy tudjon egyik percben irányító szerepben másoknak utasítást adni. Erre azért van szükség, mert lehet, hogy adott pozícióban ő látja át legjobban a hordánymozgatáshoz szükséges feladatokat. Más alkalommal pedig csöndben be kell tudni állni a sorba, és végrehajtani annak az utasítását, aki a akciót vezeti, vagy aki éppen a legjobban látja a manővert.
1: Tehát lévén ugye ezek adott esetben szűk járatok, tehát teljesen kiszámíthatatlan az, hogy mikor áll elő egy olyan pozíció vagy szituáció, amikor az ember hirtelen rálátó módban van, máskor pedig akkor ő neki kell mondjuk tolatni.
2: Ez pontosan így van. Nem mindig a vezető tud elől menni, nem mindig a legerősebb van legelől, vagy a legfontosabb pozícióban, és hogy vannak olyan manőverek, amikor sok ember mozgását kell finoman összehangolni tudni. És az akkor válik valaki barlangi mentővé, amikor ezeket is átlátja, és minden szerepben hatékonyan tudja a hordágy mozgatását, a sérült felszínre hozatalát segíteni.
1: Beszéljünk egy gondolatnyit a mentális jelenlétről. Tehát én ugye ezzel a barlang sötéttel indítottam, én azt gondolom, hogy azért alapvetően ez egy nagyon para helyzet, a barlang, mint olyan. Amikor az ember barlangot látogat, akkor így végig is fut a hátán a hideg, meg a karján is persze, mert hideg van, de hogy úgy elképzeli, hogy na, innen nincs kiút, meg nem tudom, tehát ha itt maradok, akkor tényleg itt maradok. Ez hogyan lehet leküzdeni, vagy ez emberfüggő, hogy mennyire jellemző az, hogy az ember így bepánikol?
2: Én 20-30 éve vezetek barlangtúrákat, és azt figyeltem meg, hogy ilyen bepánikolás az nagyon ritkán van. Akinél pánik van, ilyen klausztrofóbiás pánik, az általában a barlang bejáratától pár méterre már ad erről jeleket, és ő nem fog jönni barlangászni, senkinek nem az a cél, hogy elmenjünk barlangba, túrázzunk egyet, és hogy borzasztó rossz élményekkel jöjjön a felszínre az ember. Minden másra pedig ott van a túravezető, aki segít leküzdeni a nehézségeket, aki megmondja, megmutatja, biztosítja a leesés ellen a túrázót. Nem szokott pánik lenni. Az, hogy az embernek van egy egészséges félelme, az általában nem a sötétségtől szokott lenni. Szűkületeket nem szoktuk szeretni, az néha, hogy mondjam, megalázza az embert, ahogy át kell présenünk. Erre van is egy barlangász műszó, az úgynevezett gebődés. A gebődést valahogy úgy tudnám definiálni, hogy sokat dolgozunk és keveset haladunk egy szűkületben.
1: Hát akkor ez felszínen is van gebődés az embernek napi szinten.
2: A barlangász szakkifejezés barlangi környezetekben használódik leginkább.
1: A mentális mellett viszont egy másik nehézség van, és ilyen, de nekem is volt tapasztalatom, amikor mondjuk a terep, még ha túráról is van is szó, nehezebb, tehát hogy nem számít rá az ember mondjuk arra a lépcső mennyiségre, vagy létrára, vagy valami arra, amit azt gondolja, hogy normál körülmények között ezt teljesíteni tudja, és szembesül vele, hogy hoppá, hát itt nem fog feljutni, vagy csak nagyon lassan.
2: A barlangtúrákon az ember mindig készül a egyre nehezebb és egyre nehezebben járható túrákra. Ezeket a tanfolyamokon ilyen lépcsőzetesen adagolják az érdeklődőnek, és ezért kell például sok évet eltölteni barlangászással addig, amíg az ember mondjuk túravezető lesz, és nem csak magára tud vigyázni, hanem a rábízott társaira, túratársaira is.
1: És felméri a túravezető, mikor bejön a csoport a kis kötött kardigánjába, hogy...
2: Ez a dolga, és hogy ő tudja azt megítélni, hogy a barlangtúrára valaki alkalmas-e, nem alkalmas, olyan állapotban van-e, amire... Tehát olyan állapotban
1: részegen
2: van-e.
1: Is jönnek barlangtúrázni emberek?
2: Velünk nem szokott ez előfordulni, de hallottunk már olyanról, hogy részegen, de nem csak részegségre lehet gondolni, az ember elmegy hegyek közé túrázni, viharos éjszaka volt, nem jól alszik, egy nagy megerőltető barlangtúrára készülnek másnak reggel, és fáradtabb, nem megfelelő állapotban van az ember, ilyenkor a túravezető vagy elhalasztja a túrát, vagy más útvonalat választ, más úti célt választ. A cél az, hogy így a céloknak és a lehetőségeknek egy folyamatosan változó, dinamikus összhangját teremtsük meg. Tehát ez
1: hát meg itt élményről is szó van azért.
2: A barlangászni élmény, és bizonyos barlangász vagy barlangászattal eltöltött idő után az ember másképp tekint a szenvedésre is. Idővel a túra után megszépülnek ezek az emlékek.
1: Tehát úgy emlékszel vissza, hogy az egy óriási kaland volt miközben.
2: És közben ott pedig az ember magában nyomdafestéket nem tűrő kommenteket hagy a társainak.
1: Na most ilyeneket nem fogunk mondani, elmegyünk egy pici szünetre, ez a Krízisek és pofonok, Kovács Marcival beszélgetek, a Barlangi Mentőszolgálat ügyeletesével, és azonnal jövünk vissza.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
3: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Kovács Marcival, a Barlangi Mentőszolgálat ügyelettesével, Barlangi Mentővel beszélgetek. Többször szóba hoztuk, hát arról beszélgettünk, hogy a hazai körülmények között hogyan zajlik az életetek, hogyan zajlik a barlangi mentés, de azért elég jelentős külföldi együttműködések is időről időre akadnak. Ezek hogy működnek, mit kell erről tudni, mik az ilyen emlékezetesebb bevetések, amikor kifejezetten külföldre kellett vagy lehetett menni, bevonódni egy ilyen akcióba?
4: Barlangászni viszonylag kevesen barlangásznak, és viszonylag kevés barlangi baleset történik. Nagy barlangi baleset meg még kevesebb történik. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat évente 5-10 alkalommal indul akcióra, ezek főleg hazai terepen, barlangban, felszínen, siklóernyős mentésben veszünk részt. Amikor viszont nagyon nagy barlangi baleset van a világban, akkor a barlangász közösség összefog, és összetart. Valószínűleg egyetlen egy ország barlangi mentőszolgálatának sincs akkora mentési kapacitása, ami mondjuk egy héten keresztül tartó nagy barlangból súlyos sérült kimentéséhez szükségesek. Ilyenkor az európai barlangi mentők például össze szoktak dolgozni. Legutóbb ilyen nagy nemzetközi összefogással történő mentés 2023 őszén zajlott. Ez Törökországban a Morzsa nevű barlangban zajlott a Torosz hegységben, ahol egy amerikai barlangkutató rosszul lett, nagyjából 1000 méter mélységben és súlyos életveszélyes állapotba került egy belgyógyászati problémával küzdve.
3: Azért a para az előjön.
4: Hát ott para volt, mert olyan kórképeket sejtettünk, amiben kezeletlenül életveszélyes állapotba lehet könnyen kerülni. A amerikai kutatócsoportnak az egyik tagja felszínre érkezett és megpróbált barlangi mentést szervezni. Törökországban nincs olyan szervezett barlangi mentő szolgálat, mint amilyen európai országok legtöbbjében van, és az Európai Barlangi Mentő szervezettől kért segítséget, és ez a szervezet pedig feltette azt a kérdést, hogy melyik ország, melyik mentőegysége tud minél hamarabb elindulni olyan kapacitással, akik olyan mentőkkel, akik képesek 1000 méter mélységben is dolgozni. Ez az 1000 méteres mélységet, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy olyan az odajutás olyan, mint hogyha mondjuk 2-3 maratont lefutna az ember folyamatosan egymás után, és akkor kell elkezdeni dolgozni. A európai szcénában a Magyar Barlangi Mentőszolgálat tudott először elindítani egységet, a riasztástól, vagy a segítségkéréstől kezdve pár órán belül már a repülőgépen ült barlangi mentő orvosunk, és egy 3 fős csapat, akik segítettek a nagy mennyiségű egészségügyi felszerelésre. szerelést lejuttatni a sérült mellé, hogy ott életmentő beavatkozásokat tudjanak végrehajtani.
3: Az mit jelent időben mondjuk, mert hát azért Törökország nincsen közel, egy törökországi barlang valószínűleg még messzebb a megközelítés szempontjából, plusz a 2-3 maratonnyi energiabefektetés, tehát mikor kerül a riasztástól kezdve 1000 méter mélységbe Törökországba ez a kollega?
4: Egy bő napon belül ott volt a sérült mellett az orvosunk, és itt nagyon sok segítséget kaptunk. Nagy szerencsénk volt, hogy aznapra tudtunk repülőjegyet szerezni, ami nagy mennyiségű felszerelést, egészségügyi felszerelést ki tudott juttatni. A Törökországban dolgozó magyar nagykövet óriási segítséget nyújtott nekünk, szerzett egy katonai helikoptert, ami a civil repülőtértől a barlang bejáratáig elvitte a csapat. Gyorsan. Így egy ilyen egész napos belföldi autókázást és egy jó pár óra terepjárózást meg lehetett spórolni. A 4 fős csapatból 3 fő, az orvos és 2 kísérője elindultak azonnal a sérült mellé, és ők akkor kezdték meg ezt a, azt hiszem, 17 órás folyamatos túrájukat a sérült mellé.
3: És onnan vissza aztán?
4: Nem, onnantól kezdve elkezdődött a mentés szervezése a felszínen maradt számára, aki a felszínen szín alatt volt, ők pedig megpróbálták életben tartani a sérültet. A felszínen a szervezés az minden idők egyik legnagyobb mentőakciójává nőtte ki magát, több mint 200 ember vett részt a mentésben. A barlangotnak a szűkületeit ki kellett tágítani, hogy hordággyal járható legyen, ki kellett építeni kötélpályákat, amik nem csak a barlangászok közlekedésére, hanem a hordágy mozgatására is alkalmasak voltak. Ki kellett építeni egy kommunikációs rendszert, amivel a felszínről a vezetési pont folyamatos kapcsolatot tudott tartani a kritikus spotokkal a barlangban, illetve a sérült hogy létéről folyamatos adatokat tudtak beszerezni a mentés további lépéseinek elősegítésére.
3: És úgy képzelem, hogy itt elég sokat kell részben rögtönözni, részben innoválni, hogy 2 ugyanolyan mentés valószínűleg nincsen, meg ugyanen helyzet, tehát itt gondolom adaptálódni kell mondjuk a körülményekhez.
4: Így kell találni,
3: hogy mi legyen.
4: És ezért célszerű, hogyha van minden ilyen mentőakciónak egy dedikált vezetője, aki a begyűjtött információ konzultálás után döntést hoz, és kijelöli a következő lépéseket.
3: És amennyire jól tudom, itt egy kolléganő vezette tulajdonképpen, hogy ő volt a fő orvos segítő ebben a csapatban, ugye?
4: Az első ellátó orvos az a Zádor Zsófia doktornő volt, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat orvosa.
3: Mennyire jellemző, hogy hölgyek vannak a soraitok között, mert az ember úgy képzel egy barlangi mentőt, mint mondjuk téged, hogy egy erősebb fizimiskájú fiatalember. Mennyire jellemző az, hogy főleg férfiak vannak köztetek?
4: A barlangi mentőszolgálat elég emancipált közeg. A Magyar Barlangi Mentőszolgálatnál nagyjából olyan 60-an vagyunk, akik operatívan részt vesznek a mentésekben, és ennek a létszámnak egy szemmel látható hányada lányokból. A lányok annyiban különböznek a fiúktól, hogy kevesebbet nyafognak a mentés során, és ugyanazokat a feladatokat ugyanolyan jól ellátják, mint a fiúk.
3: Milyen adottságok, készségek kellenek ez? Azért is kérdezem, mert talán a bemutatkozásodban olvastam, hogy hát, hogy nem tudom, hogy jópofán írtad, hogy korodnál fogva most már kevésbé vagy fürge, hanem inkább most többet beszélsz, valami ilyesmit írtál így a kommunikáció kapcsán, hogy visszatérve, tehát mi az, ami adottságként szükséges, fejleszthető, mi az, amire vigyázni kell, mi kell egy jó barlangi mentőnek?
4: A barlangi mentőnek jó barlangásznak kell lennie. Ez az egyik legfontosabb. A következő nagyon fontos készség, hogy nagyon kompatibilis legyen az ember a csapattal. Ez azért fontos, mert hogy nem akkor történnek a balesetek, amikor mi előre betervezzük, vagy szeretnénk, hanem legtöbbször váratlanul történnek be, és az embernek föl kell állnia a család mellől, ki kell jönni a színházból, meg kell kérni a főnökünket, hogy hadd jöjjünk el, és ilyenkor az ember nem szereti feltétlenül ezt a helyzetet. Szeretjük egymást, ha kompatibilisek vagyunk és szeretünk együtt dolgozni, akkor könnyebb fázni mondjuk hosszú órákon keresztül derékig érő 4 fokos vízben, mint hogyha alapvetően nem szeretnénk. Tehát nagyon fontos, hogy kompatibilis legyen a barlangász. A jó barlangi mentő az ráérős, tehát hogy tud időt szakítani arra, hogy ezt a kompatibilitást fokozza. Nagyon sok gyakorlatot tartunk, hogy összetett mozdulatokat, összetett manővereket tudjunk viszonylag összehangoltan csinálni bármilyen összetételű társasággal. Nem mindig ugyanazok az emberek érkeznek a mentésekre, nem mindig ugyanazért rá, és ezért mindenkinek mindenkivel kompatibilisnek kell lenni.
3: Itt megragadtam a 4 fokos vízben derékigállásnál, hát azért itt fizikai elvárások is megjelennek.
4: Kell tudni emelt fővel fázni is.
3: Oké, hát akkor aki magára ismer ezekkel a kritériumokkal, az megfontolhatja, hogy esetleg becsatlakozik. Előbb próbáltam szóba hozni, nem haraptál rá, de visszahozom a bánya baleseteket, valahogy ezt nagyon hasonlóan képzelem, hiszen bányamentők, nem tudom, hogy ez egy önálló területe vagy nem, de amilyen elhúzódó mentések, mondjuk Chile jut eszembe, de azért sok helyen van, akár Romániában is sok helyet, hogy valami elzárt helyről kell kiszabadítani ott lévő, ott rekedt embereket, ez szakterületetek, vagy ez valaki teljesen más?
4: Erre szürke zónaként tekintünk. Azt gondoljuk, hogy a bányához értsenek a bányászok legjobban. Idehaza úgy tudom, hogy nincsen már aktív mélyművelésű bánya, ahol ezek a hát balesetek előfordulhatnak. A bányászok másra készülnek, bányamentők másra készülnek. A bányamentők általában bányászokból, tapasztalt bányászokból képződnek, hogy ismerik az ottani eljárásokat, az ottani veszélyeket, az ottani gépeket, protokollokat. Mi elsősorban a barlangász közeghez értünk.
3: Hát ez nem biztos, mennyire jó szó, vagy mennyire nem jó szó. Ha valaki ott reked egy ilyen barlangba, mint ahogy egy Indiana Jones filmbe, vagy egy hát általában hollywoodi szuperprodukciókba, milyen túlélési esélyekkel számol? Tehát most nincs a nyakán egy sok mázsás szikla, nem ilyenre gondolok, nem telítődik a víz centiről centire, és akkor csak egy... Tehát, hogy nem ilyen jellegű, hanem ott ragad, és őt keresik. Mivel számolhatnak mondjuk a hozzátartozói, hanem is ő?
4: Évtizedekkel ezelőtt voltak ilyen, betévedünk a barlangba, és elveszünk meg, ilyen elalszik gondolok. A gyertya, kimerül a lapos elem típusú balesetek, ilyenből nagyon sok volt a barlangi mentőszakban, néhány generációval előttem sok ilyen feladatot oldottak meg a barlangászok. Ma, amióta szigorúak a nemzeti parkok, le vannak zárva a barlangok, tehát csak engedéllyel lehet kulcsot kapni, így már könnyebb, nekik is túlélési esélyük, mert hogy felkészült vezetővel lehet csak menni. Azt is gondolom, hogy egy-egy barlang túrának a felkészülési szakaszában végig kell venni az összes kockázatot, ami szóba jöhet, és a csoportnak feladata a legnagyobb biztonság elvét követni, a túravezetőnek ezt megkövetelni, és biztosítani az összes kockázatnak az észszerű keretek között való tartását. Minimalizálni kell azokat az embervesztő kockázatokat, amik halálesethez, vagy beragadáshoz, elakadáshoz vezetnek.
3: Amit mindig hallunk, hogyha meglátogatunk egy barlangot, hogy hát nem akarok százalékot mondani, de ennek a barlangnak 12%-a látogatható, mert az van kiépítve, meg fény, meg nem tudom, de egyébként a valós hossza az pedig sokkal több. Nyilván akkor 88%-a, most jól fogalmaztam. Itt ez úgy van, hogy mondjuk a barlangász, meg a barlangi mentő az mondjuk ismeri ezt a többi részt is, és ez csak a halászbástya a turisták számára, vagy ilyenkor ennek a nagy része amúgy is felfedezetlen, ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy milyen kritériumok vannak ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy na, még 10 métert arra most szabaddá teszünk, megnyitunk a látogatók előtt.
4: Barlangok kiépítésénél dilemmák vannak. Egyrészt fontos érték az, hogy bemutassuk ezeket a csodálatos természeti kincseinket, és minél több ember láthassa azt, ami miatt ezek fantasztikusak. Másrészt vannak természetvédelmi kritériumok is. A barlangok felfedezésük pillanatától kezdve jogi védettséget élveznek, tehát minden barlang, amint megtalálják, védetté válik. Nem lehet garázdálkodni benne, hogy csak ezt kiépítem, csak oda világítás, oda még egy lépcső, ezt a cseppkövet leverem, hogy ott jobban lehessen elférni. És ez egy ilyen örök dilemma, hogy mi az, amit megnyitunk, megmutatunk, bevilágítunk, hogy olyanok is eljussanak oda, akik utcai ruhába, kardigánban érkeznek. A többi pedig a kutatóknak, vagy a barlangászoknak marad meg, hogy hogy minél többet meg tudjunk ezekből a barlangokból őrizni a utánunk jövő generációk számára.
3: De azt figyelte meg, hogy minden csoportban van olyan, aki rögtön megfogdossa a cseppkövet, miután mondják a túravezetők, hogy csak hozzányúlni nem szabad. Ezt jó meglátás a részemre? Nem is akarod hallani.
4: A túravezetőnek a dolga, hogy ezt megakadályozza azokat a cseppköveket, amiket a látogatható barlangokban látunk.
3: Attól már nem várjuk, hogy nagyon nőne.
4: Ezek általában már ilyen fosszilizálódott járatok, nem aktív járatok.
3: Tehát akkor nagy kárt nem lehet csinálni.
4: Már megtették előttünk a nagy kárt mások. De célszerű vigyázni. Azért kell a barlangokra vigyázni, mert hogy a barlangok is, a képződmények is javarészt nem regenerálódni képes természeti érték. Tehát ha valamit tönkreteszünk, az úgy marad. Tehát nincsenek olyan földtani viszonyok, klimatológiai viszonyok, hidrológiai viszonyok, amik alkalmasak lennének arra, hogy mondjuk a letört cseppkő az visszanőjön, vagy a ellopott kristály az újra teremje. Ráadásul otthon nem is néz ki jól. Az ott néz ki jól, ahol van, ahol képződött, ahol eleink vigyáztak rá, és célunk az, hogy minél többet tudjunk a jövő generációnak is mutatni abból, amit nekünk szerencsénk volt látni.
3: És ki adja a vicces neveket a termeknek, meg a képződményeknek?
4: Általában a feltáró csoport szokta a neveket adni.
3: Copyright.
4: Úgy működik, hogy az ember részt vesz feltáró munkákban. Ezeket a feltáró munkákat úgy kell képzelni, mint az aranymosást, hogy rengeteg sok munkát bele kell tenni, és nem is biztos, hogy meg lesz az eredménye. Ha meg lesz az eredménye, adott esetben sok évtizedes, sok ezer munkaórás kollektív bontásoknak, akkor a kutatócsoport joga az, hogy kutatási jelentésében leadja a neveket, amiket általában el is szoktak fogadni a hatóságok, hogy ez lesz a járat neve, ez lesz a terem neve, ez lesz adott esetben a barlang neve.
3: Olyan, mint egy kis bolygó elnevezés, hát, hogy én vettem észre.
4: Hasonló. De ez általában a kollektívának a döntése szokott lenni.
3: Még egy kérdése van időnk, az most jutott eszembe, hogy ugye nem csak látogatás, túrázás céljára használnak barlangokat, hanem szoktak, ahol ez lehetséges, koncertet tartani akár, tehát kulturális eseményt, vagy egészségügyi szempontból ugye ilyen jó levegő, párás levegő sessionöket tartani, ez más megközelítést igényel, mint a sima látogatás?
4: Ezek a barlangoknak a speciális hasznosításai. Hangversenyeket, Aktelken a Baradla Barlangnak a hangversenyterem nevű termében szoktak szervezni, aminek van egy ilyen unikális hangzása, egy unikális hangulata, bár azt gondolom, minden mondjuk zongora hangoló rosszul van, hogy a 100% páratartalomban, hogy tolunk be egy hangszert, ez a unikális hangulata miatt adott. A gyógybarlangok volt idő, amikor légzésterápiával, csíramentes levegővel, ilyen légúti betegségekkel küzdő gyerekeket lehetett a Szemlőhegyi barlangban kezelni, volt a Jósafő és Aktelek között húzódó Békebarlangnak egy ilyen gyógyászati, ilyen szanatórium jellegű terme, ahol csöndben, nyugalomban, magas páratartalom és alacsony szállópor, meg csíramentes levegő volt a gyógyászatnak a alappontja.
3: És nem váltak be, azért mondod így, hogy meghaladta a tudomány ennek a...
4: Nem haladta meg a tudományt, most nincsenek.
3: Most nem szerveztek ilyet. Oké, jó, ez volt a krízisegés pofonok. Kovács Marci, barlangi mentő, a Barlangi Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, ügyeletes, ezt mindig gondolt, hogy mondjam hozzá, volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm szépen.
3: No, hát egy elég speciális témakört jártunk most körbe, azt gondolom, a barlangi mentés és a hazai barlangok kapcsán. Fogunk még láthatósággal és észrevehetőséggel foglalkozni ebben az évadban, de mostanra búcsúzik ez a műsor, és Böhm Kornél.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: November 30-áig kapják meg az érintettek az iskolakezdési utalványokat. Éjszakai tilalom jöhet a dohányboltokban. Súlyos vereséget szenvedett a német kancellár pártja a tartományi választásokon. Holnap szeles, változóan felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Hajnalban 10, délután 20 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Jövőre ismét 27%-ra emelkedik az új lakások áfája, de ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra hasonló mértékben nőnek majd az árak. A Dunahaus elemzése ezt azzal magyarázza, hogy a lassuló és egyre árérzékenyebb ingatlan piacon a fejlesztők várhatóan nem tudják majd a teljes többletköltséget a vevőkre hárítani. Bár az idén évvégéig engedélyt szerző projektek 2030-ig megtarthatják az 5%-os kedvezményes kulcsot, 2027-től egy ketté szakadt piac jön létre. November 30-áig kapják meg az érintettek az iskolakezdési támogatás második részletét. A papír alapú utalványok jövő év március 15-éig használhatók fel, különféle a gyerekek neveléséhez és mindennapjaihoz szükséges termékekre, így az utalványokkal fizetni lehet többek között iskolai felszerelésekért, gyermekruházatért, vitaminokért és gyógyászati segédeszközökért, de bizonyos digitális és műszaki eszközök, valamint fejlesztő játékok is megvásárolhatók belőlük. A pénzügyminiszter szerint sikerült stabilizálni a magyar gazdaságot, csökkent az államadósság, mérséklődött a hiány, az idei gazdasági növekedés pedig 2% közelében lehet, közölte Kármán András. Hozzátette azt is, azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügy.

0: Észnek. A szakember korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályánál dolgozott főosztályvezető ügyészként. A kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását. A kérdés azután került előtérbe, hogy Budapest belvárosi kerületei nyáron jelezték, a lakosság biztonságérzete érdemileg romlik a trafikok körül. A Trafikusok Szövetsége ugyanakkor attól tart, hogy egy ilyen szabályozás hosszú távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezetne, írja a 24.hu. Súlyos vereségeket szenvedett a német kancellár pártja a vasárnapi tartományi választásokon. A Kereszténydemokrata Unió az északkeleti Mecklenburg-Előpomerániában még az 5%-ot sem érte el, vagyis egyetlen képviselőt sem fognak küldeni a tartományi parlamentbe. Berlinben valamivel jobban szerepelt a CDU, itt kis különbséggel megelőzték a szélső jobboldali Alternatíva Németországért pártot, de kikaptak a történelmi győzelmet arató szélső baloldali Linkétől, és elveszítették a német főváros kormányzását, írja a Telex.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap szeles marad az idő, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 16-22 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Ilyet én is tudok festeni.
1: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Október 20-án van a születésnapja Dracula alakítójának, Blaskó Béla Ferenc Dezső, magyar származású amerikai filmszínésznek, azaz, ahogy ismerjük, Lugosi Béla bácsinak. 1882-ben született meg először, aztán utána a vámpíros filmekben persze újra meg újra, hiszen a vámpírok úgy tudom minden reggel megszületnek, illetve nem reggel, bocs, este. Persze, hogy este, hiszen nem bírják a napfényt. Elég vacak lehetett neki a Lugosi Béla bácsinak világsztárnak lenni, mert ő volt a Dracula. Úgy, hogy nappal nem mehetett az utcára szegény, ugye, mert nem bírta a napot, este meg gondolom az akkori gyenge közvilágítás mellett alig ismerték föl. Ráadásul szegény Béla bácsi fekete-fehér filmekbe huhogott, meg harabdálta a női hölgyek nyakát, de abban az időben még nem voltak hangos filmek, úgyhogy amikor harabdálta, meg gondolom denevérre változott, akkor egy zongorista püfölte a film alatt a zongorát a moziban, ijesztően, hogy a nézők betoljanak. Purák ezek a filmek, mert néha nem tudok rajtuk eligazodni, mert ugye a vámpíros denevér, az nem jó. A Batman meg jó.
3: Úgy meg jobban menjen a munka.
1: Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Vámpír. A vámpírság nem alapértelmezett foglalkozás, inkább egyfajta állapot, ami viszont kőkemény melóval jár. A vámpírok olyan éjszakai lények, akik nem mehetnek ki a fényre. Az éjszaka leple alatt tevékenykednek, és vagy csak úgy mehetnek be egy házba, ha bekopognak és behívják őket, vagy a különleges képességeikkel képesek akárhová bejutni, bár megszentelt földre többnyire nem. A klasszikus variáció szerint a vámpírok sírjukból kikelt holtak. A bőrük sápadt, nagy szemfogaik vannak, többségében földön túli szépséggel, csáberűvel felruházott emberszerű alakok, és az étkezési szokásaik, pontosabban a lehetőségeik igen-igen korlátozottak. Hallottunk már vegetáriánus vámpírokról is,

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Volt egyszer egy pacák a Dél-afrikai köztársaság nevű helyen, akit úgy hívtak, hogy James White. Az volt a foglalkozása, hogy biztonsági őr volt a vasútnál. Ő neki kellett vigyázni, hogy ne pakolják ki a tehervagonokat titokba, és ne firkálják össze a gazemberek mindenféle rondasággal a vasúti kocsikat. Az volt a szórakozása, hogy szabad idejében egyik kocsiról ugrált a másikra, miközben azok mozogtak.
2: Hát eldobom az ogyi velőmet.
1: Csak hogy egyszer megcsúszott, és becsúszott az egyik mozgó vonat alá, amelyik levágta mind a két lábát. A vasút társaság ki akarta rúgni, de ő könyörgött, hogy ott maradhasson dolgozni, ezért kinevezték váltókezelőnek. A váltókezelő azt csinálja, hogy átállítja a vasúti váltókat, ami arra való, hogy a vasúti kocsi abba az irányba menjen, amerre mennie kell. De mivel már rokkant volt, ez a munka is elég nehéz volt a számára. Egyszer a piacon meglátott egy kis kocsit húzó páviánt. A pávián egy elég erős majomfajta, és nem is nagyon buta. Megvette a majmot a gazdájától, elnevezte Jacknek, és megtanította, hogy hogyan állítsa át a váltókat. Így a majom végezte a munkáját, ráadásul hibátlanul. De csak akkor dolgozott jól, ha esténként White úr adott neki egy kupica jóféle pálinkát.
3: Hát ettől most tisztára becsukisztam.
1: Egyszer egy utas meglátta, hogy a majom dolgozik, és feljelentette őket a vasúttársaságnál. De amikor a vasúttársaság vizsgálóbizottsága meglátta, hogy milyen jól végzi a munkáját Jack a pávián, akkor hivatalosan felvették váltóőrnek, és napi 20 cent fizetést is kapott.
3: No, ezen most megint becsukisztam.
1: Azt nem tudom, hogy a majom mire költötte a lóvét, biztos nem fociskártyára. Minden esetre élete végéig váltó őrként dolgozott.
4: Yeah! Húzd meg jobban, menjen a munka, a bírva mindenki
5: húzza. Mi lesz, ha nagy leszel?
6: Bakter. Ez egy úgynevezett kihalt mesterség. Így csak a teljesség kedvéért említjük meg. A bakter, azaz a sorompóőr egy olyan személy, akinek semmi egyéb dolga gondja nem volt egész életében, mint hogy a vasúti kereszteződéseknél menetrend szerint leeressze a sorompót, majd mikor a vonat elhaladt, ismét felkurblizza azt. Mindezért havi fix fizetés, szolgálati lakás és nyugdíj jogosultság járt neki, úgyhogy aki bakter volt a MÁV-nál, elmondhatta magáról, hogy megfogta az Isten lábát. Gondolhatnánk ezt elsőre, ám nemigen ajánlanám senkinek sem ezt a munkát, mert először is baromira unalmas. Főleg egy olyan helyen, ahol naponta maximum kétszer megy el a vonat. Másrészt meg hatalmas felelősség egy olyan helyen, ahol naponta rengetegszer megy el a vonat a kereszteződésben. Mi, emberiség, nagyon szerencsések vagyunk, hogy az automata sorompók elvették a bakterok munkáját, és ez a szakma kihalt. Az automata sorompó ugyanis sosem alszik el a szolgálat közben, így a vasúti kereszteződésekben mi, mint emberiség, nem halunk ki.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Vándor cirkusz.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Vándor cirkusz.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Többnyire nagy áruházi parkolókban, olykor a városszéli mezőkön bukkan fel.
1: 2.
2: Biztos, hogy egy nagy, piros, csíkos sátorban van ez a cirkusz. Ha a sátor nem piros, akkor az a dolog nem is cirkusz.
1: 3.
2: Nagyon menő, külföldi neve van mindenkinek, de a szereplők többnyire magyarok, vagy fehér oroszok.
1: 4.
2: A kígyónő egyben pénztáros is, a késdobáló pedig a jegyszedő.
1: 5.
2: A Vándor cirkuszban sosem tudod eldönteni, ki az öregebb, a bohóc vagy az oroszlán.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt még nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
0: Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
4: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
5: Mindenképpen meg kell említenem egy fontos évfordulót. 1793. november 8-án megnyílt a Louvre Múzeum Párizsban. Ezt úgy írják, ez már megint francia, tudjátok. A Louvre az úgy van írva, hogy Louvre. Csak ez azért fontos dolog, mert egyszer az apukám mondta, hogy vegyek Zsolnára buszjegyet, de nem találtam zsolnai címet, csak az volt kír, vagy Zilina. Aztán később derült ki, hogy a kettő ugyanaz. Szóval a Louvre és a Louvre is ugyanaz. Na, ez a múzeum el is tele van művészettel. Legalábbis így ismerjük, illetve így ismerik azok, akik jártak már benne, bár azt meg kell említenem, hogy a legtöbb ember csak a nagyon híres dolgokat nézi meg a Louvre-ban. Ez egyáltalán nem valami rossz májú megjegyzés, az a legviccesebb, hogy a Louvre-ban van a világ leghíresebb festménye, a Mona Lisa. Tudjátok, ez az a festmény, amiről már beszéltünk, egy gazdag kereskedő megbízott pénzért egy festőt, Leonardo da Vinci-t, fesse le a feleséget. Tök érthető, abban az időben nem volt fényképező, gondolom a öreg korában szerette volna nézegetni, hogy milyen szép volt a felesége fiatalon. Is. Oké, ott van a festmény ebben a múzeumban, de a legkínosabb dolog az, hogy van egy csomó tábla a bejárattól kezdve, amire az van kiírva Shortcut to Mona Lisa, a legrövidebb út a Mona Lisához. Bemennek a turisták, oda rohannak a Mona Lisához, megnézik, aztán rögtön kijönnek és mennek vásárolni, meg egy makaron nevű édességet zabálni, aztán hazajönnek és áhítatott sarccal emlékeznek, hogy voltunk Párizsban, a Louvre-ban. Szóval csodálatos, egy kicsit még mindig ott vagyok. Ettől mindenki azt hiszi róluk, hogy nagyon műveltek, hiszen a Louvre hatalmas, és biztos az egész napot ott töltötték, mert ilyen érdeklődő típusok ők. Hát egy nagy lótúrót. Ott voltak, de mégsem voltak ott.
0: Na, ezt most döntsük el, hogy volt, vagy nem volt.
5: Na, hát ez az. Ez olyan, mint a Mátyás király mesében az a lány, aki jött is, meg nem is, meg hozott is valamit, meg nem is, meg föl is volt töltözve, meg nem is. Na, de ugorjunk vissza a múzeumhoz. Ez eredetileg egy írtó gazdag ember palotája volt, de Napóleon múzeumot csinált belőle. Erről a szegény Napóleon nevű háromszögsapkás katonáról mindig csak az jut eszébe az embereknek, hogy katonáskodott, de emellett rettenetesen sok hasznos dolgot is csinált, például ezt a múzeumot. Ezt tette egyrészt azért, amiről szintén beszéltünk a múlt héten, hogy vannak hatalmas, befolyásos emberek, akik néha szeretnének valami igazán maradandó értéket létrehozni, hogy bölcsemberként emlékezzenek rájuk. Na, ez sikerült is a Napóleon úrnak, a Monsieur-nek, mert franciául az úr az Monsieur, mert ők mindent ilyen bonyolultan mondanak. Bár már igen kevesen tudják, hogy ezt az egész Louvre-t ő csinálta. A másik már egy kicsi furcsább dolog, és el is mondom, hogy mi az. Nagy figyelj! Napóleon elfoglalta a félvilágot a hadseregével, és hát hogy is mondjam, ha már ott volt, ki is rabolta azokat az országokat. De nem ám csak úgy ötletszerűen, amikor például Egyiptomot foglalta el, akkor már eleve vitt magával tudósokat, akiknek az volt a feladata, hogy az igazán értékes egyiptomi dolgokat szépen összegyűjtögessék, bedobozolják, hogy ne törjön össze, és haza küldjék Franciaországba. Aztán az összes cuccot bepakolták a Louvre-ba, hogy mindenki megnézhesse, hogy mennyi mindent loptak. Persze nem így van kiírva, hogy lopott cuccok, hanem már úgy, hogy ez itten kérem a művészet, és ne tessék kérdezősködni, hogy honnan van.
4: Mi? Hogy néz ki ez magyarban?
5: Hát igen, hogy néz ez ki magyarban? Az a helyzet, hogy utoljára mi magyarok akkor tudtunk más országokból lopni ezt-azt, amikor még kalandozó magyarok voltunk, és hátrafelé nyilasztunk lóról. De akkor még nagyon gyerekcipőbe járt a művészet, úgyhogy nekünk sajnos nem volt szükségünk múzeumra, mert mi marhát loptunk meg ékszert.
4: Fú, ez nagyon gáz.
5: Az.
6: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
4: Mi lesz, ha nagy leszel?
1: Lókupec. A kupec szláv eredetű szó, jelentése kereskedő. Bár a kupec szó eredetileg harcost vagy katonát jelentett, ma már kizárólagosan a vásári kereskedőt jelenti. A kupecek marhával, de főként lóval kereskedtek. Egy-egy jó adásvétel után kupeces táncot jártak, mely egy énekszó mellett eljárt jellegzetes férfi tánc volt. Ha kupec, vagyis kereskedő akarsz lenni, nem baj, ha van egy kis üzleti érzéked, és még mindig lehetsz például autó.

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: 1915. május 6-án született Orson Welles, amerikai filmrendező. Általában két dolgot illik tudni róla. Ő rendezte a Világok háborúja című rádiójátékot, amitől állítólag a fél ország pánikba esett, mert azt hitték, tényleg jönnek a tripodok. De ez csak állítólag volt igaz, igazából nem. És ő volt a Totum Factum az Arany Polgár című filmben. Ezzel még így rendben is volnánk, csak hogy itt azért másról is szó van. Orson Welles már gyerekkorában rájött arra, hogy ő felnőtt akar lenni, és ha már végre felnőtt, akkor megrendező. 16 évesen otthagyta az iskolát, Amerikából elutazott Európába, és szamár háton bejárta Írországot. Hát bevallom nektek, 16 éves koromban sok minden volt a fejemben, de ez nem. Orsonnak viszont igen, mert gyorsan akart felnőni. Sikerrel is járt, és 18 éves korában már filmet rendezett, aztán egy évvel később fesztivált csinált Woodstockban. Mi? Nem a hippik találták fel a Woodstocki fesztivált? Hát nem, Orson Welles volt az. Igaz, ő még csak színházi fesztiválban gondolkodott, mert 1934-ben nem létezett a Creedence Clearwater Revival. Orson Welles sok filmben játszott színészként, még az emberiség történetének két legfontosabb filmjében is szerepet kapott. Az 1967-ben készült első James Bond filmben, a Casino Royale-ban ő volt a főgonosz, a Le Chiffre nevű ember. Illetve az 1986-ban készült Transformers The Movie című rajzfilmben ő volt a hangja Unicornnak, aki egy, vagy ami egy bolygó alakú, bolygófaló sötét istenség volt, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy lehetne ezt eljátszani hangban, azon kívül, hogy csámcsogok.

0: Híganyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1685-ben született Johann Maria Farina, német illatszergyártó, a kölni víz feltalálója. Na, kezdjük azzal, hogy bizonyára mindannyian láttatok már hercegnős, meg kardozós filmeket, amiben nagyon hülye parókákat hordanak a nők, és hatalmas szoknyákba járnak, és mindegyiknek van legyezője, sőt, ha jobban odafigyelünk, mindenkinek van legyezője, a pasiknak is. Ez egy nagyszerű időszaka volt az emberiségnek, ugyanis már föltalálták a divatot, de még nem találták föl a mosakodást. Na, sőt, abban a korszakban a mosakodás egy kifejezetten egészségtelen dolgoknak számított, és aki mosakodott, vagy nehogy Isten teljesen megfürdött, az minimum csodabogárnak, de legalábbis nagyon-nagyon furcsa embernek néztek. Titokba lehetett csak fürdeni. Ennek megfelelően nyilván mindenki iszonyúan büdi volt. Ráadásul azok a ruhák nehezek voltak, és alig szellőztek. A hatalmas parókák alatt mindenki izzadt és füllett volt a feje, és tuti, hogy marhára viszketett is. Képzeljétek el, hogy meghívnak egy bába, ha mindenki ki van pattintva, mint a Szaros Pista Jézus neve napján, minden csili-vili, de bűzlik az egész bál. Na, nehogy kell a legyező, mert mindenki körül ott repkednek a legyek, és olyan szájszaga van az előkelő női hölgynek, hogy a görény sírva könyörög a receptér. Melegük is volt, meg zokni szaguk. Szerintem ez a dolog csak azért nem szokott a filmekben lenni, mert a legyeket szerintem nagyon nehéz idomítani, hogy pont akkor döngítséljenek a női hölgy arca körül, amikor felvétel van. Action! Légy! Értitek, de ez csak egy tipp.
3: Fú, ez nagyon gáz.
2: Na, ebben az úgynevezett kosztümös filmkorszakban, a reneszánszban, amikor ezeket a, vagy a barokk, nem tudom most ez reneszánsz vagy barokk, szerintem barokk. Vagy reneszánsz? A fene tudja, felvilágosodás volt.
1: Kérsz tasni?
2: Na mindegy, ezeket a ruhákat nem csak a filmbe hordták, hanem hétköznap is. De jött egy úr, aki megoldást talált erre az egészre már, úgy értem arra, hogy ne legyen mindenki büdös. Nagy figyi, Johann Maria Farina, német illatszergyártó, a kölni víz feltalálója, nem a mosakodást találta föl, hanem az EUAU de Cologne-t. Ödökolony, franciául van nyilván, rémisztő, azaz a kölni vizet németül Kölnis Wasser. Vassa. Igen, ez a locsolkodó kölni. Na, más büdivel kezelte a sima bütit. Megáll az eszem. Ez pont olyan, mint amikor a nagyon kövér nénik igen előnytelen hatalmas ruhákkal próbálják meg eltakarni a nagyon kövérséget, amit ő még hatalmasabbnak néznek ki, mondjuk egyszerű, mint mozogni.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a következő ho! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Na nézzük akkor, hogy mi várható, és miből fogunk dolgozni ezen a héten. Epich Győző, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
7: És hát kamatdöntés, várva várt jegybanki kamatdöntés következik. Inflációs jelentéshez kapcsolódik, illetve inflációs jelentés is érkezik, amely befolyásolhatja azt is, hogy hogyan döntenek a kamatokról. De úgy tűnik, az infláció van a legkisebb probléma. Ellenben a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, az infláció alapján még lehetne kamatot csökkenteni, de miután szerte a világban egy komoly hozam emelkedést látunk, például amerikai 10 éves kötvény elért az 5%-ot, miközben a magyar is csak 5-70 környékén van. Ez meg úgy behatárolja. Ez a nagy dilemma nagyon röviden, amit szakértők szoktak emlegetni. Hogy néz ki ez kicsit részletesebben, és mire számítotok ti a jegybanktól?
6: Igen, hát szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a héten rajtunk a világ szeme, mert hát úgy igazán fontos és érdekes adat igazából a magyar kamatdöntésen kívül nem nagyon érkezik a világból, tehát nyilván lesznek ilyen PMI-ok, hangulati vagy üzleti bizalmi indexek, de ilyen hard adatból, ami tényleg érdekes, az a magyar kamatdöntés lesz ezen a héten. Az a helyzet komikuma, hogy tényleg nem maga a kamatdöntés lesz itt igazán érdekes, mert az szinte egyöntetően az összes elemző azt várja, hogy nem vág tovább a jegybank, ugye július és augusztus, illetve egész pontosan június, július és augusztus követően megáll a kamatcsökkentésekkel. Ugye ennek hát részben az az oka, hogy jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban mind ugye nemzetközi kockázati felárak, illetve ugye az energiaárak is nagyon jelentősen megemelkedtek, amik inflációs kockázatot hordoztak. Úgyhogy ilyen értelemben nem maga a kamatdöntés, hanem egyrészt a kamatdöntés követő sajtótájékoztató kommunikáció lesz a fontos, hogy a jegybank milyen előremutató, hát ilyen iránymutatást ad majd azzal kapcsolatban, hogy hogyan folytatódhat, meg mikor folytatódhatnak a kamatcsökkentések. Ezen kívül ugye jön az új inflációs jelentés, ahol azért nem teljesen egyértelmű, hogy a júniusi inflációs várakozáshoz képest milyen irányba módosul majd a jegybank előrejelzése. Én személy szerint azt gondolom, hogy könnyen lehet, hogy maga a headline CPI mutató az némileg emelkedhet, hiszen ugye a magas olajárakon keresztül ugye az üzemanyagokba gyorsan bejön ez a magasabb energiaár hatása. Viszont az alapmutatók szintjén, tehát ugye a jegybank ezt a adószűrt maginflációt figyeli kiemelten, ott én azért megkockáztatom, hogy inkább egy lefele történő revízió történik, hiszen az elmúlt időszakban bejött tényadatok sokkal kedvezőbbek voltak, mint amit a jegybank a legutóbbi inflációs jelentésében feltételezett. És hát ugye a harmadik nagyon nagy kérdés az pedig, hogy mi lesz az inflációs céllal. Itt azért elég sok pletyka kering azzal kapcsolatban, hogy akár már most a szeptemberi ülés követően bejelentheti a jegybank az inflációs cél módosítását. Hát egész konkrétan ugye csökkentésről beszélünk, és hát az a nagy kérdés, hogy ez ténylegesen megtörténik-e, és hogy mi lesz az új cél. Itt azért a legalapvetőbb várakozás az az, hogy a 3-ról 2,5%-ra fogja csökkenteni majd a jegybank az inflációs célját. Tehát én azt gondolom, hogy ez a befektetők számára is egy nagyon fontos jelzés, hogy úton vagyunk az euró fele, és ugye emiatt szükséges az inflációs célnak a csökkentése. És hát, hogy mikor folytatódhat ugye a kamatcsökkentés, vagy hogy mit várunk ettől a, hát nevezzük forward guidance-nek a jegybanktól. Hát mi azt gondoljuk, hogy ugye az októberi költségvetési dokumentumok, ez egyrészt ugye a 2027-es költségvetés maga, illetve a 3 éves vagy középtávú fiskális és makrogazdasági kitekintés az, ami nagyon fontos dokumentumok lesznek, hiszen együttesen ugye az inflációs cél csökkentésével, illetve annak a, hát hogy is mondjam, makro és fiskális pályának a felvázolásával, ami mentén ugye majd a kormányzat szeretne eljutni az euró bevezetéséig, szóval ennek a hitelessége, hogy a befektetők mennyire hiszik el ezt a sztorit, ez kritikus fontosságú lesz ugye a kockázati felárak jövőbeli alakulása szempontjából. Amennyiben, hát hogy mondjam, jól sülnek el ezek a dokumentumok, és hitelesek lesznek, és képesek fenntartani és megerősíteni a piacon az euró konvergencia történetet, akkor én azt gondolom, hogy november-december tájékán nyílik lehetőség a jegybanknak arra, hogy folytassa a kamatcsökkentést. Nyilván ez attól is függ, hogy időközben ugye az energiaárak hol lesznek, hogy éppen mondjuk 80 dolláros olajárat fogunk látni, vagy nem tudom, 140-et, tehát ez is egy érdemi dolog lesz, de hogy novemberig azért lesz idő, hogy ez az energiapiaci helyzet egy kicsit kitisztázódjon.
7: Uh-huh. Mi várható egyébként az inflációs jelentésbe? Mire számítottak, hogy milyen GDP, illetve inflációs prognózist adhat majd a jegybank a következő évekre?
6: Hát nyilván nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni arra vonatkozóan, hogy a jegybank mit jósol majd. Ahogy említettem, én azt nem zárom ki, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban kifejezetten kedvező, illetve a jegybank júniusi inflációs jelentésénél kedvező adatok láttak napvilágot. Ennek ellenére, hogy említettem, a headline CPI valószínűleg, vagy benne van a pakliba, hogy emelkedjen, ugye ez elsősorban a magas olajáraknak köszönhető, ami azért a headline indexet elég gyorsan és könnyedén tudja fölfele tolni. Viszont ugye a másik része, ugye ez a tartósabb folyamatokat megragadó inflációs mutatók esetében, mint az adószőtt maginfláció, én azért sokkal nagyobb esélyét látom annak, hogy inkább egy lefele történő revízió fog majd napvilágot látni.
7: Oké. És bár mondtad, hogy erre figyelünk elsősorban, mi lehet még, ami izgalmas lehet elsősorban a nemzetközi piacokon?
6: Hát ugye jönnek, ahogy említettem, mindenféle üzleti bizalmi indexek, ezekkel ugye mindig hát az a helyzet, hogyha valamelyikben óriási meglepetés van valamelyik irányba, az meg tudja mozgatni a piacot, de azért hát tehát ugye ilyen hard adatok hiányába azért ezek jellemzően kevésbé szokták mozgatni a. Hát ugye nemzetközi fronton ugye hát már kijöttek az inflációs adatok, kijöttek az NFP adatok, ugye múlt héten volt az óriási ugye a kamat döntési dömping, ugye a Fed, a Bank of Japan, Bank of England is döntött, tehát ilyen értelemben nemzetközi téren vagy gazdaságpolitikai téren most egy kicsit nyugisabb ez a hónap utolsó hete.
7: Oké. Köszönjük szépen az információkat, és akkor várjuk a magyar kamat döntést, illetve inflációs jelentést elsősorban, és majd akkor meg is beszéljük. Szép napot, jó munkát neked is. Köszi még egyszer.
6: Én is köszönöm. Sziasztok!
7: Szia! Epich Győző, az OTP Elemzési Központ vezetője volt a heti kitekintő rovat vendége.
4: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t.
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
9: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
10: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A

0: A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
0: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: Jó napot kívánok! Baleset miatt korlátozásra és torlódásra kell számítani az M0-ás déli szakaszán az M5-ös autópálya felé Dunaharaszti közelében, ahol egy rövidebb szakaszon csak a belső sáv járható, jelzi az útinform. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső sávot. Karbantartás miatt az Attila úton szintén sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér irányában. A 7-es és a 107-es autóbusz továbbá az érintett éjszakai járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintve a Rudas gyógyfürdő megállót. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A két irány forgalma így felváltva egy sávban halad. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, mert javítják az útburkolatot. Ugyancsak sávlezárás nehezíti az előrejutást mától éjszakánként 20 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, a vasúti híd felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A rendőrség nyomozást indított az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Az államkincstár 4 részletben küldi a dízel támogatást. Őrizetbe vették Kalin Georgescu volt román elnökjelöltet. Holnap szeles, változóan felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Hajnalban 10, délután pedig 20 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A rendőrség hűtlenkezelés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztus 29-én jelezte, hogy minisztérium a büntető feljelentést tett az ügyészségen. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött 35 éves autópálya koncessziós szerződést, azt ugyanis az átvilágítások alapján súlyosan túlárazottnak és jogszerűtlennek tartják. Kapitány István tájékoztatása szerint a 35 éves futamidő alatt az állam fizetési kötelezettsége összesen 23.196 milliárd forintot tenne ki. Ez a rendkívül magas összeg nagyságrendileg 5-7000 kilométernyi új gyorsforgalmi út megépítésére, 36 nagy centrum, kórház vagy 6000 új iskola létesítésére is elegendő lenne. Akár havi 9,6 millió forintot is kereshetnek a legjobban fizetett orvosok a közfinanszírozott egészségügyben. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint az orvosok átlagos havi bruttó keresete az utóbbi 6 hónapban 2 millió 32 ezer forint körül alakult, a szakdolgozók havi bruttó átlagkeresete 760-770 ezer forint körül mozgott. A legmagasabb keresetek azonban ennek többszörösét is elérték, mondta egy szakmai konferencián a NEAK ellátási főigazgató helyettese. A Magyar Államkincstár 4 részletben küldi az érintetteknek a dízel támogatást. Szeptember és október végén, illetve november 13-án és december 7-én érkezik az 5-5000 forint azoknak a magánszemélyeknek, akik legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használnak. A támogatás személyenként egy személygépkocsi után jár, és folyósítása automatikus, a jármű nyilvántartási adatok alapján történik. Őrizetbe vették Kalin Georgescu volt román elnökjelöltet, azzal gyanúsítják, hogy ő, illetve a bűnszervezete 1,1

0: millió eurót fogadott el orosz magánszemélyektől. Az orosz barát Georgescu 2024 végén hatalmas meglepetésre, szinte csak a TikTokon kampányolva, megnyerte a román elnökválasztás első fordulóját. Rekordszintre emelkedhet évvégéig az OECD országok együttes államadóssága. Különösen az Egyesült Államok adósságának gyors növekedése ad okot aggodalomra, itt 2007 óta 9000 milliárd dollárról 40 ezer milliárd dollárra emelkedett az államadósság.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap szeles marad az idő, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 16-22 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: Szervusztok, így van, túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, egészen pontosan 2026. 9. 20-a van, és 16 óra 4 perckor kezdünk, ahogy azt illik. Velem szemben Zengő baritonjában már megismerhetitek Marvin.
5: Hello.
4: És hát azért valaki mindig hiányozom, most végre itt van Marvin, de most Pőce Balázs úr nincs itt, ami hát egy szintén egy nagy hiátus, de meg fogjuk próbálni. Csak megpróbáljuk, valószínűleg sikert nem érünk, tehát teljes mértékű sikert nem tudunk érni, de megpróbáljuk pótolni a hiányát. Viszont itt hagyta a hagyatékát ránk egy nagyon szépen összerakott adásmenetet sok-sok kiváló hírrel, és van benne egy kifejezetten optimista, mert mostanában azért annyira sok volt rossz hír, hogy nehezen tudtuk magunkat tartani a túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimista ígéretünkhöz, de most itt ígérem, hogy lesz benne ilyen hír. Méghozzá arról szól a dolog, az a nagyon pozitív hír, hogy 5 pozitív fordulópontot állapítottak meg, amely megmentheti a világot, tehát ezek olyan fordulópontok, amiket, hogyha megindítunk, és már valamit már meg is indítottunk, ezek így önmagukat generálják, és nagyon-nagyon hamar eredményt tudnak elérni, tehát ez végre egy kicsit így optimistább szemléletbe helyezi a jövőnket, hogy azért van kilátás, mert általában az ember mostanában talán azt érezheti, hogy nem, de fogunk beszélgetni arról, hogy a Volkswagen megépítette a világ legsikamlósabb, vagy legcsúszósabb autóját 0,158-as légellenási együtthatóval, és hogy ez miért fontos, azt majd elmondjuk. Meghallgatták a Favénál a kávézó a világ végén, mert sokszor elhangzó mondatot, hogy szeretnénk olcsó elektromos autókat, és ők is elkezdték, hát jó, az olcsót azért egyik idézőjelbe, de viszonylag megfizethetőbb elektromos autókat gyártani, és rögtön 100 ezer előrendelés csusszant be a Volkswagenhez. Ez ügyben...
5: Erre gondoltak, hogy a legcsúszósabb.
4: Ez becsusszant, igen, a csúszósággal. Aztán hát elvileg október elején fogják bemutatni a második generációs Tesla Roadstert, amit most már 7 szűk esztendeje lengetett be Elon Musk, de most már elvileg aztán nagyon-nagyon itt lesz.
5: Hú, de várom.
4: Igen, hát én arra vagyok kíváncsi, de majd akkor erre rátérünk, hogy ugye annyi mindent ígérgetett meg, lengetett be Elonka ezzel kapcsolatban, hogy akkor mit tud ebből hozni. Na de, hogy azért az elektromos autózásról is mondjunk valami pozitívat, egy csomó-csomó elektromos autónak az aksiát mérte egy független cég, és hát az derül ki, hogy 150 ezer kilométer után is simán 87-90% között marad az akkukapacitás.
5: Igen, ez egy nagyon jó hír, mert azért elég sokan még mai napig attól félnek, hogy jaj, használt elektromos autó, jó, akkor majd egy-két év és jön a nagy akkucsere, milliók, uh-huh. És én is azt hallom privát emberektől, hogy nincs nincs olyan jelentős akucserélgetés. Ilyen régi hibridekben mondják, hogy jó, hát az a pici, ami csak úgy rásegített, az már úgy haldoklik.
4: Az 6 darab Duracell elem kb.
5: Igen, de a szintisztán evék között nem jellemző, igen, nem jön szembe egy rengeteg sok reklamáció meg felháborodás.
4: És ez nagyon fontos, hiszen ahhoz, hogy a piac úgy hát tényleg rendesen megteljen, igen, a használt autóknak kell megjelennie. Na jó, aztán fogunk arról is beszélni, hogy az ENSZ végleg eltüntetné a régi idők térképét, ami Grönland nagyjából ugyanakkor, mint Afrika, miközben Afrika 6-szor akkora, mint Grönland, tehát hogy helyre kell tennünk ezt az elvileg koloniális gondolkodás utolsó vizuális nyomát is, és új térképpel fogunk.
5: Nem egy bonyolult dolog, szerintem megcsinálom én.
4: Ja, hát szólták volna, már megcsináltuk volna rég. Szóval egy csomó tényleg tök izgalmas dolog.
5: Kitérünk arra is, hogy miért maradt így?
4: Kitérünk rá, bár nem
5: én
4: olyan
5: nem
4: nagy,
5: tudom.
4: Egyszerűen csak az, hogy ez...
5: Elmondhatnád
4: így,
5: majd.
4: Így, elmondom majd, de addig üljenek tűkön a hallgatók. Ja, és egy magyar vonatkozású hírunk is van, ugyanis e-papír menetrendek jönnek a budapesti buszmegállóba.
5: Hát, még egyszer?
4: E-papír menetrendek. E-papír menetrendek. Na, ugye? Na jó. Ezt is csak így hagyom, itt hagyom.
5: Hú, de várom már, hogy ide jussunk.
4: Na, előbb-utóbb ide fogunk jutni, úgyhogy hát induljunk egy jó nappal zeneileg, nem?
5: Így van, Anderson .Paak új szerzeménye, A Good Day.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: És annyit, hogy ugye nem Anderson .Paak fő, a fő szerzője, hanem Bill Withers, az alapoknak a szerzője. Csak kicsit belepiszkált.
2: Igen, de milyen jól, mennyire, tényleg hozta a jó hangulatot, az optimizmus meghozta a kávézó a világ végén.
1: Bár régen Lovely Day volt, ő már
2: tényleg,
1: csak egy jó nap.
2: Ja, tényleg, Lovely Day.
1: Zsugorodott.
2: Lovely Day, jó, hát az is jó. Na hát, hogyha szeretetek volna esetleg minket kijavítani, hogy ekkora bődületes pontatlansággal indítottuk.
1: Nem volt pontatlan, nem. Csak nem volt egész pontos. Ezt szebben kellett volna konferálni.
2: Csak viccelgetek. 0636980980 az elérhetőségünk, de ezt már biztosan tudjátok, és ha úgy adódik, akkor dobjatok ránk egy üzit, szóljatok hozzá, hogyha van rá lehetőségetek. Nyilván a kocsiba mentek, akkor ne pötyögjetek, de ha mégis, akkor örülünk neki, hogyha hozzászóltok, kérdeztek, kiegészítetek, ki akár kijavítottok
1: minket. De mert nem kell pötyögsz, de
2: hát
1: megnyomod a kis hangombot, és elmondod, hogy mit akarsz nekem
2: mondani. Én ezt nem használom egyáltalán, nekem valahogy...
1: Tökéletesen működik.
2: Nem, nekem
1: már minden tökéletesen. Mostanra már az elmúlt egy évben...
2: Csak mindig mondod, hogy ez egy vesző pont, azt is így hozzáteszed?
1: Azt most figyelj, de nem egy eszét kell írnod ott azért, tehát ha most kimarad egy vesző, azért nem olyan nagy probléma, jó, szerintem egy két sorosban.
2: Persze, nekem nincs benne ékezetet, még, mint láttuk, diplomata útlevélér is lehet fordulni ékezet nélkül, ha te laza tesóka vagy.
1: Na, szóval mindenkinek ajánlom, nyomj meg azt a kis mikrofonikont, és
2: akkor így
1: kinyílik a világ.
2: Jó, na hát a fiatalos...
1: És ráadásul kevésbé fog veszélyesen vezetni.
2: De nagyon, nagyon jó. Hát a fiatalos Marvinra kell, és nem a boomer nekire kell hallgatni.
1: Bárcsak, ha ez alapján fiatalos lehetek,
2: fiatalos,
1: akkor...
2: Fiatalos, fiatalos, tehát hogy azért nem fél, csak fiatalos. Na jó, szóval a kérdés az ebben a blogban, döszögünk vagy száguldunk az elektromosság, az önvezetés és az otthoni javítás felé, ezt a kérdést fogjuk boncolgatni, és akkor kezdjük azzal a bizonyos, nagyon sikamlós, vagy nagyon csúszós autóval, amit...
1: Mondjunk már valami más, mert annyira idegesít, hogy úgy van írva, hogy a legcsúszós.
2: Hát azért mondtam, ez a legsíkabb, igen, tehát ez nem, ugye ez egy ilyen
1: leghasítósabb.
2: Mert arról van szó, hogy megcsinált egy olyan koncepció autót a Volkswagen, ami a legalacsonyabb ilyen légellenállási együtthatóval bír, ami 0,158, tehát ez a legaerodinamikusabb autó, amit eddig csináltak, a Mission Efficiency névre hallgat, és mondom, nagyon-nagyon kicsi a légellenállása, és ugye ez no slippery, ez volt az eredeti cikk szövegezés, és akkor ez lett így fordítva.
1: Úgy is rossz.
2: Igen.
1: Vagy nem tetszik nekem.
2: Nem tudom, hogy mi ennek a szakzsargonja, akkor legkevésbé ellenálló. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezt ugye megcsinálták, és egy konkrétan egy közúti engedéllyel rendelkező jármű, ez nem csak egyszerűen egy koncepció autó, bár nem nincs sorozatgyártásban, de egy olyan platformot használtak hozzá, amit egyébként most használnak, tehát az új elektromos autóiknak a platformjára épült, tehát hogy nem áll ez annyira messze attól, hogy ilyet akár egy
1: tehát lehet egy ID csatasorban áll.
2: Az ID csatasorba illeszkedik így az Alvázt illetően, és hát egy viszonyítási alapunk legyen. Ez a 0,158-as légellenállás, ez a Tesla Cybercab vagy a Mercedes EQS alatt van, és egy hétköznapi villanyautó jellemzően 0,23-0,28 körül mozog, szóval, hogy azért jóval kevesebb, és ugye ez a fogyasztásban is megmutatkozik, mert 6,48 kWh per 100 km a fogyasztás egy állandó sebesség, mert nyilván itt egy csomó tényező van, gondolom ez vízszinten, meg nem tudom, állandó sebességnél, és ezt egész komolyan letesztelték a Volkswagennél, ugyanis a kis házi központjukból, Wolfsburgból elautókáztak 1278 kilométerre Bécsbe, és hát egyetlen egyszer kellett megállniuk újra tölteni a kis kütyűt, és amikor megérkeztek Bécsbe, akkor még maradt 168 kilométernyi hatótáv az autóban.
1: Nagyon jó.
2: Igen, szóval, hogy igen, ez az MEB platformra épül, hogy egészen pontos legyek, ugyanez az ID Polo, mint az ID Cross, amikkel most jöttek ki, ezek ugyanerre a platformra épülnek, ugyanez a hajtáslánc van alattuk, tehát, hogy ez akár átültethető lenne, azért azt hozzáteszem, hogyha megnézi valaki a cikket, szóval azért ez egy egyértelműen koncepció autó, tehát nem nagyon látom azt, hogy emberek ebben a nagyon-nagyon aerodinamikus kialakítású, tudod, a hátsó kerék le van takarva.
1: Hát ez Galaktika magazin.
2: Igen, tehát ez az a vonal.
1: De nyilván... ez valószínűleg majd ez az 1.58 ez le fog romlani, mire majd nem galaktikás lesz.
2: Igen. Tehát, hogy
1: tényleg furcsa lenne, hogyha ez kigurulhatna így ebben a formában.
2: Meg hogy mennyire lenne ez komfortos, mert például azzal oldják meg, hogy a kerék dob, ugye, ami a kerék körül van, a sokkal kisebb, mert ugye ott nagyon magas az ellenállás, hogy bemegy oda a levegő, ugye, és fogja az autót, és ezt a kerékdobot lekicsinyítették, na de akkor ez azt is jelenti, hogy sokkal kevesebbet tud mozogni a kerék, tehát a komforton azért veszít ez, ha csak nem tudnak valami nagyon szépi, szuper...
1: Miket tudsz?
2: Hát elolvastam a cikket. Úgyhogy igen, tehát nyilván felmerül a kérdés, hogy mondjuk igen, választanál-e mondjuk egy ilyen nem túl esztétikus autót, viszont ami baromira hatékony fogyasztású.
1: Szóval... És a 100 000 darab az erre jött? Előrendelés?
2: Nem, ez nem. Ez kapcsolódóan a következő ír, azok valódi meglévő autók. Csak hát
1: jó, már láttam is.
2: Tehát hogy látszik, hogy a Volkswagennél itt hát kénytelenek most összekapni magukat, ha szeretnének nagyjából életben maradni, meg szeretnék fölvenni a versenyt a kínai autógyártókkal, és akkor mégiscsak visszafordultak erre az elektromos autós útra, mert szerintem azért ezt, aki kicsit is reálisan látja a terepet, azért mégiscsak egyértelmű, hogy e felé megyünk, és ha nem fejlesztik ezt, akkor a kínaiak úgy elhúznak, hogy behozhatatlan lesz a lemaradás. Viszont, hogyha lehet ilyen előremutató dolgokat csinálni, még ha nem is kerül sorozatgyártásba, ebből nyilván nagyon sokat lehet tanulni, és át lehet ültetni, hogy oké, ha nem is ennyire alacsony, de hogyan lehetne ezt még tovább csökkenteni a következő autóikba. Úgyhogy nyilván nem valószínű, hogy ebből lesz egy sorozatautó, de megmutatja, szerintem az a cél, megmutatja, hogy a Volkswagennél ismét megpróbálnak előremutatóak lenni meg az autó, a német autógyártásban. És ugye itt jön be az, hogy amiről már iszonyú sokat beszéltünk itt, hogy miért van az, hogy oké, akkor mindenki magyarázat erre, hogy megbukott az elektromos autózás, meg nem fogytak úgy az elektromos autók, de hát évekig csak a nagyon-nagyon prémium kategóriába lehetett vásárolni, iszonyatosan sok pénzért, óriási nagy hodály elektromos SUV-kat, amik ráadásul baromi nehezek, és még terhelik is az utat a súlyukkal, és hogy mindig erről csacsogtunk itt, hogy miért nem olcsó elektromos autókat kezdenek el gyártani, akkor biztos sokkal szívesebben ülnének át az emberek az autókba, és hát ezt igazolja ez a hír is, hogy 100 000-es előrendelés érkezett.
1: Igen, és valószínűleg azok az új szabályozások, amik már Magyarországra is beszivárognak 2 éven belül, hogy nem, hogy ingyenes lesz a parkolás, hanem egyenesen drágább, bizonyos súly fölött.
2: Ja, igen.
1: Ami ugye nyilván most eléggé felrobbantotta az elektromos autó tulajdonosoknak az agyát, de ha jobban belegondolunk, akkor lehet, hogy van abban is azért.
2: Hát van, igen. Tehát
1: valami, mert ugye átfordult ez az egész.
2: Hát tényleg ez 4-5 tonnás ilyen mamatankok, amikkel egy ember üldögél, tehát ez pont az ellenkezője annak, amiről ennek az egésznek szólnia kellene. És most jöttem vissza Amsterdamból, ahol hát nem is nagyon, alig-alig van autó benne a belvárosba, ez már önmagában csodálatos, bár a...
1: Ez mindig is így volt, mondjuk.
2: Igen, mondjuk a biciklisek azok fölérnek, nem tányi autó, olyan durván tolják, és hát tehát nincs fékezés, tehát egy csilingelés van maximum, és...
1: Hát, tájföld. Csak nem robogók.
2: Hanem inkább, igen, tehát ott nagyon észnél kellene. Jó, nyilván értem, hogy nekik meg a mindenük tele van az megszédült turistákkal,
1: akik
2: kóvályognak mindenfelé az úton. Na de, hogy egyébként az nagyon kevés autó, ami viszont van az ottani tulajdonosoknak, annak szerintem kb. A fele az a kis Topolino. Az megvan, uh-huh, az a kis picike. Aha. Hát egy városi közlekedés, egy tökéletes keresztbe is meg lehet állni vele.
1: A kanálisok mellett az egycentis utcákon.
2: Igen, tehát igen. Szuper cuki. Egyébként itthon is lehet kapni, tehát hogy szerintem ilyen városi közlekedésben én ha én városban laknék, én adnám simán.
1: Hát meg ugye ezt múltkor beszéltük, azt a ranglistát, hogy pont Hollandia áll az első helyen a töltőellátásilag egy töltőállomásra 5 autó.
2: Igen.
1: Tehát hogy vagyis nagyon sok töltő van.
2: Volt egy olyan kanyarunk, hogy el kellett mennünk olyan másfél órára Amsterdamtól egy ilyen bemutatókertben, nagyon rossz volt a tömegközlekedés, tehát négyszer-ötször kellett volna átszállni, és akkor ott vaciláltunk, hogy hogy is mondom, jót, akkor egy ilyen carsharingbe beleugrunk, és tök jól működött, tehát először volt ilyen, hogy teljesen flott, mindent, ez egy oké, beküldtem.
1: A megmenemi faktor
2: sem volt megmenemi faktor, tehát nem volt semmilyen elakadás, hogy mondom, hogy ilyenkor mindig az, hogy valami nem jön össze, hanem minden úgy ment, mint a mesébe, és ott volt az, hogy csak elektromos autók voltak már, és tök jó volt az alkalmazásban láttad, nem csak, hogy hol áll, milyen töltöttségi szinten van, és úgy van a rendszer kialakítva, hogyha ugyanoda visszateszed egy elektromos töltőhöz, akkor tehát az autó kölcsönző cégája a töltés. Tehát ott annyi volt, hogy volt egy ilyen kis csip, azt oda kell, le kellett csippantani és fölrakni a töltőre, és kész, zseniális volt, és elmentünk, utaztunk egy több órát, bőven fél tankkal jöttünk vissza, nagyon-nagyon flottul működött.
1: Ők fizettek nekem?
2: Ők fizettek nekem, hogy nem, azért az nem, de sokkal, tehát például...
1: Tehát, hogy úgy van, hogy elvileg egyszer van egy bérleti díjad, és azon felül, amit beletolsz, áramot.
2: De az igen, az áramot, de az áramért nem kellett fizetni. Tehát az az volt, hogy tele volt a tank, és ugyanoda visszaraktam.
1: Tehát az ő töltőállomásuk.
2: Az ő töltőt, legalábbis szerződésük van a töltőállomás, tehát igen. Nem kértek az áramért pénzt, tehát az teljesen ingyen volt, és maga a carsharing az meg töredékébe került annak, mintha négyen voltunk, mintha négyen kifizettük volna a tömegközlekedés, ami Hollandiában nagyon drága.
1: Igen.
2: Tehát sokkal többet, tehát valami, nem tudom, 300 euró környékén lett volna, hogyha a közösségi közlekedésén megyünk négyen, és ez pedig még úgy, hogy még plusz biztosítás is kötöttem, 110 euróból megvolt, úgyhogy nagyon elégedett voltam vele, és tényleg egy pillanatot, ugyanúgy az alkalmazásban ott voltak, hogy hol vannak a töltőállomások, pikpak, ránadtam, tehát nagyon jó volt, nagyon jó, tehát ahol, hát jó, ott már lefőtt a kávé, tudjuk, a hollandok, az már ott, az már kész, hanyatló nyugat. Na de a lényeg az, hogy, tehát mondom, itt nagyon-nagyon jól teljesítenek ezek a kis autók, miről van szó, ugye ez a, most jött ki az ID Polo, erre jött ez a 100 ezer előrendelés, ami hát azt állítja a cég, hogy hogy mondják ezt?
1: Várakozás
2: fölött teljesít.
1: Kérdezz csak nyugodtan.
2: Köszönöm szépen.
1: Kérj.
2: És akkor igen, csak Németországban jött az ID Polo-ra, 30 ezer, szóval németek nagyon, de aztán van itt a családban az ID Polo, ID Cross, Skoda Epic és Cupra Raval, ezeket gyártják mind spanyolországi Martorellben és Pamplónában, tehát abszolút európai a gyártás, és akkor így valahogy tudnak úgy ügyeskedni, hogy ez tényleg egy megfizethető, hát most a megfizethető, ez nyilván...
1: Nézzük csak meg a számokat, hogy mennyire megfizethető, vagy ez még nem teljesen publikus?
2: De szerintem ez teljesen publikus, ezek, én csak azért, mert én is nézegettem ezeket az autókat, most ugyanilyen továbbra is elektromos autó nézegetésbe vagyok, és hát azért felszereltségtől függően ezek ilyen a belépő alapáruk az ilyen 10 millió, 10-11 millió körül van, aztán nyilván ezt föl lehet azért strófolni e fölé, de hogy úgy próbálják ezeket az autókat ilyen 10 millió környékén tartani.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy ez még mindig nem az, amire szerintem, amiről mi megbeszéltünk, mert ilyenek vannak. Tehát az a csodálatos Renault E5, az 10-11 millió a belépő, a kis teljesítmény.
2: Igen.
1: És azért ez nem egy póló. Tehát, hogy ez azért szerintem még mindig nem olcsó.
2: Hát
1: egyáltalán nem olcsó.
2: Jó, de egy csomó
1: tehát
2: mindenki...
1: amikor olcsó lesz, akkor arról beszélünk, hogy 6-7.
2: De nem lesz. Akkor lesz, ha használtan veszed.
1: Hát...
2: Tehát szerintem ez használtan lesz, mert nézd meg, hogy egyébként a kínai autók sem kerülnek már, tehát kerülnek ennél kevesebb.
1: Hát nálunk, oké, okay, de nálunk. Azt azért, hogyha Kínában nézed annak az árát, illetve a...
2: Tehát persze.
1: Ha nem lenne... Az egy komolyabb, hogy is mondjam, tehát hogy az tudjuk, hogy miért annyi itt, tehát annak nem kéne annyi lenni.
2: Persze, hát jó, hát a védő képzeld el, hogyha nem lennének nyilván itt jön
1: hát
2: be
1: akkor az, hogy védő,
2: akkor igen, persze. Tehát ha tényleg 5-6 millióért lehetne venni, akkor esélye nem lenne ezeknek az autóknak.
1: De ezek még mindig nem azok a kis kocsik, amikre én gondolnék, hanem azok, ami ID2 volt egy ilyen, amikor limóként futkoráztak, tehát az még ennél is kisebb.
2: Nem, az IAP, nem? Nem
1: vagy
2: azt
1: IAP, igen.
2: Az IAP volt ilyen. Hát meg még például a Topolino,
1: igen.
2: Ami az 4 valamennyi körül lehet venni. Tehát az ez a kategória. Persze én is ezt gondolnám, és hát így nyilván én is már ez a pszichológiája, hogy az ember szépen lassan áthangolja magát, mert én is évekig azt mondtam, hogy hát jó, max 6-7 milliót vagyok hajlandó adni egy autóért, és most már azért ez így ugye majdnem a duplájára ugrott föl. De...
1: Ezek azok a standard kis autók, amik mindig is köztünk járkáltak, mozogtak, csak mondjuk abból egy benzines változat szerintem lehet, ha megnézzük, még most is 6-7 millió forint újonnan.
2: Hát igen, hát talán, igen, talán.
1: Tehát,
2: igen,
1: mondjuk... hogy te neked ott egy 4-es, 5-össel többet kell, csak azért, mert elektromos változatot veszel, kipengetni, szerintem itt nem tud még versenyezni továbbra is a belső égésűekkel.
2: Hát figyelj, még a répa király még balhézik itt-ott, és akkor szerintem már fölveszi a versenyt, mert hogy most már azért ez egy szempont, hogy hát, oké, most, de igen, mi van,
1: jó, csak nem egy pár hónapos, most egy ilyen short-term probléma fog megoldani, mert ha az meg visszamegy, akkor megint visszamegy 200-300 forinttal a benzinár, ha egy mondjuk 200-al tegyük fel, akkor megint nem lesz majd ennyire téma ez.
2: Hát de egyre gyakrabban lesz ilyenek, azt mondja valaki, figyelj, én ezt most már belefáradtam mindig ezt figyelgetni, otthon fönn van egy napelemem, és hát arról megtankolom.
1: Igen, de az a baj, nem ennek kéne a szempont lenni, hogy ez alapján durranjon már be az elektromos autózás, mert hogy állandóan háborúzik a répa.
2: Persze, de valószínűleg az van, hogy nem látok ebbe bele, ezt nyilván egy nagyon szakembernek kéne, hogy azért tudom, hogy ennél sokkal kevesebbért nem nagyon tudják rentábilisan kihozni, mert ugye ez látszik, hogy tényleg mindenki, tehát mindenki, most kivéve a kínaiakat, de itt Európában egyszerűen ez a határ, ez a 10 millió körüli van, és nem nagyon, ha valaki ezt tudná lejjebb vinni, tehát még az olyanok is, mint a Dacia is, mondjuk talán egy kicsivel lehet, hogy ez mondjuk 9, de hogy így nem, ezek valószínűleg ez az ára. De hát írjátok meg ti, hogyha ti erre jobban ráláttok. Én azt mondom, hogy ez már azért még mindig, tehát már azért sokkal közelebb van, még mindig jobb. Én is eljutottam arra a pontra, hogy azt mondom, hogy oké, ez már lehet, hogy kifizetem, és nem 14, 15, 16 millió forint, ami eddig gyakorlatilag a belépő volt, és valaki azt mondja, hogy mondjuk nem egy Renault és több cuki, stb., de mondjuk nem akarok egy francia, nem bízom egy francia autóban, egy megbízható német autót akarok. És akkor hát mindig is Volkswagen volt, és akkor mondjuk ő erre ráugrik, valószínűleg ez állhat ennek is a hátterébe. És mindeközben egyébként az is látszik, hogy azt abból is tanultak, hogy ezt nem lehet úgy megoldani, hogy akkor viszont mindent kisporolnak belőle, és kopog az egész, így mert azt se fogadta el a piac, hanem igenis ugyanúgy bele kell tenni azt a minőséget, és ez is úgy látszik, hogy kezd helyreállni.
0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Mire?
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
4: Viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
4: És végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
4: Tévéről.
3: Színházról.
4: Művészetről.
3: Kulturáltan.
4: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jól kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatjuk itt a Kávézó a világ végében a híreink taglalását, sajnos Bőce Balázs barátunk nélkül, de írásos hagyatékát feldolgozva. Igen, így van. És akkor egy kis teszlás vonallal fogjuk majd akkor folytatni, ugyanis üzembe álltak a szintén már elég régóta belengetett cyber taxik, vagy cybergebek Amerikában, most már több városban is lehet kapni ilyet, és hát...
2: Kapni nem, de beülhetsz.
1: Igen, hát rendelhetsz egyet, na így értem, hogy kaphatsz, hogyha rendelsz egyet, és ugye az ezekben a különleges, hogy ugye a Waymo az már elég régóta megy, de a Waymo az egy ilyen átalakított Jaguar, azért ugyanúgy néz ki, látod, forog a kormány, de ezek már tényleg teljesen futurisztikusak abban a szempontból, hogy nincs bennük egyáltalán kormány, tehát beülsz, és egy ilyen kormány nélküli cucc, teljesen skifi érzet, ugye fölfele csapódnak az ajtók, mondjuk én nekem maga a kocsi egyébként nem tetszik, ez az arany, nem tudom, ilyen aranyszínű, nem, de hát ez egy teljesen...
2: Én is néztem videókat, hogy így, tudod, nyilván nagy flash, megrendelik, és akkor felveszik az influencerek, hogy igen. Wow. De rögtem, hogy három videót néztem, abban kettőből olyan paraszt módon állt meg így az út közepén, és hát ők ugye nem olyan, hogy beugrasz és a sofőr már indít is, hanem ja. Tehát, hogy ott egy 5 percig így...
1: Biztos, hogy a grok vezérlés az meg úgy van vele, hogy...
2: És akkor nem tudod ledudálni se a hátulról, semmi hát esélye. Azt ki kell várni. Amíg a kis utas elkényelmesedik, megnyomja a megfelelő gombot, ellenőriztetik.
1: Nem tudsz bemutatni semmiért, idegesítő.
2: De nagyon idegesítő.
1: Igen, és csak ott idegeskedsz, és nem tettek semmi, mert egy üres robot, tehát ez. Viszont többen is kiszúrták, hogy oké, nincs benne kormány, de hogy van benne egy ilyen kis, valami kis ilyen joystick-szerű, ilyen virtuális joystick ott az egyik képernyős sarkában.
2: No.
1: Tehát, hogy így nagyjából úgy tűnik, hogy így ezt attól függetlenül, ha valami van, akkor ezt valahol valaki, tanítom, Indiából szépen el tudja irányítgatni az autót, hogyha valami gond van. Tehát, hogy van egy ilyen opció, hogy valahonnan távvezérléssel is lehet irányítani, hogyha bármi lenne, ami azért fura. Tehát, hogy így lehet, hogy azt gondoljuk, hogy teljesen automatikus, lehet, hogy csak valaki, ugyanúgy, mint a többi ilyen robotos cégnél, valahol ül egy irányító, és ő csinálja. Nem tudom egyébként, hogy van, akit ez aggaszt, szerintem egyébként megnyugtatóbb, hogy azért van egy ilyen backup, hogyha történik valamilyen hülyeség, ugye lehetett látni a Waymo-nál, és hogy volt, hogy beszorultak, és egymásra dudáltak, és teljes káoszt eredményeztek, tehát azért szerintem nem baj, hogyha van egy ilyen opció.
2: De azt nem te joystickolod el onnan az autó.
1: Nem, hanem valaki távvezérlésben tudja, akkor tud belenyúlni, tehát te nem tudod ott a kis kezeddel ott elirányítani, mint egy számítógépes játékot. Előre-hátra. Úgyhogy igen, tehát, hogy így ebből a szempontból itt a lassan tényleg beleérünk ebbe a skifi világba. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyire fognak tudni ezek jól működni, meg mennyire lesznek esetlegesen ugye problémák, azért az önvezetés azért még azért tud dobni hibákat, de én alapvetően azt gondolom, hogy valószínűleg ilyen városi környezetben, egy normálisan felfestett városban, tehát ez is benne van, azért mondjuk itt nálunk, vagy a Balkánon, ahol össze-vissza vannak a felfestések, nem biztos, hogy olyan jól boldogulnának.
2: Nem tudom, hogy neki egyébként nagyon-nagyon kell a felfestés. Hát mert ezek a videók, amiket láttam, ugye azok ilyen kisváros külvárosokban szálltak be, ott ugye egyáltalán is felfestés.
1: Aha, lehet, hogy nem.
2: Tehát azok nem ilyen soksávos. A parkolóautó jobbra, de nincs semmilyen festés.
1: Igen, hát meg ugye ez folyamatosan fejlesztik, hát a Teslának van valószínűleg a legeslegnagyobb adatbázisa ebből, mert ugye folyamatosan gyűjtik be az összes Teslából az önvezetéssel kapcsolatos információkat, és most már gyakorlatilag több mint egy évtizedes milliós, hát talán nem tudom, hát lehet, hogy vannak milliós eladásaik, nem tudom pontosan mennyi van, de hát azért jócskán sok Tesla van, és ezekből tudnak dolgozni, tehát valószínűleg nem állnak olyan nagyon rosszul, én azt gondolnám.
2: Hogy persze, hogy vannak milliós eladásai, meg is nézhetem, ha akarod.
1: Nézd már meg, hogy mennyi Teslát adtak el, amióta van, de hát nagyon sokat. Tehát azt gondolnám, hogy ez az önvezető rendszerük valójában fejlettebb annál, mint amit használhatnak, tehát itt inkább a szabályozás az, ami határt szab annak, hogy mennyire lehet. Megtaláltad?
2: Ja, még dolgozik.
1: Még dolgozik a rendszer. Hát addig viszont akkor mondom, hogy a
2: követ... 10 millió körül.
1: 10 millió.
2: Hát nagyságrendű.
1: Hát azért, tehát 10 millió autó futkorászik most már 10x éve a világ útjain, tehát hogy azért nekik van miből dolgozni. De hát akkor is lehet, ugye voltak ilyenek, hogy akkor nem tudom, a árnyékra vetődött valami autónak az árnyékát nézte be, de erre meg megint azt mondom, hogy mennyivel több olyan eset van, amikor ezt amikor, emberek követik
2: hát
1: el.
2: Hát vagy amikor konkrétan elrántotta a kormányt olyan nanoreflexel, ami viszont életet menthet meg.
1: Igen, akár mentett is, igen, és hát mi emberek meg mennyi hibát követünk el, hányszor nézünk be valamit. Hát csak arra gondolok, hogy valamikor egy este, amikor esik az eső, akkor kell vezetni, az mennyire borzasztó, milyen szinten nem látja az ember pontosan mi, merre van, össze-vissza csillog az úttest, és azért abban mindig azt érzem, hogy fú, azért ez itt egy ilyen orosz rulett, amikor ilyenkor vezet az ember, és ezek az autóknak ez meg se kotja, mert a lidárjukkal, meg a minden műholddal, stb. Ezt teljesen jól hozzák, úgyhogy szerintem ezek itt szépen lassan el fognak terjedni, és a városban abszolút van helyük, mert tényleg a legtöbb autó egyébként áll egy parkoló, a nap nagy részében egy parkolóhelyen áll, tehát akkor miért ne legyen kevesebb autó, és akkor az autó menjen körbe-körbe, tehát én ezt adom. Akármennyire is nem a szívem csücske ez a kedves ember. Már csak azért sem annyira a szívem csücske, mert hogy ugye ő simán bemondott bizonyos dolgokat, úgyhogy egyáltalán nem zavarja az, hogy ennek talán egy szikrányi igazság tartalma van, de lehet, hogy még az se. És ugye így volt ez a Tesla Roadsterrel is, amit nagy csinadrattával lengette be még 2017 novemberében. Ugye akkor minden erről szólt, mutogatták, hogy milyen elképesztő sebességgel tud gyorsulni, egyébként tök jól néz ki az a, és ugye most a második generációs, mert egyébként a legelső Tesla elektromos az egy Roadster volt, még mielőtt a Musk beszállt a cégbe, tehát ez a második generáció, de hogy ezt jól szemléltessük, tehát a mai 18 évesek még általános iskolások voltak, amikor ezt az autót beharangozták, és azóta sincsen semmi. Ugye volt ebből egy nagy csörte a OpenAI-nak a Sam Altman, az OpenAI tulajdonosa is kitvítelte, hogy hát most már talán így 7,5 év után most már megelégelte a várakozást, főleg úgy, hogy 50 000 dollár előleget befizetett már rá. De most úgy tűnik, hogy akkor most viszont már tényleg október 1-én jön az új bemutató.
2: És most tartozik még egy kamionnal is, nem?
1: Persze, még az is van, igen, a Tesla személy, igen, hát az abból is volt, aki nem tudom mennyit megrendelt. Úgyhogy igen, tehát ez neki nem okoz semmilyen gondot, hogy ezeket így benyögje, és hát most is az van, hogy azt mondta, hogy oké, és ez még csak a bemutató, tehát nem azt jelenti, hogy lehet majd kapni, ez csak a bemutató. Tehát még ezen ki azt mondta, hogy hát még azért ez lehet egy újabb 12-18 hónap, na most hát, hogyha azt mondja, tehát Muskkal 12-18 hónap, az simán megjelent egy újabb 7 évet jelent, mire ez sorozatgyártásban lesz. De hát azért nagyon kíváncsiak vagyunk a mindenféle ígérettel, mert ugye néha bedob, amikor már nagy a balhé, akkor bedob ilyen teljes őrültségeket, hogy azt mondta, hogy ha az, hogy egy másodperc alatt gyorsul 100-ra, az csak a legkevésbé érdekes dolog majd az új Roadsterrel kapcsolatban.
2: Az fizikai lehetséges?
1: Hát nem nagyon, de ő azt mondja...
2: Egy alsó határ.
1: Ő azt mondja, hogy egyrészt ugye azt csinálják most már ezek a nagyon durván gyorsulatok, hogy oda szívják magukat a betonhoz, és akkor azért tudnak nagyon durán tapadni, tehát konkrétan ilyen ventilátorokkal leszívják magukat, és azt hiszem, hogy van már ilyen 1,2-1,3-as gyorsulású hát ilyen akkor, kis sportautó, tehát végig is lehet, meg ő azt mondja, hogy és ez tényleg, ha tényleg lehozza, akkor azért azt megsüvegelem, hogy lökhajtásos lesz. Tehát lesz egy beépített, tehát a SpaceX-ből átvesznek valamilyen rakéta meghajtást, és lesz benne rakéta meghajtás.
2: Oké, így lehet, hogy meg lesz az egy másodperc.
1: Sok James Bondot nézett szerintem egy gyerekkorában.
2: De az tényleg nagyon fontos, hogy az utcákon ilyenek le.
1: Nagyon fontos, és imádnék mögötte állni egy ilyen autónak, amikor mondjuk egy ilyen sugárhajtást bekapcsol.
2: Meg aki majd ezt megveheti, megteheti, vagy megveszi,
1: igen,
2: annak nagyon jó, hogy lökhajtásos autója.
1: Lökhajtásos lesz a következő
2: mindenképpen fontos lesz.
1: A következő piros lámpáig, igen, tehát hogy nagyon-nagyon fontos lesz, hogy
2: az a baj, én amikor ezt a hírt meghallottam, akkor csak a tulajdonosok jelentek meg az arcom előtt. A jövendőbeli tulajdonosok, és elszontyolottam.
1: Igen, hát jó, hát igen, tehát azért láttuk ezt a Cybertrucknál is, tehát hogy igen, tehát...
2: Mondjuk a szerencsére, vagy hát nem szerencsére, nem vagyok kárőrvendő, de hát azért az azért az gyorsan kifutott az a, az, az, az, az, az a kis lendület.
1: Az viszonylag nagyot bukózott, úgyhogy gondolom, hogy azért itt nem mindegy, hogy hogy teljesít ez a roster, de hát mondom, október 1-én elvileg kiderül, és akkor majd megint fölhájpolják az embereket, megint beszednek egy csomó pénzt mindenféle előlegre, majd megint évekig ülni fognak rajta. És
2: ez az egy kép van róla, vagy van itt még több? Mert ez a GTA 6-ból is kivették volna ezzel a háttérrel.
1: Nem tudja, ugye az van, hogy volt a bemutató, ami 2017-ben volt, most nem 7 éve, hanem ugye 9 éve, bocsánat, és az egy nagyon jó, nagyon pofás kis autó, de ahhoz képest egy csomót változtattak rajta, tehát gyakorlatilag az nem tudni, hogy ez az új hogy fog kinézni, csak ugye ilyenkor az emberek itt tippelgetnek, meg megjelennek ezek a kamu renderek, de pont pont erről fogják majd lehúzni a leplet október 1-én.
2: Hát ez
1: lerántani a leplet.
2: Nagyon izgi.
1: Nagyon izgi. Na jó, de hogy akkor maradjunk a realitás talaján, említettük azt a jó hírt, hogy jobban teljesítenek az elektromos autóknak az akkumulátorai, mint ahogy azt eredetileg gondolták volna. Egy osztrák cég, egy bizonyos Avilu több mint 500 000 mérést végzett 20 népszerű modellen, és az eredmények azt mutatják, hogy igenis 150 000 kilométer után is a medián akkumulátor, tehát ezt gondolom, hogy a közép teljesítmény, akkumulátor még mindig 87-94% közötti kapacitással bír, ami azért egy elég jó szám. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen igen, a szórás nagy, ugyanis nagyon sok múlik azon, hogy az autót hogy tartották. Tehát ugye az derül ki belőle, hogy itt most nem igazából a kilométer szám az, ami lényeges, hanem az, hogy mennyire figyeltek oda az akkumulátor megfelelő töltésére, mert ezen akár 11-13% pontnyi különbség is lehet.
2: De még az sem szörnyű adat szerintem.
1: Nem. Tehát azt mondja, hogy Nissan Leafnél ez 29 kilométernyi távolságvesztést jelent. Tehát mondjuk egy ilyen átlagban. Szóval, hogy igen, tehát nem olyan rossz. Bár a romlás nem lineáris, tehát mondjuk 50 000-nél 91-97, 100 000-nél 88-95 a romlás, tehát hogy azért itt van egy ilyen nem lineáris romlás benne, de igen, tehát ez ugyanaz, mint a telefonodnál is, hogy persze, hát nem bírja már addig a telefon feltétlenül, mint amikor megvetted, de attól még teljesen használható, nyilván hozzászoksz. Eleve a legtöbb autós nem pörgeti ki a hatótávját, hanem városi környezetben használja, és a mérések azt mutatják,
2: hát igen,
1: hogy...
2: Hát a 150 000 kilométer egy városi autónál az kifejezetten sok, tehát az már az akár egy bőven 15 éves autó futkorásznak 150 000 kilométerre.
1: Hát ez az, és hát hogyha ez hoz nekem...
2: És hogyha azt veszük, hogy az alatt, a 15 év alatt mennyit spóroltál azon, hogy nem kellett szervizelned annyira, annyi pénzért?
1: Csak az olaj, amit mondjuk elköltesz ennyi idő alatt. Meg ugye a fékbetéteknek a kopása is sokkal alacsonyabb az elektromos autóknál, mert ugye regeneratív a fékezés, szóval nagyon sok mindennél, és ahogy ezt beszéltük, ez tök fontos is, mert hogy még mindig drágák az új elektromos autók, tehát akkor lesz arra is, hogy ez kvázi tényleg népautókká válnak, hogyha az elektromos, vagy a használt autópiacra is bekerülnek az elektromos autók, és az emberek mernek elektromos autókat venni, úgyhogy ez nagyon fontos lenne, mert most már itt
2: tartunk. Hát ez érdekes lesz, hogyha az a hír, amit ugye két adással korábban beszélt. Én ugyan nem voltam, de én hoztam a figyelmetekbe azt a komoly átlagot, hogy Kínában a 40 év alattiak 1,8 év alatt így ráunnak az autócskájukra, hogy ott azok hova fognak kerülni, mondjuk 15. Tehát, hogyha ez a trend marad, akkor igen, képzeljük el, hogy 20 év múlva ott hány? Mert biztos lecsúszik Kínában a peremvidékekre, countryside-ra, de hát ez egy elég komoly tempónak tűnik.
1: Igen. Jó, hát van piac, ahova ez így menjen, és tök jó lenne, ha már idővel mondjuk bekerülne az olyan országoknak a piacára is, ahol ez még nem jellemző, mert itt Európában már azért látjuk, de mondjuk elmész külföldre valahová, mondjuk Ázsiába, vagy a Közel-Keletre, ott már kevésbé, bár ezt már meséltem is, hogy azt mondta nekem Egyiptomban a guide-unkkal beszélgettünk erről, a búvároktatóval, akivel voltunk, hogy például Kairóban baromi sok elektromos autó van, egyszerűen azért, mert ugye Kairó annyira hatalmas nagy, annyira sokan laknak benne, hogy minden egyes tankolás az akár egy 2 órás sorban állást jelentett, mert annyira, tehát kevés, annyira a kevés a kút ahhoz, az autó mennyiséghez képest, és simán van, hogy megéri mondjuk nem tudom, egy órát autózni egy kútért, mert ott mondjuk kevesebben vannak, és van, aki ezért vesz elektromos autót, hiába, hogy olcsó az üzemanyag, mert van saját olajuk, mert emiatt megéri, mert nem kell macakolni a kutaknál.
2: Még régen volt, hogy talán gázolajért nem is kell fizetni.
1: Hát,
2: valami, vagy valami hasonló, a helyi lakosok ott a gázolajat, a buszok biztosan.
1: De valami most is nagy, de nem tudom, egy negyede az ára kb. Hát látszik is. Egy csomó helyen most egy barátunk, aki Ekvádorban él, ő mondta, hogy az ekvádoriaknál is annyira olcsó az üzemanyag, hogy leülnek kaján ebédelni, és nem állítják le a motort. És ott ülnek egyrészt fulladozva a rendkívül büdös gázolaj füstben, az se zavarja őket, de jönt, hogy megkérdezték, hogy de miért nem állítod le a motort? Á, mert az nem tesz jót a motornak az indítgatás. Ezért inkább leülnek kaján, és megy egy órán keresztül.
2: Még nem tudják ezt a jó uniós start-stop funkciót az autóban, mennyire jó, nem idegesítő picit sem.
1: De az maradt egyébként, az az elve? Az van?
2: Az van, az kötelező. Ki tudod kapcsolni nyilván, igen, az első pirosnál rájössz, hogy nem kapcsoltam ki, akkor kikapcsolom.
1: Igen, különös a dízeleknél, mert még a benzinesnél nem olyan nagy, de dízelnél, hát érted, az...
2: Nem tudom, csodák nincsenek, tehát hogyha egy út alatt bemész egy 20 kilométeres utat, mondjuk csak így ingázol egyet, és amúgy normál esetben egy nap kétszer indítod be az autót, de ha ez felugrik akár 100-ra egy nap, nem lehetséges, hogy nem teszed tönkre hamarabb,
1: igen,
2: az akkumulátorodat, az önindítódat, a motor egyéb részeit, azt nem tudom.
1: Meg egy szintem azért az indításnál még akár simán lehet, hogy nagyobb, de egy nagyobb.
2: Hát elvileg gát, nem.
1: Elvileg. De... Jó, ezek a tipikus, valahol valaki kitalálta egy íróasztal mögül ezt a döntést, és aztán már csak azért
2: hát
1: is.
2: Hát igen, de arra nem gondolt, hogy mondjuk lehet, hogy akkor egy élettartam alatt mondjuk 3-szor annyi akkumulátort cserélsz ki.
1: Persze, meg újra igen, cserélni kell az önindítót, szóval igen. Innen üzenjük a kedves döntéshozóknak, hogy ez nem volt egy jó döntés, ezt meg kéne szüntetni.
2: Igen, és ne tegyék digitális felületre a kocsi fűtésének a szabályozását.
1: Na jó, ugye az autógyártóknak a problémája. Most pont egyébként a Volkswagen egyik új modelljénél is volt ez, hogy a réginél mindent teljes rettenetes ilyen tipitapis kezelőfelületre tettek, és aztán most az új modelleknél már visszahozták a fizikai gombokat, mert tényleg hát ez is egy ilyen baromság volt. Nyilván ezzel is akartak spórolni egy kicsit. Hogy állunk időben,
2: szerintem
1: József?
2: Szerintem az a durva, hogy elszállt az időnk.
1: Elszállt az időnk? Jó, hát akkor álljunk ki a Box utcába egy hírblokkal, meg egy kis zenével, és akkor utána jöjjünk vissza az igazán nagyon-nagyon optimista híreinkkel, mert hogy van egy csomó.
0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
4: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
4: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
5: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
6: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
7: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
8: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
9: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Moszkvában működő csapat. Részletek cafeteria.mozgásklinika.hu.
1: Zene, orok, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset nehezíti a közlekedést Pest Erzsébeten a Török Flóris utcában a Klapka utcánál. Továbbra is helyszínelnek Zuglóban a Csömöri úton a Miskolci utcánál, emiatt sávlezárásra kell változatlanul számítani, viszont az érintett BKK járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek. Tart a műszaki mentés és a helyszínelés az M0-ás déli szakaszán az M5-ös autópálya felé Dunaharaszti közelében. Változatlanul csak a belső sávban tudnak közlekedni egy rövidebb szakaszon, így ott csak lépésben lehet haladni, jelzi az Útinform. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. A Széll Kálmán tér környékén, továbbá az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Blahalujza tér és az Asztória között mindkét irányban, illetve a budai alsó rakparton is a Petőfi híd felé északra és a Margit hídtól délre. A pesti alsó rakpart a Margit hídtól a Lánchídig szintén csak nehezen járható. Egyébként mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, viszont a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalom. Varga Etele, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
0: Automatikusan érkezik a dízel támogatás, ma van a Magyar Dráma napja, marad a szeles idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 000 forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámlaszámokat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Nőtt a Budapest Airport utasforgalma augusztusban. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 2,1 millió utas fordult meg a múlt hónapban. Ez több mint 12%-kal magasabb szám, mint az előző év azonos időszakában. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot. Augusztusban a legtöbben Londonba, Tel Avivba és Isztambulba repültek Budapestről. Rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünneplik a színházak ma a Magyar Dráma napját országszerte és a határon túl. Szeptember 21-én Madács Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as ősbemutatójára emlékezünk. A Magyar Dráma napját 1984 óta ünnepeljük a Magyar Írószövetség kezdeményezésére. Ilyenkor a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire hívják fel a figyelmet, az írókat pedig újabb művek megalkotására ösztönzik. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiunknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
8: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni.
0: Továbbra is marad a változékony őszies idő. Az esti éjszakai órákban is megnövekedhet még a gomoly felhőzet. Elvétve kialakulhat kisebb eső vagy zápor, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Továbbra is élénk, erős marad az északias szél. Hajnalra általában 7-13 fok.

0: Közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél sokkal hűvösebb is lehet. Holnap is napos felhős időszakok váltják majd egymást, élénk szélben 16-20 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: És akkor a optimista blokk következik, bár szerintem ez eddig is egy elég optimista adás volt szerencsére, és ígértük nektek, hogy beszélünk arról, hogy Magyarországon e-papír menetrendek jönnek a budapesti buszmegállókba. Ugye nem tudom, te Marvin tudod, hogy mi ez az e-papír?
2: Nem, alig vártam.
1: Ami az e-olvasóba is van,
2: aha.
1: Ami ugye nem az a jó benne, hogy az nem... Tehát nem, egy ilyen tipikus digitális kijelző, hanem az van, hogy tényleg ilyen kis, azt hiszem, hogy ilyen kis apró kis fém részecskék vannak, amik bizonyos impulzusra ugye beállnak, és ha ránézel,
2: az
1: akkor...
2: Az e-bookok,
1: igen, tehát az is, az e-book olvasók azok mind e-papír, és akkor ugye ilyen e-papír menetrendek lesznek, és akkor,
2: akkor
1: így...
2: Akkor tudom.
1: Na, úgyhogy az lesz.
2: Szinte majd még durvábban mondasz.
1: Nem, ennyire nem durva, és egyenlőre 61 megállóban, két éves tesztben fogják majd őket behozni. A Rákóczi út tengelyén, Zuglói vasútállomás keleti pályaudvar, Uránia Astoria lesz majd ez a tengely, a telepítés szeptember végéig tart majd, és ezzel egy csomót spórol egyébként a BKK, mert ugye eddig ezeket mindig ki kellett menni, papírokat kicserélni, azok nyilván elásztak, ezt pedig így központilag lehet majd nyilván frissíteni, meg rá lehet tenni aktuális mindenféle infókat, tehát valamiféle elakadás van, ilyenek, és nagyon jól olvashatóak, tehát hogy azért nyilván egy digitális kijelző azért az költségesebb is, meg akkor azt folyamatosan háttérvilágítani kell, ezek meg tényleg olyan, mint a papír lenne, de közben meg mégse az, úgyhogy megyünk mi is a jövő felé elég szépen, reméljük nem fogják őket megvandálkodni. Az emberek, meg ugye az is kérdés, hogy ugye mennyire nézik még ezt egyáltalán az emberek, hogy azért egy csomó mindenki inkább applikációban nézi, de szerintem még egy turista nem biztos, hogy applikációban nézi azt.
2: Hát valószínűleg nem.
1: Én egyébként azt szoktam, hogy meg applikációban is nézem, meg a menetrendet is nézem, és általában egyébként nem feltétlenül passzol mind a két dolog.
2: Hát meg én azt veszem észre, hogy ez a nagyobb városokban mindig igazából az érdekel, hogy melyik hova kell mennem, tehát olyan sűrű járnak egy nagyvárosban a járművek, hogy igazából az érdekel, hogy mikor jön a következő, az enyém, de igen. Hogy nem úgy megyek oda, hogy ott akkor böngészem, hogy majd előbb-utóbb jön az enyém, most ott obcsi, és ilyet 10-12 percet kell várni, akkor annyit.
1: Igen. Egyébként Budapest kifejezetten jónak számít, így közösségi közlekedésben nagyon gyorsan jönnek a járatok, tehát a
2: hát
1: külföldi...
2: Hát nagyon rég, amikor még itt bent laktam ott, és azt láttam már, hogy a trolli épp hol jár, és akkor tudtam, hogy mondna, akkor most veszem a cipőm, remélem nem hívják el előlem a liftet, és akkor kényelmesen leérek.
1: Na, és akkor a mai nap legoptimistább híre következik. 5 pozitív fordulópont, amely megmentheti a világot, ugyanis hát egy az Earthshot Prize és az Exeteri Egyetem közös kutatás végzett, és abban megállapították, hogy 51 olyan megoldás létezik, amelyek akár 5 éven belül gyors változást indíthatnak el. És ugye ez azért jó, mert közben meg az ENSZ környezetvédelmi programja ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy másfél fok fölé kúszon az átlag hőmérséklet emelkedés, és valószínűleg a kettő azért ez együtt van, tehát valóban nem, bár ugye az is látszik most már, hogy ez a másfél fok, ez sajnos ezt olyan igazán nem is vette komolyan senki, és nem is tűnik úgy, hogy ezt fogjuk tudni tartani. Most én 1,8-ról beszélnek, de hát látjuk, az idei nyár megmutatta, hogy ez tényleg mivel jár, szóval ez nem tréfa dolog, de hogy ugye ennek sajnos az a következménye, amit itt sokszor beszélünk erről a műsorban, hogy azért az, ha csak a negatív dolgokat nézzük, abból az ered, hogy az emberek egy jelentős százaléka már úgy tekint rá, hogy a hajó már elment, és akkor ezt már szedjük. Igen, tehát de közben meg azért nem feltétlenül van így, tehát van egy csomó olyan forduló, pozitív fordulópont, nem csak negatív fordulópontok léteznek, amik segíthetnek nekünk abban, hogy helyrehozzuk a dolgokat. Egyébként egy nagyon hosszú, tök jó cikk van ezzel kapcsolatban magyarul a Euronews-on, tehát innen vettük. Helyreállítás fenntarthatóvá válik, 5 pozitív fordulópont, amely megmentheti a világot címmel. És ugye például az egyik ilyen dolog, amit ki kiemeltek, az például pont a napelemes rendszereknek a terjedése, ami jóval felülmúlja az eredetileg elképzelteket, hogy milyen szinten terjedtek el, meg terjedt el az egész elektrifikáció. Azt mondja egyébként, ugye ezzel párhuzamosan a mérések kezdete óta a legmelegebb augusztust ugye, tudhatjuk magunk mögött, ugye holtversenyben a 2023 júliusával, ugye ez a csendes óceánon kialakuló szuper El Niño jelenségnek a következménye, de maga az El Niño jelenség is azért alakul ilyen durvává, mert ugye ez a melegednek az óceánjaink, és ezek idézik elő ezt a dolgot. Viszont például a tiszta energia is lehet egy ilyen mester aszkád, nagyon ez is egy ilyen jó kis magyaros kifejezés, és például azt mondja, a napenergia és a szélenergia számos piacon már átlépték a pozitív fordulópontot, és kulcsfontosságúak ahhoz, hogy megszüntessük a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket. Ugye ezt láttuk az idei nyáron is, hogy annak azért nem futottunk bele egy nagyon-nagyon durva energiakrízisben, mert hogy olyan nagy számban vannak itthon is napelemek, hogy amikor ugye mindenki ezerrel pörgette a légkondikat, akkor volt miből pótolni ezt a hiányosságot. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly és fontos fordulópont. A várakozások szerint 2030-ra önmagában a napenergia évente 154 millió tonna széndioxid egyenértékkel csökkenti majd az uniós kibocsátásokat. Hogy ezt így perspektívába helyezzük, ez nagyjából annyi, mint Hollandia 2023-as teljes üvegházhatású gázkibocsátása. És Hollandia azért egy elég komoly ipari ország, szóval ez nem, tényleg nem elhanyagolható mennyiség. És ezt úgy indokolják, hogy mivel a tiszta áramtermelés egyszerre nyitja meg az utat az elektromos közlekedés, a hőszivattyúk, a tiszta ipar és a tiszta levegő előtt, ez jelenti a legnagyobb hatású átmenetet az öt earthshot közül, hogy az earthshotnak hívják ezeket a fordulópontokat. Tehát ez mondjuk egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Jelenlegi szűk keresztmetszeteket az elektromos hálózat bővítése, az engedélyezési reform és a tiszta energia beruházások hiánya jelenti a globális délen. Tehát amit szintén említettünk, hogy ahol ez nagyon-nagyon fontos lenne, ott azért még mindig kevés a beruházás, de az is látszik, hogy már egy csomó olyan helyen, ahol ugye nagyon intenzíven, nagyon sokat süt a nap, ezek az országok azért nagyon komolyat tudnak ebből szakítani, és Afrikában is úgy tűnik, hogy erre elég rendesen ráfeküdtek. Hogy Afrikában van a világ legnagyobb napenergia potenciája, 60%-ával, tehát azt mondja, hogy napenergia potenciájának 60%-a van ott, tehát hogyha az afrikaiak erre ráfekszenek, akkor rengeteg energiát tudnak hozni, és most már úgy tűnik, hogy el is kezdték ezt a fejlesztést, tehát Dél-Afrikai Köztársaságban, Marokkóban és Nigériában erőteljesen felgyorsították ezeket a folyamatokat, és ugye ez beindít ugye egy csomó mindent, vagy hozza magával, hogy akkor lehet elektromos autókat, lehet ugye ezekben az országokban egy csomó helyen még mindenféle szénnel, meg mindenféle nagyon-nagyon koszos energiahordozóval fűtenek, meg főznek, tehát ezeket is mind ki lehet váltani ezáltal. És aztán még amit
2: ők amúgy tudnának exportálni is?
1: Igen, és ez így van is erre mindenféle ilyen beruházás, hogy például Marokkóból, Egyiptomból importálnának energiát például az Egyesült Királyságba. Tehát az így megy. Tehát, hogy itt nekik ez egy kiugrási lehetőség lehetne. És ugye ez azért nagyon jó, mert hogy nagyon sokáig, túl sokáig az a meggyőződés uralkodott, hogy a klíma és a természet védelmére nincsenek megoldások. Az új kutatás viszont azt mutatja, hogy de igenis ezekre vannak megoldások, és érdemes ebbe fektetni. Főleg azért nagyon fontos ez, mert közben meg láttam egy elemzést, hogy ugye azt azért tudjuk, hogy azok a piaci szereplők, akiknek az az érdeke, hogy a business as usual menjen tovább, és továbbra is a fosszilis energia legyen a fő energiahordozó, azok ugye jó darabig próbálták azt a kétséget bennünk elültetni, hogy egyrészt nincs akkora gond, meg ez túl van hype-olva. Most már, hogy ezt azért már nem igazán lehet csinálni, most rászálltak arra, hogy megpróbálják lejáratni a zöld energia technológiát, hogy ez nem járható, meg ez egy pipe dream, ugye, hogy ezt meg lehet csinálni, de közben meg a valóság meg nem ezt mutatja. ezek igenis jól működő rendszerek. Például, ami ugye ezt föl szokták hozni a szélerőművekkel kapcsolatban, ugye nálunk is most egy nagyon komoly téma, hogy hát oké, de mit fogunk csinálni a sok szélerőművel, amikor már nem lehet őket használni, és nem lehet őket újra hasznosítani. Na most ez is megcáfolódott, mert Skóciában például le kellett szerelni a legrégebben üzemben lévő szélturbinákat, és 99,9%-ban sikerült újra hasznosítani ennek az alkatrészeit, tehát hogy még csak ez sem igaz, szóval ez tényleg van lehetőségünk, muszáj, hogy optimistán álljunk ehhez a dologhoz, mert az ad erőt arra, hogy tovább haladjunk. Ha tényleg csak abba állunk bele, hogy hát ez a hajó elment, akkor nem fogunk semmit csinálni. És ugye még egy nagyon fontos dolog, ami nekem aztán különösen közel áll a szívemhez, ez pedig a tengeri rezervátumoknak a rezilienciája, tehát hogy ezek milyen nagyon-nagyon gyorsan tudnak helyreállni ezek a tengeri ökoszisztémák, ha egyszerűen békén hagyják őket, és ez látszik, hogy sok helyen is megmutatkozik, például a nagy korallzátonynál, ahol ugye ezt már évek óta már temették, hogy vége lesz, és közben meg mégis, ahogy elkezdték ezeket a területeket védeni, kialakítottak olyan rezervátumokat, olyan természetvédelmi területeket, ahol a halak meg az élővilág meg tud újulni. Ezek fantasztikus megújulásra képesek, tehát itt is nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. És ugye az év elején lépett hatályba a nagy várakozások a lövezet High Seas Treaty, erről már beszéltünk egyébként itt korábban a műsorban, ami egy globális óceánvédelmi rendelkezés és történelmi mérföldkőnek nevezhető. Ugye hatalmas területről beszélünk, tehát ezek a nemzetközi vizek, ami egyik államnak a fennhatóság alá sem tartozik, ennek a védelmét teszi lehetővé, ugye ez a bolygó felületének az 50%-a. Szóval, hogy ezek óriási területek, és kulcsfontosság, hogy ezeket megőrizzük, hiszen ezek óriási nagy széndioxid elnyelő bázisok, nagyon-nagyon nagy biodiverzitás forrásnak számítanak, tehát biodiverzitási raktárként tartják számon őket, és nagyon fontos szerepet töltenek be ugye az éghajlatunkban, hiszen ez a szuper El Niño is az óceán melegedéséből következik. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek óriási bajok a tengereken, tehát ugye nyilván folyamatos melegedésnek vannak kitéve, folyamatos szennyezés, nagyon-nagyon durva halászat, ugye ezek a vontató hálós halászat, ami teljesen tönkreteszi a tengerfeneket, ezek nagyon nagy problémát jelentenek, ugye most a mélytengeri bányászat a következő dolog, ami rettenetesen nagy veszélyt jelenthet a tengerfenekek élővilágára, ahol óriási biodiverzitás van, olyan ökoszisztémák, amiket ráadásul még nem is tudtunk rendesen feltérképezni, tehát ezért nagyon fontos, hogy ezeket azonosítsuk, ezeket a pontokat, hogy aztán meg tudjuk védeni őket, és ez a High Seas Treaty ezt teszi lehetővé, tehát több ország számára lehetővé teszi azt, hogy összeálljanak és kialakítsanak ilyen védelmi zónákat, azt is lehetővé teszi, hogy egy ország ne tudja megvétózni ezeket a kezdeményezéseket, hanem mondjuk egy többségi szavazással meg lehessen őket szavazni, hogy ezeket hogy védjük meg, és ezeknek óriási nagy szerepe lehet az óceánjaink egészségében, ami a mi egészségünkkel is összefügg, tehát ez is nagyon fontos, aztán a trópusi erdők védelme is nagyon fontos, itt is hangsúlyozzák, hogy ugye sajnos a húsfogyasztás jelenti a legnagyobb veszélyt ezekre a területekre, mert hogy a legtöbb ilyen kiírtott területen aztán elindul a marha legeltetés, és soha nem tér vissza az erdőség. Fontos ilyen pozitív tipping point szempont lehet az is, hogy mondjuk honnan szerezzük be az olyan termékeinket, mint a pálmaolaj, a fa, a kakaó és a kávé, tehát hogy itt ezeket is például vannak olyan EU-s normatívák, hogy ugye fontos, hogy csak fenntartható gazdálkodásból származzanak ezek az alapanyagaink, és nyilván az európai piac óriási, tehát hogyha az európai piacra csak olyan jöhet, ami igazoltan fenntartható, akkor azért az nagyon-nagyon nagy védelmet jelenthet. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, és ugye ebben az a szép, hogy ezek olyan ugyanilyen, mint a negatív fordulópontok is, amik utána már maguktól gyűrűznek tovább, ezek a pozitív változások is tovább tudnak gyűrűzni, és nagy hatással tudnak lenni a globális rendszerre. Szóval, hogy remény még mindig van, még mindig nem kell azt gondolni, hogy vége van mindennek, csak tényleg arra kell, tehát ezekre a rendszereinkre kell nagyon odafigyelni, mert hogy ez egy olyan rendszer, amiben minden összefügg, és ez nem lehet csak mondjuk a fosszilis energiára, meg a megújuló energiára fókuszálni, hanem mondjuk a természeti területeinknek a megóvása is egy nagyon-nagyon fontos szempont.
2: Meg nagy kérdés, hogy mi tudunk-e ehhez bármit hozzátenni?
1: Igen.
2: Mi kis hangyák, vagy igazából mi ezt csak nézhetjük, hogy megteszik-e azok, akik meg ezeket a fordulópontoknak az elindításához az utat elkezdik törni.
1: Keveset tudunk nyilván hozzátenni, de azért ne becsüljük alá magunkat, mert mi kis hangyák 8 milliárdan vagyunk, tehát a 8 milliárd hangya azért az egy számot tevő, észrevehető méretű boly, és az tudunk azzal, hogy mondjuk olyan helyre tesszük a voksunkat egy-egy választásnál, olyan politikusok mellé, akiknek ez fontos, olyan termékeket vásárolunk, amiknél ez egy szempont, tehát hogy igenis lehet. És hogy tényleg ezek nagyon-nagyon szorosan összefonódnak, és azért egy-egy ilyen változás nagyon-nagyon sok mindenre kiterjedhet, úgyhogy reméljük, hogy igazuk van, ettől függetlenül továbbra is baromira kell ügyelnünk arra, hogy ne melegedjen rettenetesen túl a bolygó, mert akkor meg viszont ugyanúgy ezek a negatív tipping pointok is bejönnek, és aztán mondjuk túl melegednek, túl savasodnak az óceánok, az egy csomó egyéb ilyen fordulópontot hozhat, mint a különböző óceáni áramlatoknak a leállása vagy megváltozása. Szóval, hogy itt mindenhonnan meg kell ezt az egészet védeni. De hogy jó irányba mozdulunk, mert például csináltak most egy felmérést a globális napelem mennyiségről, és hát az jött ki, hogy 1,2 terawatt kapacitással bír az össz napelem rendszer globálisan. Ez a világ atomerőmű flottájának a háromszorosa. Ez persze azért egy csalóka szám, mert hogy ez a potenciális kapacitása, nyilván itt nagyon sok minden számít, hogy süt a nap, nem süt a nap, ilyesmi, de mégis azért közben meg ez egy olyannyira nagy lendületet kapott irány, hogy konkrétan sértően olcsónak nevezték ezt az egészet, és most meg átbillenhet abba az irányba, hogy annyi helyen kezdenek el az emberek saját ilyen kis napelemrendszereket kiépíteni, ugye megjelentek ezek a balkonra építhető plug and play
2: terasz
1: napelemek, hogy főleg a fejlődő országokban, például Pakisztánt emelik ki, ahol egy óriási nagy pakisztáni cementgyár építi ki folyamatosan a napelem rendszereit, mert hogy csak így tud versenyképes maradni, vagy Karacsit hozzák fel ebben a cikkben, ahol 20 millió embert lát el az áramszolgáltató, és ezek közül a 20 millió embernek egy jelentős része elkezdte saját maga termelni az áramot, ami csodálatos, csak ugye, hogyha bevétel kiesése van az áramellátónak, akkor pont a létfontosságú
2: hálózatfejlesztésre nem jut pénz.
1: Igen, tehát hogy itt ezt kell most ezt megoldani, hogy oké, hogyan lehet.
2: Máshonnan teremtenek rá.
1: Hát igen. Hát vagy tényleg az, vagy azért valamilyen szintű hozzájárulást azért kell csinálni. Tehát nekem mondjuk van ugye napelem a házon, én amióta van, azóta én nem fizetek csak 1800 forint hálózati hozzájárulást, amit nevetségesen kevésnek tartok. Tehát az lenne, hogy erre ennél egy lényegesen magasabb összeget kéne áldozni, én azt nagyon szívesen fizetném, ha tényleg azt tudnám, hogy ezzel ebből
2: hát
1: a hálózatot fejlesztik.
2: Ezt beszéltük a múltkor, hogy a víz ugyanez, hogy a vízért is szép lassan el kell kezdenünk szerintem majd többet fizetni, mert hogyha most nem a csatornát tudjuk, a ténylegesen elfogyatott vízmennyiség az szerintem 15 éve, 20 éve, 30 éve is ugyan, tehát praktikusan ingyen van.
1: Igen, hát gyakorlatilag szinte ingyen, igen. Igen.
2: Tehát én tudom, hogy a víz részért 1500 forintot fizetek egy hónapban.
1: Igen, ami
2: háromtagú család, és
1: még néha
2: locsolok is.
1: Igen, tehát ez nem egy jó, csak hát ezek nagyon nehéz kérdések, mert mondjuk ezt mi, akik azért a jobb oldalán vagyunk itt a társadalmi jólétnek, azért nyilván aki hónapról hónapra, forintra ér, annak meg nem mindegy, de hát elvileg ezt kéne csinálni egy jó államnak, hogy ezeket a dolgokat mérlegelje.
2: Hát okay, de én megértem, de egy pontig mondjuk legyen 1500 forint, csak aztán utána nagyon hamar legyen az háromszoros.
1: Igen, hát amit beszéltük, hogy legyen mindenkinek egy kvótája, és aztán az alapján dőljön el.
2: Így van.

0: még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
6: És a reklámblokk előtt beszéltünk arról, hogy valójában mind a víz, mind pedig ugye a elektromos hálózati hozzájárulásunk, vagy hálózati díjunk azért az egyszerűen túl alacsony, mert hogy ezekben nem lehet a fejlesztéseket megcsinálni, és akkor beszélgessünk arról, hogy vajon ugye a gázunk az mennyire alacsony, az azért egy meredekebb kérdés, mert ugye nagyon-nagyon-nagyon komolyan függünk a gázunktól.
7: Hát igen.
6: És azért ott azért...
7: Amikor most beszélgettünk a kis Hollandiában élő gyerekkori barátunkkal, és elmondta a különböző rezsiköltségeiket, és az jött ki, hogy egy téli hónapban ő annyit képes fizetni, mint amennyit én egész évben fizetek teljes igen. rezsit.
6: Igen. Tehát, hogy...
7: Tehát ez nem lehet... persze nekünk jó, de itt valahol valami el van torzítva, ugye nagyon.
6: Igen, igen, és hát ugye sanszos, hogy ennek...
7: És amikor, amikor mondjuk egy üzleted van, és ott fizeted a gázt, akkor hirtelen szembe jön az, hogy hétszer annyit fizetsz, tehát hogy nem kétszer, meg két és félszer, hanem hetesszer.
6: Igen, igen, tehát hát valószínűleg igen, ez erre, tehát nincs ingyen vacsora, tehát erre ő rájuk terhelik. Aztán hát majd kiderül, hogy ez hogy fog alakulni, mert hogy gyakorlatilag egy évünk van arra, hogy leváljunk az uniós gázról, tehát életben lép ez a RePower rendelet, ami 2026 őszétől teljes mértékben tiltja az Európai Unióba bármilyen jellegű orosz gáznak az importját, és ugye hát mi azért nagyon erősen függünk az orosz gáztól, se vezeték, és egy sebb folyósított gáz nem lehet majd az Európai Unióba behozni, és hát ez valószínűleg most ez valóban meg fog történni, ugye korábban azt gondoltam sokat, hogy ez majd azért lesz ez majd valahogy, most egyenőre úgy tűnik, hogy ez keresztül megy. Az is látszik, mondom, ez egy nagyon-nagyon komoly és nagy szakértelmet igénylő téma, tehát hogy így még véletlenül se akarjuk úgy feltüntetni, mi ezt így nagyon átlátjuk, úgyhogy egy kicsit elolvasgattuk. A Telexen lehetett ezzel kapcsolatban olvasni egy nagyon jó cikket, ami a földgázról szól, és ugye erről az egészről, ugye itt úgy néz ki, hogy rögtön ugye itt Orbán Anita külügyminiszter az így rögtön kiutazott Lettországba, és ott kezdett el tárgyalni, hogy esetleg onnan jönnének, és ebből a cikkből derül ki az is, hogy amit én nem tudtam, hogy arra van egy ilyen átvételi szabvány, hogy mennyiért lehet adni a gáz. Tehát, hogy igazából a gáz ára nem feltétlenül, sőt nem az, hogy nem feltétlenül, hanem az nem változik, az ugyanannyira fogjuk tudni átvenni, bárhonnan is vesszük, és szerencsére vannak egyébként más útvonalak, tehát Szerbia, Románia, Horvátország, Ausztria, illetve Szlovákia felül is van lehetőségünk gázhoz jutni. Csak ugye az orosz gáz azért ennyire olcsó, mert ugye a szállítása nagyon olcsó, mert vezetéken jön. És ha másfajta szállítási módok, azok azért 10-15%-kal tudják drágítani, ami hát azért egy jelentős drágulást tud hozni.
7: Igen, de amire ki akartam lyukadni, hogy nekem még 10-15%-kal többet kéne fizetnem, még mindig sehol nincs ahhoz képest, amit a külföldön élő barátaim mondanak, hogy miket fizetnek ki. Tehát én csak ennyire tudok összehasonlítást hozni.
6: Hát és azért az is benne van. Tehát itt két dolog van. Egyrésztről értem, hogy mi nekünk van, hála Istennek, pufferünk, amiből tudjuk ezt kompenzálni. Nyilván az a tényleg megint csak azok a családok, akik a létminimum környékén vannak, nekik ez nagyon-nagyon durva lehet, de másrésztről meg azt látom, hogy még azoknál, ahol tudom, hogy nem állnak jól anyagilag, attól még ugyanúgy 26 fokra fűtik föl a lakást.
7: Aztán, jó, de ezt sokat télen. Beszéltük, ezt tehát, nem hogy, igazán
6: hogy, értjük. Igen, tehát ugye, hogy itt van erről is egy hírünk, hogy négyszer több áram megy hűtésre, ötször több fűtésre, a gáz az mégis maradt, tehát még mindig azért ezt a fűtési energiát, 2024-ben a földgáz adta a fűtési energia 53%-át, tehát a fűtést azt abszolút bár kezd előtörni, ugye jönnek a most már nagyjából minden lakásban, vagy nagyon sok lakásban ott vannak a fűtő-hűtő légkondik, mert ha más nem, akkor ugye betették már a nagy meleg miatt, tehát hogy azért így az áram jön föl, mint forrás, meg ott vannak a hőszivattyúk, de hát még mindig azért a lakosság nagy részénél a gáz az elsődleges, és azért az nagyon komoly nehézségeket okozhat, hogyha mondjuk ott emelkedés lesz, de hát valószínűleg ezen megy most ez az ügyeskedés. Másrészről meg azért azt is lehetett látni, ez az egész orosz pereputy azért azt eredményezte nálunk azért nyugatabbra, hogy kénytelenek voltak kialakítani alternatívákat, tehát lehet, hogy hosszú távon ez kell ahhoz, hogy másféle megoldásokat használjunk, és ugye azt mondják a szakemberek erre is, hogy hát ha valójában a különböző ilyen támogatásokat arra használnák föl megint csak, hogy mondjuk a házaknak a megfelelő szigetelése, a megfelelő nyílászárók, stb., azzal akkor ugyanúgy vissza lehetne hozni, tehát az simán egy jó szigeteléssel ezt a 10-15%-nál még akár többet is meg lehet fogni, meg nyilván az edukáció is, hogy gyerekeket tényleg nem kell, hogy ha kint mínusz 20 van, nem kell, hogy te kisgatyába mászkáljál kint, tehát nálunk sokkal-sokkal gazdagabb nyugati országokban nem engedik meg maguknak ezt a luxust az emberek, nekünk miért kellene, tehát hogy azért ez azért nem egy ördögtől való dolog, hogy fölveszel egy vastag zoknit, meg egy pulcsit, és mondjuk 22 fokra fűtöd a lakásodat.
7: Van ennek szerintem egy ilyen beidegződése, nem? Nem lehet a panel.
6: Persze.
7: Évekből, amikor ugye nem tudtad befolyásolni, igen, ott ki voltál, hogy volt egy nagyon magas hőfok, minden lakás ugyanannyira volt fölfűtve, és akkor...
6: És szerintem elrontott, nagyon sok ember kezdve elrontott
7: szellőztettél
6: a
7: télen.
6: Igen. Hát az, igen.
7: Úgy tehát aludtál, hogy nyitva volt, mert különben megdöglöttem én például a melegtől.
6: Hát de az, amikor meg most bemérsz egy bevásárlóközpontba, ugye eleve kabátba vagy, kintől jössz, vastagon föl vagy öltözve, és fogod a kezedben a kabátot, és ömlik rólad a víz, mert annyira meleg van. Tehát ez is egy teljes abszurdum. Tehát miközben egyébként télen, meg, vagy nyáron meg ugyanez fordítva, hogy akkor az nem az, vagy jaj, de jök a 25 fok, mert abban érzem jól magamban, akkor meg legyen 18. Tehát ez megint csak az, hogy miért nem lehet ebben is bánni, akkor legyen ugyanannyit, legyen, akkor lőjük be ezt a 22 mint komfort érzet, és akkor 22 fok legyen télen, nyáron. De hát mondja a fiam is, hogy az iskolában
7: hát nyáron
6: is...
7: ne legyen 22 fok.
6: Mármint, hogy mondjuk a hűtés.
7: Lakásba.
6: Hát hogyha azt mondjuk, hogy én 25-re, 26-ra szoktam, de ha mondjuk most így megengedő akarok, és valaki nem bírja se a meleget, se a hideget, akkor mondjuk nyáron
7: lője. Én azt gondolom,
6: be,
7: hogy ez a 21-től 26 fokig, tehát hogy télen 21, nyáron max 25-26.
6: Igen.
7: Ra hűtse vissza. Oké, az télen nagyon jó, viszont nyáron az extra hideg
6: az van, mert
7: a 38 fok van kint, akkor az nem is hiszem, hogy egészséges, persze, illetve úgy megtekered a villanyórát, hogy el se tudod érni egyébként mégis, egy ponton.
6: Igen. De mégis ezt nem, sokan ezt csinálják, nem is annyira itthon, tehát például érdekes mondom, a déli országokban.
7: Ott széthűtenek.
6: Tehát, hogy egyszerűen ez a perverzió, hogy 18 fok, és fölmész a buszra, és megfagysz. Nem értem ezt a gondolatmenetet, tehát tényleg lehet majd, és biztos, hogy lesz majd jócskán morgás, hogyha itt változás lesz, de valószínűleg ezt nem lehet megúszni, tehát nem lehet a végtelenségig ezt a luxust megélni. De egy kicsit igen, vissza kell magat hangolni. Mondja a fiam is, hogy az iskolában is folyamatos veszekedés volt, hogy aki mondjuk jobban nem szerette annyira meleget, azok ki voltak, hogy milyen meleg van, de mondjuk a fázós csajok meg folyamatosan rinyába voltak, hogy akkor de ők meg fáznak. De kérdem én, hogy tudnak mégis tényleg az angolok, a hollandok, tehát hogy tudnak akár ennél keveset, tehát ott simán, hogy a Hollandiában 19 fok télen. Tehát, hogy még csak...
7: Egyébként állítólag egészségesebb is.
6: Sokkal. Tehát, hogy ezt, meg egyébként én például egyébként azért szeretem ezeket a fűtő légkondikat, mert azért ha mondjuk az van, hogy akkor oké, a ház mondjuk legyen 20 fokos, de leültél a tévéhez, fáradt, vagy egy kicsit fázol, akkor mondjuk bekapcsolod a fűtőklímát, és akkor azt a helyiséget viszonylag gyorsan
7: be tudod
6: fűteni, és azért mégis az egész házat fűtöd ki. Tehát, hogy vannak erre megoldások, és hát úgy tűnik, hogy igen, jövő évtől erre rá leszünk kényszerítve, de mondom, mindenki megnyugodhat.
7: Hát, nem biztos, hogy rá leszünk kényszerítve, mert ez ugye ez az árvédelem, ez ugye ez még maradhat ettől még, tehát hogy ez nem azon múlik, hogy mennyire vesszük a gázt, ez egy döntése a aktuális kormánynak, hogy vállalja ezt, hogy hetedáron adja el neked a gázt, egy pontig, ugye?
6: Igen, igen.
7: Mert legalább most már lett egy

0: egy határ húzva, de korábban tudjuk, hogy nem volt limit.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha 400 négyzetméteres házad volt, azt is heted áron fűthetted fel, ami azért, lássuk be, hogy nagyon messze volt a,
1: az igazságostól.
0: Mert, hát ugye biztosra akartam menni, és igen, ellenőriztem, hogy egy bizonyos pontig ugye mondjuk 100 forint egységár, és utána 750 azon felül.
1: Ami azért egy nem kicsi ugrás.
0: Tehát, hogyha mondjuk éves szinten mondjuk te bent vagy egy ilyen százas kategóriában, akkor még 170 ezer forintot fizetsz egy évben.
1: Igen.
0: De ha csak 400, de havi 40-nel túlléped, akkor a 170 ezeres díjadra rájön 360 ezer forint. Oh. Éves szinten mondom. Tehát a 170-ből hirtelen 530 ezer lesz.
1: Az igen, ez se jó rendszer, mert ráadásul ugye nem is biztos, hogy észreveszed.
0: Meg azokat bünteti, akiknek borzasztó elavult nyilázárai vannak, igen, és hiába ő visszafogná, de egyszerűen az utcát fűti.
1: Igen. Tehát ezek nagyon komplex témák, én nem szívesen döntenék ez ügyben, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, de valahogy mégiscsak szakaszosan kellene, meg kellene arra is valami rendszer, hogy figyelmeztessen. Egy csomószor az, hogy én így, hát én nem tudom, hát alapvetően próbálom nem túl fűteni, meg van egy kis fatüzelésű kis kályhánk, abba is szoktunk verakni, meg néha mondom a fűtőklímát használjuk, de nem feltétlenül fogom, tehát lehet, hogy nem is veszem észre, valahol egy kicsit valamikor, mint a nagyobb hideg van, és átmegyek egy pár köbméterrel, és akkor ugye óriási ugrik, miközben hát ha tudnám előre.
0: Az a plusz ugrik meg, tehát hogy nem kerülsz hát egy másik kategóriába, tehát addig a levédet áron vagy, de viszont azon felül itt
1: amit már 7,5-szeres
0: áron veszed.
1: De azért annál is tök jó lenne, ha mondjuk lennének olyan applikációk, amiben ezt tudnád figyelj, közelítesz hozzá, és akkor odafigyelnék, hogy akkor biztosan ne lépjek rá, mert ez is olyan, hogy utólag fogod meg, hogy hoppá,
0: hát nem is az utolsó pillanatban kell kifagyasztani, hanem egy ilyen dinamikát nézzen, hogy megjósolja két hónap után, hogy neked mennyin kell tartanod a fűtésedet, hogy nagyjából így a keretek között maradjál.
1: Igen, és tényleg erre ráfeküdni, hogy a megfelelő szigetelés, a megfelelő nyílászárók.
0: Ezt egyébként szerintem kevesen tudják, hogy van ez a tető szigetelés, ami ingyenes.
1: Program, igen.
0: Ugye, és ez nem úgy ingyenes, hanem ezt egy cég kifizeti neked.
1: Igen.
0: A tető szigetelésedet, ahol ugye a legtöbbet veszted. Családi ház esetében nyilván. Igen. És akkor ezt úgy kompenzálják a céget, hogy ugye ezzel bizonyította megtakarít az a ház, mondjuk 20%-nyi gázt, és akkor ezt írják, tehát hogy így fizetődik és ez egy uniós támogatás, aha, ugye?
1: Az jó. Hát igen, és érdemes meg is nézni, nekem például nagyon jó szigetelés raktak be, nekem egy ilyen papír alapú szigetelés van a házam, nagyon-nagyon jó.
0: Be van szórva,
1: baromi jó, de például ez most már 15 éve lehetett kb. És hát azért csomószor láttam, hogy befúrta magát különböző állatok, tehát rendszeresen volt, hogy néztem, hogy mi ez itt a földön, is láttam, hogy kiszedegették. Most például egyébként egy pene költözött be a...
0: Kitartást kívánok.
1: Igen, költözött be a tetőtérbe, halljuk, hogy a kapirgászik. Nagyon vicces volt, mert valamelyik este egy kis színessel rukkoljak elő. A párom benne a nappaliban ült filmet nézett, és ez csak sikítva, egy lódarás jött be a szobába. Azt jól lekapcsoltuk a villanyokat, kinyitottuk az ablakot, fényre kimegy, stb. Mondom, most már kiment. Nem, ő már biztos nem marad itt. Ő akkor fölmegy a hálószobába, és akkor ott nézi a laptopján tovább a kedvenc sorozatát. Én visszülök a géphez, amíg dolgoztam.
0: Onnan
1: sikít. Egy patkány van a szobában! De mi van, fölmegyek, és akkor a függönyön láttam, hogy nem patkány, hanem láttam, hogy akkor ez egy kis pele, iszonyú cuki egyébként, a kis, ilyen kis gülű szemű, kis gombszemű, mint egy ilyen kis minimókus. Szegény ott halára volt válva.
0: Akkor egy cukinek tartod, amikor a turbókábeledet elrágja.
1: Hát igen, és az, de már hallottuk már jó ideje, hogy nagyon viszont ülsz, és így a dolgozószobában ülök, és hallom, hogy a gipszkarton mögött így megy. Úgyhogy próbáltam elkapni, de sajnos nem sikerült, és így beszaladt az ágy alá, és eltűnt valahol, tehát gondolom valami kis kibejárata van, úgyhogy majd ez most még egy ilyen külön kis tortúra lesz, hogy hogyan tudjuk őt megfogni, szigorúan védett, úgyhogy csak élve elfogóval szabad.
0: A szomszédom rendszeresen fogott el ilyen élve fogóval, tehát sokkal könnyebb, mint egy nyestet állítólag.
1: Igen, mert ő nagyon szereti a gyümölcsöt. Uh-huh. Meg azt mondják, hogy az van még, hogy le kell vágni a faágakat, amik belógnak, mert hogy a faágakon közlekedik, olyan, mint egy mókus, nem megy le a földre, meg a falon sem ászik föl, hanem csak az ágakon, és nálunk van jó pár ág,
0: hát ebből a szempontból kényelmesebb, mint még egy jó kis nyest család. De nekünk egy felső szomszéd család van nyest. Nyesték, ővelük már együtt élünk három éve.
1: Ott laknak, nem? Házi állatok?
0: Elfogadtuk.
1: Aha,
0: Na jó, néha de... hazajön részegen, tologatja a bútort.
1: Néha, igen, néha veszekednek.
0: Az nagyon kemény egyébként, amikor veszekednek, amikor ilyen területharc van. Az nagyon kemény.
1: Azt végig hallgatjátok.
0: Hát igen, meg kibemászkálnak, ereszel le, csörtetés, neki puffannak az üvegnek, meg gondolom bunyóznak.
1: Aha, és mit lehet üvegük, mit lehet csinálni?
0: Hát, állítok, vannak ilyen vegyszerek, amikkel befújod a tetőt, és akkor az... Te tudod, van megint. Egy csomó minden van. Uh-huh. Tegyél fel rádiót.
1: Igen.
0: Mozgásérzékelő reflektort, hogyha uh-huh. megjön, akkor világítson a szemébe, de igazából sok mind, tehát hogy nincs 100%-os megoldás, úgy hallom.
1: Na de hát ugye, na és arra akarok kiukadni, hogy lehet, hogy valamikor tök jó volt a tető, de simán lehet, hogy ezek a különböző állatoknak a kibemászkálása következtében már messze nem olyan a tetőnek hát a szigetelési kapacitása.
0: Ami tetőn pont ilyen. Széthorták az üveggyapotot, azokból fészket csinálnak, igen. kiviszik, kikaparják, tehát az egész már lejárták, nincs meg az a 20 centis magassága, hanem már összetapostak, hát kaki pisi nyilván, tehát hogy nekünk ott lesz egy komoly rekonstrukció majd, vagy újraépítés egyszer.
1: Igen, tehát ezt meg kell nézni. Hát ezeket a hőkamerákkal egyébként néha érdemes nézni, igen. abból azért sok minden kiderül, mi nekünk is például a tetőtéri ablakunk.
0: Már mondjuk most, hónapok óta nem hallottuk őket, lehet, hogy elköltöztek, vagy csak egy világkörüli útra mentek, és hamarosan jönnek vissza.
1: Elmentek szólni a haveroknak, igen. hogy van egy jó hely, gyertek. Igen. Na igen, szóval, hogy azért ez izgi tud lenni, és akkor még a végére, ha már nyestekről, meg pelékről beszéltünk.
0: Két percünk még maradt is.
1: Akkor még én elmondanám azt, hogy egy nagyon cuki mormotákkal kapcsolatos hírt olvasnék föl. Mormota, OnlyFans és MemeCoin, így áll össze egy vadbiológiai kutatás költségvetése, ugyanis a UCLA mormota kutató csoportja, ami már 1962 óta dolgozik és figyelik a aranyos kis mormotákat. Hát gondolom, hogy a répa király csodálatos ténykedésének következtében megvonták tőlük a támogatást, mert minek is kéne ezzel foglalkozni, persze. milyen hülyeség, és iszonyú kreatívak voltak, ugyanis elindítottak egyrészt egy OnlyFans oldalt, ahol a mormota fotókkal mutatnak be, illetve egy MemeCoin-t indítottak el, és akkor ebből egész komoly pénzeket összeszedtek, tehát a MemeCoins tranzakciós díjaiba több mint 140 ezer dollár jött nekik össze, és az OnlyFans, Only Marms néven futó OnlyFans oldalnak 2600 előfizetője van, tehát onnan is egész jó pénzeket be tudtak hozni, és hát ilyen tök jó dolgokat csinálnak, mint vannak ilyen hetek, hogy kövérmormot a hét, lehet ott ugye a közönség szavazása meg szavazni, melyik a legkövérebb, legszexibb mormota. Tehát egy ilyen tök jó módon találták ezt ki, hogy hogyan lehet
0: hát igen,
1: ezt
0: az OnlyFans az alapvetően nem arra lett kitalálva, amire most a legtöbben használják egyébként.
1: Igen, így van, igen. Tehát abszolút lehet egy ilyen
0: mi
1: oldal.
0: Mi is gondolkoztunk a múzeumban, hogy műtár szépségverseny.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezt igazából bármire használhatod.
1: Na igen, tehát hogy ez így kreatívnak lenni, de másrészt,
0: hogy leuralta egy pár, tehát egy bizonyos speciális
1: irányzat eléggé leuralta a dolgot. Igen, hát ezt mindig meg szoktuk beszélni a content gyáros barátaimmal, hogy mi szenvedünk azon, igen. hogy mondjuk milyen contentet állítsunk elő, és baromi sokat dolgozunk, és aztán mit tudom én, van egy olyan hölgy, aki a hónaj szőrzetét erre vagy arra fésüli, és ezzel mondjuk mennyit keres.
0: Gondolhatod, hogy mennyit keresnek, mert hogyha Lily Allen, talán meséltem, igen. hogy a Lily Allen azt egyszer nyilatkozta, hogy ő több pénzt keres a láb ujjacskáival, mint amennyi a Spotify-on neki. Ez nyilván Spotify felé.
1: Igen. Nem az OnlyFans reklám akar lenni, hanem igen, egy Spotify savazás.
0: Hogy kevesebb jön, pedig őt azért streamelik szépen.
1: Igen, nem egy ismeretlen előadóról van szó. Hát igen, és összességében meg az a baj, hogy egy ilyen már nagyon-nagyon patinás, nagyon régóta üzemelő kutatásnak ilyen megoldásokhoz kell folyamodnia, azért, mert megvonják tőle a támogatást, tehát ezért ez másrészről nagyon szomorú, de hát reméljük, hogy ezt átvészelik, és aztán szépen majd visszatérnek a dolgok a normális menetrendbe, egyszer, ha vissza eltávozik közülünk a répa király, akárhová is. Na hát ezzel a kis mormatás hírrel búcsúznánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ez ott a Kávézó a világ végén. Marvin és Megmenemi Márk volt a mikrofonok mögött. Várunk benneteket jövő héten, és addig pedig maradjatok itt a 98.0-án, vagyis a Rádió Káfén. Sziasztok!
2: te melyik a balzak? Pedig tudtam esküszöm.
3: Itt ülök bent, megint

0: nem, mert bejönnek ezek az...
1: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
5: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
7: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a fővárosban a Szent István körúton a Jászai Mari térnél, a nyugati pályaudvar felé. Csak egy sáv járható, így a Margit hídon nehéz átjutni a pesti oldalra. A Petőfi híd Ferenc körút útvonalon is akadozik az előrejutás, csak úgy, mint a budai alsórakparton a Petőfi híd közelében északi irányban, illetve a pesti alsórakparton mindkét irányban a Lánchídig. A pesti alsórakparton mától megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között változatlanul lezárásra kell számítani, mert ezt a

0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Vasárnapig lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Nem kell külön kérni a dízel támogatást. Brigitte Bardot relikviák kerülnek kalapács alá. Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin. A 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Észrevételeket fogalmazott meg az alkotmánybírósági törvénnyel kapcsolatban az államfő a parlamentben. Baka András napi rendelőtti felszólalásában jelezte, indokolatlannak tartja a törvényi korlátozást az alkotmánybírósági elnök megválasztásában. Úgy vélte, a testület függetlenségét jobban erősítette volna. A kérdés rendezését az alkotmánybíróság saját belső működési szabályaira bízzák. Hangsúlyozta, azért nem emelt politikai kifogást, mert fontos, hogy a bíróság mielőbb elnököt válasszon, de a jövőre nézve indokolt lehet mindezt átgondolni. Az ellenzék képviselői nem voltak jelen az államfő beszédekor. Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. Licitálni lehet arra az írógépre is, amelyen a sztár a második memoár kötetét írta. Brigitte Bardot tavaly hunyt el 91 évesen. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon áll.

0: 7-es perccel múltam, este 6 óra, és ez itt a talpon álló élőben. Hello, Luca!
1: Szia, Peti!
0: És szeretettel köszöntjük sorainkban azt az embert, akit már sokszor vártunk itt a stúdióban, de aztán amúgy lehet, hogy csak így nem hívtuk, vagy ilyesmi, de most itt van, Benke Bence! Hello!
2: Sziasztok!
1: Szia, Bence!
2: Hello! Kérek szignált!
0: Jó, majd annyi,
1: hát, hogyha
0: hogy...
1: sűrűn jössz, akkor majd talán kérdem.
2: De most, hát mikor 2 hete szegény Timit is bemondattad.
1: Az igaz!
0: Jó, az
2: aki másfél éve nincs, amikor volt, akkor se volt.
1: Az én egy baki.
2: Én meg amikor nem vagyok, akkor is vagyok néha. Legyen már egy olyan változat is, hogy én is be vagyok mondva.
0: Jó, jó, rajta leszünk. Rajta leszünk, írunk majd Nagy Sanyinak, hogy mondjon föl egy, legalább csak annyit, hogy Bence. De tudod, majd így belevágjuk azt, hogy Peti! Bence. És Luca! Régen volt ilyenünk, amikor nagyon sokáig nem készült el a szignálunk, amikor még Endre műsorvezető társként csatlakozott hozzánk, Endre Cimborám, már a Káfén is hallhattatok egyébként a Kinizsi 100-as közvetítésünkben, akkor volt az, hogy nem akartuk kicserélni, és a felsorolásba a nagyba vagyunk, mint az Endre Bá-ból az Endre Bát vágtuk bele, és akkor volt ez, hogy Peti, Kornél és az Endre Bá. Az is hasonlóképp volt. Na most szolgálati közlemény, valamiért kisé meghűlt a rádió, szóval, hogy így valami beszól alánk jelen pillanatban, és hogyha én most lehúzom a mi kis gumizenénket, halljátok, hogy itt szól
1: igen,
0: egy valami?
1: Igen,
2: én nem vettem fel fülest.
0: Igen.
1: És nem kérsz, hogy...
0: Mi lenne, ha a mai adást, csak hogy zavarhasson téged, és nem busztál csak ezért. Mi lenne, ha a mai adást úgy csinálnánk meg, hogy a saját alázenénket így offoljuk. És helyette így rábeszélünk, erről is rá lehet beszélni, nem?
2: Hogy írnátok le nekem ezt a zenét, aki nem hallom? Van még egyébként füles ebben a stúdióban?
1: Van, kéne lenni egyébként.
0: Az van, hogyha én ezt felhangosítanám, ezt az alázenét, akkor le is tudnám halkítani, tehát a probléma nem állna fent. És annyira azért nem hallom, hogy kellően zavarjon. Most maradjunk csendbe egy pillanatra. Hú, ez ilyen kicsit NDK-s pornófilm.
1: Ez ilyen ambient.
0: Ja, hát jó. Kinek mi jut eszébe róla? Neked a tanulós végtelenített YouTube zenék, nekem pedig a kelet-német felnőtt filmek világa, amikor éppen megjön egy iszonyatosan koszos kezű vízvezeték szerelő, hogy egy egyedülálló anyukának segítsen egy kicsit.
1: Hát igen, elég szubjektív és eltérő a véleményünk.
0: Igen, igen. Na mindegy, úgyhogy ez most van, úgyhogy most erre fogunk rábeszélni, most kicsit más hangulat lesz.
1: Nem tudom, mennyire ilyen... zavaró egyébként, hallgatók, mondjátok meg, jelezzétek, hogyha nagyon, mert nem tudunk vele mit kezdeni, szóval csak így véleménykutatás.
2: Írjátok le, változás nem lesz.
0: Igen,
2: de sokáig éltünk egy ilyen rendszerben, úgyhogy ezt mi is fogjuk tudni vinni tovább mi is.
0: Bence, ez nem a hócipő, ugye? Légy szíves, a klubrádiós énedet most egy kicsit tedd el,
2: jó? Jó, jaj, bocsánat.
0: Itt azért részek, csínyel kell bánni ezeket a dolgokat. Na mindegy, úgyhogy írjátok meg nyugodtan, hogy zavar vagy nem, mert hogyha megírjátok, hogy nem zavar, akkor örülünk, ha megírjátok, hogy zavar, akkor van mire fognunk, hogy a második órában már nem leszünk itt. Úgyhogy igazából ennyi, hiszen ellene tenni nem tudunk, biztos, hogy lesz ez a zene. Úgyhogy ez ilyen. Na mindegy, mi újság veled, Bence, mostanság, mesélj egy kicsit, kérlek, rég láttunk.
2: Kérlek szépen, nekem van témám, és Luca felét fordulok, te leszel majd az én emberem, mert én gondoltam, hogy így szeretnék egy kicsit bondolni, kis baráti program, és micsoda ötlet jutott eszembe, ezért rá is írtam Petire, aki itt ő veled szemben, Luca, hogy így szeretne, hogy így szervezünk egy olyat, hogy így elmennénk szabaduló szobázni, és hogy így számítanánk rá, hogy így jönne akkor ő is, és akkor így szépen hatan bemegyünk. Peti pedig mondja, hogy ő még sosem volt szabaduló szobában, amit nem értek, hogy 20 éves kor fölött, ezt hogy lehet egyáltalán így megúszni, hogy valaki szabaduló szobában legyen.
0: 20 éves vagyok, nem vagyok fölötte.
2: Ez jó, értem, de közelebb vagy már a 30-hoz, mint a 20-hoz.
0: Jó, sőt, közelebb vagyok az 50-hez, mint a 0-hoz.
2: És hogy nem szereti a szabaduló szobákat.
1: De hogyha nem próbálta még, akkor nem is ismeri.
0: Egészen pontosan én úgy reagáltam Bencének erre a kérdésére, vagy felvetésére, hogy én soha nem voltam még szabaduló szobában, de úgy képzelem el, hogy gyűlölném minden idegszállamban.
2: De mit? Mit gyűlölsz? Mik azok a tényezők, amik, hogyha egy szabaduló szobára gondol?
1: Szabályok vannak. Egyébként az a probléma a Petivel, hogy ő nem szereti a társas játékokat. Azokat gyűlöli. Tehát ahol vannak társak, és meg kell érteni szabályokat. Ő nem tudja megérteni, mert az neki bonyolult. De egyébként meg tökre ez így a való életben nem jelentkezik, hogy ne értene meg valamilyen bonyolult mondatot, vagy komplex szövege. De a társasjátékokat, azokat nem.
0: Hihetetlenül suta vagyok társasjáték szabály megértésben. Itt kezdődik, igen, ezt Luca nagyon jól látja, és látszik, hogy jól is, mert tényleg ebből táplálkozik a probléma, hogy én ebben nagyon suta vagyok. Én a doubles-t, amikor tudod, hogy fel kell ismerni két ugyanolyan figurát két kártyalapon, azt nekem 2-6 éves tanítottam. Balatonparton, de úgy, hogy az első 6 körben agyon is vertek benne. Nem értettem, hogy mi van most, én jövök most akkor ezt. És valamiért ez a mai napig így van. Szóval van egy ilyen távolságtartás köztem és a társas játékok között.
2: De ezt tudod, hogy ezt nem így játsszák.
0: Mármint melyiket?
2: A szabaduló szoba. Nem, ez tényleg ennyi.
1: Jó, azért szobájuk vannak, meg így meg kell érteni ilyen történetmeséléseket, és abból következtetni dolgokra, szóval.
2: Az van, de kaland, elmerülsz, rejtélyekre jössz rá.
1: Igen, szerintem is jó, ez lehet, hogy élveznéd, próbáld ki egyszer.
0: Akkor beírom a YouTube-ra, hogy Gyatlov rejtély, és akkor megpróbálom fejbe összerakni, hogy mi van. Közben kaptunk egy üzenetet, esetleg ha megnyitjátok, akkor látom. Csak azért mondom, hogy mindenképp olvassuk el, mert velem van az illető. Szóval, Peti, veled vagyok, én is utálom a társas, és még sosem voltam szabadulószobában. Köszönöm, Cimbora! Balázs, 51 éves, korábban írtam pont nekünk, úgyhogy csak ezért tudom, mert a korábbi adásunkban így felvetettem. Hogy Balázs, veled vagyok, ez így van. A társasjátékok szerintem azok fölöslegesen időt és energiát pazarolnak akkor, amikor az ember helyette beszélgethetne a cimboráival.
1: Lehet beszélgetni, de az annyira nem pörgeti meg az agytekervényeidet. Sokkal jobb elmerülni egy társasjátékba és taktikázgatni, nevetgélni,
0: stb. Azért, mert csak velem beszélgettél. De hogyha másokkal is megpróbálod, ez hidd el, hogy a szellemileg kihívás olykor. Nem tudom, én nekem ez nagyon nem. Ez az egyik. A másik pedig, hogy én mivel rengeteg, zárójelbe jegyzem meg, hogy így, hogy semmilyen játékszabályt nem tudok megérteni elsőre, ez tök jó, hogy a Momentán társulatban nagy rész azért fizetnek, hogy játékszabályokat magyarázok el embereknek, így a közönségnek, hogy
2: mi de nem is érted.
0: Nem értem közben a célhoz, hogy ők értsék. Egyszer betanultam azóta,
1: hogy... És akkor eljátszod, hogy értitek, és te még nem, és attól félsz, hogy valaki azt mondja, hogy nem, kérlek, magyarázz el.
2: Úgyis meglátjátok, mi történik.
0: Igen, nagyjából ez a helyzet. Szóval, ez az egyik fele. De a másik fele, és ami szerintem még egy ennél is nagyobb probléma, hogy nagyon-nagyon régóta készítek különböző kvízeket, amiket viszek ilyen céges rendezvényekre, meg ilyesmi, meg régebben ilyen-olyan programokon is vittem ilyen kvízeket, és én mindig is rüheltem azokat a dolgokat, aminek nincs egy exakt megoldása, vagy éppen valaki másnak az asszociációit kell felfejtenem. Ne legyen, nem akarok a random általam, nem is tudom, hogy kinek a fejével gondolkodni, egy valaki, aki ott dolgozik, és nem tudom, diákmunkás, vagy összeraktam a szabadulószobát, és az ő asszociációival gondolkodni, hogy abból majd kiderül az. Nem, ne derüljön ki, tesó, tegyél fel egy kérdést, és ha én azt meg tudom válaszolni exakt módon, akkor be tudjam írni a számot a nem tudom lakatba, vagy
1: nagyon
0: a számzárba.
1: Rossz nyomozó lenne, szerintem. Mert ne. Akkor más emberek fejével kell gondolkodni.
0: Én nem akarok más fejével gondolkodni, nem akarok más asszociációs készségeibe gondolkodni. Én azt akarom, hogy legyen egy kijelölt valami, ami egy exakt mérőszám, hogy én jó voltam ebben, vagy nem voltam jó. Ha sikerül, akkor jó voltam, ha nem sikerül, nem voltam jó. De az, hogy oda megyek, próbálok kitalálni, és én sokkal fejlettebben gondolkodok adott esetben, mint az a félkegyelmű, aki összerakta ezt a szabadulószobát, és aztán pedig
1: miért
0: a végén
1: szeg,
0: hogy jaj, nem sikerült kijönnöd, jaj, mert itt arra kellett volna gondolni, de hogy kellett volna arra gondolni, te arra gondoltál, én meg másra. Miért veszük följebb a te gondolatodat, mint az egyémet? Utálom az ilyen a szabad asszociációs dolgokat, amikor nekem rá kell jönni, és meg kell fejtenem, és hülyének kell éreznem magam, ha nem jövök rá arra, hogy valaki az autó után arra gondolt, hogy piros, mert a Ferrari-ra asszociált. Hát rohadjon meg, ahol van.
2: Elkezdtem érteni ezt. Ebben van egyfajta ilyen szellemi magány.
0: Igen. És az a baj, hogy ebben a műsorban is mindig ezt érzem. Az a baj, ezt a fajta egyedül létet, itt a rádióban is folyamatosan magaménak tudom. Ne, valóban, amit mondasz.
2: Elkezdtem megérteni ezt a fajta gondolkodásodat. És akkor, tehát hogy így a videójátékokkal például okés vagy.
0: Teljesen.
2: A sportokkal okés vagy, ott is szabályok vannak, meg minden, és ott van egy exakt dolga, hogyha bemegy és a kapus is lő gólt, hogyha bemegy a labda, akkor gól, a labda gömbölyű, de itt egy picit az a problémád, hogy itt lehet, hogy buta leszel.
0: Nem buta leszel, nem. Az a bajom, hogy az lesz majd az egésznek a definíciója, hogy én buta voltam, amikor valójában csak nem tudtam rájönni, hogy az a munkanélküli szabadbölcsész, akit ott alkalmaztak, nem tudom én.
1: De most
0: bérni.
1: Miért kell ennyire lefoglalkozni?
2: Nem ők építik fel a pályát.
0: De én biztos vagyok benne, hogy ők építik fel egyébként valójában. Nincs egy agytröztem mögött. Vagy van szerintetek szabaduló szoba összerakó képzés?
2: Igen, mert hogy hát képzés nincsen, de hogy van szabaduló szoba tervező, ez egy létező szakma, igen.
0: Egy ilyen izzadt, kiöregedett hökösöt rakja össze nekem a szabaduló szobát, és aztán találjam ki, hogy mire gondol, utána végig elmegy gyorsan még a litersör akcióra a Barcraftba, ahol még nem tudom, beöltözik valami random fantáziavilágból az egyik, egyik lénynek, és úgy találkozik a csajokkal, majdnem azt mondtam, hogy a csajokkal, de nem, mert csajokkal még sosem találkozott.
1: Na te nagyon sztereotipizálsz, Peti, már elmentél egy teljesen másik irányba. Egyébként szerintem csak azért is el kéne vinni a Petit, hogy szenvedjen egy
0: nem,
1: kicsit.
0: Nem, a szabaduló szobákat véleményem szerint incelek csinálj.
2: Nagyon jó, igen, most van 4:45, múlt 2 percen, igazából szerintem nem nagyon maradt olyan társadalmi réteg, amit nem váltottál meg ebben a bő negyed órában. De azt mondom, hogy ha eljössz velem, akkor én meg vállalom, hogy elmegyek veled túrázni egyet.
0: Jajajajajaj, mert az a baj, hogy ez a Bencének ugye neki meg ez az a Achilles ína, hogy ő meg a túrázást rühelli, és nem érti.
1: Én mindkettőt szeretem, és egyik helyre se hívtam.
2: Igen, Luca, ebben mondd a tanulságot, de most nem ezért vagyunk.
0: Igen. Sajnos az a baj, hogy téged kevésbé elemben a túrázást, és a szabadulószal.
2: Szóval én vállalom, igen, mert nekem meg az a problémám a túrázással, hogy egyrészt én nagyon szeretem azokat a dolgokat, amik szabályosak és kiszámíthatóak, például a beton, az aszfalt. Ahol így tudom, hogy megyek egyenesen, és akkor így egyszer csak elérkezem oda, ahol az az út vezet. Illetve nálam a közlekedés, azt, hogy járok a lábammal, vagy éppen egy tömegközlekedési eszközzel, az általában egy ilyen nagyon meghatározott és komplex célt foglal magába, hogy eljussak A-ból B-be. És én azt a részét nem tudom felfogni a dolognak, amikor elmegyünk sétálni, csak azért, hogy sétáljunk, és ugyanúgy eljutunk A-ból B-be, de sem A-ban, sem B-ben nem akartunk lenni, csak a kettő közötti utat akartuk valamiért megtenni, de miért?
0: És erre tudom azt mondani, Bence, amit Dióhéjban már megírtam neked ezzel kapcsolatban, hogyha Bencének az a problémája, hogy a túrák során elmegyünk A-ba, hogy aztán átmenjünk B-be, és hogy akkor ez esetben miért nem egyből B-be mentünk, ha szerettünk volna ott lenni, akkor hogyha egy szabaduló szavába elmegyünk, ahol bemegyünk azért, hogy kijöhessünk, akkor az anyámért mentünk be.
1: Hát az én is volt azt értem felfedezni.
0: Most itt vagyok kint. Miért tegyek ezért még?
1: Hogy nagyon hasonló aspektusokat fogalmaztatok meg, hogy mi a problémátok ezzel a két programmal. Mind a ketten kicsit ilyen földhözdrogatok vagyok. Nem szerettek mások fejével gondolkozni. A kényelmet azt nagyon szeretitek, te nem szeretsz gondolkozni, te meg nem szeretsz, nem tudom, homokban járni.
2: Mondjad.
0: Csak a korábbi kérdésedre válaszoljak, hogy én igen, ezért nem megyek szabaduló szobába, mert ott pénzért érezhetem magam hülyének, még egyébként ezt ingyen megkapom Lucától. Ez teljesen működő. Képes.
2: Szóval, ha vállalod, ha benne vagy, akkor én elmegyek veled túrázni a következő kék túra útvonaladra.
1: Az határoz meg, hogy hány kilométerre.
2: Tök
1: mert
2: minden,
1: az egy
2: megyek, én túrázok veled egyet, hogyha te eljössz velem szabaduló szobába.
0: Jó, ebbe valahogy még bele kell gyúrnunk Lucát is ebbe a közös programba, úgyhogy a következő megszólalás elején ezt fogjuk majd tenni, viszont most elbeszéljük az időt, és nem beszélünk a napzenéje rovatra, már pedig itt ilyenek is vannak. A mai napzenéje rovatban pedig egy olyan számot hoztam, amire nem gondoltam, hogy valaha megszólal majd a rádiókafé. A Mirror Glimpse tollából érkezik a következő nóta, ez pedig a Daddy című szám, és én azon gondolkodtam, hogy én ezt a számot, ezt az albumot úgy, ahogy van, imádom egyébként, és éppen ezért gondoltam, hogy behozom most ide az egyik számot, mert hogy nemrégiben, és egyébként szerintem nem kell, hogy rivalizáljon egymással kettő rádió, nem kell, hogy feltétlenül utáljuk egymás más rádiókkal, és ezért igazán meg lehet dicsérni másokat, és én tökre meg akartam dicsérni a Petőfi rádiót például, mert elkezdtek olyan zenéket is játszani, amiket korábban kevéssé játszottak, és megszólalt egyszer csak a Mirror Glimpse, szól a Daddy, a Petőfin. És arra gondoltam, hogy jó, ez így nem maradhat, a kávéba is meg kell szólalni a Daddynek, mert én eddig azt hittem, hogy ezt nem lehet adásba hozni, mert a Mirror Glimpse minden számában csúnyán beszél, de kiderült, hogy nem, mert van egy számunk, amiben nem. És ez a Daddy. Úgyhogy ezt hoztam most el, és aztán pedig 10-es skálán majd értékelhetjük. Innen folytatjuk.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Mirror Glimpse és a Daddy című sláger itt a Talponálon nap zenéje rovatában. Hogy tetszett nektek, Luca és Bence?
1: Meglepődtem egyébként, valóban nincs benne egy csúnya szó, se próbáltam így keresgelni, de valóban nincs, és én is arra asszociáltam már rögtön abból, hogy ez egy Krúbi vagy Mirror Glimpse szám, hogy biztos, hogy lesz benne.
0: Igen, azt nem mondtam azért, hogy a Mirror Glimpse ugye kettő tagból áll, Krúbi és Bító, tehát hogy azért mindkettőknek van múltja a zeneiparban, Krúbinak egy kicsit több.
1: Ritmusos, nekem egyébként tetszett, nagyon rövid szám, úgyhogy még hallgattam volna.
2: A Google szerint török rap a műfaja, ezt szeretném, hogyha mindannyian tudnánk, hogyha rákerestek.
0: Addig jól még nem albám.
2: Ja, igen. Újabb Mirror Glimpse utalás. Én Krúbit a repzene Lovasi Andrásának gondolom, hogy egy picit így elkezdett forma újító lenni, és megújította a magyar rap szénát, ugyanezt csinálta Lovasi gyakorlatilag.
0: Mondjuk kevés rap száma maradt fent, de
2: De ugyanezt csinálta a magyar alterrel, vagy hát az alternatív zenével, és akkor így ő is, az ő köpenyegéből is mindannyian kibújtak, és ugye itt is a Bító, azt hiszem rá, tehát ő is biztos a haverja a Krúbinak,
0: hát abszolút.
2: Szomszédok, vagy valami hasonló. Énest is Krúbinak köszönhetjük.
0: Hát nagyon sokan egyébként így ez az iskola, akiket tulajdonképpen a Krúbi vagy a Farvizén, vagy éppen a Nyomában, vagy valahogy vele kollabba érkeztek, tehát a Bongor, a Sisi is nekem kicsit ez a világ, szóval azért vannak jó néhányan a magyar rapben, akik így innen jöttek, szóval ez tényleg valahogy a Krúbi az valahol megírta azt a tankönyvet, amit most felmondanak sokan.
1: Ő egy mentor. Igazából.
0: Hát csak közben meg nem érdekli egyáltalán. Tehát ez is ilyen szép, hogy...
2: Ő is visszavonult már párszor, ahogy azt a Lovasi is csinálta, szóval nálam még épülnek a párhuzamok.
0: És november 28-án viszont az MVM Domban lép fel Krúbi ismételten, az eddig legnagyobb létszámú Krúbi koncert következik majd, mert hogy ugye ő neki eddig egy Pap László volt a csúcs, és ugye az MVM-be pedig jóval több, hát nem jóval, de azért többen beférnek, tehát majdnem 20 000 fő befér, még a Pap László szerintem van 14-15 000, valami ilyesmi. Úgyhogy ja. Az a helyzet, hogy ez az alázen, amit most kényszerből hallgatunk, ez nekem jobban tetszik, mint az eredeti. Mi lenne, ha mostantól ez lenne mindig?
2: Szerintem ez nem választás kérdése, Peti. Készüljünk fel rá, hogy mostantól ez lesz.
0: A mai adásban legalábbis biztosan. 10-es skálán mit mondanátok erre a számra?
1: Én 1 hetest adok rá.
2: 7,8.
0: Jó, ez azt jelenti tehát, hogy 7,4 az átlag, ugye?
2: Igen.
0: Akárhogy számolom, ez egészen jó. Rég volt ilyen magas pontszám ebben a rovatban, azt kell, hogy mondjam. Bence megjött és felhúzta.
2: Igyekeztem.
1: Köszönjük, Bence, elrontod itt a statisztikámat.
0: Nem csak a hangulatot, hanem a pontszámokat is felhúzza Bence. További tréfákat pedig majd a zene alatt, mert egyébként 12-es karikával futunk. Ezután érkezik most egy reklám, utána némi zene, azután pedig mi. Úgyhogy tökre megéri hallgatni minket, a reklámot meg a zenét annyira nem biztos, de utána abszolút igen. Úgyhogy innen folyt köv.
3: Rádió Café. Van barát.

0: Sziasztok, Kollár Klemenc László vagyok, zenész, író, és hallgassátok a Rádiókafét.
1: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.

0: változtassa az éjszakát. Varov Stellar, szeptember 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
1: 4 perc elmúlt el, 6:30, ez továbbra is a végtelenített talázene, némi talponállóval bolondítva. Szeretettel köszöntünk mindenkit, hello!
2: Vízállás jelentés következik.
1: Egyébként igen, erre az alapra valahogy így passzol, hogy ilyen kis, ilyen irodalmi perceket csináljunk.
3: Vagy legalább ilyen finoman beszélj.
1: Igen, várjál, le kell húznom, mert így a jó, így a teljes. Nagyon mókás. Ilyen ASMR videókat lehetne erre csinálni.
3: Na jó, ne hülyeskedjünk.
1: Igen. Bence, kicsit szörcsök, kérlek. Na jó, most, hogy elkapcsolt mindenki, folytathatjuk a műsort. Volt még nekünk egy kis megbeszélni valónk itt a műsorban. Például ugye hagytuk ezt a szabadulószoba versus társasjátékozás versus
2: túrázás
1: témát. Luca, ahhoz, hogy ez végben menjen ez a dolog, és ez megtörténjen egy ilyen nagy közös program, ehhez meg kell tudnunk, hogy mi az a program, amit te rühelsz.
3: Meccsnézés.
1: De miért?
2: De ezt tökében azt, hogy mi ketten szeretjük Petivel.
3: Na igen, ez pont azért jó, mert én az összes tiéteket szerettem, szóval ez itt bezárult a háromszög.
1: Jó, akkor kell csinálnunk, de hát egy olyan, vannak olyan szabadulószobák, amik ilyen éjszakai dolgok?
2: Hát ez, amit mondtam neked, meg se nézd, meg se nyitottad a linket, mondtam, hogy
1: de
2: van
1: hogy
2: bár.
1: Hogy nyitottam meg, hát nem
2: mondtam,
1: nyújtam
2: hogy
1: meg
2: van
1: te.
2: Bár, és lehet inni is, előtte is, és utána is.
1: Jó, és közben lehet.
3: Hát közben nem.
1: Na, mert akkor azt lehetne csinálni, hogy éjszaka szabaduló szoba, túrázni ugye hajnalba kell elindulni, délután végzünk, és délután pedig kimegyünk egy ilyen Ipoly-Tarnóc-Devecser megyei rangadóra, amit aztán így hármasban megtekintünk. És ez egy tökéletes hármas csapatépítő program, ami ugye minden pontja valakit kizár tulajdonképpen.
3: Igen, nem amúgy.
2: Én erre hát vagyok, teljes mértékben.
3: Legyen. A vége az nem tetszik, ugye bár, mert az már a meccsnőzés része, de egyébként
2: de addig már olyan szinten leszel szóval endorfinnel és szerotoninnal feltöltve, hogy te fogsz
3: mert ez a túrázás, meg a szabadulószoba.
1: Jó lesz ez, jó lesz ez. Na, és legyen az, hogy még sorsunk egy hallgatót, aki szintén eljön velünk, és akkor innentől fogva ez egy tökéletes 4-es program. Az volt, ahogy ismerem a hallgatóinkat, biztos, hogy lenne jelentkező. Szóval én ezt nem merem a közösbe bedobni, mert valószínűleg tényleg el kéne vinni magunkkal egy embert, akit egyáltalán nem ismerünk. Bár mondjuk én amúgy haver vagyok általában a hallgatóinkkal, én mindig összefutogatok velük, így nem tudom, Budapest parkban, meg ilyesmi, és én mindig nagyon örülünk egymásnak. Úgyhogy például kedves hallgatónak Bélának is nagyon örülnék, aki azt írta nekünk a műsorunkra. Sziasztok, azért nektek komoly problémátok van ott bent a toronyban, ez biztos. Imádom ezt a műsort. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy elküldött minket valahol nagyon messzire, de kiderült, hogy valójában kedvel minket, pont ezért.
2: Csak végig kellett olvasni ezt az SMS-t, ugye, hogy mennyire más lesz a jelentése.
1: Így van, sajnos a figyelemzavarom miatt csak a közepéig jutottam, utána felhívták rá a figyelmet, hogy Peti, olvasd el a másodikkal.
2: Úgyhogy a tiltást ezennel visszavontuk, Béla, még továbbra is tudsz nekünk írni üzeneteket.
1: Egyet, Jeffrey Béla. Na de ha már meccs, mindenképp szerettem volna még behozni egy témát. Na most az elején kedves vagyok, és kirakom az ilyen spoiler jelzőt, szóval kedves azon hallgatóink, akik szeretik az amerikai focit.
3: Ó, én akkor kicsekkolok.
1: Ismétlésről szerették volna megnézni éjszakai meccset, na ők most ne hallgassanak bennünket a következő, hanem akarják megtudni a végeredményt, vagy hogy mi történt. Jó? Úgyhogy a következő nagyjából 3 percben fogjuk ezt letudni, utána visszahangosíthatjátok a rádiót. 3 perc múlva itt Tali. Na mert hogy? Ugyebár nekem van egy kedvenc csapatom. Ez a Washington Commanders nevezetű NFL csapat. Washington Redskins néven voltak, csak aztán a PC hullám elkapta őket, és átnevezték őket erre a jellegtelen névre. Mindegy, kitartok mellettük. 10 év után, igen, Európába jött a washingtoni csapat, hogy meccset játszanak, és nekem a Washington, bár a kedvenc csapatom, de van egy kedvenc játékosom, őt úgy hívják, hogy Jaden Daniels, ő az irányítója a washingtoni csapatnak. Tavaly én azt mondtam, hogy uram, atyám, hát 1000 év után végre van egy játékos, akiért úgy igazán rajongok, a nagyon nagy kedvencem, a legkedvencebb játékosom a ligában, Jaden Daniels, megnézhetem élőbe, jönnek Madridba. Fölkerekedtem, kifizettem egy vödör pénzt ezért a nyomorult madridi kiruccanásért, megvásároltam a jegyet, a szállást kifizettük, a repülőt, a mindent tényleg, ami csak kellett. Már ott voltunk, hogy 2 hét múlva jön Daniels, és megnézzük a washingtoni csapatba. Daniels ekkor megsérült. Nem jött el vajon Madridba végül, így hát nem tudtam élőben megnézni a kedvenc játékosomat, meg az egyéb más okokból is egyébként végül is nem sikerült túl jól az a túra, de mindegy, mondom, se baj, majd legközelebb. Telnek múlnak a hónapok, bejelentették, hogy csodák csodájára, bár ilyen soha nincsen, hogy egy csapat 2 egymás követő évben jön Európába, Amerikából, ismételten az én csapatom jön a Washington Európába, most Londonba. Mondom, gyerekek, eljött a nagy pillanat, megnézzük élőben Jaden Daniels, bepótoljuk azt, ami eddig elmaradt. 2 hét múlva, tehát egy jövő hét utáni hétvégén repülök Londonba. Most éjjel mérkőzés volt, szerintetek mi történt?
3: Csak nem lesérült.
1: Már megint megsérült ez a szerencsétlen. Úgyhogy már kifizettem az állást, kifizettem a repülőjét.
3: De olyan szinten sérült meg, hogy nem tudta folytatni a játékot.
1: Valószínűleg a szezonban nem játszik már, vagy a szezon vége felé esetleg visszatér. Én komolyan mondom, ilyen a bolygón nincsen. Kétszer lapátoltam bele a KH-ba a pénzt, hogy na, nem a nagy pillanat, a nagy élmény. Oké, hát a kedvenc csapat, na de hát Jaden Daniels, a legszimpatikusabb, legjobb játékos, akit én balhal, akinek szurkoltam. Eljött az idő, és Jaden Daniels, és sorozatban másodjára is megsérült. Úgyhogy most jelen pillanatban már ott tartok, hogy ha nem mentem volna erre a kettő kalandra, akkor valószínűleg egy közepes autót is vásárolhattam volna magamnak, de helyette inkább arra költöttem, hogy megnézem a csapatot Jaden Daniels nélkül. Úgyhogy irány London, jelen pillanatban azon vagyok, hogy Bence, nem tudom, van-e kedved kimenni Londonba, féláron neked adom az egész csomagot, ahogy van, és jó szórakozást a cimborámmal, akivel kimentem volna.
2: Nagyon kedves vagy, én a szegedi ifjúsági napokra mentem le Bastille koncertet nézni, hogy 2 nappal ezelőtt lecseréljük őt Rúzsa Magdira.
1: Szóval, ez nagyon hasonló.
2: Csak azért vettem egy napi jegyet, mert a Bastille életem együttes, és mondom, jaj, de jó úristen, jönnek megint Magyarországra, Szegedre, de nem baj, lemegyek, leautózok, megnézem, és imádni fogom, hogy végre, nem tudom, te 3 év után újra megint Magyarországon lesznek, és 2 nappal előtte torokgyulladás miatt le kellett mondani a koncertet, mondom, nem baj, legalább valami hasonló, és akkor Rúzsa Magdi. Azért azt a booking processzt is megnézném, nem? Ahogy az, hogy oké, gyorsan kiér rá, 2 nappal koncert előtt. De térjünk vissza, nem akartam ellopni a showt, mert Jaden Daniels már ellopta a showt így előled.
1: Sajnos.
2: De minden esetre ezért meg tudod nézni Londont, meg tudod nézni még egyszer.
3: Nem érdekli ez a szabaduló szobák és a városok, ezek a kettő olyan dolog,
1: ami... Hogy választhatnék, hogy mi az, amit így jobban leszarok, a szabaduló szobák, vagy pedig Európa bármely nagyváros, ahol éppen nincsen egy olyan sportesemény, ami úgy kirívóan érdekel engem, akkor nem tudnék választani.
3: De egyébként még a csapatodat meg tudod nézni ettől függetlenül.
1: Igen, csak őket már láttam. Szerintem... És a Jaden Daniels nélkül pedig kutyaütők egytől egyik. Tehát, hogy annyira jellegtelenek, hogy akár szabaduló szobákat is csinálhatnának.
2: Ő dobálja a labdákat?
1: Igen, irányító Jaden Daniels. Rajta fut keresztül minden. Ő határozza meg a csapat játékát.
3: Hát sajnálatos.
2: Picit akkor olyan, mint Koplárovics Béla volt az Etének.
1: Igen, bár akkor még mindig ott volt Szamosi, hogy betegye középre a labdát, amire talán majd megérkezik, nem tudom, Kopunovics, vagy ő talán Zetés volt,
2: nem tudom.
1: Luca, szerinted?
3: Nem. Hogy őszinte legyek ebben a műsorban.
1: Ez van, így jártam. Tovább nem fogjuk ezt habosítani, mert azt mondtam a hallgatóinak, hogy a spoiler csak 3 percig fog tartani, és már így is 4 percet tart.
3: Na jól átvertél mindenkit, reméljük senki nem kapcsolt ide.
1: Így
3: és meghallotta ezt.
1: Sajnálom, kedves hallgatóink. Na jó, el kell, hogy menjünk témázni egy kicsit. Mármint nem elköszönni, hanem hogy el kell, hogy kezdjük a témát, mert soha nem fogunk vele kezdeni ebbe a dologba, már pedig nagyon-nagyon tetszik ez a nívós hír, amit találtunk. Brüsszelbe fogunk most járni. Brüsszelbe fogunk elkalauzolni benneteket. Most kivételesen változnak az idők, és már nem megállítjuk, hanem megmutatjuk nektek, hogy mi történnek ott.
2: Illetve 2 év múlva te is utazol, amikor a Washington Jaden Daniels sérülésével Brüsszelben fog játszani majd egy amerikai foci meccset.
1: Így van, valószínűleg helyett elmegyek Brüsszelbe, hogy körbenézek, és valószínűleg a pisilő kisfiú a hasonló élvezeti értéket tartogat majd, mint az irányító nélküli kedvenc csapatom. Na mindegy is.
2: Szóval... Ez egy szökőkút, Luca. Ez nem tudja, jó, csak
1: ennek után... már nincs köze a foci csapathoz.
3: Én földrajzból eléggé kitűnő voltam. Szóval így láttam képeket már városokról.
2: Csak a grimaszod miatt azt hittem, hogy a pisilő kisfiúnál valami egészen konkrétra gondolsz.
1: Igen, hogy valójában egy hosszú balonkabát a jobboldal mellett fogok settekenni, Brüsszelben nem, nyugi. Szóval hát, brüsszeli parlamentben járunk, a parlament egyik mosdójában egészen pontosan, ahol egy kisfiú pisil, Fredrik Érenz, aki egy 58 éves képviselő, ő a főszereplő ennek a sztorinak, és múlt hét kedden a telefonja nélkül ment el mosdóba.
3: Pisilni?
1: Így van, az európai parlament. Hát ezt nem tudhatjuk, erről nem szól a fáma, nem volt arról szó, hogy képviselő úr, ismerik már az egész történetet, kakilt is vagy azt nem, csak mert hogy mit szeretnénk megírni, nem akarunk tárgyi tévedést, múltkor is mi volt az utána a sajtóper után.
2: Mondjuk, ha
1: a
2: telefonja nélkül ment, akkor valószínűleg pisilni ment, nem? Tehát ki az az ember, aki telefon nélkül megy vécére?
1: Hát mondjuk igen, ez is egy fontos kérdés, és hát történt, hogy beragadt a mosdófülkébe, de hogy nem volt nála ugyebár a telefonja. És a szerencsétlenség ráadásul a munkaidő vége felé történt, így aznap senki sem találta meg a politikus. Egy európai parlamenti képviselő 58 évesen beragadt ebbe a bizonyos mosdóba 13 órára.
3: Szegény, azért az rekordidő szerintem.
1: Igen, a fülke szellőztetése mozgásérzékelővel működik, ez egy idő után leállt, a képviselő úr pedig egy éles, hegyes tárgyal vált lyukakat az ajtóba, hogy levegőhöz jusson. Mert hogy szegény ott van, akkor viszont viszont valószínűleg kakilt is. Szóval másnap reggel egy takarító találta meg a képviselőt, akit az oxigén hiány miatt kórházba kellett vinni. Tehát azért ez nem olyan nagyon-nagyon mókás, és azóta már egyébként jól van, és bevallotta, hogy innentől soha többet nem megy telefon nélkül WC-re.
3: Amúgy ez egy fontos tanulság.
2: De miért nincsen egy ilyen brüsszeli busz, vagy ilyen politikus busz, nem? Tehát mint amikor itt szállunk fel osztálykirándulásnál a buszra, vagy a vonatra, és akkor a tanár kettesével számolja, és így megáll, és így állj, oké, gyerekek, Frederik, hol van Frederik, ki ült mellette? Tehát hogy lehet az, hogy így egyszer csak így
1: valaki csörgesse meg, és így az asztalon megszólal Frederik telefonja, baj van.
3: Igen, de egyébként az is fura, hogy mondjuk lokátoron, vagy bármilyen más operációs rendszerhez kapcsolódó ilyen lokációs megkeresés biztos, hogy volt a telefonján, és a családja mondjuk meg tudta volna nézni, hogy még ugyanúgy ott van hajnalok hajnalán is a brüsszeli.
2: És azt látják, hogy dolgozik.
1: Elhúzódott a nap.
3: De hogy eddig szerintem azért ilyenkor már megfordulna a fejemben, mint családtag, hogy valami probléma történt, és kihívnám rá a mentőket, vagy valakit.
1: Hát igen, vagy rácsörögnék, és nem válaszol még mindig, és órák óta nem. De amúgy az a baj, hogy ez tök valid, hogy ott hagyod, és nem keresed. Mert hogyha ott van hajnalok hajnalán még mindig bent, és hívogatod, és ő a munkahelyén van a lokátor szerint, és föl van töltve a telefonja, és minden esetben, akkor úgy vagy vele, hogy hát igen, ő végül is egy európai parlamenti képviselő, tökre benne, hogy elhúzódnak a tárgyalások.
3: De akár attól még felhívod.
1: De nem veszi fel, mert tárgyalásban van, maratoni tárgyalás.
3: Hajnali 4-kor.
2: Voltál már, ne arra, hogy európai parlamenti képviselő, Luca, nem tudtad,
3: te voltál?
2: Nem, de sokkal, épp ezért vagyok sokkal megértőbb, hogy simán lehet, hogy van olyan, hogy ott úgy éjszakázniuk kell, és meg van mondva a családnak, hogy Frederik papát nem hívjuk fel akkor sem, hogyha éjszaka még bent van.
1: Meg nem erősített sajtóhírek szerint lett volna olyan, akinek lett volna lehetősége megmenteni, mert kiabált Frederik, hogy help me, de Dajs Tamás volt, és nem értette.
2: De nekem, szóval egyrészt, mit csinálsz 13 órán keresztül egy WC-fülkébe?
3: Én csak azt nem értem, hogy miért nem próbált meg valahogyan kijutni. Milyen lehetett
2: szerintem
3: ez a WC-fülke, hogy nem tudott mondjuk kimászni, felmászni, valamire átmászni, hát, vagy valahogyan így neki menni az ajtónak és kinyitni.
1: Az van a hírben, hogy éles hegyes tárgyal vájt lyukakat az ajtóba, hogy levegőhöz jusson.
3: Na, hát voltál nem... egy éles hegyes tárgy.
1: És mi lehetett ez az éles hegyes tárgy?
3: Hát, nem tudom.
1: Telefon nincs nála.
3: És azért szerintem szerintem azért a parlamenti képviselőket azért átkutatják, mielőtt beülnek egy-egy ilyen ülésre.
1: Amúgy a képviselőket nem biztos. Lehet, hogy tényleg volt nála egy picska, mert így a WC belsejébe valami perverz verset fel akart gravírozni, vagy fel akart karcolni a WC belsejébe.
2: Vagy ez izé lehet, WC-ke fel, tehát lehet, hogy az
3: abból izé faragott egyet.
1: Hát igen, az tényleg.
2: Fogában lefaragta élesre, és akkor azzal lyukakat.
1: Én azt képzelem el tényleg, hogy mint ahogy tudjátok, az összes ilyen suli is, kocsmai WC, mindegyik belülről tele van firkával. Tehát, hogy ő szerintem erre a célra vitt magával egy kis bicske, és bele karcolja, hogy Manfred plusz Ursula szívecske, de hogy ez végül is nem erre használt elsősorban, hanem így próbált meg kijönni. Szegénykém azért, és mennyi idő mire azt így realizálod, hogy hoho, hiszen én ide be vagyok ragadva.
2: Szerintem egész rövid.
3: Igen, szerintem is azért.
1: Nem, hát, én azt gondolkodom.
2: Mikor adott fel?
3: Én nem adnám fel egyébként, mert azért elég ijesztő helyzet, de aki még ráadásul pánikbeteg, az mennyire rosszul érezheti magát ott bent, tehát hogy még az, hogy nem tud kijutni, az, hogy a levegő is kezd elfogyni, hát még jó, hogy nem lett ennél nagyobb problémája.
1: Igen, de ez is milyen egyébként, hogy leállítják a levegőztető rendszert egy ponton éjszakára. Hát mi van akkor, hogyha tényleg erre nem gondolnak? Meg lehet fulladni, hogy lehet oxigénhiányos állapotba kerülni egy mosdóban ülve?
3: Ez nem számomra fura, hogy milyen ez a WC, tehát hogy ez a mosdó, itt a WC-fülkék hogyan néznek ki, hogy nem lehet tényleg felmászni, vagy alul kimászni.
1: Menjünk már ki, nincs itt egy ilyen hordozható mikrofonunk, ilyen vezeték nélküli. Menjünk már ki itt, hogy a kávé mosdóba megnézzük, hogy vajon ki lehetne eljönni, hogyha úgy van.
2: Én voltam mosdóban adás
1: előtt. De úgy nézted, hogy ki, ha rád zárnák, ki tudnál jönni?
2: Ha kívülről rám zárnák az ajtót, akkor nem tudnék kijönni.
3: De nem próbálkoznál?
1: Próbáljuk meg kiszakítani a helyéről a Rádió Café WC-jének az ajtaját. Én azt mondom, így lehetne a legjobban utána járni ennek a témának.
2: De itt mondjuk a rádiónak a mosdójában azért van tér, tehát itt neki tudnék futni, és ott lehet, hogy tudnék erőt kifejteni így a vállammal, és akkor így ki lehetne szakítani a zárnak a nyelvét a zárból, vagy a kincsnek a nyelvét a zárból. De hogyha ez egy fülke, tehát ő ugye egy fülkében ragad benne, ugye?
1: Igen, tehát igen.
2: Az a legrosszabb.
1: Nem tud
2: mozogni,
1: mozogni
2: sem tud.
1: És valószínűleg
2: mondjuk ülni tudsz.
1: Ez igaz. De valószínűleg az
2: még origamizni hogy... is tudsz WC papírból, tehát a szórakozásod megvan nagyjából egy 2 órára, amíg az el nem fogy.
1: Igen, igen. De most én azon gondolkodtam, hogy egyébként volt, akinek már ez sikerült ennél többet is egy mosdóban eltölteni. Annó volt egy hír, hogy a BL döntőre úgy jutott be két srác, hogy egy 3 nappal korábban, ez pénteken volt, vagy szombaton a döntő, és ők szerdán bementek az egyik mosdót magukra zárták, ráraktak egy papírt kívülről, hogy nem üzemel a mosdó, és megvárták, hogy köréjük építsék a BL döntőt tulajdonképpen, és mikor elkezdődött a meccs, akkor kijöttek a WC-ről, és leültek az egyik helyre. Szóval, hogy lehet 3 napot eltölteni egy mosdóban, nem ez a kérdés, inkább az számomra, hogy miért fogy el bent az oxigén. Tehát, hogy valószínűleg ez egy olyan fajta mosdó volt, hogy nem az, ahol tudod, hogy alul át lehet kúszni, vagy felül ki lehet mászni, hanem ez kőkeményen egy ilyen fallal körbevett rendes kis fülke, aminek egy valódi rendesen zárható komoly ajtaja volt. Tehát ez volt itt a probléma.
2: De hogyha lehúzod a WC-t, akkor így a víz párából csak szabadul fel egy pici oxigén, nem? Vagy ez nem így működik?
1: Inni tud. Ez inni
3: folyamatosan azért, mert H2O.
2: H2O, abban van oxigén, akkor gondolom az így kicsapódik, és akkor...
1: Mi sem egyszerű, pusztán csak 2 hidrogénatomot kellene kimenni a vízből, ami lecsorgul.
3: Hát nem tudom, de gondolom nem véletlenül fulladnak meg a víz alatt.
1: Nem lehet ilyen szelektíven szippantani? Nem így.
2: Csak az oxigént kérem
3: kettő
2: belőle.
3: Hát nem kérem.
2: Az nem kell.
1: Igen, igen. Mi lehetett utána a kollégák reakciója? Azért az is érdekes. Utána lehetett az, hogy jaj, szegény, tehát ezt ilyen pánikolva kezeled, vagy pedig onnantól ez ilyen felszólalásodnak a tárgya lesz, hogy és önök azokra akarnak szavazni, akik egy WC-ből nem tudnak kijönni? Tehát, hogy egy ilyen jelleg, hogy kinek higgyünk inkább? Tehát ez veszít a hitelességéből egy ilyen politikus szerintem?
3: Nem hinném.
2: Szerintem emeli a túlélő készségét. Tehát, hogy ezt is kibírta. Nem?
3: Hogy nem szólalt meg.
2: A Trumpnak is hogy bejött ez, hogy ellőtték a fülét. Gyakorlatilag ugye sokan mondják elemzők, hogy azzal sikerült egy picit magá felé billentenie az amerikai választásoknak a mérlegét, hogy merény lett, áldozata lett ő majdnem. Lehet, hogy Frederick Ahrens ezt akarta piciben megcsinálni, és valójában ő zárta magára a WC-t. Tehát ő nem tudott merényletet szervezni maga ellen, de be akarta zárni magát, hogy lássák.
3: Hát biztos, hogy ő zárta magára, hiszen úgy működnek a WC-k, csak utána már nem tudta kinyitni.
1: De gondolod, hogy látta azt, hogy a Donald Trump vérző füllel föltartott ököllel kiabál, hogy fight, fight, fight, és azt mondta, hogy megvan, hát akkor magamra zárom a budit, hát ez szuper jó, ugyanazt a hatást fogjuk elérni ezáltal. Szinte tuti. Amúgy ilyenkor kellene tényleg fölhívni valami politikai jellemzőt, hogy a vonalban Lakner Zoltánnak itt megkérdezünk arról, hogy mit gondol, vajon segítenie a magyar belpolitikai helyzetét, nem tudom, XY magyar politikusnak, hogyha bezárná magát a parlament mosdójában.
2: Illetve a következő kérdésem, hogyha egy hegyes éles tárgya lyukakat tudott válni az ajtóba, akkor miért nem válta ki az egész ajtót?
3: Az azért hosszabb idő, nem?
2: Hát volt ideje, basszus. Hát 13 órán keresztül azért, tehát egy idő után már csak meggyengül annyira a szerkezet, hogy azon átmenjek.
1: De mi lehetett az éles hegyes tárgy? Tényleg a WC-kefe? Vagy hogy a szellőzőnek leszette a rácsát és eltörte hosszával,
3: de nem
1: és
3: volt
1: így lett
3: a szellőző, hiszen
1: de
3: akkor...
1: Nem, volt, csak a szellőzés az mozgásérzékelős, és ezért kikapcsolták. És gondolom az van, hogy a kinti részbe kell mozogni, ahova nem tudott ugye kiutni. Na mindegy, egészen sajátságos a történet, és minden esetre... De hogyan lehetne a legjobb? Tessék, ti vagytok a politikai tanácsadói ennek az embernek. Hogyan lehetne ezt a javadra fordítani ezt a helyzetet? Megvan most már erről beszél mindenki, egész Európa tudja, 13 órára bezártad magad nyomorultul egy WC-be, a lehető legmegalázóbb, legszerencsétlenebb sztori, amikor te államfő vagy, és meg akarod mutatni, hogy igen, mind gyerünk, gyertek utánam, én vagyok az a vezető, aki utána seregnek jönnie kell, és ezt romboltad le teljesen. Hogyan lehet ebből politikai előnyt kovácsolni?
3: Biztonságos WC kiépítése minden környezetben. Ebből csinálnék egy ilyen kampányt.
1: Nagyon jó! Nyilvános WC kiépítése különböző területeken, hogy ő a saját hazájának hozna arra uniós forrásokat, hogy nyilvános WC-ket építsenek.
3: Hát és... nem csak, hogy nyilvános WC-ket, de biztonságos nyilvános WC-ket. Tehát, hogy ne tudja senki magát bezárni.
1: Jó, ez szerintem egyébként egy működőképes történet. Na jó, elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, hírezni, és utána pedig innen folytatjuk majd a második órával. Érdemes velünk maradni, mert ötös fogat rovatunk is lesz, meg még hírt is dolgozunk föl, úgyhogy lesz még minden, mi szemszájnak ingere.

0: Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.
1: Jó reggit, kaféhallgatók! Miksa vagyok a Ladenyben 27 frontvonalából, ez pedig a Rádiókafé.
2: Nincs egy tízesed esélyig.
3: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
2: Mitagadás.
3: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
2: Megadom. Egy szó megadom.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik.
6: Szabi tokától bokáig.
7: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
6: És Ördögi Roy.
8: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
4: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi.
6: Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
8: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
9: One, two, three, ho!
10: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
4: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
11: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
12: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.

0: városi emberölés gyanúsítottjait, a Mona Lisa mellé álmodták festményeiket német turisták. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadták az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervét, idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat a terv. A megvalósításra 9,3 milliárd forintot szánnak, írja a kormány.hu. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget biztosít. A programban szerepel a prevenció, az önrendelkezés elve vagy a cselekvési tér biztosítása. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakma. Megbecsültség. Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre két látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményt is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztó szalaggal a falra. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hírek végén már is mondom, hogy a folytatásban milyen időre számíthatunk. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Szia!
1: 4 perccel múlt el, este 7 óra, és ez még mindig a talpon álló. Hello, Luca!
2: Szia, Peti!
1: Hello, Bence!
2: Szia, Bence!
3: Szia, Peti! Szia, Luca! Sziasztok, hallgatók!
1: Enszer N-1/2. Ennyi köszönés tud most létrejönni még így. Illetve nem, mert sziasztok, hallgatók!
2: Igen, szóval...
1: Na, kicsit rédzseljünk még? Biztonság kedvéért? Emlékeztek, amikor, ja, Bence nem fog emlékezni, mert nem volt itt, amikor rage-eltem egy sort azon, hogy a Billog Burger...
2: Hát én természetesen emlékszem, hiszen múltkori adásban is előkerült.
1: A Billog Burger ugye az a hamburgerező, aki minden egyes közéleti eseményből gyárt egy akciót, ami valójában kiállás, de közben azért történik egy valami a világban, amiből ők aztán tulajdonképpen reklámértéket tudnak
3: az
1: kihozni.
3: Az éttermek Molnár Áron.
1: Az teljes, ez a tökéletes megfogalmazása, igen, a jelenségnek. És nem akarok én nagyon hosszan belemenni, mert múltkor már beszéltünk erről hosszabban, de hogy most így ismételten, én letöröltem amúgy a Facebook applikációt, így ma kicsit így ennek köszönhetően is, de volt egy ilyen rasszista támad,

0: vagy nem támadás, hanem egy ilyen rasszista tett egy roma fiúnak, Mihácsi Patriknak a fodrász üzletére, valaki felfestette azt a feliratot, hogy cigány, nagybetűkkel végig, és nyilvánvalóan ezzel egyfajta nem tudom, ilyen elítélést, ellenérzést, bármi hasonlót, hogy csak megbélyegzést akart ezzel elérni. Ez nyilvánvalóan egy vállalhatatlan cselekedet, sehol Európában, de nem Európában, sehol a világon nincs ennek helye, hogy bárkit tulajdonképpen megbélyegezzünk a származása miatt, és eddig szerintem teljesen oké is.
1: És jaj, szerintem... Ki akarom találni, hogy mit csinált a
0: Billog Burger? Na, tippeljetek, hogy mit csinált ezután a Billog Burger. Miután kijött ez a hír, hogy ennek a srácnak a fodrász üzletére felfestették azt a cigány szót.
2: Jó. Biztos, hogy meghívta egy hamburger.
1: Az biztos, hogy meghívta.
0: Jó, jó nyomon jártok.
1: Jó, igen, és bevezették a cigány burger menüt.
0: Nem.
1: Igen. Még... Cigány pecsenye lett az új ét...
0: Egyébként jó lenne, de nem.
1: Levágatta a haját a tulajdonos ennek a srácnak az ollójával.
0: Nagyon jó az ötlet, Luca, esetleg te valami még, hogy mit csinálhatott ezután a Billog Burger?
2: Szóval nem csak ennyi volt, hogy meghívta egy burger.
0: Nem, sokkal, sokkal mókásabb.
1: Úristen, ő maga is felfestette a saját éttermére.
0: Ott a találat! Tényleg, ez az 50%-a a telecselekménynek, mert mi mindig nem értünk a végére. Emberünk ezután nagy büszkén fölírta ő is az éttermének a falára a cigány szót, nagyba felfestette, és hogyha azt éreznénk, hogy ezen a ponton már célba ért az emberünk, akkor nem, mert ezután meghirdette, hogy szolidaritásból, miután felfestette büszkén a feliratot, ezután minden cigány zárójel roma vendégünk mellett a jelképes szolidaritásból a cigány zárójel roma vendégeink mellett a hétvégén a Falkvisa utcai Billogban 10% kedvezményt biztosítunk minden burger árából annak, aki azt mondja, hogy Patrikkal vagyok, és most már így van, de korábban azt olvastam a Redditen, hogy itt arról volt szó, hogy ráadásul csak a romákat vendégeli meg. Nem tudom, hogy ez valóban így volt-e. Minden esetre jelenállás szerint most a Patrikkal vagyok bemondásra jár a burger, miközben föl van festve ott is a falra, hol a cigány szó.
2: Ez nehéz szavakba önteni, hogy mennyire nem érti ezeknek a dolgoknak a lényegét itt a tulajdonos, vagy az, aki itt a marketinget kezeli, de gondolom, hogy egy kézben van, mert kicsi cég, vagy kicsi belindul.
0: Az van, hogy érti, mert 10.800 reakció van a posztján.
2: Hát de nem biztos, hogy szívecske, lehet, hogy szomorú.
0: Ölelős, szívecske.
1: De hát tudjuk, tehát hogyha valaha a Falkmiksa utcában járunk, akkor tudjuk, vagy hogyha valaha burgert akarnánk enni, akkor tudjuk, hogy oda nem megyünk, de hogy ott van. Szóval nyilván van ez a, most már klisé, hogy a negatív reklám is reklám, de hát folyamatosan róluk beszélünk, és remek érzékkel csinál mérhetetlen arcpirító dolgokat.
0: Megvannak
2: de szerintem nem remek érzék.
0: Bocs, fontos, mert az előbb még csak talánban mondtam, most megtaláltam a szerkesztési előzményeket, valószínűleg rájött ő is arra, hogy itt valami nem annyira jósult el. Igen, így szólt eredetileg. Jelképes szolidaritásból a cigány zárójel roma vendégeinknek a hétvégén a Billogban 10% kedvezményt biztosítunk minden burger árából. Tehát ebből indultunk, hogy felírta a falra, hogy cigány, és mindezek után pedig a cigány honfitársaink számára 10% kedvezményt biztosít. Ami...
2: Ez ugyanúgy megkülönböztet, tehát hogy most oké, ad neki kedvezményt, de akkor is ugyanúgy megkülönbözteti, tehát hogy pont ez lenne a lényeg ennek a üzenetnek, ami mellett ki kéne állnia, hogy ember ember. Tehát, hogy most mindegy, hogy mi a származása.
1: És hogyha valaki félvér, akkor csak 5%-ot kap?
0: Igen, illetve bennem az a kérdés is megfordult, ha már így a Billognak a kommunikációját nézzük, hogyha itt egy ilyen fordított előjelű dolog történt volna, tegyük fel. Tehát, hogy az lett volna, hogy kiírják mondjuk egy, nem tudom, egy másik fodrász üzletnek a falára, hogy mindenki, aki nem roma, az egy rohadék, az egy szemétláda. Ezután a Billog vajon a kiírta volna a posztot? Hogy minden nem cigány vendégünk számára 10% kedvezményt biztosítunk? Mert hogy ez történik hogy fordítva.
2: Hogy a kiírná, hát az eléggé rossz üzenet lenne,
0: ez
2: de ez is.
0: Történik fordítva.
2: Ez is rossz üzenet.
0: És én ezt nem hiszem el, komolyan mondom, hogy történik egy rasszista indítatású, valóban elítélendő dolog, és ne történjen ilyen, és Magyarországon nem történhet ilyen, és nézzük vissza a kamerafelvételeket, és álljunk ki amellett, és vonjuk felelősségre, aki rasszista módon megbélyegez egy boltot, és ezzel rossz pillanatokat szerez annak a tulajdonosának. Ilyen nem történhet. De hogy erre még egy akciót fölhúzunk, és hogy úgy működik a társadalom, hogy 11 ezer ember reagál. Ölelős, szívecskézős, szeretős, hatalmas, csodálatos, fantasztikus emberek vagytok. Ami valóban így van, de attól, hogy most bement is 4 ember, és azt mondta először, hogy hello, én amúgy roma vagyok, és kapott 10% kedvezményt, majd miután megszerkesztették a posztot, mert rájöttek, hogy nini, ez lehet, hogy nem annyira jó így, és ez azt, hogy be kell mondani, hogy Patrikkal vagyok, na most a Patrikkal vagyok bemondás után még további 15 ember kapott 10% kedvezményt, ez szuper. Volt 20 ember, aki jól járt. Ugyanakkor volt 11 ezer ember, aki előtt jó emberkedtél egy sort, és tulajdonképpen mi történt? Egy rasszista akció után te promóciós előnyt szereztél. Ki vagyok ezen? Még akkor is, hogyha egy csoda jó ember, aki rengeteg embernek segített már. Valóban, így van. És én ezt tökre elhiszem. De akkor is olyan rosszul jön ez ki.
1: Jó, közben meg most elkezdek szándékosan a másik oldalra is nézni, mert olyan sokszor azt
0: mondjuk, ez igazán átérezhető lesz így, hogy mondod, hogy csak azért mondod, hogy a másik oldalon legyen.
1: De nem, meggyőztem magamat, picit meggyőztem magamat, mert annyiszor mondjuk azt, hogy milyen sok influencer van, meg milyen sok embernek van több tízezres vagy százezres követője Instagramon, TikTokon, itt-ottam ott. Ez most egy szerencsétlen étterem, ráadásul egy hamburgerező. És ő meg arra használja fel a social médiáját, a hírnevét, hogy kiálljon bizonyos értékek mellett. Persze, igen, oké, csinál belőle utána egy marketing kampányt maga mellett, hogy gyertek ide kajálni, mert 10% kedvezményt kapsz, és lehet, hogy valaki ezért fogod elmenni. De közben meg egy hosszú posztban, és mint te mondtad, 10 000 emberhez eljutott az az üzenet, hogy ilyet nem csinálunk, ilyen
2: de
1: nem fordulhat
2: meg. De ő is ezt csinálta
1: meg
2: azzal, hogy ő konkrétan meghatározta azt, hogy kiknek jár ez a kedvezmény. Tehát ugyanúgy diszkriminál, csak pozitív értelemben. Tehát ugyanúgy diszkrimináció.
1: Világos, az most már a lebonyolítás, az rossz ötlet. Ezért javított is, tehát legalább rájött, hogy rossz
0: ez
1: ötlet.
0: Ez igaz.
1: Viszont de közben az... most az, amit a Peti most elmondhatta, országos, vagy városi rádió vagyunk?
0: Hát egyébként online világszerte.
1: Egy
0: világméretű rádió.
1: Egy élő rádióadásban most a Peti is elmondhatta, hogy ez nem fordulhat elő, nem hogy egy európai nagyvárosban, de sehol sem a világon az, hogy valakinek az üzletére felfestjük az ő származását, megbélyegezve, megbillogozva, pun intended, hogy már pedig itt ilyen ember dolgozik. Tehát ez tényleg a legsötétebb 100 évvel ezelőtti időket idézi, és hogy ilyen nem fordulhat elő. Most is erről beszélünk, és egyébként mellette meg ad 10% kedvezményt, de legalább ki tud állni olyan ügyek mellett, és fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy már pedig gyerekek, legyenek már olyan emberi értékek, és legyen egy erkölcsi minimum, egy nemzeti minimum, ami mellett kiállunk.
0: De a nemzeti minimum a Pussy Paradise, ezt destől tudjuk. A Willy Pucci műszámból, bocsánat. Értem, amit mondasz, egy ponton egyébként igazad van, és ezért is van az, hogy én azért érzem rosszul magam ettől a billogos sztoritól, mert én nem tudom teljes szívből azt mondani, hogy igen, ez rossz, amit ők tesznek, hanem az van, hogy iszonyatosan jó és hasznos egy része, és iszonyatosan gáz egy másik része, csak hogy pont a működési modell miatt ezt nem tudod nagyon szétszedni. És ezért van bennem mindig egy ilyen nagyon furcsán rossz érzés, amikor a billognak az ilyen jellegű sztoriairól beszélgetünk, mert némileg ad, némileg viszont fürdőzik ebben, és tulajdonképpen ő maga próbál naggyá válni. És ott van egy nagyon-nagyon fontos hiba a te érvelésedben szerintem, hogy azt mondod, hogy igen, ő a hírnevét használja arra, hogy ilyen ügyeket fölgöngyölítsen, vagy fölhozzon, és szóbeszédét tegyen. Ez lehet, hogy így van már, de ez a hírnév ez amiatt adott, mert ő rácsimpaszkodott ezekre a hírekre. Micsoda? Valahol valakit megvertek? Minden megvert embernek 25%. Micsoda? Valakinek azt mondták egyszer, hogy nem kellő méretekkel rendelkezik, és ezért aztán az ágyban nőnek is rossz élményei voltak. Oké, mostantól minden kis péniszű ember a vendégem. Gyertek a villogba, legyen ez a titors helyetek.
1: Jó, de az ez... nagyon finom volt, Peti, amikor aktattál.
0: Emlékszem, azért tudom ennyire ez a sztori. Olyan jó említünk, még életünkben nem volt a Bencével, mint az. Szóval, hogy ez a hírnév, ez ebből következett, könyörgöm.
1: Jó, én... persze, persze, de érted, ő egy étter, szegény, szerencsétlen, szeretett volna Kim Kardashian lenni, helyette burgerezőt csinálni. Mi más tehet ilyenkor?
2: Valószínűleg jó szándékú volt, csak a kivitelezés szerintem azért egyáltalán nem oké, és meg az se, hogy a hírnevét használja ezekre.
1: Meg az arányok, tehát tényleg, hogyha évente csinálna egy ilyet, akkor azt mondom, hogy oké, de most már kezdem azt hinni, hogy valójában ő megy oda és írja fel, hogy cigány, hogy utána csinálhasson egy hír.
0: De tényleg,
1: úrra just vesz, megver valakit, és aztán azt mondja, hogy szegényt megverték.
2: Megverett valakit.
0: Na de most a villogban, ezért aztán 22% és egy ingyen feltét azok számára, akik bemondják, hogy megvertek a hétvégét. Tényleg, hát most állt össze. Beszélünk itt romló közbiztonságról? Nem, a villog tulaja jár körbe Budapesten tulajdonképpen, és mindenféle slamasztikákat okoz. Nem tudom, levágja a felső vezetéket, hogy utána minden a munkából elkésett mávutasnak majd utána villogburgert biztosítasson. Hát ez teljesen egyértelmű. Na jó, ez összeállt szerintem. A magyar közélet, a magyar közbeszéd legambivalensebb, legkettősebb dolga a villog szerintem. Nincs még egy olyan dolog, ami ennyire jó és ennyire rossz egyszerre, amit csinál.
1: Úristen, most nagyon hirtelen elkezdtem gondolkozni, hogy van-e.
0: Na, hát szeretettel várjuk, Bence. Van még viszont egy nagyon rövid hír, vagy egy kis színes, még be akartam hozni, ha már itt járunk Magyarországon, így a téma tekintetében. Facebookot pörgettem még, amíg nem töröltem le az applikációt a mai nap során, és egy Nóra nevű hölgy vett a piacon egy régi szájkosarat, mert mi csak kutyám se volt. Nem, vett a...
1: Mi?
0: Nem vágjátok, vettem a piacon egy szájkosarat, pedig még csak kutyám se volt, számolt.
1: Nem.
0: Na, ilyen emberekkel vezet műsor. Kedves hallgató, hogy mindenki írja meg, hogy ismeri vagy nem ismeri ezt a számot. Vettem a piacon egy szájkosarat, pedig még csak kutyám se volt. Na, ugye, hogy ismered.
1: Én nem ismerem, mert az van, Peti, egyébként, hogy a napzenéi rovatban elkezdtél jó zenéket tenni.
0: Na, hát ezért próbálom ilyen... most a hírekbe beépíteni.
2: De nyugi, ez volt az első adás, amikor jó zenét tett, ezelőtt az elmúlt fél év az kb.
1: Kupa. Igen.
0: Na, szóval, egy Nóra nevű hölgy vett a piacon egy régi pajtás márkájú fényképezőgépet. A fényképezőben pedig egy budapesti család 70-es években készült képei voltak, mert elment és benne talált egy szalagot, és előhívatta, és tökéletes minőségben előhívatta, és talált egy teljes fotósorozatot egy budapesti kirándulásról. A képeken szerepel az apuka, a gyerek, az anyuka, és még a kutyus is, tehát egy családnak tulajdonképpen a budapesti kirándulása szerepel rajta, és most hát így összefogtak az emberek valamelyest, akik ezt olvasták legalábbis, nyilván nagyobb lenne a hype, hogyha esetleg a billog ingyen burgert ajánlana fel mindenkinek, aki elhagy kitörölte véletlenül egy fotóját a múltban. Na minden esetre igen, szóval, hogy nagyon sokan, 2100-an egyébként már reagáltak erre, 3700-an megosztották, és most éppen ezt próbálja itt az internet egy része legalábbis megtalálni, hogy ki lehet a képek tulajdonosa, mert valahol most Magyarországon jó eséllyel létezik egy család, vagy a családnak még élő tagjai, akik nem tudják, hogy az ő gyermekkoruknak, fiatalkoruknak, korábbi életüknek egy része, az valójában ott van soha nem látott fotókon valakinél. Ez annyira érdekes ez a sztori szerintem.
2: Hát nagyon.
1: Hogy került oda, nem? Szóval én ugye nem éltem a 70-es években. Én vagyok a korelnök, ezt tudom, lehet viccelődni a korommal, de hogy nem éltem a 70-es években. És hogy ez, úgy gondolom, hogyha még így ez a szalagos, analóg fotózás van, és azokat a képeket elkészítem, akkor én utána a célom, hogy azt előhívassam.
2: Hát lehet benne felejtették.
1: És úgy adtam el, vagy úgy dobtam
2: igen,
1: ki?
2: Igen, hát képzeld el, hogy most konkrétan egy hasonló helyzet van velem is, vagy történt az elmúlt hetekben.
1: Miért
2: hogy...
1: te is magad az ártad a WC-t?
2: Hát ez egy másik téma. Ez egy másik téma. Igen, mert másról beszél.
0: Az, hogyha valaki ezt Spotify-on hallgatja, most ötlete nincs, hogy mi a szarról beszélnek ezek? Az előző megszólalásunkról volt szó.
1: Na, mi történik veled
2: itt? Mentem, és otthon találtam egy régi fényképezőt, egy analóg fényképezőgépet, és azt el akartam hozni, mert egyébként még működőképes. És volt benne egy régi tekercs, amit elő akarok hivatni. Még nem hivattam elő, de valószínűleg az a mi családunkról vannak benne képek, hogyha egyáltalán vannak rajta képek, hogyha nem, akkor meg
1: csak
2: nem tudom.
1: Mert, de lehet, hogy a te családodról vannak benne képek, csak anyukád úgy, ahogy nem szeretnéd látni. Nem?
0: Tényleg, tényleg, tényleg, tényleg, nagyon régi.
1: Nagyon régi.
2: Nem minden vagyok, hogy... Ilyen szokás volt.
0: Szeresd a kamerát, szeresd a kamerát. Egy kis családi játék volt régen, amikor még bőven a gyerekek előtt.
2: Na mindegy. Valószínűleg egyébként már semmit nem látni azokon a képeken, mert ugye, hogyha sokat nyitogatod, fényt kap a film, akkor már akkor nem lesz előhívható, vagy rossz minőségű lesz.
0: Az van szerintem, hogy lőtték a fotókat, elmentek a kirándulásra, elrakták, hogy nem tudom, jó, van még három képre hely ugye ezen a szalagon, és akkor eltették, hogy majd a következő kirándulásra. A következő kirándulás elmaradt, mert betegek voltak a gyerekek, utána pont akkor mentek a, nem tudom, az operába, tehát múlt az idő, és elfeledkeztek erről a fotóképezőről.
2: Igen, valószínűleg ez van mögötte, hogy elfeledkeztek.
0: Aztán egyszer csak, nem tudom, eltelt 10 év, úgyhogy ez a fényképező ott volt a fiókban, és már nem is emlékeztek, hogy ezen fotók vannak. Kell még valakinek ez a kamera? Dehogy kell, jó, hát akkor az ócska piacra adjuk ki. És nem tudom, volt a garázsvásár, ahol valaki megvásárolta, aztán pedig kidobta a piacon kicsit nagyobb pénzért.
2: Igen, mert egyébként...
0: Egy kedves hallgatónk, hogy az ember spórolt a filmmel, nem lőtt el az egészet, és ezért simán benne, lehet, hogy benne maradt. Igen, ezt mondjuk mi is.
2: Ez is lehet, meg az, hogy tényleg valóban elfelejtheti az ember, hiszen a telefonoddal mostanság azzal készítesz képeket, azért látod napi szinten kb., hogyha megnyitod a galériát, de még ez sem biztos. Lehet, hogy úgy elfelejted azokat a képeket, amiket csináltál egy évvel ezelőtt, mert soha a büdös életben nem nézed meg.
0: Egyébként szóval, abszolút. Hogy... Ha nem lenne a Google fotóknak, meg a galériának, tudod, ilyen egy évvel ezelőtt ilyenkor funkciója, akkor valószínűleg már a fél, nem tudom, képes dokumentációmat így elfelejtettem volna az eddig életemről.
2: Igen, ezért valós ez az elfeledkezés, főleg, hogyha még kell is tenni azért, hogy megláthasd ezeket a képeket, hiszen elő kellett akkoriban hivatni, ez nem úgy működött, hogy ránéztél, és akkor megvilágítottad, és akkor láttad a filmeket. Nem, elvitted előhivatni.
0: Egyébként ugye mindenki próbálja megfejteni, hogy ki lehet ezen, meg nagyon keresik, hogy kiről lehet szó, és én nézegettem ezt a képet, és azt hiszem, hogy a 70-es évek első felében vannak a fotók, 4-5 éves sötét hajú kisfiú, és én nagyon kevés képet láttam édesapámról gyerekkorából, és azt gondoltam, hogy mi van, ha ez az apám? És hogy így mekkorát menne, hogyha kiderülne, hogy ezek róla képek. Mert a többi embert nem ismerem ugyan a fotókon, de mi van, ha valami családbarát elvitte őket. Szóval, hogy ez ilyen tök komoly felismerés pillanat lehet valakinek, aki egyszer csak, mert most nekünk ugye az nem extra, hogy
2: volt
0: születnek. Honnan tudjam, nem voltam ott. Kérdezd a Bencét. Szóval, hogy nekünk az alap, hogy ugye végig van fotózva az egész életünk, a manapság kisgyerekeknek, meg már abszolút telefonnal végig van lőve. Nekünk még ugye ez az előhívós volt a mi kisgyerekkorunkban, de aki meg még korábban volt gyerek, hát ott meg aztán abszolút ilyen kuriózum volt, hogy valakiről készül egy fotó gyerekkorában.
2: Hát akkor konkrétan ugye elmentek az emberek, felöltöztek szép ruhába, és elmentek fotózkodni, és készítettek róluk ilyen stúdióban, amit manapság neveznénk már stúdiónak, elmentek és csináltak róluk egy képet. És ennyit. Ezt mondjuk megcsinálták 5 évente.
0: Igen, és ezért is volt tök extra, hogyha valakinek mondjuk ilyen gépe volt. Minden esetre nem tudom, én szerintem ez ilyen teljes sok lehet. Vagy gondolj bele, hogy mondjuk tegyük fel, és ne így legyen, mondjuk már nem élnek azok az emberek, akik rajta vannak. Csak a kisgyerek él, és manapság egy nem tudom 50-es, 60-as éveibe járó emberke. Az milyen, hogy találsz egy pillanatot, amit elfeledtél, és lehet, hogy nem is emlékszel rá?
1: Én így meghatódok egyébként ezeket a képeket nézem, most teljesen komolyan mondom. Picit olyan érzésem van, mint az idős hölgynek a Titanicban, amikor így meglátja a nyakéket, tudod? Úgy kezdődik a Titanic, hogy így felhoznak egy nyakéket a Titanic roncséből. És egy picit tényleg ez, hogy ráadásul tényleg egy szem gyerekként egy full üres városban, tehát picit olyan, mint hogyha kibérelték volna maguknak Budapestet, nem? Tehát, megvettük a város, gyerek, csinálunk képeket. De senki más nincsen az utcákon, teljesen üres a Kossuth tér is, meg a Batthyány Örök Mécsesnek a környéke is, ahol a képek készültek.
0: Ez most ismertem föl tényleg, hogy ez a Batthyány Örök Mécses. Itt egyszer fociztunk.
1: Itt az egy legendás focizás volt.
0: Igen, itt egyszer Bence olyan szintűt teli háttal hanyatt esett a Batthyány Örök Mécses mellett, hogy az nagyon remélem, hogy van olyan térfigyelő kamera, amiről kizette, és még a mai napig fel lehet ismerni.
1: Ezt majd egy humorosban remélem elrakták, és majd egyszer, amikor feloldják a titkosítást a térfigyelő kamerák rögzítése alól, akkor egyszer majd be fogok kerülni a szilveszteri műsorba.
0: Igen, a Városgazda szilveszterein mindig újra és újra feljön ez a felvétel, amit a CCTV kamerákban szereztek. Na igen, de hogy visszatérve a komoly részéhez, tényleg amúgy ez tök megható. Szóval, hogy így belegondol az ember, hogy ez valakinek tényleg az életéből egy olyan szelet, amit soha nem látott még jó eséllyel. nyilván amik ott volt, hiszen akkor most se látta, de mondjuk elfelejtette, hisz tényleg egy nem tudom, 4-5-6 éves forma kisrác van a képeken. Ti nem szoktatok ezen gondolkodni egyébként, hogy mikor így nem tudom, ilyen korábbi emlékeiteket nézitek, korábbi képeket, hogy ó, akkor még nem is gondoltam volna, hogy. Nem szokott ilyen szentimentális érzéseknek a sora így a nem tudom, hatalmába keríteni benneteket?
2: Dehogy nem, sőt, én nosztalgiázni, és azért tök sokat szoktam, így visszanézek, nem tudom, egy 10 évvel ezelőtti képeimet, hogy ó, hát hogyha nem tudom, nem ezt a döntést hoztam volna meg, akkor mi lett volna, és valószínűleg sokkal jobban nem itt ülök veletek.
0: Igen, ez szinte biztos, ennél csak jobban járhattál volna. De Bence, te mennyire vagy ez az ilyen elérzékenyülős régi képek láttán?
1: Én teljesen, de nekem van is mire visszanézni. Tehát te 10 évvel ezelőtt milyen döntéseket hozol meg, hogy nem tudom, postairon...
2: 18 éves koromban?
1: Ja, már ennyi idős vagy?
0: Úrra vagyám, Luca!
2: Nem elég sok minden.
1: Azt hittem, hogy nem tudom, hogy a postaironnak a piros vagy a kék felével rajzoljam-e a J betűnek a szárát.
0: Luca koráról csak annyit, hölgynek a korát pontosan nem illik elmondani, de sosem volt esziámentes.
2: Hát sajnos.
1: Még lehetsz.
0: Csak azért,
1: mert... Gondolod? Maradj bent egy picit adás után, elintézik.
0: Uram, atyám!
2: Jaj!
0: Na, ez Luca, egy darab üzenetre vagy, hogy legyen ingyen villogburgered ezután, ezután a megszólalás után.
2: Lehet, az most kihagyom.
0: Ezután a megszólalás után egy üzenet a villognak, szerintem te megleszel. Na jó, elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, utána pedig ötös fogat rovatunkkal zárul a mai adás. Tartsatok velünk!
3: Rádió Café. Van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Állj, állj, állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
8: Egy perccel múlt el 7:30, továbbra is a talpon állót halljátok élőben. Itt van velünk Luca is.
9: Hello!
8: És Bence is.
10: Csa-csa-csa!
8: És én is itt vagyok, de ezt már tudjátok, hiszen én mondtam. Nagyon...
9: Én mondtam
8: az iméntieket. Na, nem szoktunk ki, de nagyon köszi minden kedves hallgatónak, aki velünk van, és nagyon sok SMS-t írogat. Nem tudunk mindent beolvasni, de nagyon köszöntünk mindenkit. És egyébként az első adás, amiben jelen van Benedikt hallgatónk, kis őt is szeretettel köszöntjük hallgatóink körében. Most pedig ötös fogat rovatunk következik, ezzel folytatjuk.
0: Öt kiadóhely, három műsorvezető, egyetlen toplista, nulla objektivitás, egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a talpon állóban.
8: Nos, ötös fogat című rovatunkban, a mai adásban is, hiszen erről szól a rovat, egy ötös listát hoztam.
9: Wow, micsoda tényeket mondasz el megmagyarázva.
10: Én ilyet egyszer csináltam eddig, úgyhogy nagyon várom.
8: Az megvan, hogy most szól éppen a talpon álló karácsonyi zene.
9: Tényleg.
8: Valami most történt. És ez most vajon repeat-el szól, vagy megszól a vége főcímnél?
9: Boldog karácsonyt mindenkinek!
8: De örülünk nektek, kedves hallgatók, hogy itt vagytok velünk, és ezt a karácsonyt közösen élhetjük át. Na, megkeresem most...
10: Elkéstem.
8: Na jó, várj, tudod, mit leveszem? És úgy is szólalattunk egy másik zene. Ez most így végtelen mennyiségű technikai hiba.
9: Ne, ez folytatódik a karácsony.
8: Na jó, oké, most megjöttünk. Most nem szól a karácsony, ugye? Remek. Jó, oké, és ez a mai adás több sebből is vérzik, de nincs ezzel baj. Szóval akkor...
10: Bocsánat.
8: Nem, majd <Bence. gül> Kezdjük előről akkor. A mai ötös fogat rovatunkban meglepetés szerint egy ötös toplistát hoztam. Nyilván meglepődtetek volna mindnyájan, hogyha nem tudom, egy tárnyalókát hoztam volna ötös toplista helyett. Az első kérdésem, amivel ezt így felvezetném egy kicsit, az lenne hozzátok, hogy ti mennyire szoktatok ilyen internetes hírportálokat fogyasztani.
9: Szoktam.
10: Sajnos, vagy nem sajnos, nekem a social media lett ez a felületem.
9: De amúgy igen, én, nekem is abszolút, mert most már áttértem, hogy bekövettem a hírportálokat, és social médián látom, hogyha valami nagyon érdekes cikk van, akkor rákattintok.
8: Na, se hát nem figyeltem, hogy mondtatok éppen, de bizt gondolom, hogy igen. Szóval...
10: De valami jót nézel közben?
8: Nem, az SMS-t olvastam még az egy a korábbit. Ja. Meg még egy kicsit nézegettem a kommenteket.
9: Hogy nagyon szeretünk, Peti, te vagy a legjobb, ezt olvasgatja.
8: Igen.
10: Én írtam.
8: Ezt írta nekem csak anyukám. Egyszer kaptam ilyet az általános iskolai ballagásomon, ezt vinneltem azóta, hogy a felolvasom hosszabb pillanataimban. Na, szóval, hogy igen, fogyasztjátok ti is az online hírportálokat ezzel rá, és mennyire vagytok megelégedve ezekkel? Ez lenne a kérdés.
10: Az online hírportálokkal?
8: Igen, úgy általánosságban.
10: Hát, nagyon nehezett kérdezem.
9: Igen, egyébként erre nehéz így válaszolni, de van egy kifejezett, amivel megvagyok.
8: Na.
10: Igen, nekem is van, tehát így tudnék egy
8: jó, ilyen... Jó, és a vadhajtásokon kívül?
10: Tudnék egy ilyen tier listet felállítani a hírportálokból, és most nem, és most politikai oldalaktól függetlenül is.
8: Én másképpen nem is feltétlenül arról gondolok, hogy most itt melyik, mert ugye a top 5 legfideszesebb és legfiszásabb híroldalt hoztam el. Nem erre gondolok, hanem hogy úgy általánosságban az online, magyar online újságírás egésze, úgy így hogyan viszonyultak ehhez, mondjuk a nyomtatott hírekhez, nyomtatott sajtóhoz mérten. Nyilván nem nagyon olvasunk már újságokat, de hogy régen megvolt egyfajta stílusa a nyomtatott sajtónak, amikor híreket olvastál, tudtad, hogy mire számíthatsz. Van egy másik típusú újságírás, ami online történik, és ez érdekel, hogy ez ehhez milyen viszony köt titeket. Tele van a tökötök a clickbaitekkel adott esetben, vagy éppenséggel
9: hát
8: túlszenzáció hajhász.
9: Vagy... Igen, de én nem olyanokat fogyasztok, ami annyira clickbaites vonalra ülne rá, hanem inkább ilyen tényszerű közlések. Az, ami meg kifejezetten tetszik, az szerintem az, hogy online nyilván nagyon sok témáról, nagyon sok rovat van, tudsz olvasni, és megtalálod azt, hogyha csak ilyen szórakoztató híreket keresel, megtalálod ott akkor a te műfajaidat is. Hogyha valami komoly a politikait, akkor azt is elolvasod. Meg van ugye külföldi hírek, meg vannak saját magyarországi hírek is.
10: Azt a részét, azt nem szeretem az online újságírásnak, amikor ténylegesen az történik, hogy valójában csak fordítanak. Tehát, hogy az a hír lehozza, most mondhatunk bármelyik portált, mert gyakorlatilag mindegyik csinálja, hogy utána zárójelben ott van, hogy egyébként ezt a Fox News írta ezt a cikket, és csak lefordították ezt a cikket, hát hogy mi történt Amerikában, vagy hogy mi történt Izében, és hogy így valódi újságírás ilyenkor nem történik, hanem csak fordítunk és stilizálunk. Azokat a cikkeket szeretem én is online elolvasni, amik egyébként megjelenhetnének nyomtatott formában is.
8: Igen, egyébként vannak azok a fajta hírek, amiket így végigolvasom, hogy na ez hogy összetett a portál, majd a első három bekezdés végén ott van, hogy írja a TMZ, vagy írja a CNN. Köszönöm szépen. Tehát akkor eddig a CNN hírét olvastam, csak lefordítottátok nekem. Na, engem egyébként alapvetően az online híroldalakkal én úgy általánosságban szerintem inkább meg vagyok elégedve, mint sem, viszont van egy dolog, egy jelenség, ami engem iszonyatosan zavar. Ez pedig az, hogy vannak olyan kifejezések, olyan szavak, amik az az érzésem, hogy minden nap alsó hangon 10 hírbe benne vannak. És ezért aztán összegyűjtöttem most a top 5 legirritálóbb újságírói fordulatot, amit egyébként szerintem senki nem használ, és nem is kellene használni, mondjuk élőszóban nem is használjuk, de hogy az interneten sem kellene használni így hírekben, meg semmi, mert rémunalmasak, rémidegesítőek, és az az érzésem, hogy manapság nem telik el úgy hír, hogy ezek ne kerüljenek bele legalább egy cikkbe, vagy legalább egy szövegbe, ami, vagy egy legalább egy címbe, vagy ezt mondtam az előbb, cikket vagy címet mondtam?
9: Nem tudom, mindegy.
8: Szóval, hogy nincs olyan nap, hogy ezek ne kerüljenek be valahova. Úgyhogy ezek egyszerűen elképesztően idegesítenek, ezért ezeket hoztam most nektek.
10: Hajdú B. István középütt-szerű szavak jönnek csak online cikkekből?
8: Az megint más az, amikor Hajdú B. azt mondja, hogy bent középütt jönnek neki segíteni. Az azért más, mert az ő szavajárása. Tehát az valami, amit ő használ, ő kialakított.
10: És utána már mindenki ezt használja. Tehát a teljes magyar sportkommentátori szakma most már a középütt kifejezést használja a középen helyett.
8: Igen, de hogy ott annak úgy van egy ilyen jól látható útja ennek. Igen, a szakma egyik legnagyobbika használta, és akkor így elterjedt. Rendben. De hogy annak úgy van egyfajta kicsit választékos, de hogy az nekem úgy ad, míg ezek, amiket most hoztam, azok pedig nem. Úgyhogy a top 5 legirritálóbb újság, hogy beszélgessünk konkrétakról is, a top 5 legirritálóbb újságírói fordulat listámon 5. helyen végzett a felrobbantotta az internetet. Kifejezés. És ez általában, tudjátok mi, egy Facebook csoportban, ami amúgy nyilvános, van egy poszt, amire a szokásos 40 helyet most 600 45. reakció érkezett. Nem 600, de a csoportban vannak 80. 60 ezeren. És kirakott valami 600-a reagált, és esetleg pár ember megosztotta, és még az is lehet, hogy TikTokon volt egy darab reakció videóra. És ezt hogyan hozzák le az újságot? Felrobbantotta az internetet.
9: De ezek a nagyon hangzatos felütések, ezek tipikusan clickbait címek. Tehát, hogy ezek címekbe használják azért, hogy minél többen rá kattintsanak. Ilyenek fognak következni.
8: Nem csak ilyenek, inkább én kifejezem, van többféle, van clickbaites is, de ezen ki vagyok, mert szerintem nincs olyan dolog, amire valóban azt mondhatjuk, hogy felrobbantotta az internet. Tudod, mi az, ami felrobbantotta az internetet? A Labubu, az mondjuk felrobbantotta az internetet, de már az Italian Brain Rotra, mert az előző adásunkban hogy ezekről beszélgetünk, az Italian Brain Rotra sem mondanám, hogy felrobbantotta az internetet, mert egy bizonyos szegmensébe. Ha azt akarom mondani valamire, hogy felrobbantotta az internetet, ahhoz az kell, hogy mindenki, aki internetet használ, azzal szembe jött, és így sokkolt, hogy micsoda? Tehát mondjuk, ha a 9-11-es terror támadások idején lett volna ilyen szintű a social media, mint ma, azt gondolom, valóban ez nem volt egy szép példa, de hogy mondjuk egy ilyen jellegű történelem formáló esemény, ugye ez rosszul jött ki, egy ilyen jellegű történelem formáló esemény következik be, az mondjuk mondhatjuk, hogy igen, az felrobbantotta az internetet. Ott akkor csak az folyik a csapból is. De egyébként nem, az, hogy Opitz Barbie kirakott egy új fürdőruhás képet, az nem robbantotta föl az internetet. Az valami egészen mást robbantott föl a Sonnak a szerkesztőségében.
10: És akkor megengedőbb, vagy még elítélőbb vagy azzal a kifejezéssel, hogy felrobbantotta az Instát Justin Bieber, vagy David Beckham, vagy Sabrina Carpenter,
9: nem ugyanaz.
10: Amikor kitesz egy képet, és azzal megdönti, mert ezeket is most már mérik.
8: Azzal megengedőbb vagyok.
10: Felrobbantotta az Instagramot azért, mert egy óra alatt Guinness rekordot döntött azzal, hogy hányan lájkolták be az ő képét.
9: Igen, de most őszintén, igen. Hogyha már így kezdődik egy hírnek a címe, akkor én már el sem olvasom, tehát hogy akkor ez érdektelen dolog, mert valószínűleg valamire csak fel akarják hívni a figyelmet, és a legvalószínűbb az, hogy ez egy olyan dolog, ami nem robbantotta be az internetet.
10: Sőt, Luca, hát amit mondasz, ez a legjobb. Tehát, hogyha felrobbantotta volna az internetet, akkor nem cikkből kéne megtudnom, hogy felrobbantotta az internetet, mert akkor tudnám, hiszen használok internetet, tehát eljutott hozzám. Tehát tudod, ez valami híres ember, nem? Tehát a híres embereket azokat felismered, és nem kell megkérdezned, hogy híres-e, mert onnan tudod, hogy híres, hogy tudod, hogy ki az.
9: Igen.
8: Jó, csináljuk azt, hogy minden pontnál mondunk egy példát, hogy minek kéne történni ahhoz, egy fiktív példát, vagy akár egy megtörtént valamit, minek kéne történni ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy igen, ez a kifejezés, ez megállta a helyét. Tehát szerint nálatok mi a felrobbantotta az internetet?
9: Én ezt nem használnám, ezt a szófordulatot, mert ez már annyira elcsépelt a Blik-től.
8: De mi az, amire azt mondod, hogy valami történik a világban, és arra, az tényleg az arra lehetne mondani, hogy na ez felrobbantotta az internetet.
10: Szoboszlai Dominik,
8: Szoboszlai Dominik,
10: például Szoboszlai Dominik és a ruhája, az felrobbantotta a magyar internetet. Hát
8: a magyar internetet,
9: ez kicsit ilyen bulvár irányba kell elmenni ehhez a szóhoz használathoz, az illik inkább hozzá.
8: Kiderülne, hogy Diana hercegnő még él, és kirak egy Facebook posztot. Erre mondanám, hogy felrobbantotta.
9: De ezt
8: mert akkor nincs az internetnek olyan szegmense, ahova nem jutott volna el, az egy ilyen kaliberű.
9: Egy tényfeltáró cikk, vagy nem tudom, írás, az biztos, hogy nem használja ezt a szót.
8: De ez nem egy tényfelt, most nem a tényfelt, arra azt mondom, hogy ő posztolna egyet, mert kiderül, hogy még él. Vagy Michael Jackson kiderül, hogy még él. Csak elment egy lakatlan szigetre egész eddig. És posztolna egyet, az tudom, az felrobbantaná az internetet. Az tényleg azon, hogy az nem a magyar internet, nem az Instát, hanem a teljes internetet. Egy ilyen kaliberű dologra lehetne mondani.
10: De tényleg posztol egy selfit Mihály Schumacher.
8: Na,
10: az is szintén. Az felrobbantja az internetet. Igen.
8: Na, az igen, valid igen. Lenne. Jó. Jön a következő, negyedik helyen végzett a top 5 legirritálóbb újságírói fordulat toplistámon, a megtörte a csendet. Ez...
10: Mihály Schumacher megtörte a csendet.
8: Igen. 3 napja nem nyilatkozott a szakításáról a való világ szereplő, majd kiposztolta, hogy ez most nehéz. Megtörte a csendet a magyar sztár. Élete legkeményebb időszakán megy keresztül. A megtörte a csendet a számomra egy olyan fordulat, hogy így viszket a tenyerem tőle. Ez annyira elcsépelt, és annyira sokat használjuk, és nem is feltétlenül a clickbaitség miatt, hanem úgy általánosságban nem feltétlenül használod, nem tudom elképzelni.
9: De már az is, hogy megtörte a csendet, megszólalt sok idő után, mit tudom én, tehát hogy ezek olyan kifejezések, amik arra engednek szintén következtetni, mint amit az előzőre is mondtam, hogy egyszerűen ez csak valamit eltúloz akarnak közölni egy bulvár hírt, ez egy bulvár hírek nem címében szokott általában feltűnni.
10: Meg csak azt a csendet törte meg, amit a cikk írója elkezdett érezni. Tehát, hogy ő kezdte elérezni a megszólalás hiányát, ezért lett az csend. Szóval, hogy ezek ilyenkor általában nem csendben maradnak, hanem csak így nem beszélnek, de ez nem feltétlenül egy szándékos csend. Viszont mivel én azonnal választ akarok kapni, ezért ezt úgy érzem, hogy akkor ez egy szándékos csendben maradás, amit majd meg kell törni.
8: Közben pedig csak egy kitalált, hogy jó, erről most azért az első 2-3 napban azért csak nem beszélek, mert ezt mondták nekem a tanácsadóim, mondjuk, és ez ennyi valójában.
10: Hát vagy csak úgy élem az életem. Vagy tehát, hogy így nem úgy gondolkodom, hogy így, na hát akkor most rácsörgök a Blikre, vagy a 444-re, vagy a Telexre, hogy nekik adjak egy interjút, hanem így, történt velem valami, ok. És igen, meg vagyok vele.
8: És sokszor emögött az van ráadásul, tudod, hogy nincsen meg az, hogy miről írjunk. Oké, történt a Győzikével múltkor ez a valami, hívjuk már fel a Győzőt, kéne erről még írni, ebben még van egy cikk. Jó, rendben, hívjuk fel a Győző, mi volt itt? Hát figyeld, az történt, hogy oké, rendben, megtört a csendet Gáspár Győző. Mint a Gáspár Győző kiárt volna a főtérre egy ilyen megafonnal, és elkezdett valaki vele, hogy emberek, most azonnal a fecskék az égen álljanak meg, olyan mondani valóma, hogy ettől magatok alá piszkítotok. Kicsit ez van abban, hogy megtörte a csendet. Igen, itt most kiállt a határba és elordította magát. Nekem ez a megtörte a csendet. Jó, oké, példa, mire lenne azt, lehetne azt mondani valid módon, hogy megtörte a csendet?
9: Még mindig nem használnám, de hogyha nagyon kell példát mondani, akkor azt mondanám, hogy mondjuk P. Diddy megtörte a csendet. Sok idő után
8: hogy akkor ő a botrányáról hogy, megszólal.
9: Igen, hogy mi is volt itt a háttérben, és bevallotta.
8: Vagy mondjuk, most ugye a választás után elég sokáig nem nyilatkozott mondjuk a volt miniszterelnök, és mondjuk Orbán Viktor megtöri a csendet, az mondjuk egy mondható valami, mert tényleg az, hogy ott tőle nagyon sokan várták, hogy megszólaljon, és az egy valódi, nem csak egy mesterségesen generált csend, hanem sokan, akik az ő oldalát kedvelik, az ő iránymutatását várják, szerették volna, hogy megszólal, és nagyon sokan nem szólalt meg, és akkor ő megtöri a csendet. Ebben az esetben mondjuk oké. De ennek ellenére mi arra használjuk, hogy Gáspár Győző megtörte a csendet, a Roma, Rómeó és Júlia valójában nem kerül elkészítésre. Hát igazán.
10: De 10% kedvezményt kapnak egyes burgerből.
8: Igen, ha bemennek a villogba. Harmadik helyen végzett a top 5 legirritálóbb újságírói fordulat listámon, ezzel bronzérmet akaszthat a nyakába. A csattanós választ adott.
9: Ezt nem is nagyon hallottam.
8: Én ezt rühellem. Egyszer régen volt már egy lista, amiben behoztam, hogy én mennyire gyűlölöm, amikor azt mondja valaki, hogy elcsattant egy csók. Nem, átdugtod a nyelvedet a másiknak a szájába. Nem volt az, hogy hú, halljátok a Margit szigeten éjszaka, a zenélőkú csodálatos fénye mellett mi van? Ott smároltak, hallottad, ott volt a bokor mellett. Még egyet, hallottad? Nem csattan a csók. És ezért ezt utálom, ezt a kifejezést. És a csattanós válasz az nekem kicsit ilyen. Mert tudod, itt az van, hogy valaki mondott egy középszerűt valakinek. Ezután azt mondta más, hogy tudod, neked meg az anyádat. És akkor erre jön a cikk, csattanós választ adott, és általában ilyen kaliberű dolgokra érkezik a csattanós válasz. Ami a legkevésbé sem csattam, még annyira sem.
10: Biztos, hogy nem a hangzókkal van neked problémád ezekkel a szavakat illetően?
8: Mármint?
10: Hát a csattanós csóknál is, meg a csattanós válasznál is nem az a gond, hogy így túlságosan sok, tehát hogy kimondani nehéz ezt. Egy csattanós válasz, ilyen sok nyál, meg sok nyelv gyűlik itt össze.
9: Nem érti, mire gondolsz.
8: Szintén nem értem, mert mire gondolsz, hogy neked miért gyűlik össze nyál a szádban
10: csattanós válasz. Rossz kimondani azt a szót, hogy így csattan.
8: Szerintem
9: nem
8: jó,
9: tetszik a hangzás.
8: Történik egy csattanás, miközben mondod.
10: Ez egy hangutánzó szó?
8: Igen, vagy egy ilyen hangulat festő. Néha nem, mert a csattanás az nem egy hangulat. Ja, jó. Lehet, hogy nem kéne belemennünk a nyelvészkedésbe. Na mindegy is. Szóval titeket ez nem irritál?
9: Én nem is nagyon láttam egyébként még ilyet írva. Szintén azt tudom mondani, hogy ezt is bulvár felületeken tudom elképzelni.
8: Ezt jól érzed, Luca, hogy ez a lista miről szól nagyjából? Tehát, hogy...
9: Most így a harmadik.
8: Így a harmadik.
9: Nem, amúgy.
8: Hát
9: ezt nem mondtad, hogy bulvár cikkeket elemzünk, vagy nem bulvár, csak bulvár.
10: Nem. Én azt el tudom képzelni, hogy nem tudom, csattanús választ adott Roger Federer az őt kritizáló újságíróknak. Szokott ilyen lenni sportnál is, és nyilván
8: de ez a kifejezés miatt tűnik bulvárnak.
10: De én ezt nem adom meg, mert néha nekem tud tetszeni egy csattanós válasz.
8: Az a csattanós válasz, hogyha az van, hogy valaki mond egy oltást, és valaki mondjuk nem tudom, egy olyan oltással szól vissza, hogy ilyen négyszer viccesebb, mint az első. Erre tudom azt mondani, hogy oké, ez egy csattanós válasz, de ez ilyenekre a Roger Federer csattanós válasz. Ezt én nem szeretem. Ja, így már viszont más a kérdés.
10: Mondtad, hogy hozzunk példát. Nekem például, és nem is a Roger Federer de lehet, hogy azért jutott eszembe, mert a Nadalnak volt erről egy jó példája, aminél én, ha én írtam volna a cikket, akkor miattad elkerülöm, de írtam volna azt, hogy csattanós válasszal reagált Rafa Nadal a újságírónak, amikor feltették neki azt a kérdést, hogy szerinte okése, hogy a férfi teniszezők többet keresnek, mint a női teniszezők, amire arra, azzal a kérdéssel válaszolta Nadal, hogy nem tudom, az okés, hogy a női modellek többet keresnek, mint a férfi modellek. El kell fogadni, hogy vannak bizonyos szakmák, amikben másfajta teljesítmény alapján másfajta díjazás jár. Erre azt gondolom, hogy ez egy csattanós válasz volt.
8: Ez egy csattanós válasz. Na ezt adom. Tehát ezt adom.
10: Hogy így szerintem ennek van helye. De az tényleg, hogy egyszerűen válaszolt, az nem, nem lesz csattanós.
8: Az nem csattan sehova.
9: Figyelem felkeltő ez a cím, hogyha így kezdesz.
8: Ez így van. Kevés időnk van már hátra, úgyhogy ismét egy bulváros jön, majd pedig az Ultimate első hely. Előbb még a bulváros a második helyen. A top 5 legirritálóbb újságírói fordulat második helyen végzett nálam legalábbis a Curtis, Majka, akárki kifakadt. Amikor valaki, egy, tudod mi, egy gennyes kelés, az kifakad.
9: Nem, de azért én ezt a szót használom.
8: Jó, oké, akkor tudod ki, egyetlen egy, és most akkor a példával kezdjük. Egyetlen egy olyan esemény történt a magyar média történelemben, ami valójában kifakadás. Bocsánat, kettő. Az egyik, amikor Damu Roland szétrúgta a paravánt a halatortámban. Na, az egy kifakadás volt. A másik pedig, amikor Paudics Béláról azt hozták le, hogy ő letagadta a lányát, és a mokkában pedig elkezdett írdatlanul káromkodni. És akkor mondták, hogy neki, hogy Béla, ez egy reggeli műsor. Reggeli műsor, szarok bele, így, vagy ez ment az élő adásban. Szóval ez a kettő, amire valid módon lehet használni a kifakadt szót. De most, amikor olvasom, hogy Curtis kifakadt, és valójában ilyen kaliberű dolgokra írják, hogy hát ezzel én nem értek egyet. És ő kifakadt.
9: Ezzel én nem értek egyet, mert szerintem a kifakadás az nem olyan erős kifejezés, mint amit mondjuk Damu Roland csinált, és azt nem így nevezném, hanem a kifakadás az pont, hogy csak egy kicsi hiszti. Tehát van ennek fokozatossága, ennek a szó magában szerintem nem olyan erős kifejezés arra, hogy mondjuk egy kiakadást nevezzünk, vagy nevezzük meg a kiakadásban.
8: Na, ebből az elégből most lett elegem, teljes. Ez egy kifakadás. De ez... az, hogy ezt mondom, hogy jó van, akkor mindegy, csináld, akkor mondd ezt a véleményt.
9: Nem, a kifakadás, ez szerintem ilyen kis panaszkodás és hiszti is. Én szoktam ezt használni. Anélkül,
8: ez
9: hogy
8: kifakadás.
9: A világ... Igen, szerintem. Anélkül, hogy a világ legnagyobb gondjait élném át, vagy mesélek valakiről valamit, aki valamiről kifakadt, és nem a világ legnagyobb gondjait élte át. Szóval szerintem ez a kifakadás az nem feltétlen a ilyen legtúlzóbb dolog, amikor kiakad egy ember.
8: Nekem a kifakadás az egy ilyen robbanásszerű valami, hogy Anna, sokáig gyűlt bennem a harag, sokáig gyűlt bennem az elégedetlenség, és egy ponton túl már nem bírom tűrtőzhetni magam. Eddig a társadalmi normák meg a viselkedési etiket miatt én nem tettem, na de most már elegem lett. És ez akkor fölállok az eljegyzési vacsorán, és elküldöm az anyjába az apóst. Ez egy kifakadás, mert a kifakadás számomra ez, hogy gyűlt, fúj, jött a lufi, egyre nagyobb lett és kidurrant. Ez a kifakadás nálam, de lehet, hogy igazad van.
10: Én még ott vagyok leragadva, mert pont Curtis és Majka után említetted, hogy a gennyeskelés szokott kifakadni, hogy vajon ő egy új rapper vagy hip-hop előadó, akit én még nem ismerek. Látok magam előtt pogány induló feed gennyeskelés kollabot még.
8: És Ótvarpest is ott van valahol.
10: Pontosan, szóval én engem elvesztettetek ennek a megszólalásnak az elején ezzel.
8: Akkor hát egyetlen egy pont maradt, ez pedig a számomra mindenképpen az első helyet éri. Top 5 legirritálóbb újságírói fordulat listám első helyén az ágyba bújni kifejezés szerepel. Gyűlölöm az ágyba bújni kifejezést. Az ágyba búj, tudod ki bújik ágyba? Egy kedves, cuki, macival a kezébe a 6 éves Istvánka. Ő ágyba bújik, bemegy, magára húzza a takarót, elénekli neki a jó éjszakát dalt az édesanyja, miután megitt a kakaót, és szundít egyet. Esetleg ágyba bújik még mondjuk a nem tudom a 10 éves Gossip Girl a rózsaszín kis pizsijébe és a rózsaszín habos-babos ágyikójába, aki is egy ilyen main karakternek érzi magát egy főszereplőnek, és aztán magára húzza a takarót, és teátrálisan elszundít. Erről is eszembe jut, hogy
9: mit mondaná helyette?
8: Ágyba bújik.
10: De akkor mi írja azt, hogy töcsköltek? Vagy mire gondolsz?
9: Tehát mondjuk nem
8: ment a figi-figi. Ezzel egyből. Nem, de semmiképp se ágyba bújtak. Nem,
9: ez a legpolkorrektebb kifejezés, amit
8: ez
9: erre tudnak.
8: Ez nem polkorrekt, ez egy hazugság. Nem ágyba bújnak. Ott van két ember, művelnek valami állatias dolgot, miközben testnedvek vannak mindenhol, és aztán erre képesek vagyunk azt mondani, hogy ágyba bújnak. Ami egy ilyen jó gyerekek. Ilyen hangulatú szót vagyunk hajlamosak mondani arra, hogy az az akasz ki az állkapcsod, és mondd, hogy egy vadállat vagyok.
9: Olyan, nagyon rossz helyen járunk itt az adás.
10: De rendben van veled az elmúlt hetekben?
8: Elég gyakran kellett olyanok ágyba bújnom, akikkel nem akartam, csak ebből fakad a frusztráció.
10: Igen, meg nekem az jó gyerekekről is valójában az akasz ki az állkapcsod szokott eszembe jutni, de ez lehet, hogy én vagyok sajnos ennyire.
8: Na de azt mondjátok meg nekem, hogy titeket ez nem zavar, hogy annyira távol van egymástól az ágyba bújás használatának az eufemizmusa.
9: De mondom, akkor
8: és
9: mit
8: a valódi cselekmény.
9: Használnál helyette?
8: Lefeküdtek.
9: Hát ez nem olvasná el senki.
8: Ezért kattint valaki, nem?
9: Tehát az, valaki azt hiszi, hogy tényleg valakit ágyba bújtattak.
8: Annyiféle különböző szinonima van erre. Mókás, kevésbé mókás, komoly, latinos, orvosi, hétköznapi. Nagyon sok kifejezés van, de az ágyba bújásnál rosszabb szerintem nincs.
10: Jó, igen. Ez szerintem tényleg egy picit így megmaradt pár évvel ezelőttről, hogy egyszer valaki, ez picit modoros, nem? Tehát inkább
8: modoros,
10: az van, hogy modoros,
8: igen.
10: Hogy ágyba bújtak, mert tényleg attól függ, hogy milyen hangvétele a cikknek, lehet azt is írni, most nyilván én is ilyen képzelőben, vagy ilyen elképzelt cikkeket, hogy most bevallotta XY színésznő, hogy a Z című film során szexelt filmbeli partnerével.
8: De hát az, hogy ágyba bújtak, hát nem ágyba bújtak, nem, az ágyba bújásnál a kis hálósipka ott van a fejeden esetleg talán. Nem, őt föltették a mosógép tetejére, és aztán pedig onnantól kezdve egészen ment a reszelés hajnalig. Nem ágyba bújtak tündérporos csillámot.
10: Nagyon hangzikos ember vagy, Peti.
9: Igen, meg említeném, hogy 12-es korig ez a műsorunk.
8: Ja jó, akkor ágyba bújtak. Ez volt már a Talponálló. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Nagyon elbeszéltük az időt, csak rövid elköszönésre van időnk. Talponálló Rádiót kell követni Instán, hogyha szeretnétek, mert nem muszáj, de azért így adnánk. Illetve a Talponálló Spotify adát is keresétek szeretettel, mert mi azzal készítettük számotokra. Köszi, hogy itt voltatok ma. Köszi, Bence, hogy itt voltál. Várunk.
10: Köszönöm szépen. Pénteken
8: is, mert pénteken Luca nincsen, ellenben Bence itt lesz, úgyhogy most már Bence is kisegít bennünket, meg egyszer még lehet, hogy Zoli felül is hallunk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
9: Sziasztok!
10: Hello.
11: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four!
0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.

0: életmóddal megelőzhető, vagy jelentősen késleltethető lenne. Arra is rámutattak, hogy Magyarországon nincs átfogó demencia stratégia, és mivel itthon nem minősül fogyatékosságnak, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Ismét drágult egy kicsit a benzin. A 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei teszthet hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Idén már mintegy 2 milliárd forintos bírságot szabott ki a GVH. Az összeg már landolt is a központi költségvetésben. Azt is kiemelték, hogy mindemellett a Temu legalább 882 millió forint, az About You pedig mintegy 500 millió forint kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak a versenyhivatal eljárásai nyomán. 6 új kartel eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhőátvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Sugar.
1: Ups, ups, ups. Sziasztok, ez a Balance című műsor itt a Rádió Café 98-on, én Czoller Andi vagyok. Az elmúlt hetekben diabetológus orvossal, illetve a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnökével jártuk körbe, hogy mit jelent cukorbetegként élni, milyen rizikófaktorokról érdemes tudnunk, hogyan jutunk el a diagnózisig, illetve hogy mennyire fontos a teljes életmódváltás. De ez igazából tulajdonképpen nem csak a cukorbetegeknek, hanem nagyjából mindenkinek. Ma este dr. Kiss Zsófia, belgyógyász, diabetológus, immunológus a vendégünk, akivel a diabéteszen túl egy kicsit tágabban is megnézzük majd, hogy hogyan működik a szervezetünk, milyen tüneteket, testérzeteket kell figyelni, illetve komolyan venni, és mikor kell szakember segítségét kérni. Szervusz, jó estét kívánok neked!
2: Jó estét!
1: Ha én azt mondom neked, hogy én egészséges vagyok, akkor azt elhiszed? Mint orvos?
2: Én mindig mindenkinek elhiszek mindent, őszintén szólva, mert én azt azért megtanultam, hogy a betegnek igaza van, vagyis hát muszáj rá figyelni. Akkor még megkérdezem, hogy miért jöttél hozzám. Tehát, hogyha egészséges vagy, akkor miért vagy nálam? Mi az a tünet, ami oda vezetett?
1: Hogy így, nem tünet, hanem mondjuk így is akarok maradni.
2: Aha, tehát, hogy akkor ez mondjuk egy ilyen prevenciós találkozó ebben a történetben. Hát akkor megkérdezgetem azt is, hogy akkor mikor volt utoljára laborod, mikor volt utoljára olyan fajta mondjuk képalkotó eljárásod, egy tüdőszűrés, akár egy hasi ultrahang, nyakér ultrahang, dohányzol-e, egyéb más káros szenvedélyek vannak-e, családban valamilyen fajta olyan betegség előfordult-e, ami egyébként akár egy genetikai vagy családi halmozódást mutató történet tud lenni, és akkor ebből azért nagyon könnyen ki tudjuk karikírozni, hogy igen, hogy ez az egészség egy másfajta egészség.
1: Hát esetleg. Szinte biztos vagyok, hogy azonnal kiderülne, hogy azért ez nem igaz rám, hogy én egészséges lennék, de pontosan ahogy így elkezdted ezt sorolni, hogy amikor úgy érezzük, hogy jól vagyunk, akkor azért lehet a mélyben lappangóan ez az életünkben, nem?
2: Lehet mindenféleképpen. Én amúgy attól óva intenék mindenkit, hogy állandóan azt keresse, hogy hol lehet baj, meg mondjuk abban az úton élni, hogy nekem most itt biztos lesz valami, és akkor keressünk valamit, és abban aki keres, talál. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos egyébként az időről időre elvégzett szűrővizsgálat, mert hogy az időben felismert betegség, akár egy daganatos betegség, egy cukorbetegség, bármilyen más krónikus betegség, időben felismerve sokkal nagyobb eséllyel kezelhető, vagy akár gyógyítható, mint hogyha már akkor fordulunk orvoshoz, vagy akkor kezelődik valaki, hogyha már tényleg tünetei vannak a betegségnek.
1: Erről fogunk a következőkben beszélgetni, de igazából az első kérdés az, hogy bennem kell, hogy felmerüljön, hogy elmenjek szűrővizsgálatra, vagy a házi orvosnak időnként fel kellene erre hívni a figyelmemet.
2: Hát én azt gondolom, hogy ezért mi már egy olyan világban élünk, ahol elég sok információnk van arról, hogy mi kell ahhoz, kinek mi javasolt. A háziorvos kollégák azért eléggé leterheltek tudnak lenni, ugye nagyon sok beteg, sokfajta olyan tennivalójuk vagy megkeresésük is van, ami akár azért az ő figyelmüket meg fókuszukat szórhatja, biztos nem fog a részükről érkezni, vagy szerintem nagyon nehéz ezt elvárni bármelyik családorvos kollégától is, hogy küldjön egy olyan üzenetet, hogy hát kedves páciensem, azt gondolom, hogy az idő eljött, gyere be, nézzük meg, hogy mi van. Tehát azt, hogy időről időre az ember elmenjen vérvételre, hogy mondjuk elmenjen mammográfiára egy nő, hogy elmenjen a női szűrővizsgálatokra, hogy a férfiaknak, ha tetszik, ha nem, akkor is van a férfi vizsgálat, urológiára el kell menni, ugye prostata vizsgálatra el kell menni. Ezek azt gondolom, hogy kellene, hogy az ember egészségtudatossági képében ott legyenek, és ezzel éljünk, és gondoljunk rá.
1: De van egy időbeni határ, hogy hány éves kor fölött érdemes ezzel ilyen tudatosan foglalkozni?
2: Hát alapvetően meg van határozva, vagy van finanszírozási protokoll is erre, hogy milyen gyakran engednek mondjuk úgynevezett tumormarkereket nézni, ugye, hogy milyen gyakran lehet akár elmenni mammográfiára, milyen típusú, akár csontritkulás vizsgálatra, hiszen az is mennyire jó lenne, ha időben megtalálnánk, hogy valakinek van egy csontritkulása, és nem akkor találjuk meg, amikor elesik és eltörik valamilyen, hogy ő neki csontritkulása van, de ezeknek valóban van egy időlimite, de benne a család orvos tud egyébként segíteni nekünk, hogy mik azok a vizsgálatok, amiket egyébként el lehet érni rutinszerűen, TB finanszírozottan, és mi az, amire esetleg nekünk kell saját önerőből finanszírozni, de alapvetően nem is nagyon tudok ilyen vizsgálatot mondani, hogy mi az, ami nem érhető el TB finanszírozottan, maximum a vizsgálatoknak a gépi ellátottsága tud egy kicsit változni.
1: Hát meg az időbeni kitoltsága.
2: Hát az időbeni kitoltsága mindenféleképpen nyilván, de hogyha valaki csak egy szűrővizsgálatra megy, akkor azt gondolom, hogy például mondjuk egy vastagbélszűrés, ami alapvetően azt mondhatnánk, hogy 50 év fölött, vagy akinek akár a családjában van valami neheztelő tényező, valami gyomorbélrendszeri tumor esetleg előfordul a családban, akkor mindenféleképpen érdemes 50 fölött elmenni, és akkor ugye ott jelzik, hogy mennyi az a csereszavatosság, ameddig egy ilyen vizsgálat mindenféleképpen azt mondjuk, hogy védettséget ad, vagy...
1: Hát főleg,
2: vagy
1: hogyha úgy megyünk el, mint ahogy én is most az előbb mondtam neked így viccből, hogy én jól vagyok, én egészséges vagyok, és így megyek el egy szűrővizsgálatra, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy 2 hónap múlva kapom meg az eredményt, vagy jövő héten, nem hiszem, hogy ez különösebben befolyásol.
2: Én is erre akarok kiukadni, tehát laborba azért viszonylag hamar el lehet jutni. Vannak olyan vizsgálatok, amik valóban időigényesek bekerülni, de miután ugye ez egy szűrővizsgálat, teljesen mindegy, hogy 4 hét múlva vagy 4 hónap múlva megyünk el, mert nem keresünk semmit konkrétan, ez csak egy alapossági vizsgálat vagy odafigyelés.
1: Te mit tapasztalsz a praxisodban, hogy már csak akkor jutunk el hozzád, ha ég a ház?
2: Ugye ez azért nehéz, mert hogy én ugye egy szakrendelőben dolgozom. Valószínűleg az én rálátásom a terápiára, a kezelése szélesebb a családorvos kollégáiknál. Én nekem könnyebb egy picit fókuszáltnak lennem, de a terápiás algoritmus, finanszírozási terápiás algoritmus az elején teljesen ugyanaz. Ugye a másik dolog, amit én, vagy szakterület, amit én végzek, az az immunológia, ami meg egy picit másképp van. Ott azt gondolom, hogy nagyon sokat nem tudják, még a kollégák sem, hogy kivaló immunológiára, és azért elég sok olyan beteget látok, aki nem feltétlenül egy klasszikus immunológiai beteg. Ebben ugye az a nehézség, hogy aki viszont klasszikus immunológiai beteg, csak 3 hónap múlva fog ezért eljutni a rendelésre, mert azt nézem meg, aki nincs jól leszűrve, vagy előszűrve ebben a történetben. És tényleg sokszor tapasztalom azt, vagy látom, olvasom a beutalón, hogy leírja a családorvos kollega, a beteg ragaszkodott ahhoz, hogy eljusson ide. Eljön a beteg, itt még nem jártam. Ugye megkérdezem azokat a nagy irányadó kérdéseket, ami egy immunbetegségben, ami felhívhatja a figyelmet, hogy valakinek egy autoimmunbetegsége van, szisztémás autoimmunbetegsége, és azok nem explorálhatóak. Tehát, hogy nem jön felszínre, hogy na most akkor itt tényleg ez lehetne itt a háttérben. Ennek tényleg az a hátulütője, vagy a hátránya, hogy az a beteg, akinek tényleg ott lenne a helye, és ilyet már azért láttam, hogy tényleg 3-4 hónap múlva jutott el hozzánk.
1: Amikor diabetológiai rendelésre érkeznek hozzád a betegek, akkor a protokoll az gondolom, hogy szabályozott, meg részben ugyanaz, de nagyon-nagyon hamar szétválik attól függően, hogy éppen milyen állapotban van az a bizonyos beteg, illetve hogyan kell utána foglalkozni vele.
2: Mit értesz protokoll alatt?
1: Hogy ha életében sosem volt diabetológusnál, akkor ugyanazokat a lépcsőket kell végigjárni a legelején, gondolom én.
2: Persze, tehát nyilván ugye az, hogy az egy történet, hogy valaki odajön és magas a cukra, ez egy tünet.
1: Hát ebben is ugye vannak szintek.
2: Egyrészt vannak szintek, ugye a kezelés is attól függ, hogy mennyire magas ez a cukor, meg hát azért ez nagyon gyakran egy komplex történet. Tehát, hogy a cukorbetegség mellé jön mondjuk egy magas vérnyomás, egy vérzsír szint elcsúszás is, ugye egy magasabb koleszterin, triglicerid szint, tehát hogy azért ezek így komplexül kell, hogy kezelődjenek, ezeket komplexül kell néznünk, keresni a laborba is, végig gondolni, végig kérdezni, tényleg a családot is végig kell kérdezni, hogy ott bárkinek volt-e bármi, mert nagyon gyakran látjuk, hogy ezek ismétlődnek a családban, csak akár hamarabb fordulnak elő. Tehát még mondjuk a nagypapának csak 78 éves korában jött elő a cukorbetegsége, addig mondjuk a szülőknek a 60-as éveikben, vagy az 50-es éveikben, addig a gyerekeknek már akár a 40-es éveikben elég előjön a cukorbetegsége, a zsíranyagcserezavara, a magas vérnyomás betegsége. Tehát, hogy ezek mind olyanok, amivel tényleg kell, hogy tudjuk. Tehát, hogy ne az legyen, amikor már mondjuk a szemész is azt mondja, hogy hát ott látom, hogy magának cukorbetegsége van, vagy látja, hogy magas vérnyomás betegsége van, mert a szemfeneki képen már láthatóvá válik, hanem hogy tök jó lenne, hogy amikor még mondjuk nem 180 a vérnyomása valakinek, csak mondjuk 150, akkor eljut hozzánk, vagy a cukra nem 12-es, hanem mondjuk 7,2-es, akkor jut el hozzánk, mert hogy a szövődményeknek a kialakulásának az esélye, igen, ugye sokkal csekélyebb.
1: Neked életminőségben is egy más szinten tartható utána a beteg?
2: Hát abszolút, nem mindegy, hogy nekem egyébként valami után kell futnom, vagy én tudom vezetni, vagy a beteggel együtt, ugye ezek krónikus betegségek, tehát a beteg együttműködése nélkül nem fog működni semmi sem. Tehát ez egy ilyen hosszantartó kapcsolat köztem is a beteg között.
1: És komplex, igen. Említetted ugye, hogy ez egy krónikus betegség a diabétesz, de azon túl krónikus, ez egy alattomos és hosszan elhúzódó betegség, tehát nagyon sokáig rejtve maradhat, csak úgy, mint mondjuk egy magas vérnyomás, illetve hát gondolom még számos más betegség.
2: A cukorbetegségnek több típusa van, erről szerintem már beszéltetek korábban is, illetve hát számos más helyen is mindig elmondjuk. Ugye ami a klasszikusabb cukorbetegség, vagy a gyakoribb, ne a klasszikus szót használjuk, mert ez így csacskaság a számból, de a gyakoribb cukorbetegség típus az úgynevezett kettes típusú cukorbetegség, ami egy ilyen nagyon összetett anyagcsel, vagy egy ilyen komplex kialakulást mutat, és ez valóban egy sokkal alattomosabb kialakulású, mert nagyon lassan emelkedik meg bizonyos ideig a vércukorszint. Tehát, hogy az egyik évben még csak 6-os, a másikban 7-es, tehát így lassan is adaptálódik hozzá a szervezet, megszokja. Aha. Ezért nem fog tüneteket okozni a betegeknek, ezért van az, hogy a betegek nem érzik meg azt, hogy bármi is lenne, mert nem az van, hogy az egyik hónapban 6-os. Két hónap múlva már 12-es, igen, vagy 18-as, ahhoz nem tud adaptálódni a szervezet, de az ilyen hónapok, évek alatti történő lassú emelkedéshez bizony tud az emberi szervezet adaptálódni, és ezért tud ez ilyen nagyon sokáig rejtve maradni, ha nem megy el valaki például laborba, mert a laborba fehéren-feketén ki fog jönni, így van.
1: Ha én tényleg egy kis tudatosságot viszek ebbe a dologba, és figyelem saját magamat, anélkül, hogy pontosan tudnám, hogy most 6-os, 7-es vagy 8-as a cukrom, mik azok a dolgok, amire mindenképpen érdemes figyelnünk?
2: Ez azért nagyon nehéz, mert a kettes típusú cukorbetegség esetében, ugye miután ez egy ilyen nagyon lassan kialakuló tünet együttes, nem biztos, hogy azt tudom mondani, hogy hát a cukorbetegségre jellemző klasszikus tünetek, fogyás, megtartott vagy fokozott étvágy ellenére sokat iszik, sokat pisil, ezek a klasszikus tünetek nem biztos, hogy megjelennek. Ugye a krónikus betegségre jellemző fáradtság, levertségérzés, most ha kimegyünk itt random módon, nem biztos, hogy itt este találunk 100 embert, akit most megtudunk, de ha most nappal kimennénk 100 embert, megállítanánk, szerintem 103-ban mondanák azt, hogy fáradtak, nyúzottak, tehát hogy nyilván ezt azért érdemes ebben egy picit óvatosnak lenni, nem minden mögött sejteni dolgokat, de hogy alapvetően azért azt gondolom, hogy ha valaki azt érzi, hogy az ő saját ritmusához képest ő itt valami megváltozott, akkor érdemes saját magunknak hinni. Tehát, hogy nyilván én orvosként persze el fogom tudni mondani, hogy ez a betegség járhat ilyen vagy olyan tünetekkel. Erre szoktuk azt mondani mi orvosok, hogy nem minden beteg olvassa a tankönyvet. Tehát, hogy nincsenek meg azok a klasszikus, vagy kicsit másképp vannak a tünetek, de ettől még ez van meg létező entitás, akár a cukorbetegségen belül is, és az, vagy akár bármilyen más betegségen belül is, és hogy ezen nekünk tennivalónk van, és kezelni kell.
1: Mennyire találkozol a praxisodban olyannal, hogy az emberek ilyen komplett öndiagnózisra jönnek, mondjuk akár úgy, hogy ugye rengeteg applikáció, meg okosóra, meg ezt mér, meg azt mutat, meg diagnosztizál, meg bármi ilyesmit, és ezzel a tudással érkeznek hozzád, ez mennyire jó vagy rossz?
2: Hát az, hogy jó vagy rossz, bizonyos szempontból rossz, mert az én feladatomat egy picit meg tudja nehezíteni, tehát azért sokszor látom azt, hogy a betegek szkeptikusan jönnek oda, mert ha bedob nekem valamit, és ezzel egyre gyakrabban találkozom, bedob egy olyan diagnózist, ami mondjuk a TikTokon, valahol most nagyon, nagyon felkapott diagnózis, és én egyből nem tudom azt mondani, hogy hát ez egy létező diagnózis, ahol egyébként ugye el is mondja a tartalomkészítő, hogy ha az orvosod nem hallott róla, akkor keresse egy másikat, mert ő nem egy felkészült orvos. Oh. Ugye ezekről nem fogom tudni meggyőzni a beteget, hogy a klasszikus orvosi értelemben ennek nincs validitása, amit ő mond, vagy ez nem így működik. Persze nyilván nekem is nyitottságot kell mutatni, mert attól még az, hogyha nem feltétlenül értek egyet a diagnózissal, attól a betegnek az egy panasza. Tehát ez egy panaszkör, amivel ő érkezett, amire ő megoldást keresett, vagy találni vélt az interneten, a szomszédtól, vagy bárkitől. Tehát nyilván nekem is el kell kezdenem azzal dolgozni, még ha nem is éleszek a megoldást, de keresni kell valaki olyan kollégát, akit azt gondolom, hogy tud ebben őnek is segíteni.
1: Igen, ez önmagában azért dicsérendő, hogy az ember, ha más nem, akkor egy ilyen platformról, de eljut oda, hogy foglalkozik magával, meg figyel magára, és esetleg a korábbiakhoz képest kiugró alvási vagy vérnyomásbeli dolgokat jelzi egy orvos felé.
2: Azért nyilván azt is vegyük figyelembe, és most itt nagyon nehéz, és próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, hogy senki se bántsak meg, de hogy azért gyakran látjuk, hogy nagyon gyakran pszichés megcsúszások vannak ennek a hátterében, de én se fogadnám el, ha valaki azt mondaná, hogy pszichés beteg vagy, ugye manapság valakire azt mondja, hogy pszichés betegenek nagyon sok negatív tartalma van. Nagyon óvatosan kell ezzel bánni, és ugye nyilván azt tudjuk mondani valakiről, hogy akkor pszichés, hogyha az összes valós fizikai, klinikai dolgot ezt ki tudtuk zárni ennek a hátterében. Igen. Tehát ez azért természetesen egy kizárási diagnózis. De azért nagyon gyakran tudjuk azt is, hogyha valaki annyira össze nem illő tünetegyüttesekkel jön, olyan színes klinikai képpel, olyan vélt diagnózisokkal, amik nem is ugyanazon a tengelyen működnek, hogy azt azért látjuk, hogy itt inkább egy pszichológus kollégának kellene a pácienssel foglalkoznia, de ezt nagyon nehéz átvinni egyébként.
1: Hát gondolom. És nem is akarok elkanyarodni ebben az irányba, sőt, most egy kis zenére elmegyünk, de utána specifikusabban egy kicsit foglalkozunk azzal, hogy a diabétesz környékén még mi az a dolog, amit páciensként, orvosként felismerhetünk, megtehetünk, új életmódot, hogy építünk fel magunknak. Úgyhogy hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a Balanszban dr. Kiss Zsófia belgyógyász, diabetológus, immunológus orvossal.
3: Havas Dóra vagyok, és nagyon örülök, hogy újra van Rádió Café.

0: Még ne menjetek el, a Balance magazin folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
5: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
6: Folytatjuk a Balance című műsort itt a Rádió Café 98-on. Ott hagytuk abba az imént dr. Kis Zsófia belgyógyász diabetológus immunológussal, hogy rátérünk kicsit részletesebben a cukorbetegségre, illetve arra, hogy például a cukorbetegség egy másik autoimmunbetegség, vagy bármilyen másik krónikus betegség kialakulásának kockázatát például növeli-e.
7: Az egyes típusú cukorbetegség az konkrétan alapvetően egy autoimmunbetegség önmagában. Ugye az autoimmunbetegségek elég széles spektrumon mozognak, de ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor tudom azt mondani, hogy vannak a szisztémásak, amik ugye a szervezet bármelyik sejtjét érinthetik, és akkor vannak a sejt vagy szervspecifikusak, és ilyen az egyes típusú cukorbetegség, ugye ami a hasnyálmirigynek az inzulin termelő úgynevezett béta sejtjeit érinti. És azt is látjuk, hogy az egyes típusú cukorbetegség egyébként gyakrabban tud együtt járni az úgynevezett gluténérzékenységgel, tehát a valós cöliákiával, és gyakrabban tud együtt járni az úgynevezett Hashimoto tireoiditisszel, tehát egy autoimmun pajzsmirigy gyulladással gyakrabban tud együtt járni maga a genetikai predispozíció vagy meghatározottság miatt. Ezért ezek gyakrabban járnak. Ez például azért is fontos, mert ha van, gondozunk egy egyes típusú cukorbeteget, akkor időről időre érdemes leszűrni őket ezekre a betegségekre is, még akkor is, ha nincsen egyébként mondjuk klinikai tünetük rá, de érdemes időről időre megnézegessük, hogy nincs-e esetleg ott a háttérben megbúvóan valamelyik is. Hiszen például ugye egy gluténérzékenységnek, egy cöliákiának ugye nagyon komoly diétás követelménye van, ugye teljesen ki kell iktatni a glutént a betegnek az étrendjéből, vagy a páciens étrendjéből, ezért borzasztóan fontos, hogy ezt tudjuk, hogy a betegünknek van-e ilyen, vagy sem.
6: A kettes típusú cukorbetegségre ugyanez érvényes? Nem. Ott is rendszeresen kell?
7: Nem, a kettes típusú cukorbetegség teljesen más, ugye más genetikai predispozíciója van, ott nem gyakoribbak egyébként.
6: De ettől függetlenül érdemes olyan párhuzamos vizsgálatokat csinálni, ami a más egészségünk más területeire hatással lehet?
7: A kettes típusú cukorbetegségre? Mindenféleképpen. Hát ugye ez az, hogy van-e ugye a kettes típusú cukorbetegség, már önmagában hordozhat egy nagyobb rizikót egy érelmeszesedés kialakulására. Ugye ezt is tudjuk, magasabb, ugye gyakran magasabb a vérnyomás, gyakran magasabb a koleszterin szint, és hát akkor már ott bizony ott van a szívbetegségnek, ugye az emelkedett stroke rizikó, emelkedett infarktus rizikó, ez mind-mind ott van. Ott van az, hogy mondjuk valakinek egy krónikus vesekárosodás, az elég gyakori egyébként a cukorbetegekben, a nem jól kezelt, vagy nem célértéken kezelt cukorbetegekben, teljesen mindegy, hogy egyes vagy kettes típusú cukorbeteg, de ugye volumenében gyakorlatilag az összcukorbetegeknek kb. 95% az kettes típusú cukorbeteg, tehát hogy ugye volumenében tekintjük, hogy ezt Magyarországon is van nagyságrendileg 1 millió ember, aki cukorbeteg vagy cukorbetegség előállapotában él, tehát hogy ez hatalmas populációs veszély, vagy amire tényleg kell figyelnünk, és egyébként szűrhető is. Ezek a szövődmények, most az, hogy valakinek lesz-e sztrókja, az nem szűrhető, de mondjuk az szűrhető, hogy mondjuk nézzük, hogy az érelmeszesedés, ez a nyaki ereken könnyen megítélhető, könnyen vizualizálható. Elől van, egy ultrahangvizsgálattal nézhető, és lehet nézni. És azért alapvetően tudunk arra következtetni, hogyha a nyaki erekben van lerakódás. Érelmeszesedés mérhető, akkor azért feltételezhetjük, hogy ez nem egy decens mész, és ő csak oda rakódott le, hanem bárhova, ezek ilyen kis huncutok.
6: Ismeretségi körömben, vagy családi körömben sokszor hallottam azt, hogy a cukorbetegség egyik tünete, hogy az embernek a szemével kezd probléma lenni, a bőrével kezd probléma lenni, a lábában a keringéssel kezd probléma lenni.
7: Ez a szövődménye. Ez nem a tünete. Tehát, hogy tünete akkor lehet, hogy a vércukor ingadozás az egyik tünete lehet, hogy látászavara lesz a betegnek, borzasztó egyszerű az oka, a glükóz az egy úgynevezett ozmotikusan aktív molekula, és ez mindenhova be tud diffundálni, bedifundál a szemlencsébe, hogy utána ozmotikusan aktív molekula a folyadékot fog magával vinni, megváltozik a szemlencse alakja, úgyhogy így a törőközeg, megváltozik a látás. És ahogy elkezdjük látunk, kezelni egyébként a beteget, normalizálódik a vércukorszint, a látás helyreáll. De hogyha a szemfeneki képen a magas, a tartósan magas, vagy rosszul kezelt cukornak a következményében, cukorbetegség következményében valami ugye tartós károsodás kialakul, azt már mi nem fogjuk tudni rendezni. Tehát amikor már valakinek a szemfeneki képén látszik, hogy a cukorbetegség ott van, az már nem javíthatott, már csak állagot tudunk megőrizni, ott már csak arra megyünk rá, hogy rosszabb ne legyen. Azt hiszem, hogy akinek már a szemével problémája van, azért az eléggé megijed. Ideig, óráig valaki akár tartósan összekapja magát. Ugye nem mindegy, hogy valakinek mondjuk injekciózni kell emiatt a szemét, vagy lézereznie kell a szemét. Ma egyébként a fejlett világban a vakság egyik leggyakoribb oka a cukorbetegség. Ugyanígy a dialízis is, tehát a vesepótló kezelés egyik leggyakoribb oka a cukorbetegség. Csak ugye ezért mantrázzuk annyit, hogy jó lenne nem elérni
6: igen,
7: oda.
6: Igen, igen.
7: Mert ezt megelőzni lehet, de ha már kialakult, akkor már csak max lassítani lehet a progressziót.
6: Mi történik akkor, amikor az embernek egyéb jellegű problémái is vannak, amikor mondjuk kiderül, hogy diabétesszel diagnosztizálják, és valami addig meglévő gyógyszer mellé kell elkezdeni a diabétesz kezelését akár gyógyszer formájában, akár bármi más formában. Ezek a dolgok nem tudják ütni egymást, vagy rossz hatással lenni egymásra?
7: Persze mindig ezt végig kell nézni, de ez minden gyógyszernél így van, hogy melyik gyógyszer lép esetleg interakcióba egy másik gyógyszerrel. Nem adható, vagy mondjuk egymásnak a lebomlását, a metabolizációját akár fokozza, nem fokozza, persze ezen gondolkodni kell. De a legtöbb cukorgyógyszerünk nagyon jól kombinálható többi más gyógyszerrel. Csak ugye én már ide behoztam ezt az immunológiát már, ugye mi nagyon sok szteroid kezelést adunk. És a szteroid kezelés egyik mellékhatása a cukorbetegség, vagy a cukorbetegség előhívásának a gyorsítása lesz. Ezért tudom mondani azt, hogy egyébként ez egy jól kombinálható történet, hiszen erre nekünk mindig kell gondolni. Vannak olyan gyógyszereink, amik megemelik a vércukorszintet, és ezzel nekünk tudatosnak kell lenni, és figyelni
6: minden,
7: kell erre.
6: Mindennel összefügg áll.
7: Hát ez egy ilyen huncut
6: nagyon,
7: szisztéma.
6: Nagyon, igen. Rendszeresen visszatérő mondat az eddigi megkérdezett szakértőinknél, hogy nagyon fontos az életmódváltás, tehát az, hogy kezelést kezd az orvossal a diabéteses, az az egyik fele csak, illetve ennek egy nagyon fontos része az életmódváltás. Te mit látsz, mennyire nehéz ez, mennyire lehet drasztikusan váltani, vagy mennyire lehet elvárni azt, hogy drasztikusan változzon az ember, vagy a fokozatosság elve van itt is?
7: Ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés, és én is szeretném ugyanúgy hangsúlyozni, hogy a kollégák is, hogy az életmódváltás az alap. Tehát, hogy én adhatom a világ legjobb gyógyszerét bárkinek. A legmodernebbet, a legjobbat, a legdrágábbat, hogyha nincs oda téve mellé az életmódváltás, ami a mozgás, a diéta és a testsúlycsökkentés, akkor ugye abban az esetben, ahol ez szükséges, hogy az egyes típusú cukorbetegeknek nem kell testsúlycsökkenteniük az elején semmiféleképpen sem, akkor nem fog működni. Leginkább azért is, ugye a mozgás az inzulin nélkül, a saját inzulinunk felhasználása nélkül tudja csökkenteni a vércukorszintet. Uh-huh. Erre semmi más nem Persze. képes a szervezetünkben. Hogy mindenhez inzulinra van szükség. Ezért nagyon fontos. Ugye a diéta azért nagyon fontos, hogy mekkora módon, vagy mennyire emeljük mi meg a vércukorszintet egy étkezéssel. Ugye, ha nagyon megemelem, tehát ha bemegyek a cukrászdába, és megeszem az összes középső sort, akkor az egy olyan mértékű vércukoremelkedést okoz, hogy nem fogja tudni megfogni egyik gyógyszerünk sem, inzulinnal sem, nem tudok utána menni. Uh-huh. Vagy ha akkora mértékű inzulint adok hozzá a betegnek, hogy ezt megfogja, akkor meg utána meg már annyira le fogja később vinni, hogy egy ilyen elképesztő libikókába, így
6: az
7: van,
6: egész.
7: És maga a libikóka sem jó, tehát annak is károsító az ereknek az, uh-huh. hogy ők azt érzik, tehát hogy a szervezet különböző sejteknek sem jó ez a nagy mértékű cukoringadozás. Ugye nem véletlenül van egy nem cukorbeteg emberben egy normális cukorhomeosztázis. Nem lesz alacsonyabb, és nem lesz magasabb. Ugye a cukorbetegek ezt nem tudják így feltétlenül szabályozni, és ezek a hát mondjuk akkor megkötés, bár alapvetően azt gondolom, hogy a cukorbetegeknek szánt diéta az az alap. Normál diéta, így van, tehát hogy azért nem egy akkora nagy megkötésnek kellene, hogy legyen. Ezért fontosak, és nem azért, hogy én most nem tudom, elmondhassam magamról, hogy én most itt egy egészség, fitness, bármi mániás vagyok, hanem ezért.
6: Igen, de a nagy életmódváltások általában, amiket mindig hétfőn, meg január 1-én, meg ilyenkor kezdünk, azok általában nem működnek. Ezért gondolom azt, hogy az a fokozatosság, az lehet, hogy egy picit könnyíthet ezen az úton.
7: Én azt gondolom, hogy ez inkább személyiségfüggő. Ja. Hogy ki az, aki be tudja tartani a január 1-én és hétfőn kezdődő életmódváltásokat, és ki az, akinek erre rá kell készülnie. Én mind a kettőbe partner tudok lenni, uh-huh. mert azt gondolom, hogy az a váltás fog működni, amit a páciens uh-huh. a magáénak érez. Tehát én akaratok bármit rákényszeríteni, vagy javasolni, ha az nem az övé, akár diétában, nem mondhatom, hogy járjon hetente háromszor úszni, mert ez milyen csodálatos lesz, de hát ő nem tud úszni. Nem jó, szeret teszem. Úszni, bármi ilyesmi. Tehát nyilván az fog működni, tehát ezt meg kell beszélni a beteggel. De azt, hogy én mit mondok, az önmagába kevés lesz. Ezt be kell tartani, és én is nagyon tudom, hogy nagyon nehéz, amikor az ember valami lemondások, az addig életéhez képest lemondásokkal telített. Csak ugye én meg azt is tudom, hogy mi lesz a következménye, igen. hogyha ez nem így lesz.
6: Pedig ez az, hogy állandóan alkudozunk, hogy na már csak ezt a kicsit, vagy még ezt, az azért benne van az alaphabitusában az emberek többségének szerintem. Hát, ugye ebben ez nem annyira nagyon édes ez a sütemény, hallom sokszor, úgyhogy ebből azért egyet megeszek, mert ez nem olyan nagyon-nagyon édes.
7: Az mondom egyébként, hogy egyszer egy süteménynek nem minden étkezéshez, de az azért bele kell, hogy férjen. Tehát, hogy az ember erről tudjon. Szerintem egyébként az nagyon helyes, amikor így jönnek a feleségek az urukkal, és akkor így olyan gyógyszert adok, ami mondjuk elveszi az étvágyat. Aminek tökre örülünk, mert ugye ennek fogyni, tehát hogy lesz egy ilyen pozitív hozadéka is a történetnek, és akkor ott jön a feleség, és azt mondja, hogy hát valami nagy baj van. Lefogyott az uram, és nem eszik annyit. És akkor én ugye azt mondom, halleluja, hát ez volt a célunk. Uh-huh. De hogy ugye az ehhez kapcsolódó társadalmi körítésünk is, hogy így, úgy így, mi szeretünk így a gyomrunkon keresztül szeretni. Tehát, hogy valakit annyira nagyon szeretünk, hogy megetetjük, hogy mindent is odaadunk neki. Tehát, hogy lehet, hogy azért ebben a családnak Igen. is kell. Tehát, hogy ez nem fog anélkül működni, hogyha nincs egy változás abban tekintetben, hogy egyrészt ezzel mi tesszük őt beteggé, vagy tartjuk őt abban az állapotban, hogyha nem húzzuk meg azokat a határokat, és azt gondolom, hogy nyilván diétát úgy könnyebb tartani, ha az egész család bevonódik ebbe a
6: És hogy ezt ne lemondásként éljék meg, hanem Igen. mindenki teljes messzélességgel Igen. oda tudjon állni. És
7: azt gondolom, hogy egy gluténmentes diéta sokkal drasztikusabb, uh-huh. mint egy cukormentes diéta.
6: Neked van bármi olyan, amit tudod, hogy nem kéne, és mégis nehezen tartod be a saját életedben?
7: Nyilván a többször el kellene menni mozogni. Tehát, hogy azt is tudom, hogy ezért szoktam mondjuk befizetni az edzőterembe, mert ha be van fizetve, akkor elmegyek. Ez az egyik, hogy menjünk el. A másrészt ugye én egy ilyen szintén, ami nagyon gyakori ma Magyarországon, az érzelmi evés, és amikor így pszichésen egy kicsit kibillenek, amit nem olyan nehéz az ember ebben a világban Persze. él, a munkahelyemre becsattogok, és akkor ez jön, akkor itt egy kocka csoki, ott egy, és például ez egy nagyon tudatos odafigyelés, hogy ez ne így legyen.
6: Na jó, de szerintem nem kéne, hogy ettől lelki furdalása legyen az embernek ennyitől, nem?
7: Ez szerintem nem a lelki furdalás részéről szól, hanem pont arról szól, hogy amit te is mondtál, hogy odafigyelés, tehát és nem ez nem egy drasztikus történet, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megenni egy csokit, de azt, hogy mondjuk állandóan oda-oda nyúlni, az szerintem nem jó.
6: Hogyha lenne egy varázspálcád, akkor mit változtatnál meg az embereknél abban a tekintetben, hogy hogyan viszonyulnak az egészségükhöz?
7: Azt gondolom, hogy azt a fajta TikTok videókat megnézegettetném velük, amelyek az egészséges életmódra hívják föl a figyelmet, hogy megérteni azt, hogy a materiális javakat nem fogjuk tudni anélkül felhasználni idősebb korba, hogyha nincsen megfelelő egészségünk. Tehát, hogy itt valahol ebben a tekintetben is kellene egy megfelelő vonalat húzni, hogy ez tudatosodjon bennünk, hogy büntetlenül nem lehet mindent elkövetni, és büntetlenül nem lehet a saját szervezetünket kizsákmányolni.
6: Egyébként így a vége felé engedj meg, légy szíves, egy kicsit személyesebb kérdést, mert ugye ennek a műsornak az a cím, hogy balansz, az alcíme pedig az, hogy van-e egyensúlyod. Te mivel tudod balanszban tartani az életedet?
7: Nekem például az egyik balanszom az, hogy én igenis megpróbálom magamnak kihasítani azt az időt, azt az én időt, ami az enyém. Én mondjuk heti kétszer azért kerek hajnalba, hogy tornázzak, mert például tudom, hogy arra nem lesz időm egyébként a hét többi napján délután. Uh-huh. Nekem csak egy gyerekem van, de az aztán ad feladatot nekem bőven. A munkám, a pácienseim, tehát hogy nyilván van egy olyan fajta leterheltségem ebben a tekintetben, tehát hogy én az én idő kihasítását nagyon fontosnak érzem, akár színházba járni, barátnőimmel elmenni.
6: Ez kell ahhoz, hogy egyensúlyba érezd magad.
7: Nekem ez az egyik, ami nekem fontos, igen.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én kívánom, hogy jó sokáig tud tartani ezt a bizonyos egyensúlyt. A hallgatóknak pedig javasolnám, hogy ők megkeressék meg, ha még nem találták meg ezt az egyensúlyt, akár úgy, hogy elmennek a házi orvosukhoz, akár teszteket csináltatnak, vagy kivizsgálásokat, vagy egy labort, hogyha nem tették az elmúlt években. Az, hogy egy pici tudatosságot vigyünk az egészségünk megóvása érdekében a mindennapjainkba, szerintem ez mindenképpen fontos.
7: Amen.
6: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk. Dr. Kis Zsófia belgyógyász, diabetológus, immunológus volt a vendégünk. Ez pedig a Balansz című műsor. Jövő hét hétfőn, este 8 órától ismét majd várunk titeket. További szép estét kívánok, szervusztok!

0: Van egyensúlyod? A Balance magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádió Cafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
4: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Egy ezresért utazhatunk az országban holnap az autómentes napon. Segít a KSH az éghajlatváltozás nyomon követésében. Közeleg a kutatók éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 ezer forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 ezer forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Az autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Még egy napig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Ráadásul a holnapi autómentes napon 999 forintos napi eggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. 50 mutató segítségével szemléltetik a változásokat. Eszerint Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlaghőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hős

0: arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be.
1: Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ne a gyerek előtt!
2: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas, Szabi tokától bokáig és Ördögi Roy.
4: One, two, three,
5: four!
6: Nem for ho. Jó, marha jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Café Rádió 98.
5: Rádió Café!
6: Jó, de tudod, hogy én milyen vagyok.
5: Öreg.
6: Öreg vagyok, és egyébként is van ez a genetikai rendellenességem, hogy egyszerűen nem tudok neveket, velem született genetikai rendellenesség, hogy nem tudok neveket megjegyezni. Hát akkor gyakoroljuk, Rádió Café, Rádió Café, Rádió Café. Jó, tehát kezdem újra. Marha jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Café 98, benne a Dupla Farkas, azon belül pedig Szabi tokától bokáig, illetve Ördögi Roy.
5: Így van.
6: A mai adásunk gyakorlatilag egy nulladik adás, tehát itt még sok minden alakulhat úgy, ahogy nem terveztük. Független attól, hogy nem terveztünk semmit, alakulhat úgy, hogy nem terveztük. De szerintem mielőtt belevágnánk ebbe az egészbe, fektessünk le bizonyos alapszabályokat, értessük meg magunkkal és egyúttal a hallgatókkal, hogy hogy is van ez a dupla farkas, hogy fog ez működni, és ki mit vár kitől, ugye? Tehát, hogy mit vár tőlünk a hallgató, mi mit várunk a hallgatótól.
5: Én azt várom a hallgatóktól, hogy legalább...
6: Hallgassanak.
5: Egy. A hallgató nulladik. Hallgasson, igen. Igen. Legyen szíves. Másrészt meg valahogy próbáljuk meg előszedni a nem létező memóriánkat, ugyanis az előbb, amikor így még mielőtt beköszöntünk volna, kitaláltam, hogy hű, de nagy témá, most olyan nyitás lesz, hogy megőrülsz, és elfelejtettem. Szóval, velem ez történt az elmúlt 25 évben, ez borzalom.
6: Ez jó, de jó, tehát oké. Na, tehát, hogy vissza a stúdióba. Ez az adás... Ez egy betelefonálós adás, ami azt jelenti, hogy mi itt vagyunk most ebben a szemminutumban a stúdiómban, és hogyha ti úgy gondoljátok, hogy van mondani valótok, vagy csak annyit mondjátok, hogy hello, vagy a mi bármilyen témákra rácsatlakoznátok, vagy egyáltalán valami nagyon nyomja a szíveteket, akkor nyugodtan telefonáljatok. Mindjárt fogom mondani a telefonszámot, de még nem, mert most van az, hogy kialakítjuk a műsorstruktúrát.
5: Igen, ez jó lenne, hogyha a Zsuffa Petit nem nekünk kéne fölhívni. Például meg a Vörös Marti Marcelt.
6: Nem, Luther, a Marcel, Luther. A Luther az azt ígérte, hogy ő betelefonál.
5: Aha, eddig nem történt meg, valószínűleg nem tudja a telefonszámot, hát igen, de most ki kell, nem, várja, igen, persze.
6: Hát ez az, tehát, hogy először ugye a játékszabályok, meg egyáltalán. Tehát, arra kérek mindenkit, egyúttal magamat is, hogy az élő adásban tartózkodjon azoktól a szavaktól, majd fogunk a honlapra, vagy a Facebook oldalunkra ki fogunk rakni egy tiltott szavak listáját. Ez azért van, hogy továbbra is virágzó és nagyon jó hangulatú baráti kapcsolatban legyünk az NMHH-ban. Ugye?
5: Ja, értem, tehát olyan jellegű tilt. Azt hittem, hogy úgy, mint ennek
6: próbálj, ide. Amikor az emberből kifakadna a szó, akkor próbáljuk ezt kreatívan, ügyesen, aranyosan, valahogy másképp mondani.
5: Tehát azt, amit te reggel mondtál, azt ne használja, hanem használja mondjuk
6: én is, a... Én sem mondtam, hanem idéztem.
5: Te, igen, és ráadásul te musicot mondtál.
6: Igen.
5: Azt hiszem.
6: Igen. Jól hallottad.
5: Abszolút.
6: Tehát...
5: Meg hát ez legyen a Millás reggelének a baja.
6: Ő hívta be a vendéget, mi közöm hozzá? Hát majd az Endre kimagyarázza akar. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos alapszabály. Lehet bármiről beszélni, ha

0: ha mi úgy érezzük, és ez egy nagyon fontos dolog, ezt mindenkinek meg kell értenie, mégiscsak a média világában élünk már itt a 21. században, hogy amikor valaki betelefonál, ő onnantól kezdve az adás részévé válik. Ha a betelefonáló okos, akkor az adás okos. Ha a betelefonáló hülye, akkor az adás is hülye. Mivel mi itt nem csak műsor vezetők vagyunk, szándékosan húztam kétszer pirossal alá ezt a szót, mi műsor vezetők vagyunk, mi próbáljuk optimalizálni ezt az egészet, és próbáljuk az okos jópofa nagyszerű rádióműsor irányába terelni ezt a két órát, és abban az esetben, hogyha a hallgatóktól azt látjuk, hogy ők más irányba szeretnének elmenni, hogy már finoman fogalmazok, akkor mi élni fogunk a gomnyomás jogával.
1: Igen, ebben a ról jó. Kérlek, kapcsolt ki. Ezt rendszeresen hallottam annak idején.
0: Igen. Na, ez is egy nagyon érdekes, ez font, mert figyelj, föl is írom.
1: Mit a kapcsolt ki?
0: Nem, a kapcsolt ki.
1: Tollad?
0: Nem, van tollam, valahol ide raktam.
1: Megkértek egyébként arra, igen, hogy kicsit így ugye tematizáljuk a dolgokat, hogy valahol meg kéne húzni az agyonfikázás és a jófejkedés között a
0: De mit akarunk agyonfikázni?
1: Hát például a rollerező férfiakat, mert ezt külön kértek, hogy ezt mindenképpen hangsúlyozzuk, ezt a jelenséget. Engem napközben többen fölhívtak.
0: Igen, a rollerező férfiakról kell beszélnünk, nem csak egy adásban, hanem több adásban
1: de
0: is.
1: Van több fajta rollerező férfi.
0: Úgy, mint.
1: Hát van, aki komolyan gondolja. Tehát akinek olyan
0: sportból?
1: Van, akinek olyan rollere van, ami valóban egy közlekedési eszköz, és bukósisakkal, és mint egy Harley Davidson úgy van kialakítva. Tehát tényleg, ez egy biztonságos valaminek tűnik. Amúgy nem
0: hát,
1: az.
0: Na ez, igen.
1: Tehát egy dögösnek néz ki, de vannak ezek az ilyen cicafiú.
0: Cserébe 60-nal megy.
1: Igen, igen.
0: Vagy 70.
1: De az legyen az ő baja.
0: Hát a szabad országban élünk, mindenki azt csinál, amit szabad. És igen, hogyha szabad hülyé meghalni, akkor noszom.
1: Ja, ja, ja. Azt sose értettem egyébként, illetve egyszer valakivel megpróbáltam elmagyaráztatni, hogy egyébként, hogy a szabad országban élünk, akkor miért kötelező a biztonságú, és miért kötelező a bukós is? Mire föl? Mert hogy ugye...
0: Azért van ez, Szabi, nagyon
1: tudom,
0: egyszerű
1: tudom, magyar... mert a befektetését védi az állam.
0: Hogy? Hát nem a befektetését, egyetlen az
1: valaki,
0: maga...
1: De ezt valaki letagadta. Egyszer, mert mondtam, hogy nem azért van ez, mert addig, de, amíg pénzbe kerülsz az államnak, addig vigyázz
0: magadra. Hát azért, mert akkor, amikor engem az útszéléről fölkapar a mentő, beszállít, ellátnak, összevarnak, etetnek, itatnak, gyógyszereznek, az egy rakett pénz. Szóval lássuk be.
1: Ennyi? Na, ezt értem, de ezt valaki egyszer, egy szakember letagadta. No, egyébként a belgák...
0: De ezt nem szabad mindent elmondani, gondolom a valamelyik kommunikációs szakember ezt javasolta.
1: A belgák kiszámolták, és lehet, hogy hülyeség a sztori, majd betelefonál a hallgató, azt megmondja, hogy hülye vagyok.
0: Ha majd megmondjuk a számot.
1: Persze. Szóval, hogy azt csinálták a belgák, egyszer, amikor először jártam...
0: Na jó, de a belgák adjad meg.
1: Azok, annál, abban az országban, ahol a belgák élnek, Belgiumban, hogy...
0: Vannak belgák?
1: Van, képzeld el.
0: Persze.
1: Várjál. Vallonok és a flamandok. És ezek nem szeretik egyébként egymást.
0: Melyik?
1: Hát a vallonok a franciák, és a flamandok pedig a nem franciák.
0: Egyiket sem szeretem.
1: Igen, azt hittem, hogy ezek ilyen kulturált emberek, azok egyébként csak egy kicsit így az egyik oldalra húznak, hogy akármi, az északiak, és hogy nagyon nem szeretik a Genttől fölfelé például, hogyha te franciához szólalsz meg, mint turista. Hát, és hát tudjuk,
0: na,
1: hogy...
0: És tudjuk,
1: hogy mi milyen jól beszélünk franciául.
0: És tudod, milyen jó fej vagyok? Úgy hallgatok franciául, mint a sic.
1: Jött valami üzenet közben, csak mondom.
0: Láttam.
1: Igen. Szóval azt akartam mondani, hogy először helyes. De szólt?
0: Nem.
1: Jó. Hogy először voltam Belgiumban, akkor azt láttam, hogy minden autópálya, most figyelj, ki van világítva. És megkérdeztem ott a helyi embert, hogy...
0: Kisegítettek minket, azt mondták, hogy Flanders.
1: Az mi az egy...
0: Nem tudom, ez van ideírva. Én csak szolgáljan felolvasom, amit itt
1: a... Ja, Flandersnek hívják a flamandokat? Jó, akkor a nem vallonok.
0: Tudod, szóval mennyit foglalkozok én a belgákkal?
1: Rengetegen.
0: Pont annyit, amik ő vele.
1: Gyaloglás vége. Szóval, hogy az autópályák ki vannak világítva, gondolom leültek egy papírral, és kiszámolták, hogy összekaparni a sok baleset miatt az embereket, a útszéléről, drágább, mint világítani. Hát nincs olyan sok autópályák, mert nem egy nagy ország, de hogy az a pár autópálya, az nem értettem, mi olyan furcsa, hogy megyünk az éjszakában, és egyébként napszemüvegben, tehát sem gond nélkül. Úgyhogy ez egy... így is lehet. Aztán majd, hogyha ott tartunk, akkor elmondom, hogy a világ másik táján meg hogy
0: közlekednek. Ezzel nyugaton? Azt akartad ezzel mondani?
1: Nem. Helyes. Pont, hogy nem nyugaton.
0: Ja, éjszaka, vagy mi?
1: Na, hol tartottunk?
0: Jó, szóval nem, ott tartottunk, hogy van egy nagyon, nagyon feszes és nagyon összeszedett adásstruktúránk, amit most találunk ki.
1: Igen.
0: Hát és ennek az adásstruktúrának szerves része a hallgató, aki bizonyos időpillanatban betelefonálóvá válik.
1: Főleg azután, hogy megtudja, milyen telefonszámot kell tercsezni.
0: Jó, ezt még, tehát ne szaladjunk előre. És azt akartam mondani, hogy egy, ugye csúnyán beszélni lehet, de nem most. Kettő, ha nem vagy okos, az azért, az nekünk nem jó. Tehát az se jó. Illetve akartam meg harmadikat mondani, ja igen, akartam a harmadikat mondani, ma esti szabály, nem, mi általánosan mindig szabály, hogy nagyon őszintén kell válaszolni minden kérdésre. Feszes őszinteséggel. Nem fogunk genyákat kérdezni.
1: Mire számítasz?
0: Hát csak hogy az, hogy a mismásolás, a, hát tulajdonképpen, ha úgy nézzük, nem.
1: Egyrészt másrészt.
0: Ha azt kérdezem, hogy szerinted kék, akkor igen, nem, mert vagy ehhez hasonló kevés. Tehát legyünk nagyon őszinték. Feltáró jellegű vallomásokat várok minden hallgatótól. És nyilván nem baj, ha sugárzik a szeretet, de az sem baj, ha nem. De legyünk őszinték. Ezt akartam mondani, és a másik, hogy a ma esti szabály az, hogy mindenkinek, aki betelefonál, el kell mesélnie az élete leghülyébb álmát. Jó, a leghülyébb álma.
1: Erre nagyon kíváncsi vagyok,
0: úgyhogy mindenképpen várjuk az őszinte feltáró vallomásokat és a életed leghülyébb álmát, amit majd a Szabi kielemez.
1: Persze. Belerántottál a csőbe, mert hogy igen, elmondtad az OKH és vizsgámat reggel, ami ugye az álomfejtő OKH.
0: Ami a szívemben, az a számon.
1: Az a számban, ahogy a Max is énekli. Igen. Ez nem csúnya beszéd, ez megint csak egy idézet. Egyébként a csúnya beszédről visszakadj.
0: Hát ami a szívemben, a számban, de az egy kanibál dal, nem?
1: Nem, az a szívemben, az, ami a szívemben, az nekem a számban, ez a Max nevű zenekar, nincs meg?
0: Nem úgy van, hogy megeszi a szívét, és azért...
1: Nem, szerintem
0: értem,
1: nem, hanem az...
0: Majdnem
1: elmagyaráztam. Te mondtad annak idején, még amikor kezdő rádiósok voltunk, főleg te, de hát azt mondtad, hogy te figyelj, azt figyeltem meg, hogy beülök este a műsorba, adásba, és véletlenül elcsattam az első meg, az első káromkodás, akkor ömlenek az SMS-ek, hogy jó a műsor, bármiről van szó, teljesen mindegy, hogy miről beszélgetek.
0: És olyankor hol volt az ORTT?
1: Öngyilkosságról, vagy pedig ORTT?
0: Hát vagy valami, akkor még nem
1: ORTT
0: volt, NMHH,
1: volt,
0: akkor még ORTT volt.
1: Körmendi Ékes Judit volt a főnöke, aki azt hiszem, hogy a mesélték, hogy egy másik országban, egy másik rádióban az a vezető, aki a média felügyeletet végrehajtó intézetnek a tetején csücsül, tehát ő volt a főigazgató, az egy iskolába járt osztálytársak voltak annak a rádiónak a vezetőjével, akit nem büntettek meg soha.
0: Jó,
1: képzeld el. Ez is egy holland történet.
0: Örület, mi zajlik arrafelé Flamandiában. Na, szóval, hallgatók, remélem, hogy értettétek a dolgot. Tehát van egy darab olyan telefonszámunk, amire lehet küldeni SMS-t is, lehet betelefonálni is. Nagy szeretettel várjuk a betelefonálásokat. Mindenképpen fel kell szólítanom benneteket hatósági szigorral, fel kell szólítanom valamennyi hallgatót, hogy a Facebook oldalunkat, mármint nem a miénket, hanem a rádió miénket haladéktalanul kövesse be, lájkolja be, kommentelje be, imádja, szeresse.
1: A Rádió Café-re gondolsz?
0: Igen. Köszönöm. Rádió Café Facebook oldalát haladéktalanul kövesse be, illetve ha arra jár, akkor ugyanezt megteheti a YouTube-on is, a TikTok-on is.
1: Szemfülesebbek megtalálhatták már az ott lévő telefonszámot, amin be lehet telefonálni.
0: És azt hiszem az Instagramon is nyugodtan be lehet minket követni. A minke alatt most azt értem, hogy kafé. Rádiókafé. Majdnem azt mondta, hogy a kaféra, de látod, hogy elcsíptem? Még időben elcsíptem.
1: Ki van írva ide direkt, ilyen nagyban, látod?
0: Ott kell nézni. Időben elcsíptem. Jó. Tehát, kedves hallgatók, akkor innen eldörtül a startpisztoly, és akkor mondom a számot. Készítsetek elő tollat, papírt, akkor a ma esti nyerőszámot mondom. 0630 6-os 0-98-0-98-0.
1: Képzeljétek, hogy ezen be lehet telefonálni. Ezt egyébként a Millásban például, mint Viber, SMS és WhatsApp számot szoktatok hallani, de
0: mától kezdve, ha megnyomjátok a hívás gombot, akkor
1: ha besülünk vele, akkor meg mondunk egy másik számot, harmadik.
0: Kipróbáltuk délután, is működött.
1: Igen.
0: Na jó, adjunk egy kis zenét a hallgatóknak. Jó. Mondom még egyszer, 0636 98 0 98 0, bocsánat, ez volt itt a Café Rádió, Café 98, benne a Dupla Farkas Royal és Szabival.

0: Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, de a sikertelenek mögött is.
1: Dupla farkas.
2: Családi ház elhagyása, irányítatlan zuhanás, végül kemény földet érés fogyasztott érdekkel.
1: Troposzférától az Altalaiig életvezetési tanácsok élőben a Kármán vonal széléről.
0: One, two, three, ho! A második legtöbb kérdés azzal kapcsolatban hangzott el, jó napot a későn ébredőknek, hogy ez a minden férfi, minden sikeres férfi mögött áll egy nő, de a sikertelenek mögött is.
3: És mi volt a kérdés?
0: Mit kellett magyarázni, hogy ez mit jelent?
3: Ez volt egy ilyen kérdés? Több ilyen kérdés érkezett?
0: Volt, kérlek.
3: Komoly lakossági igény mutatkozik erre, ahogy látom és hallom. Na szóval...
0: Közben gépészkenek.
3: Értem. Csak ügyesen. Az az érdekes ebben a mondathalmazban, hogy ez pontosan annyit jelent, amennyit jelent. Tehát ezen nincs nagyon mit magyarázni.
0: Én úgy értem.
3: Ez matematikailag is igaz az állítás, meg egyébként is igaz, hogy van ilyen is, meg van olyan is, de hogyha mondjuk a párkapcsolatunk rendben van, akkor a nő mindig mögötted van. Ez így jó, ez így oké. Okay. De persze értem a kérdésbe megbúvó kérdést, hogy ez most biztos azt akarta jelenteni, de nem azt akarta jelenteni, de ha úgy akarod érteni, akkor ám legyen.
0: Nekem az egyik barátom, vagy hát nem, barátaim nincsenek, úgyhogy az egyik ismerősöm, aki egy ilyen mindig jó fejek vagyunk egymással. Előkeresem, várjál, hogy csak addig beszéljön. Jönnek egyébként az üzenetek.
3: Jó, na, figyelj, az van,
0: hogy... Elmondom, hogy mit mond, tök vicces egyébként.
3: Jó,
0: azt, majd megfűszerezem azzal, hogy egyébként meleg ez a fiú, és hogy mit mondott és nekem erre a szlogánra.
3: Igen.
0: De nem tudom, fejből, te pontosan akarom idézni.
3: Ja, hogy te most keresed.
0: Igen, a telefonon.
3: Nagyon kicsi a telefonod, azért hunyolítasz,
0: nem, ha jól látom. Nem, nagyon rossz a szemüvegem, mert az, amelyik jó, összetörtem. Na, azt mondja, hogy...
3: A nagyapámmal vezetek műsort, képzeljétek el.
0: Ez úgy szokták mondani.
3: Nincs olyan hosszú keze.
0: De, és van rajtam szemüveg, és egy kontaktlencse is van benne. Azt mondja, hogy minden, ezt úgy szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy másik.
3: Hát... Igen. Akár.
0: Hát náluk igen.
3: Akár, tehát ezzel semmi baj nincsen, de azért a sikeres férfiak mögött állnak. Ezt most akkor így összegyezhetjük.
0: Vagy úgy, igen.
3: Ezek azok, amazok, de egy állnak. Jó, igen. Rendben van. El tudom fogadni, igen, ez így oké. Okay. Na, szóval érkezett az előbb egy, az Isten tudja melyik, talán a WhatsAppon érkezett egy üzenet, hogy...
0: SMS-ben.
3: És a... Igen. És a bedugatlan, tette fel a kérdést a hallgató.
0: Ez egy kiváló műsor volt.
3: Ez egy kiváló műsor volt, de én ennek apropóján azt javasolnám úgy magunknak, mint a hallgatóknak, hogy szerintem most már temessük el az estefemet. Tehát, hogy akár a mai adást is szálljuk rá arra, hogy elvégezzük a gyászmunkát, tudod, a dű, tagadás, nem tudom, mik vannak, mik.
0: Nem tudom, depresszió, az öt fokozat,
3: és pedig... a vége az elfogadás, az a lényeg.
0: Pedig rendszeresen előfordul velem, hogy eszembe jutnak.
3: De hogy hagyjuk békén nyugodni. Tehát ez sajnos olyan dolog, az estefem, és de arról is beszélhetünk majd egy valamelyik adásban, hogy miért lett ez, de hogy az estefem kicsit olyan, mint a Lenin mauzóleumban a bebalzsamozott Lenin. Hogy ahelyett, hogy megadtuk volna neki a végtisztességet, és eltemettük volna, és nyugodhatott volna békében a lelke, évtizedeken keresztül ott penészedett szegény.
0: Annyi különbség van a mauzóleumos
3: hasonlat,
0: és a mauzóleumos dolog és az estefem között, hogy az estefem az egy befejezetlen valami. Úgy értem, hogy befejezetlen.
3: Hát Lenin elvtárs is akarta még folytatni.
0: Hát jó, de ezt neki azért várható volt, hogy Lenin elvtársnak is van egy szavatossága.
3: Az, hogy Ukrajnát éhhalára ítélte, az egy dolog, de meg annyi földrész van még ezen a bolygón.
0: Persze. De hogy az estefemben még lett volna a reális potenciál, amennyiben...
3: Igen, ez igaz.
0: Tehát a hallgatói oldalról még, hogy mondjam, harcra kész állapotban voltak a hallgatók, hogy együtt rezegjenek az Este FM-mel, hogy együtt üzekedjenek az Este FM-mel. Szerintem.
3: Ez az a dolog, amire azt mondtam az előbb, hogy erről még egyébként úgy összességében lehet beszélni, de, de magát az
0: esetben
3: hatásairól, meg az egyebekről, meg általában a médiáról nyugodtan lehet beszélni, van is mit beszélni, és én nagyon szívesen adok is ehhez sorvezetőt a hallgatóknak. Itt jegyzem meg, hogy 0636 980980.
0: Ezt tükörrel gyakoroltuk.
3: Kurva jó volt. És...
0: Kiszabad.
3: És de hogy önmagában véve az, hogy Este FM, azt szerintem el kell engednünk lelkileg.
0: Nekem 15 éven betelt, kedves hallgatók.
3: Tehát örökre a szívünkben marad, ez nem kérdés, de el kell engednünk. Tehát rendes gyászmunkával és rendes... akár még egy temetést is be tudunk vállalni.
0: Tehát nem ingyen. Nem ingyen.
3: Hát azért ne haragudj. Egy szép gyászbeszéd, az pénzbe kerül. Érted, hogy mit akarok mondani? A lényeg, hogy ezt az egészet így le kell zárnunk. És aztán utána, ha lezártuk, eltemettük, virágot vittünk. Tudod, ez olyan, mint amikor a Emilia Earhart, ugyan még nem került elő, de nagyon várjuk, hogy előkerüljön. Mert
0: nem került elő? Az Emilia
3: Earhart? Előkerült?
0: Én nem tudom. A sztoriát, azt tudom, hogy ő az első nő, aki átrepült az Atlanti-óceán, nem? Amelia
3: vagy Earhart. Az első nő, aki belezuhant az Atlanti-óceánba.
0: Nem tudom. Nem tudjuk.
3: A lényeg, hogy... lehet, hogy állt mögött egy
0: férfi.
3: Igen. Tehát, hogy ha majd egyszer előkerül, tételezzük, hogy előkerül, nem tudom, hogy előkerült, de teljesen mindegy, ha majd egyszer előkerül, akkor biztos, hogy az fog történni, hogy a földi maradványait azt majd eltemetik, ha csak nem az óceán mélyén van, mert akkor ugye tengerész temetés van, és akkor ott hagyják. Tehát, hogy már megadjuk a végtisztességet, amit a Lenin elvtársnak például kokáin nem adtak meg. És adjuk meg az Este FM-nek a végtisztességet, és onnantól kezdve lépjünk tovább, és ettől mi az élet még zajlik, és lehet csinálni bedugatlanszerű, bedugatlanra feltűnően hasonlító dolgokat.
0: Egy gével.
3: Vagy bármi egyebet, csak az a helyzet, hogy ami 2000-ben volt, az 2000-ben marad, ami 2026-ban van, azt meg lehet csinálni, és az tud dübörögni. Na, ez az én koncepcióm, hogyha hallgatok ezzel egyetétnek, akkor nem tudom, valahogy jelezzenek. Jöjjenek ide, ugye most ezt nem tudjátok feltétlenül, de a stúdió az egy Váci utcai kirakatban van, úgyhogy ha idejöttek a Váci utca 78/B elé, vészvilogóval, esetleg dudáltok, vagy valamit csináltok.
0: Molotov koktélokat hagyjátok ott.
3: Akkor mi tudjuk azt, hogy
0: én elmondom, mi van
3: egyébként. Egyetértetek velünk.
0: Szóval a Luthertől kezdve a és most mondanám kéne a neveket, hogy kik még, de csomóan mondtak, én most be fogok telefonálni. Szerintem ezek összegyűltek valahol a városban, és azon röhögnek, hogy nem telefonál, nem hívnak fel bennünket.
3: Tehát van egy csopó ember, akik összegyűltek valahol, és direkt nem telefonál.
0: Bekapcsolták a rádiókészüléket.
3: És nem mersz.
0: Nem, csak azért, hogy meddig bírják ezeket.
3: Nem mersz betelefonálni.
0: Na, vannak kötelezettségek, hogy azt lenyomjuk, aztán pedig jövünk vissza mindjárt a dupla farkassal.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
5: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ne a gyerek előtt!
5: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Minden sikeres férfi mögött áll egy nő. De a sikertelenek mögött is.
8: Dupla farkas!
9: Katasztrófa turizmus a lelkek legmélyére és vissza.
10: Mert a periszkóp mélység alatt is van élet.
1: Fenéktől a felszínig, életvezetési tanácsok élőben a Keszon kamrából.
11: One, two, three, ho!

0: Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, de a sikertelenek mögött is.
1: Dupla farkas.
2: Katasztrófa turizmus a lelkek legmélyére és vissza.
3: Mert a periszkóp mélység alatt is van élet.
1: Fenéktől a felszínig, életvezetési tanácsok élőben a Keszon kamrából.
4: One, two, three, ho!
5: Ismét jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió Café 98, benne a Dupla Farkas Szabival és Royal. Te most mit csináltál? Ja, bocs.
6: Hangos a gumizene.
5: És még mielőtt bele mennénk itt a további témákba, előtte egy szolgálati közleményt szeretnék beolvasni. Frida és Móricz nevű hallgatónkat kérjük, hogy menjenek lefeküdni. Köszönöm.
6: Mi hány évesek?
5: Hát holnap suli van.
6: Ja, és? Hagyd már őket békén.
5: Hát de most...
6: Jó. Szilánkosan rúgtam a nevelési elveidet.
5: Nem, hanem az van, hogyha most... mert a Frida még hagyján, de a Móricz, hát az Úristen se imádkozza ki az ágyból, de tényleg.
6: De tényleg hány évesek, nem tudom.
5: Karlappal tudom kiverni az ágyból.
6: De van otthon karlapod? Legalább.
5: Egyébként van.
6: Szóval hány évesek a...
5: Karlap, igen.
6: A fiatalok.
5: A Móricz 16, Frida 13. Jó, ja, bocsánat, hát akkor... bocsánat, a Móricz 17 lesz, nem tudom hány nap múlva, de pár nap múlva. Tehát most már ő már 17-nek
6: mondja magát. Hazudja magát.
5: És állandóan borostáját nézegeti. Na szóval mindegy, azt kérem, hogy fáradjanak ágyba és aludjanak. Szóval, nagyon akartam valamit mondani. Ja igen, hát a telefonszámunk 0636 980 980. Ha úgy érzed SMS, ha úgy érzed telefon, van WhatsApp is, fantasztikus.
6: Csőg a telefon, ne őríts meg!
5: Nem. Biztos? De halkan, lehet, hogy harap. Csak kicsit vedd föl.
6: Itt van adásban. Szia, adásban vagy.
5: Uramisten, halló!
6: Luther! Na végre! Ez a beszéd! Szevasz, Marcikám, mi a helyzet?
5: Luther Márton, úgy érted?
7: Hát ez igazából így indul, de azért nem annyira.
5: Jó, na, figyelünk! Ja, figyelj, nem tudom mennyi, hol kapcsoltál be a műsorba, ugye vannak bizonyos alapszabályok, amiket itt a hallgatók felé így elmondtunk, és a hallgatóktól elvárjuk, és a hallgatók felé támasztottuk. Mint például őszinte feltáró vallomást várunk minden kérdésünkre, illetve a valaha volt leghülyébb álmodat el kell mesélni.
6: És a Villon versektől tartózkodj, kérlek, mert abban biztos van csúnya szó.
7: Egyébként ma egész nap titeket hallottak a rádióban, szóval ez így nem csoda nekem. Egy kicsit mellbevágott ez a rolleres dolog, mert roller tulajdonos vagyok.
6: De használod is? A tulajdonos az mindegy.
7: Igen, de hát figyelj,
5: pedig ez olyan roller... Igen?
7: Igen, de várjál.
5: Na jó, oké, bocsánat, hagyd vágjak közbe. Életemben nem beszélgettem rolleressel. Tehát lehet, hogy most mindezt, amit idáig mondtam, vissza fogom szívni. Tehát nyitott vagyok, mint az égbolt. Ha tudsz valami jót mondani a rollerről, nyilvánosan fog bocsánatot kérni. Tőled is, nem. Meg a roller társadalomtól is.
7: Igen, nem is erről van szó, egyáltalán nem. Én mindenféle közlekedési eszközt használok, tehát autót, rollert, robogót, biciklit, és mindig, amikor valamelyiket használom, mindig látom, hogy a többiek valahogy furcsán viselkednek az éppen adott járművemmel, és ez ilyen furcsa nekem ezen a... Vagy ez,
5: mit értesz ez alatt, hogy furcsán viselkednek a járműveddel?
7: Hát figyelj, ha autóval vagyok, akkor azt veszem észre, hogy hát vannak balga biciklisek és rolleresek. Ha rollerrel megyek, akkor látom, hogy vannak balga biciklisek és balga autósok. Ha robogóval megyek, akkor balga mindenki más, aki nem robogóval megy.
6: Tehát akkor te kívülre kezdted magad mindig azokon a csoportokon, kívül, hogy nem te vagy.
7: Próbálok nagyon-nagyon-nagyon odafigyelni, hogy én nagyon oké legyek. És csak azt látom, hogy minden egyes járművön küzdök az életemért, autóban nem annyira, de az összes többin nagyon.
6: Emlékszem, amikor egyszer vettünk egy zsigulit? te meg én.
7: Hogy nem emlékeznék?
6: És elvittél engem magam, elvitt a Luther engem, akkor még Marci volt, elvitt a Marci engem igen. magával, hogy én biztos értek az autókhoz, mert autószerelő vagyok. Figyelj, úgy vertek át, igen. ki volt csiszolva a motorblokkból a szám.
7: Egy lopott motorral
6: sikerült
7: volt.
6: Egy lopott autót vennünk, amit nagy nehezen csak így rákötve az autó sztorira. Ez nem most
5: igen, volt. Figyelj, Luther, most azt akarom mondani, hogy 5 balesettel a hátam mögött. Ezek mind olyan balesetek voltak.
6: Háztartási baleset volt. Késsel.
5: Ahol elütöttek engemet. Motorral is, biciklivel is, bármi mással is. Hogy én annyit akarok neked mondani, hogy értem ezt a dilemmádat, hogy mindig azzal a járművel van éppen problémád, amit vezetsz, de hogy akkor, amikor egyszerre megy néhány tízezer ember, és mindenki másfelé többnyire, akkor ez benne van a pakliba. Ahhoz képest viszont nagyon kevésszer ütnek el, hogy hány kilométert tettél meg?
7: Sokat, de figyelj, tudod, nagyon sokat jártam mostanában Olaszországban, és a csodálatosan működik. Minden nagyvárosban ez az összes mindenféle alternatív közlekedési eszköz és az autók. Ez csak nálunk nem megy.
5: Képzeld el, de megy.
7: Hát megy, csak...
5: De figyelj, én mondjuk cirka 50 ezer kilométert motoroztam a városban, ha most nem emlékszem pontosan a számra, de mondjuk ilyen kb. 5 év alatt. Tehát nagyjából évente 10 ezeret. Az, hogy kb. Soknak mondható városban. Kettőször ütöttek el. Mind a kettőször a jobb térdem sínylette meg, de köszönöm szépen, jó vagyok, semmi baj. Futok, minden oké. De ha 50 ezer kilométerre két baleset jut, akkor az egy jó szám.
7: Így van.
5: Tehát az egy jó érték. Én ráadásul életben is vagyok, még jobb érték. Azt is hozzá kell tennem, hogy ahogy én motorozom, azért...
6: Nem motorozik senki.
5: Az úgy érthető, hogy elütnek. Tehát, hogy én is elütöttem volna magamat, hogyha én jöttem volna. Tehát, hogy ez benne van a pakliba. Én nem akarnék, erre próbálok most egy picit terelni, hogy ne akadjunk fönn azon, hogy hát bezzeg Olaszországba...
7: Nem, ne érts félre, nem bántok én senkit, csak azt látom, hogy mindig küzdök magamért, mert nagyon figyelni kell. Én a lámpáknál igen. megállok, én nem megyek járdán, én nem csinálok semmi rosszat.
5: Autóval sem mész. Hát akkor mi a fenének az egész?
7: Jó, most a rollerről beszélem.
5: Figyelj, voltam, nem én vezettem ugyan, de én voltam autóval Irkutszkban. És
6: a Borbéferkóval, mi?
5: Ne, a Borbéferkóval. És öregem, ha éltél még, az oroszok nagyon furcsán vezetnek. Végtelenül higgadt nyugalommal, szemrezzenés nélkül, stabilan tartva a 70-et, megy a szembesávba. Úgy, hogy jönnek. És nem érdekli.
7: Aha.
5: És húzódjon le az, aki megy a saját sávjába. És mivel ő rezzenéstelen, le is húzódik.
6: Hadd meséljek el valamit a világ még messzebbi tájáról, hogy Sri Lankán, ahol volt szerencsém járni, hogy ott mit figyeltünk meg? Azt figyeltük meg, hogy ott van ilyen ajánlott kressz, de hogy egy teljesen speciális hierarchia alakult ki a közlekedésben. Nagyon fontos, hogy egymáshoz képest közlekednek az emberek. Teljesen nagy ívbe tesznek arra, hogy egyébként milyen színű lámpa, van-e zebra, áll-e ott gyalogos, stb. A következő a hierarchia. És egyetlen balesetet se láttunk, hozzáteszem. Nagyon-nagyon jól működik a közlekedés. Volt, hogy a sorompó a vonatot állította meg, nem pedig az autókat. Következő a helyzet. A legalján ennek a láncnak a gyalogos van. Az utolsó senki. Senkit nem érdekel a gyalogos, senki nem engedi el, rádudálnak, hogyha megállsz a zebránál. Utána jön a kutya, szamár, kecske, az összes többi állat, elefánt, ilyenek. Tuk-tuk, és hogy megyünk egyre nagyobb járművek felé, a tetején van a busz, ami soha senkinek nem áll meg. És ezt mindenki tudja, hogy nem lassít, akkor se, hogyha esetleg le akar.
5: Ez úgy van, egyébként most
6: egyszer
5: láttam egy ilyen a világ közlekedéséről szóló dokumentumfilmet, és pont Ho Chi Minh várost hozták föl példaként.
6: Tehát Németországban
5: járunk, igen, Kelet-Németországban, és kérlek szépen, Vietnámban van kressz. Ugyan nem látszik, amikor nézed az utcákat, de van kressz. És az van, hogy egy 10 milliós városban van 7 millió motor, robogó. És sokat gondolkodtak az egyébként okos szakemberek, és arra jöttek rá, hogy ezzel a fajta gépjármű felhozatallal, és ezzel a mennyiségű gépjármű felhozatallal nem lehet egy klasszikus európai jobbkész szabályos főút, alárendelt út, stb. Logikát tovább vinni, meg zebrák, meg ilyenek, hanem az van, hogy ezt elnevezték, ha jól emlékszem, ilyen organikus forgalomnak, és úgy, ahogy mondod, totál baleset, külső szemlélő számára abszolút káoszban, totál balesetmentesen haladnak úgy egy kereszteződésben minden irányba, hogy közben
6: hozzá
5: mindenki,
6: nem érnek egymáshoz.
5: Hozzá nem érnek, és mindenki arra megy, amer ő neki mennie kell. De figyelnek egymásra. Ugye, ha talán eljutott hozzátok, ha nem, akkor nyugodtan keresetek rá, YouTube-on van erről is egy videó, ahol bemutatják többen is, hogy hogyan lehet egy ilyen távol-keleti ország nagyvárosában gyalogosan átkelni az úton.
6: Sehogy.
5: Nem, így. Simán benne.
6: Becsukott
5: szemem. Egyszer belépsz oda, te figyeled őket, ő figyel téged, és remekül mennek a
6: Marci,
5: dolgok.
6: Az létezik? Igen?
7: Igen.
6: Mondtam.
7: Hogy én ezt hiányolom egyébként itt nálunk, na, de igen.
6: A szó túlszabályozottság szerintem amiatt van, például a közlekedésben, felmész egy fórumra, vagy egy ilyen, hogy hívják ezt, Facebook komment mezőbe, akkor vért isznak azok, akik mert, hogy nem tartják be ezt a szabályt, mert hogy száguldoznak, mert hogy stb. És rájöttem arra, hogy a különbség a verseny a különbség. Arrafelé nem úgy versenyeznek, mint nálunk. Itt mindenki előrébb akar lenni, mint a másik, és ezt szabályokkal kell visszafogni, mert különben tényleg káosz van és baleset. De visszatérve a robogós, vagy a rolleres létedre, ez létezik, vagyis hát szerintem létezik, hogy az van, mint mondjuk a western csizma, hogy mondjuk 100-ból 1-2 embernek jól áll, azok általában világsztárok, vagy híres költők, mint például te, és mondjuk neked jól áll a roller. Hogy ezt el tudod fogadni? Van olyan ember, akinek mondjuk jól áll a roller?
5: Western csizmában?
6: Nem. Papusban. Hát, tök minden.
5: De Luther, nem iszonyatosan félelmetes és veszélyes a roller? Most komolyan kérdezem.
7: De ez nekem nem, várjál, ez nekem nem az első próbálkozásom, mert nekem volt a 2010-es évek elején, amikor még ez egyáltalán, tehát igazából én voltam a fehér holló.
5: Nem tettem fel a nulladik kérdést, ez lábbalhajtós vagy motoros?
7: Nem, ez motoros, és ezt úgy képzeld el, hogy ez körülbelül akkora, mint egy 28-as bicikli, elő 20-as kerék, hátul 16-os.
5: Mi?
7: Ez egy, tulajdonképpen ez egy ilyen teleproller, vagy nem tudom mi.
6: Ja, ez hát az dögös. De hát az jó, az dögös.
7: Igen, ez egy gyönyörű, szép, úristen, és egy méltóság teljes valami, amivel nem is szeretnék gyorsan menni. Egyébként nem is tud, de nem is akarom.
5: De C-s jogosítványon lehet csak vezetni a közök szerint.
7: Mert ez 25-tel megy, de hogy tehát, hogy ez így megjelenik, tudod? Tehát,
6: erről beszéltem az elején, vannak olyan rollerek, amik úgy néznek ki, mint egy Harley Davidson. Tehát a megjelenésük nem az a kölcsönzős roller, amit méregdrágán el lehet vinni, aztán fél lehet hajítani valami útszélén, hanem ez a közé komolyan.
7: Ez egy nagyon nagy kerekű, tehát mondom, elő 20-as kereke van, hátul 16-os. És egy olyan hosszú, mint egy bicikli.
5: Hát ez egy pokoli nagy jármű, akkor nem is tudod fölvinni sehova se, tehát akkor nem is praktikus.
6: Nem is összecsukható?
5: Megmondom, biztos tudod, melyek azok a motorok, amiket úgy hívunk, hogy trike. Ugye? Az a három kerek.
6: Három kerek.
7: Igen,
5: hátul kettő, elől egy kerék. Na most a trike, illetve a quad is ide tartozik. Nagyon jól néz ki az Easy Rider című film. Mondjuk ott nem volt quad, de egyebek voltak.
6: Az Easy Rider-ben sem volt.
5: nagyon jól néznek ki, de tulajdonképpen a városban, amikor ezzel közlekedsz, akkor az történik, hogy ez a két típusú motor, a trike, a háromkerekű és a négykerekű, az gyakorlatilag egyesíti az autó és a motor valamennyi előnytelen tulajdonságát.
6: Hát mint a mostani divat a nőknél.
7: Ezt akartam mondani, csak úgy bent ragadsz a forgalomban.
5: Ott ázol az esőben, igen, és közben állsz a dugóban.
6: És büdös leszel.
5: Tehát minden, amitől az egész jó lett volna, azt azonnal lerontottad. És valahogy így érzem a rollerrel is, hogy én értem, hogy megy 25-tel, de akár 75-tel is, rollerje válogatja, de valójában semmi más nem csinálunk, mint hogy teljesen védtelenül állsz ott, és álló testhelyzetbe gyorsítjuk föl a te testedet, hogy aztán minél nagyobbat eshessél.
7: Így van, így van. Ezért kell nagyon vigyázni.
6: De figyelj, azt gondolom.
7: Valami nem ma kezdtem, én 100 millió évvel ezelőtt kezdtem ezt.
6: Na jó.
7: Aztán abba hagytam, mert...
5: Szerintem ez egy kicsit túl.
6: Megyem már egy határa.
5: Szerintem ez egy kicsit túl. Most szerintem a Luther kamozott.
6: Arról volt, hogy őszintén.
5: Jó, figyelj, Luther, maradjunk annyiba, hogy mivel te voltál az első betelefonáló, ezt nem mondtam az elején, de azt meghívom egy sörre. Tehát aki először betelefonál, ez te voltál.
6: És itt áll az ajtó előtt.
7: Hol a söröm?
6: Hoztál magaddal?
5: Kuty. Ez viszont szemétség volt a részedről. Figyelj, na jó, tehát, hogy bármikor jó vagy nálam egy sörre, remélem, hogy bort iszol, és akkor nem kéred a sört. De lényeg, hogy engem, de a barátságunk megmarad, de engem nem győztél meg a rollerről tovább, és értem, hogy van ez a roller, én nehezen tudok vele azonosulni. Továbbra is. De várjuk a rolleresek betelefonáját. Na, most pedig szeretném nagyon röviden hallani az életed leghülyébb álmát.
7: Hát, de most hogy hülye, mert hülye álmomra úgy, azért nem emlékszem, mert azok ilyen káosz, egy nagyon érdekes álmom volt.
5: Akkor legyen az érdekes. Mindegy.
7: Amit én nem tudtam hova tenni.
5: Attól lehet hülye, hogy nem tudod hova rakni. Hát figyelj, én két nappal ezelőtt álmomban megvertem egy törpét. Sem tudom hova tenni, tehát semmi értelme nincs a dolognak. Ja, bocs, és tudod, hogy vertem meg? Most röhögni fogsz. Na. Úgy vertem meg, hogy a törpe egy valamilyen ligetben, egy ilyen népligetszerű valamiben sétált, és az összes biciklis, rolleres, gördeszkást mindenkit megijesztett és fölborított. És utána nagyokat röhögött rajta. És én arra mentem a fiammal, egy rollerrel, ketten mentünk egyet, teljesen nonsense, ketten mentünk egy rollerrel, és minket is föllökött. És nagyon szentségeltem, de gondoltam, hogy jó, odébb megyünk. És hát megint figyelj. Szembe jött a törpe, és megint föllökött minket, és elkezdett röhögni, és gúnyosan rám nézve azt mondta, hogy már a második. És ekkor fölálltam, és nagyon megvettem a törpét. De hogy ennek az áronnak mi értelme volt? Na mindegy, ezt majd megfejtjük, de halljuk a tiédet. Tehát, hogy bármilyen álom, amit te hülyére tart.
7: De furcsa egyébként, mert reggel félreértettelek, az viccesebb volt, mert én úgy értettem, hogy megettél egy törpét.
6: Az van, jövő héten. Az jövő héten lesz az a sztori.
5: Olyat is álmodtam, de ott nem egy törpét ettem meg, hanem egy kölyök kutyát. Az is egy elég hülye álom volt. Ja, élve. Bocs, élve ettem meg. És az volt a furcsa, hogy ettem a kutyát, egy apró kis kölyök kutya, ami a tenyerembe elfért, ezt így ettem, aki most kapcsolódnak be, annak mondom álmomban. Tehát ettem ezt a kutyát, ott álltak körülöttem a barátaim, és fel voltak háborodva, és hüledeztek, hogy mit csinálok, és én teljesen ártatlan őszinteséggel nem értettem, hogy mi a baj.
6: Vietnámban volt?
5: Hogy akkor abban a pillanatban, ott az álmomban, ez egy világ legtermészetesebb dolga volt, és egyszerűen nem értettem, hogy ez őket miért zavarja, vagy mi olyat csinálok, amitől nekik föl kéne háborodni. Na, de most még mindig nem mondtad el az álmodat.
7: Igen. Na, hát következő, leszálltam egy buszról, és a Szaturnuszon voltam.
5: Ezt honnan ismerted föl? Vagy ezt, hogy tudtam,
7: mert az áll... ez volt a az volt a furcsaság, hogy a gyűrűkön mászkáltunk, és jött utánam a főnököm, hogy ez így nem jó, mert hova a fenébe fogjuk rakni a rekkeket, meg az összes mit tudom milyen ládákat. és mondtam, hogy fogalmam sincs, mert igazából dagonyázunk itt ebbe a nem tudom mibe, és fogalmam sincs. Igen, nem, hanem hogy ami a lábunk alatt volt, ez ilyen megfogalmazhatatlan valami volt. Ilyen masszaszerű nem tudom mi, ami egyébként nem az, de az álmomban az volt. És akkor azon vitatkoztunk, hogy akkor menjünk vissza. De mondtam, hogy de hogy menjünk vissza, amikor már nincs is itt a busz. Az elment. És akkor így megszakadt. És így ennyi volt, de én akkor valahogy fölébredtem, és nem értettem, hogy annyira valóságos volt, hogy...
5: Lehet, hogy ott is voltál.
7: Nem, hanem... Jó, én már sok mindenhol voltam. Az a lényeg, hogy nem sok álmom volt ennyire valóságos, mint ez. Vagy egy valóság érzetű, mint ez.
5: Tehát a legkacifántosabb álmod volt a legvalósághűbb. Érzetre.
7: Igen, bár ez volt a nem kacifántos, mert mondom, a többire nem emlékszem, mert azok ilyen zagyvalékok, tehát hogy olyan lények, olyan történések, olyan ismerősök. Ja, és akkor, hogy mondjam, ez már egy másik álom, hogy így visszatér, hogy nekem érettségiznem kéne, és matekból is. És hogy így, és hogy ez nem fog menni.
5: Ez nem fog menni.
7: És nem lesz érettségim.
5: És ez nem te vagy egyedül állom, ezzel a problémával. Figyelj, Luther, a következőt kell mondjam neked. Kifutunk az időből.
6: Hogy lázzunk.
5: Kifutunk az időből, de semmi baj. Az álmaidat köszönjük. A rollerezéssel még el kell, hogy gondolkodjak, főleg ez a törpés álló után. Megpróbálom beépíteni a javaslataidat, vagy a világlátásodat ebbe az önmeggyőzésbe. Nagyon köszönjük a betelefonálásodat, és hát jó vagy nálam is őrre.
6: Meg majd meséld a legközelebb, hogy egyébként mi van veled, jó?
5: Mindenképpen. Nem most. Mindenképpen várjuk a jó. Következő adás, következő betelefonát.
6: Puszás. Szia.
7: Várjatok. Ne, ez nem lehet. Nagyon örültem ennek a műsornak, mert ez legalább akkor van, amikor én is itthon vagyok.
5: Ez volt az eredeti tervünk, hogy azt néztük, hogy mikor vagy otthon.
7: Na, így van, mert nem tudom hallgatni, szóval bosszantott volna. Na, jó, köszönöm
5: rendben
7: szépen,
5: van.
7: Akkor...
5: Marhára örültünk neked, szevasz!
6: Szia!
7: Csácsá! Hello!
6: De jó, betelefonált a Luther.
5: Őrület. Megígérte, megcsinálta.
6: Na, nyomjunk egy rövid szünetet, aztán pedig, jó?
5: Nyomjunk.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e Dürer kert, Superman és Nafta. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Átalakul a pedagógusok továbbképzése, meghosszabbították a jelentkezést a TESZED akcióra, szélrekordot hozott a hajnal a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Elfogták az Erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövető.

0: változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ne a gyerek előtt!
1: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, de a sikertelenek mögött is.
1: Dupla farkas.
2: Katasztrófa turizmus a lelkek legmélyére és vissza.
3: Mert a periszkóp mélység alatt is van élet.
1: Fenéktől a felszínig, életvezetési tanácsok élőben a Keszon kamrából.
4: One, two, three, ho!
5: Várom már a gyalászkodást, hogy milyen tiszteletlenek vagyunk.
6: Nem volt ez tiszteletlenség, ez egy feldolgozás volt. Ki volt az elkövető?
5: Hát jó magam, és a Bruzsa Gabi. Bab néven futott ő annak
6: idején. Mindnyájunk babja. Nem volt vele semmi baj.
5: Szerintem sem. Csak ugye, mert hogy nemrégiben hagyott itt bennünket a héten Bili bácsi.
6: Bili bácsi.
5: És hogy múlt héten...
6: Hát figyelj, cserébe mindenki elmesélhet egy történetet Bili bácsi.
5: Elmesélek egyet.
6: Hogy meglegyen a tiszteletadás. Egyébként, ha jól emlékszem, szeptember 30-án lesz a köztemetőben a temetése. Aki úgy érzi, hogy ott a helye, az menjen el, és rója le kegyeletét, vigyen virágot, vagy vigyen pengetőt, vagy vigyen valamit, amitől úgy érzi, hogy Bill bátyónak könnyebb lesz az útja fölfelé, mert gondolom csak fölfelé lehet.
5: Persze.
6: Máshova, hova.
5: Hát meg ráadásul egyébként ők össze is szűrhetik a zenei levet az imént hallott, ugye páros Michael Jackson
6: és
5: Billy bácsi most már, ha hitünk szerint, vagy valaki hite szerint egy helyen vannak. És hát ugye mi nem egy, de egyen biztos voltunk, a Josephine a Blues-ben helyen voltunk annak idején Bill bácsinak a koncertjén, és azt figyeltük meg, hogy
6: ez valahol,
5: ez 20 évvel ezelőtt,

0: 8., 6., 7. kerület?
1: Ez a 16. kerület, 4., 6. kerület, a mai CEU épületé nem messze, kifelé, igen, a Veres Péter úton, attól nem messze.
0: Van még ez a Josephine
1: Blues? Nincs már. Sokat járok arra, azért tudom.
0: Sok minden...
1: Az épület megvan még, de maga a Josephine Blues.
0: De az ilyen jellegű klubok sincsenek már, tehát hogy mi változott az elmúlt 25 évben, például ezek nincsenek.
1: Abszolút.
0: Ezek egyik pillanatra másikra eltűntek. Erről van is egy ilyen térkép fönt a YouTube-ban, a Facebookon, itt adtam ott, hogy ezek a 2000-es évek ilyen, meg 90-es évek ilyen kultikus helyei, tehát a, mint például ez, a Josephine Bluesben. És azt figyeltük meg, hogy Billy bácsi, ugye ez 20 évvel ezelőtt lehetett, amikor, és hát 25 évvel ezelőtt.
1: 26 az inkább, 26 is, igen.
0: Amikor részt vettünk ezen a hangversenyen, és ugye azt tudtuk, hogy annak idején a Deák Bill Gyula a blues-t, azt úgy énekelt, hogy blues. Itt már blues volt. És nagyon tetszett, hogy teljesen más.
1: Nem, ugye az azért volt egy nagyon jó koncert, mert ugye az már nem a Hobo Blues Band-del.
0: Nem, hát a saját.
1: Így van, igen, hogy ugye az már ott a nagy szakítás utáni tulajdonképpen a Bill mint önálló kulturális egység és zenekara, az akkor éppen már ugye a csúcson volt. Egy friss, de csúcson lévő valami volt, már akkoriban, amikor a Josephine-ban őt megtaláltuk, és nagyon jó volt őt úgy látni, hogy nem egy 4 méter magas színpadon van, és épp hogy csak látjuk valahogy alulról, de aha, most érkeznek a Blackjack,
0: nemzetközi vizekre elvesztő, mert Bécsből pusztulnak bennünket.
1: Ez tök jó. Viking Club, igen, hát ezekről lehet beszélni. Szóval, visszatérve, a Bill bácsi, a Josephine Blues Band, azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy magánház volt, egy sima, egyszerű kerttel.
0: És mondjuk pajtában volt a színpad, nem?
1: Nem, kint a kertben volt a színpad.
0: Igen, hűvös volt
1: szerintem. Igen, hűvös volt, kint a kertben volt a színpad, és gyakorlatilag egy raklap magasjágnyi színpad volt csak, igen, ott ezen a helyen. Tehát Bill úgy játszott tőlünk 1,5 méterre, igen, mind a legnagyobbak.
0: És hát a legnagyobb volt, igen, imádtuk. Mindig azt mondtam, amikor még nem is voltam annyira, hogy oda ezért a típusú zenéért, hogy ez a csávó, hogyha ezzel a skill-lel, meg ezzel a fizimiskával, meg ezzel a megjelenéssel, és plusz ezzel a hanggal, nem itt nyomorultkodik meg ebben az országban, hanem valahol olyan helyen van, ahol kap lehetőséget, rendes lehetőséget.
1: Hát lehetőséget kapott, csak hát a világhírnévtől el volt zárva.
0: Igen, igen. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor...
1: De lehetett volna világhírt. Abszolút.
0: Milyen
1: abszolút
0: hangja volt már?
1: Milyen hangja volt, meg egyébként a jelenségnek is olyan volt, hogy...
0: Hát meg egy óriási dumája volt az öregnek. Tehát Madár Tomi, innen puszilak, a hallgat bennünket, vele vezettük a reggeli műsort az Érdefemen, Érden, uh-huh, ami már azóta megszűnt, nem Érd, hanem az Érdefem, és hát ő mesélte azt a sztorit, hogy ugye, ilyen rock sztorik, tudod, hogy melyik zenésznek milyen ügyei voltak, és akkor a Bill bácsinek a gázsi osztás, és akkor tudod, az volt, hogy megállapodott a zenészekkel, hogy akkor mennyi az annyi, és mondtak egy megállapodtak egy összegben, és hát nem annyit kapott a dobos, vagy mit tudom, kicsoda. Fiatal gyerekekkel dolgozott nagyon sokszor, és mit tudom, nem 50 ezeret kapott, hanem csak 30-at. És akkor mondta, nem, Bill bácsi, hát nem ennyi pénzben állapodtunk meg, tedd csak el. Olyan dumája volt, hihetetlen, tedd csak el.
1: Jó, hát figyelj, igen, itt lehetne sorolgatni még a különböző Billhez, vagy Billel kapcsolatos sztorikat, ugye az én ilyen nagy emlékem vele kapcsolatban, vagy hát ő áttételesen, ugye még az éppen temetés alatt lévő Estefemben volt.
0: Ja, nem, hogy...
1: Igen, bedugatlan adásában volt egyszer, talán a szaszáik voltak benn,
0: és, ja, ugye, igen,
1: és egyszer a bedugatlanban volt egy olyan szabály, mondom azoknak, akik ezt sosem hallgatták, hogy minden fellépő zenekarnak, a Bedugatlan című adásban fellépő zenekarnak el kellett játszani a 320-as blues-t. Ez egy gyakorlatilag egy ilyen félhivatalos himnuszává vált a Bedugatlanak, és kinyomtattam a szöveget, odaadtam a Szaszának, végigolvasta, és azt mondta, te figyelj, 30 éve ismerem ezt a számot, de most értem, hogy mi van, mit énekelt a Beat. Most tudtam meg, hogy mit énekelt. Igen, a Füstöt fújom kék, az jó igen. Darabig nem volt meg.
0: Hát sem. Nem, hát
1: senkinek sem.
0: Nekem az kivétel sem meg.
1: Nem,
0: fogom. Füstöt fújom kék. Igen.
1: Füstöl föl szét, vagy füstöl föl mér.
0: Hát hány ilyen félrehallás van?
1: Kőbányom plusz, igen. Tehát ott se tudtuk, hogy... De úgy szépen leutánoztuk, amit énekelt.
0: Az egy nagy találmány volt a 3:20-as busz.
1: Igen.
0: Amit mi csináltunk vele. Nem akarok beleposványkodni a régmúltba, de az jó volt.
1: Halott hajótat semmi.
0: Abszolút. Mert is nem a...
1: Nem a bérről, a
0: este fel. Meg a bedugatlan. Szóval, hogy a hát ott azért születtek örökbecsű dalok. Hát miért a Huszti Béci mit művelt?
1: Hát
0: ő gitározott a szájával.
1: Igen.
0: Ugye
1: igen.
0: Mi volt? Dolby Buster.
1: Dolby Buster. Zenekar. Ezt imádtam. Szerintem az egyik legjobb 3:20-as egyébként. Legalábbis az én fülemnek
0: hát a 3:20-as. Hát meg a Szilvásiék.
1: A
0: Szilvási, úristen, de jó volt.
1: Az is zseni volt, igen. Na mindegy, szóval ez
0: de
1: volt.
0: De jók voltunk.
1: Jó, de jók voltunk. Minden esetre Billt továbbra is kedveljük. Tehát minket nem zavart meg ez a haláleset, hát ugyanúgy szeretjük tovább őt.
0: Igen.
1: Ugyanúgy hallgatjuk a számait, és ugye csinálunk esetleg egy ilyen kis, ez talán mashupnak nevezhető, vagy valami...
0: Ez az, amit az előbb hallotta, az egy mashup.
1: Igen. Ha ilyet még egyszer meghallottok, akkor ne háborodjatok föl, hanem annyit lássatok benne, hogy Bill minden körülmények között tovább él. Egyébként pedig 30-án lesz a temetése, aki akar menjen a köztemetőbe, és rója le kenyeletét.
0: A rój? Mert neked mi között hozzá?
1: Rója, nem tudom.
0: Rója le.
1: Ezt most átgondolom. Azt tudod, volt annak idején...
0: Figyelj, nekem ez orvoshoz kell mennem a szójátékok miatt.
1: Volt annak szakember? Idején a Matula magazin, talán emlékszel
0: rá. Persze, hogy nem emlékszem.
1: A Matula magazinban főcímen ki volt írva, hogy a szóvic a szárnyaló elme ürüléke.
0: Nem, a szóvic...
1: A szárnyaló elme ürüléke.
0: Nem, a szóvic... Közben egyébként jönnek a nemzetközi mozgások.
1: Lisszabonból.
0: Lisszabonból.
1: Mi van Lisszabonban?
0: Ez egy város.
1: Ja,
0: emberek élnek benne. Egész jó hely állítod.
1: Lisszabon. Na szóval, hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy a szóvic szerinted...
0: Semmi.
1: Szerintem a szárnyaló ürülőke, és ezzel egyet tudok érteni. Ezt egyébként a betelefonáló hallgatóknak is mondom, hogy ha majd betelefonálnak a 0636-980-980-0-as telefonszámon, akkor tartózkodjanak a szóvicektől.
0: Szerintem a szóvicceknek a...
1: Nagyon ritka az, amikor az jó.
0: Az elhelyezési pontja, a spontaneitásnak a mérő száma, illetve maga a szóvicnek a minősége, az sokban hozzájárul ahhoz, hogy valóban egy szóvic az értékelhető-e, vagy tényleg egy ilyen, na mennyi már tényleg a sunyiba innen. Az a baj, hogy rászoktam mostanában erre, és nagyon-nagyon nehezen tudom visszafogni magam, és otthon ebből komoly feszültség van, hogy ezt azonnal fejezem be.
1: Megértem.
0: Hozzáteszem, hogy drága Natim, olyan szóvicceket szokott mondani, amik tényleg jók. Tehát esküszöm neked, hogy nem... Tehát amit elmondtam, ezt a három szegmens, tehát a spontanitás, a elhelyezési pont, illetve maga a szóvic, az abszolút egyben szokott lenni nála. Az én esetemben egy ilyen 20%-os rátával dolgozom.
1: Minőségi szóviccek? Nem tudom, én
0: szerintem én tud kreatív lenni. Tudom, illik azt mondani, hogy nem, a szóvic az teljes gáz, mint a szióromozás, nyilván, persze.
1: Olyan dolog, hogy igen, tehát szerintem a szóvic maga az a dolog, hogy még az sem igazolja a létét, amikor jó.
0: Hát mert a többi rossz.
1: Ez sajnos, olyan, igen, tehát annyira rossz egyébként, hogy még a jó se jó. Tehát a szóvic az olyan, mint a sóska, tehát nem tudsz belőle jót csinálni.
0: De az mindig a sóska, viccel, a sóska nagyon finom. Keresd egy másik partnert.
1: Kezdő rádiomisorvezetők jelentkezését várom a 0636-os 980-990-es telefonszámon. Szabi jövő hétfőtől már nem ér rá, és ezért... És te szereted a sóskát?
0: Imádom.
1: Basz. Hogy?
0: Hát hogy anyám csinálta annak idején? Elmeséljem, hogy volt a sóska nálunk? Sóska?
1: Nem, mert azt én nem szeretem.
0: Ja, jó. De azt, hogy elmesélhetem.
1: Jó.
0: Hát nem szereted a...
1: Fahéjat se.
0: Na tessék. Úgy volt a sóska, hogy volt a sóska, az, amit igen, mindenki ismer. Olyan, mint a spenót, csak világosabb.
1: Igen.
0: De ránézésre.
1: És már volt... a szaga is borzalmas.
0: Anyám készített hozzá, úgy hívtuk, hogy gurítós fasírozott, amikor az egy gurítós, mert amikor így berakta ebbe a prézlébe, akkor gurított a tányérban. És ennek a fasírtnak a zsírjában, tudod, ott megül benne a prézli, ami lejön róla, kicsit megég, és abban megforgatta a főtt krumplit. És ettől ilyen fasírtos főtt krumpli lett, ez össze volt rakva egy tányérre a sóskával, és a fasírta nagyon finom volt. Figyelj, a gyerekkor az egy egészen más
1: jó,
0: pozíció.
1: Jó, azt értem, a gyerekkor...
0: Egészen nem... más pozícióba teszi az ottani ételeket.
1: Ez, jó, ezt el tudom fogadni, de ettől még a borzalom az borzalom marad.
0: Hát mert nálad a gyerekkorban itt csülkös bableves volt, vagy nem tudom mi volt.
1: Figyelj, anyám minden trükköt bevetett ezekkel a dolgokkal, tehát például a spenótot is annyi fokhagymával csinálta, amennyi emberileg lehetséges.
0: Anyám nem rakott bele fokhagymát, képzeld el.
1: Próbálta azzal trükközött, mert minden áron ez valami küldetés lehetett nála, hogy megetesse velem ezeket a dolgokat, és akkor volt, úgy tudtam megenni egy kis tányér spenótot, a sóskát egyetenem, hogy megettem hozzám 8-10 fasírtot. És akkor egy ilyen kis teáscsészényi spenótot így elfalatozgattam, de
0: Nagyon sok
1: fasírtal kellett elütni az ízét. És nem figyeltem oda, csukott szemmel.
0: Na, Erika és Tibi ért nekünk Lisszabonból, az előbb említett üzenet során, és azt írják, hogy vártunk már nagyon titeket, benneteket, hajrá, köszönjük szépen, és írt, hogy semmi extra nincs Lisszabonban, csak gondoltok, örültök, hogy üdvözlünk.
1: Nagyon örülünk neki. Figyelj, ha nem drága Lisszabonból a telefonálás, nyugodtan hívja föl minket, és megbeszéljük. Az,
0: elvileg Viberen is tud hívni, vagy mintha ugyanazon a számon, csak hát akkor túl, az csak a bajba lesz, venni. Megpróbáljuk.
1: Nem tudjuk fölvenni.
0: De megpróbáljuk.
1: Szóval minden esetre kíváncsiak vagyunk, hogy így szeptember 21-én este 10-11 óra felé, már amennyiben ott is ugyanennyi az idő. Mi a TOSZ van?
0: Most írja. Egy szívecskét kapsz.
1: Szívecske.
0: Nem, telefonálni nem
1: szívecske. Fog. Csak azért se telefon. Hát mondjuk azért egy telefonál, két... mert biztos, hogy fel tudjuk venni. Tehát ez tényleg egy nagy kockázat.
0: De nem, akkor meg majd nem tudom.
1: Igen, szóval abból is látszik, hogy az SZFM 25 éves ott, mert valami nagyon jót akartam most mondani, de elfelejtettem. Úgyhogy mi lenne, ha...
0: Egy jó Master Blaster?
1: Hát, ez kiváló ötlet.
0: Így van.

0: Telefonáló a vonalban.
1: Jézus ereje. Halló.
0: Várjál.
1: De nem úgy van. Halló.
0: Várjál.
1: Na most.
0: Várjál, és akkor...
1: Legalább négy gombot kell megnyomni, kis türelmet kérünk a betelefonától, én még továbbra is azt mondom, halló.
0: Itt vagy, halló.
1: Itt szia. Vagy, halló. Nincs itt. Addig elmondom a kötelezőt, ez itt a Rádió Café 98, benne a Dupla Farkas Szabival és Royal.
0: Itt van.
1: És a hallgató is itt van valahol.
0: Jó estét!
1: Halló!
2: Jó estét! Kívánok, Attila vagyok.
1: Szia, Attila! Jó estét! Tessék parancsolni, üdvözlöm. Sok szeretettel.
2: Rolleres témához szólnék hozzá, hogyha lehet.
1: Na, tessék! Pro vagy kontra? Mondjuk azt még nem mondtam, hogy melyik a pró, melyik a kronta, de értem. Ja, igen, figyelj.
2: Is. Tehát én elég sokat rollereztem egy időben itt Budapesten, és én nekem ez a kompakt rollerem van, tehát ami szigorúan ugye 25 km per óráig tud menni. Igazából ugye az nagyon jó benne, hogy mindenre föl lehet rakni ezeket a kicsi rollereket. És ugye én munkában járáshoz használtam, és ugye úgy tudok beérni a munkahelyemre egyrészt, hogy félig meddig kötött pályán közlekedtem, félig meddig pedig ugye rollerrel, és így lerövidült a beérésem körülbelül egy ilyen 20 perccel, mert több átszállásom lett volna, és igazából a bejárásomnak azt a szakaszát, ahol több átszállás lett volna buszra, kötött pályáról, ugye azt oldottam meg a rollerrel.
1: Értjük, a praktikum részét értjük. Igen?
2: Hát igen, tehát a praktikum része az ugye ebből adódik, hogy igazából jó. A hátránya ugye az, amit ugye a műsorban is már itt volt feszegetve, hogy ugye baleset veszélyes, és ez tényleg így van, tehát hogy nagyon tudni kell vele közlekedni, tehát a fizikáját nagyon meg kell tanulni, és igazából ezzel van a fő probléma, hogy
1: van fizikája. Boldog. Figyelj, én alapvetően, ja bocsi, ugye az előbb azt mondtad, hogy jó estét, megletegeztelek, de maradhatunk ebben, hogy tegeződünk? Vagy?
2: Persze.
1: Vagy szigorúan magázodjunk. Nekem az is jó.
2: Nem,
1: próbáljuk magázódva. Hát, úgy
0: nem haragszol, ha magázlak.
1: Nem haragszol, ha magázlak önt. Szóval figyelj, értem, amit elmondasz, de gyakorlatilag te azt mondod el, hogy neked ez miért jó. Meg az, hogy baleset lesz, világos, hát ugye mi egy másik generációhoz tartozunk itt a Szabival, és mi úgy hiszük, hogy...
0: Már nem tudjuk, hogy te hány éves vagy.
1: Mi hány éves vagy?
2: Szerintem nem vagyunk olyan távol egymástól.
1: Jó, mi azt gondoljuk, hogy a baleset azért egy hasznos kiegészítője az életnek, feltéve, ha az ember nem hal bele. De ha egyébként...
0: Akkor a halálnak egy hasznos kiegészítője, amelyben
1: belehalunk. Akkor a halálnak, de addig, amíg nem, addig az életnek, és ez azért jó, mert az ember ezek az irgalmatlan pofonok, nevezett tért kalácstörés, kulcsontörés, és a többi, amiket így föl tudok sorolni. Egyszer kérlek szépen összeszámoltam egy vonalzó segítségevel, olyan, ha jól emlékszem, valahol olyan 30, tehát közel 40 centi vágás van rajtam mindenföl. Ez ilyenekből szedtem össze egyébként. Na, és azt akartam, hogy ezek jók, tehát ezek ilyen mindig, ezek fontos emlékek, mindig megtanítanak valamire, és utána egyre jobb rolleres leszel. Minden egyes balesetet követően.
2: Igen, csak...
1: Igen?
2: Bocsánat, tehát hogy én ugye tehát arra akartam kívánni, hogy ugye a rollereknek két kategóriában van, ez a kompakt, amik össze is csukhatóak, kicsik, könnyűek, ilyen max 20 kg mindennel együtt, és vannak ugye ezek az erősebbek, amik már ilyen 60, 70, 80, akár 100-al is képesek menni, és igazából én úgy gondolom, hogy inkább ezekkel a rollerekkel van probléma, mert egyrészt baromi gyorsak, és ugye mivel áll van, utazik rajta az ember, tehát hogyha 60-nal esik
1: a legborzalmasabb testhelyzet egy közlekedő jármű. A legborzalmasabb testhelyzet.
2: Ez a 20, amikor még olyan 25-tel csattan, akkor is baromi nagyot lehet esni, de azt még talán túléli az ember, és azt még talán tud úgy esni az ember, hogy én szerencsés voltam eddig, tehát az ott a néhány ezer kilométert, amit itt rollereztem a városba, az alatt nagy esésem nem volt, hál' Istennek.
1: Megmondom, hol fáj nekem a roller. Most azon kívül, hogy látványra hülye, tehát, hogy így, ha én nézem kívülről...
0: Én azt hittem egyébként, ez a problémád vele, hogy hülyén néz ki.
1: Is. Tehát, hogy...
0: Bocsánat.
1: Tehát, hogy valahogy nem látom benne azt a azt a, hogy mondjam, azt a férfias kiállást, azt a tesztoszterontól duzzadó...
2: Az nincs is benne, ez
1: ugye?
2: Tény.
1: Ugye?
0: Ez, egy, ez természetesen ha, nem rád értjük.
2: Egy gyerekjátékból kialakult...
0: De megmondtad, akkor itt kimondtad a kulcsot, ezt akartam mondani, hogy szerintem a roller az, az egy, nem egy nem alkalmas járműnek, az egy ilyen játékszer, amire azt mondta valaki, hogy akkor kicsit több anyagot teszünk bele, meg így praktikussá teszünk, és akkor majd a jármű lesz belőle. Sose lesz belőle jármű, szerintem legalábbis, hiszen alkalmatlan az itteni biztonságos közlekedésre, már amiben az ittet a város alatt
1: értjük. Én nekem megmondom, mi fáj legjobban a rollerrel. Ben, hogy... alapvetően minek utána a roller az nézőpont kérdése, hogy közlekedési eszköz, vagy játékszer, vagy bármi egyéb, vagy, vagy roller, csak roller. Ebből kifolyólag így mindenfajta szabályokon felülemelkedve lehet vele közlekedni.
2: Hát meg nincs is.
1: Az hagyján, de mondjuk akkor, amikor mondjuk a rolleres, és tudom, hogy most kifejezetten a rossz részét emelem ki, de szerintem jó, ha ezt kiemeljük, akkor, amikor mondjuk egy átlag 70 kilós plusz 50 kilós rolleres, tehát roller 50 kiló, a rolleres 70, így értettem, megy 25-tel, legyen csak 25-tel, megy a járdán az emberek között, akkor... Na, tehát ott az, hogy ő elesik, ez az probléma. Ő dolga, de az, hogy nagyon, eltrafál valakit, az viszont
2: már... Nagyon-nagyon észre kell vele közlekedni, az biztos, tehát mivel, hogy egy ilyen hibrid össze-vissza használják az emberek, tehát én is olyan vad dolgokat láttam, hogy álltam a piros lámpánál, és mellettem mentek el ezzel a bérelt rollerrel át a pirosan a kereszteződésen.
1: Ketten és, együtt, egyen, ugye? Az volt a legszebb.
2: Az meg a másik, és át mellettem egy bringás, és így összenéztünk a bringás, hogy ez mit csinál.
1: Tehát, hogy... épp most hal meg, de...
2: Igen, na, igen.
1: Figyelj, Attila, ugye Attila, jól emlékszem.
0: Igen. Felidézted nekünk azt, hogy milyen rádióműsort szerettünk volna készíteni, igen. A te segítségeddel, téged mert hogy pont úgy telefonáltad.
1: Téged is meghívunk egy sőre.
0: Te is meghívunk minket egy sőre.
1: És te is meghívunk, igen, az mindenképp. Le kell, hogy tegyük, mert van egy adás struktúra, amihez kötnünk kell magunkat, és már legalább 40 másodpercet túlléptük, és ez nekünk nagyon fog fájni.
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonáltál, óriási vagy.
1: Szevasz.
0: Szervusz, szervusz.
2: Sziasztok.
0: És akkor?
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Elnézést?
5: Nem bírsz bemenni.
4: MZKT.
5: Tessék!
4: MZKT.
5: Ja. Angolul egyszer.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul létszi.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Ne a gyerek előtt!
3: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, de a sikertelenek mögött is.
9: Dupla farkas.
10: Családi ház elhagyása, irányítatlan zuhanás, végül kemény földet érés fogyasztott érdekkel.
9: Troposzférától az Altalaiig életvezetési tanácsok élőben a Kármán vonal széléről.
1: One, two, three, ho! Hazudik, azt mondja az egyik be SMS-ező, hogy hazudik, olyan nincs, hogy egy rolleres és egy biciklis a piros lápára egymás mellett állnak. Hát tulajdonképpen van benne igazság.
0: Van.
1: Mert akkor, amikor biciklivel megyek, sok helyen meg szoktam állni, de például a piros lámpánál szorványosan.
0: Na de és ilyenkor mi van például? Van ez az autósok és biciklis...
1: Én nem szoktam megsértődni akkor, amikor elütöttem. Amikor legutoljára körbe egy hónappal ezelőtt elütöttek.
0: Tehát nem állsz duzzogva a elütés után a biciklid mellett?
1: Nem. A hölgy, aki elütött engem...
0: Fogadjuk, hogy összeomlott.
1: Nagyon büszke voltam, ugyanis jobb vállal behorpasztottam az A-oszlopot. Pedig azt gondoltam, hogy...
0: Betét lapot?
1: Nem.
0: Ilyenkor mi van?
1: Hát a vicégek nincs betétlapja. Tudtam, val.
0: Ne őríts meg!
1: De töltöttünk ki betétlapot, és mondtam a hölgynek, hogy... De nem, ott egyébként nem, ott nem én voltam a hibás. Amikor hibázom, akkor nem szoktak elütni, hozzáteszem. Tehát ez egy ilyen összetételbe megy. Szóval a lényeg az, hogy ő se vett észre, tényleg ott volt egy bazinagy ilyen platánfa, és egyszer belógta. Mindegy, a lényeg, hogy dirdur csicsat, és akkor mérgemben toppantottam egyet, de tényleg semmi, egy nyik nem jött ki az hang, és utána a hölgy nagyon kedves volt, és tényleg remegett az ijegységtől, és mondtam, hogy nyugalom, nincs semmi baj. Nekem ez
0: mások is ilyenek félvesében.
1: Az ötödik, pontosan tudom, hogy működik ez. Csináljuk szépen. Tessék oda félre parkolni, megbeszéljük, és hogy lesz. És úgy is lett.
0: Megbeszéljük, hölgyem, akkor...
1: És akkor meg...
0: Megbeszéljük, hogy akkor mit kell
1: mondjuk
0: csinálni.
1: Mondjuk az első kerekemben lett egy akkora kurfli, egy kibogozhatatlan kurfli lett benne, úgyhogy az első kerekemet le kellett cserélnem, de hát ennyi történt.
0: És te bukós isakos biciklista vagy?
1: Isten,
0: akkor már...
1: őr,
0: ugye?
1: Nem.
0: Ugye?
1: Hát azért valahol szabjunk határt.
0: Legyen már egy határ. Természetesen, akik hisznek a bukós isakban, ő nem propagáljuk részükre a bukós isak nélküli városi közlekedést.
1: A biciklis bukós, tehát nem a bukós isak ellen vagyok, mert motorosként szigorúan bukós isak és full face. Tehát csak a full face-be hiszek, tehát lehet...
0: Ne szakadjon az embernek az álla, hanem...
1: Igen, lehet, nagyon, nagyon menő néz ki ezek a kis kiskörösi típusú.
0: Kiskörösi nagyképernyős,
1: igen. De ha valaki tényleg egy 20 km/h szeretné az összes fogát kiköpni egy csatnál, akkor bátran hordja, én nem javaslom. Szóval én nem a bukós isakok ellen vagyok, hanem az ellen vagyok, hogy sárga mellé.
0: Ja, te semmi kukás vagy, hogy mi?
1: De Tamás, te minket froszlizol, én úgy látom.
0: Mi ez a szó?
1: A froszlizike. Froszlizike, mi? Ez a Tamás. Na figyelj, azt akartam mondani, hogy a biciklis bukós isakban megvan az a fajta hülyeség, hogy ez nem rásimul a fej. Hát azon kívül, hogy
0: borzalmasan
1: a lény kellemetlen, tehát annyira
0: férfiatlan.
1: Igen, férfiatlan.
0: Tudod, hogy néz ki ez az ilyen sorozatgyilkos családapa jellegetől? Tudod, az ilyen NPC, tudod, akik az a típusú ember, aki minden nap...
1: Fábri Sándor egyszer ugye azt mondta, hogy a nejlon szatyor az egy olyan dolog, ami minden férfiasságodat elveszi abban a pillanatban, hogy a kezedben van.
0: Így van. A bukós is.
1: És a bukós isak is ilyen. Plusz azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, szerintem nincs jól kialakítva, ugyanis a problémája az a bukós isaknak, hogy ez körülbelül itt valahol fül fölött van, csak a fejünkön, azzal a illúzióval ajándékoz meg minket, hogy a buksink védve van, meg hátul a kisagyunk, meg mindenféle hülyeségeket szoktak erre mondani szakemberek. Ellenben a sisaknak a pántja az úgy tessék, lássék, mint egy óvodás cipőfűzője, úgy föl van billentve, vagy föl van csiptetve a fejünkre. Na most akkor, amikor elesel, akkor az történik, hogy ez elcsúszik, és akkor ugyanúgy beverted a fejed, mint hogyha nem lett volna ott. Kettő, ha nem csúszik el, mert mondjuk olyan szorosra meghúztad, hogy tényleg itt mi ez a nyelvgyöködet is elzsibbasztottad már, annyira meghúztad a pátyát, akkor meg az van, hogy mindegy ilyen ék a fejedet, meg a nyakadat kibillenti, nem jó irányba, meg nem jó pozícióba, eséskor. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy szerintem ez oké, de én nem hordom. Mert nem az a bajom, hogy balesetveszélyes, mert hát legyen. De hülyén néz ki, az meg ne legyen.
0: Meg kell tudni jelenni.
1: Hát hogy ne.
0: Seregben utaztál teherautóplaton?
1: Hogyne.
0: Na, és ott az van, hogy addig, amíg a főmérséklet ellenméri...
1: Második otthonom a
0: teherautóplató. Nekem is. És az volt a szabály, ami logikátlannak tűnt, mert azt gondoltuk, hogy ha ponyva van a teherautó platon, akkor az védi a katonát. De hát nem. Akkor szabadott csak föltenni a ponyvát, amikor mínusz 10 fok alá esett a hőmérséklet. Addig ott kellett fagyoskodni a platon, mert ugyanis valahogy úgy gondolták a seregben, hogy jobb, ha kiesik a katona az autóból, a platóról, hogyha mondjuk felborul a kocsi. Most a bukósisakra hozom ezt a példát.
1: Van benne logika.
0: Van, abszolút. És a ponyva meg ugye csak akadályoz abban, hogy ne fejed le, hogy
1: bemaradjál a ketrecben.
0: Ne, hogy hát egymást fejelitek le, igen, akkor abban, igen, esetben. Mint, igen, egy ilyen betonkeverő.
1: Na, és nem volt, és katonasztori, ez a katonasztori befejezése az annyi legyen, hogy bárki, aki platón utazik 2026-ban, örökérvényű szabály, gyűrűt platón utazáskor tilos hordani.
0: Gyűrűt?
1: Gyűrűt. Azért, most kérdően néztél rám, azt hittem, hogy tudod,
0: nem, miért beszél. Nem,
1: hanem kérek szépen, számtalanszor szakította le emberek ujját a gyűrű, mert amikor uglottak le a platóról, valahova beakadt és hopp,
0: és nem fáj úgy hirtelen.
1: Hogy nem fáj, és egyből le is szerelték az embert olyankor,
0: az de, jó,
1: hát úgyhogy megérte. Viszont egyébben a gyűrűjét...
0: Hogy ott volt számoltad, otthon az egy másik kérdés.
1: Hát utána a gyűrűt az másik kézen kellett hordani.
0: Volt apósomnak, Isten nyugosztalja, voltak ilyen rém történetei, mert egy orvos volt, és akkor hogy mi történik az emberi testtel, amikor mondjuk elcsapja a villamos. Képzeld, de az nem vérzik egyből. Ez vasárnapi ebédnél adta el.
1: Egyből nem vérzik.
0: Nem, mert hogy az érfalak, hát most egy orvosok majd küldik az SMS-t, hogy ez hülyeség, hogy az eret alkotó sejtek, azok viszonylag gyorsan bezárják az eret, de csak egy ilyen öt percre, aztán utána megindul. Ennyit tudok hozzátenni a mai tudományos technika világához.
1: És mosatok fogad gyakran.
0: Igen. Honnan lyukadtunk ki ide? Hogy Attila betelefonált, és akkor a...
1: Azért, mert ez a bukósisak, meg a roller, és hogy baleset veszélyes, de most komolyan, Attila, tudom, hogy nem vagy itt köztünk már, de akkor is. Tehát hogy van az, hogy azt mondod, hogy baleset veszélyes, de használod, de baleset veszélyes. Tehát döntsük el. De egyébként, ja, és még egyet is értettél vele, hogy hülyén néz ki. Tehát akkor miért? Miért van erre szükség?
0: Én azon az állásponton vagyok, hogy ez egy buta kísérlet, ez a roller beengedése, mint közlekedési eszköz a közlekedésbe. Buta kísérlet arra, hogy tud-e közlekedési eszközként működni. Szerintem nem tud, hanem ez egy ilyen játék vagy sporteszköz, amire ráragasztották a közlekedési eszköz matricát. De hát, ugye szerintem még szabályozás alatt sincsen, vagy hát most már dolgoznak rajta, hogy a Kresszbe valahogy bevonják ezeket.
1: Persze.
0: Lárifári.
1: Igen. Azt írja valaki, hogy a Pangzódet betelefonás műsorában tilos volt katonaköveket mesélni. Igen, de a Pangzódet
0: nem volt katona. Tehát ő köpte ezt az egész dolgot.
1: Hát persze. Persze. Hát, aki nem volt katona, annak ciki, hogy nem tud közbeszólni.
0: Persze.
1: És így próbálta. Na, most elárultam a Robit. Tehát, hogy...
0: Hát nem volt katona, a punk volt. Tehát ő máshogy töltötte a katonaságot. De ezzel kapcsolatban egyébként ugye volt egy...
1: Nem, egyébként azt hiszem volt katona, csak leszereltette magát.
0: Punkság miatt.
1: Speciális idegállapot, vagy valami hasonló okból kifolyólag punk, leszereltette
0: magát. Punkuzmison van.
1: Két oldali.
0: Na, szóval, hogy...
1: De addig, amíg kitalálod, azt mondom.
0: Igen, a katonasztorikról akartam reflektálni, de nem annyira lényeges.
1: Csak annyit akartam mondani, hogy 0636 98 0 98 0, ez az a bizonyos telefonszám, amit ha felhívtok, akkor mi fölveszünk.
0: Vagy írhattok is rá.
1: Akár SMS-t, akár bármi mást, van WhatsAppunk, meg van Viberünk is, ahogy látom. Úgyhogy hadd szóljon, csak bátra ki a szerencse, mindenki más hátul marad.
0: Fontos részlet, ott a pont egészíti ki a mondandónkat, ugye Punks Not Dead-del kapcsolatban.
1: Ja, hát hogyne.
0: Hát persze, hát,
1: hogyne. Hát, pontosan tudjuk, hogy honnan fúv a szél. Szóval, továbbra is várjuk egyébként a betelefonálókat, de szerintem most már nem lehetek, a maradék 15 percben nem fognak betelefonálni az emberek, mert nem mernek, mert különben is lefekvés van, stb. Viszont szerintem mindenki gondolja át a leghülyébb álmát.
0: Én elmeséljem az enyémet?
1: Mindenképpen meséld el, gondolj át, és a következő adásban feltétlenül várjuk.
0: És akkor most nem mesélhetem az én
1: álmomat? De elmesélheted, csak most... a hallgatók, akik visszatartották magukat.
0: Jó, hát ebben a következő 15 percben lehet, hogy nem lesz rá valóban idő. Nekem
1: ez olyan hosszú álmod?
0: Nem. Jó, a hallgatók álmaira gondolok. Egyszer az történt, hogy az elejéről kezdem, jó? Az történt, hogy valamilyen gerinc ügyem lett még 2 évvel ezelőtt, ami olyan ilyen kezdődő sírdény.
1: Ez már az álom?
0: Nyaki, nem.
1: Ez meg a valóság.
0: Nem. Ez az álomhoz való hozzásegítő szer.
1: Így közelítünk az értem.
0: Szóval nem szoktam hülyeségeket álmodni, vagy csak nagyon ritkán, de ugye erre a rendellenességre kaptam egy izomlazító gyógyszert. Mondták, hogy eszembe ne jusson reggel bevenni, mert akkor kuka az egész napom, és még hülye is leszek. Tehát, hogy vagy elalszom, vagy hőbörgök, vagy azt sem tudom, hogy hol vagyok. Szóval egy elég komoly szer.
1: Nem csak izom, hanem agylazító.
0: Van még otthon.
1: Igen.
0: Belőle.
1: És lehet rá inni?
0: Nem tudom.
1: Lehet.
0: Mindenképpen, hiszen nehéz lenyelni. És az volt, hogy ugye este annak rendje módja szerint beszedtem, és ugye nem történt semmi az első időkben, aztán egy harmadik napon egyszer csak a következő állam jött, hogy egy én és a Nati egy körfolyosos házban, egy ilyen szobakonyhának a konyhájában, egy francia ágyban próbáltunk meg elaludni. De közben a tűzhely helyén volt egy ukrajna márkájú pianino, aminek nem volt hangja, de egy öregasszony, egy ilyen horrorfilmes öregasszony klimpírozott rajta, és tudod, ilyen horrorfilmesen csak a kopogását lehetett hallani, a
1: körmei.
0: És ebben a pillanatban, amikor nagyon féltem, megjelent a bejárati ajtónál, a körfolyosón Jake Gyllenhaal kisfiú alakjában, a híres színész.
1: Igen, igen.
0: Vagy olyan szerű gyerek, és egy darab paprikával jött volna be, hogy le akar engem szúrni. A paprikával, egy ilyen fonnyat paprikával. És mondtam neki, hogy takarodjál már innen, mert hogy ez itt nem állja meg.
1: Ez egy borzasztó részeg állom.
0: És jött oda, és ott állt az ágyam mellett, és akkor fölébredtem. És mondom, ez tuti biztos, hogy a szírdaludnak a hatása, mert ugye nem szoktam ilyeneket álmodni. Az annak idején, amikor elmestettem, sokkal viccesebb volt, de hát tényleg egy borzalmas.
1: Ez én nem...
0: Paprikával akart megölni egy gyerek, érted?
1: Azért nem nevettem, mert átéreztem a horrorisztikusságát.
0: Nati szerettem volna megvédeni. És emlékszem, hogy nem volt ellenszerem, mert mindig, tehát akármit csináltam, akár próbáltam elmozogni a gyerek elől, mindig ott volt a hülye paprikájával. Borzalmas.
1: Hát nem, értem ezt. Hogy van benne egy ilyen, ilyenkor, hogy az álomban az a borzalom, amikor akár egy paprikától is félsz.
0: Persze.
1: És valójában nem a paprika a lényeg, hanem a félelmed a lényeg, és az viszont csúcsra járat.
0: És emlékszel a Tic-Tac-Toe nevű német repzenekarra? Volt benne egy nagyon szép félvér csaj.
1: Tic-Tac-Toe ismerős, de nem idézem.
0: Egyszer álmodtam azzal a lánya.
1: Aha.
0: És fél napokig szerelmes voltam belé. És szerintem ez a struktúra, ez megvan az államban, hogyha álmodsz valami nőről.
1: Az mindig volt.
0: És mindig
1: akármilyen nőről álmodtam.
0: 3 napig szerelmes vagy belé.
1: Igen. Akármilyen nőről álmodtam, ha valóságosról, ha kitaláltról.
0: És az, Péter Erzsébet.
1: Az mindig szerelmes az ember utána pár napig.
0: Na hol tartunk? Van.
1: Nem tudom, Attila akkor írt ránk valamit, akkor a baleset veszélyes, mit? Ne írjen hosszúan, kérlek, mert ezt végig is kell olvasni.
0: Fel kell velem a szemüvegemet.
1: Fel kell velem a szemüveget.
0: Igen, azt mondja, akkor baleset veszélyes, ha nem tanulja meg az ember használni a rollert, a fizikáját, és ha nem észre közlekedik vele. Ezért nem tartom jó ötletnek a bérlős rollert, hát mondjuk igen, meg mert nem jó állapotban vannak, és sokkal nehezebb velük közlekedni, mint egy megvehető kompakt rollerrel. Amúgy van ez az egykerekű cucc, a Segway-re gondolja, nem egykerekű, bocsánat, ami szerintem messze baleset veszélyesebb, mint egy roller, azt is árulják, és veszik is az emberek, de abból legalább nincs bérlős verzió. Tudod, az egy lábad közé veszed,
1: és akkor... tudom, és abba az a...
0: De azzal lehet nagyot tanyázni.
1: A legfélelmetesebb az az volt, amikor én kocsival mentem. Én nem, bocsánat, motorral mentem olyan, nem szoktam nézni a kilométer órát, de úgy húzatra mondjuk mentem 60-nal. És egy ilyen egykerekű elment mellettem. És úgy megijedtem, hogy nagyon. És akkor gondoltam, hogy hát vajon meddig fogja tolni a srác ezt a egykerekűt.
0: És meddig tolta?
1: Nem láttam meg, hát nem voltam a temetésen, úgyhogy nem tudom neked megmondani, de azt a részét értem, hogy van benne egy őrült bizsergető érzés, tehát adrenalin frösnek óriási.
0: Hát jó, de...
1: Amikor így tényleg állsz azon a kis...
0: De ezért mondom, hogy sporteszköz. Vagy ezért mondom,
1: de nem
0: hogy...
1: arról lehet mondom az egykerekűt, ami is. Még kisebb. Tehát az azon a lehetetlen kis dolgon, és mind az állat sohasz a levegőbe.
0: Na és mi van a tötymörgőkkel, ha már ugye közlekedésről beszélünk? Mert ugye most megy az anyázás, megy a faragvása ennek az átlagsebességmérés, tudod? Ez lesz most, nincs meg?
1: Nem figyelem a...
0: Hát most azt találták ki, hogy mint Angliában, nem tudom, hol van ilyen, hogy átlagsebességet mérte, mész az autópályán, és két pont között, hogyha átlagsebességet átlépi a 130-at, akkor gyorsan mentél. Hát nem lehet az, hogy a kameránál lelassítasz, aztán küldöd neki. Viszont mindig a gyorshajtókkal kekeckednek, ami persze helyes. Mindaddig, amíg nem pénzbe szedésről szól az egész dolog, amit persze soha nem fogunk tudni bebizonyítani. Viszont mi van azokkal, akik sokkal balesetveszélyesebbek a szötymörgésükkel, és azzal, hogy fingjuk nincs arról, hogy mi történik körülöttük a közlekedésben.
1: Rájuk vigyáznak azok, akik tudnak vezetni.
0: Rengeteg ilyen
1: és
0: van.
1: És ezért nekik mindig az az élményük, hogy ők tudnak vezetni.
0: Hát ez egy ördögi kör. Ez egy csapda, bocsánat.
1: Sokat változott a világ. Én azt veszem észre a forgalomban, és akkor majd Tamás, aki az előbb azt írta nekünk, hogy ő taxizik, akkor feltehetőleg sokkal tapasztaltabb a városi közlekedésben. Majd elmondja, hogy ő hogy látja, de hogy én azt látom, hogy az elmúlt 20 évben nagyon alaposan kicserélődött a vezetői, nem is tudom micsoda, mentalitás és képesség. Sokkal, én a 90-es évekről beszélek, tehát én ott szocializáltam 86 óta a jogosítványom, tehát azért tudjátok, hogy...
0: Nekem 87, 88.
1: Szóval borzalmas időket éltünk meg.
0: De vadnyugat volt.
1: Vadkelet, vadnyugat egyszerre, minden volt. Na most ahhoz képest a jelenlegi budapesti közlekedés egy nagyon kedves, bárgyú mosolygó balf fékre hasonlít. Összekötöm én ezt azzal is, hogy a világ átlag tesztoszteron szintje egy kicsit lejjebb ment. Összekötöm azzal is, hogy egyébként hogy sokkal nyugodtabban mennek az emberek, senki nem akarja már bebizonyítani, egyen-ketten mindig vannak persze, de általában nem akarják. Mindenki kvázi jó autója van, nem akarják bebizonyítani egymást, hogy sokkal gyorsabban tudok a pirostól a pirosig vezetni, vagy hát zöldtől a pirosig gyorsulni.
0: Ez mondjuk egy 90-es évek eleje közepe.
1: Most ez már nincs.
0: Hát szegény fiatal gyerekek motorral hullottak, mint a legyek, mert ugye apuka megvette nekik a nagy motort, és aztán ugye este
1: és a Simpson után meg egy
0: 900-as akár.
1: Most én ezt nem látom, ellenben az úgynevezett balfokból végtelen mennyiség. Tehát Dunát is, és Tiszát is, és bármit is lehet rekeszteni velük most egyszerre.
0: És vagy igen? Az van, hogy be amellett ott tudod félre is a kanapén, mert egy másik londoni számról is jön, vagy hát angliai számról is jön egy hozzászólás. Csak közben
1: ütöd neked.
0: Ó, jaj.
1: Aha, értem.
0: Köszönöm szépen.
1: Értem.
0: Ebben lehet
1: azért
0: valami igazság,
1: amikor... vagyunk, és nem látszódik az, amit... Mert akkor most
0: szóval, hogy
1: terhelnénk.
0: Lehet abban valami igazság, amit mondasz, meg én is nyugodtabban vezetek egyébként.
1: Én egyébként.
0: De ne, én nyugodtabb vagyok.
1: Ha valamikor bárkésze... Nagyon mindig meg vagyok lepődve azon, hogy engem a környezetem nyugodt embernek tartom. A gyerekeim nem, mert ők gyakran ülnek velem az autóba. Apa, ne!
0: Ezt már ne!
1: Ha bármikor képes vagyok agyvérzésig, de az első 10 méteren már az agyvérzésig hergeli magam.
0: Nem vitatom, hogy nálam is vannak ilyen pillanatok, de sokkal kevesebb, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.
1: Hát az lehet, nem számolom.
0: Hát a Vörösmarty utcában...
1: Azért szeretek motorozni, mert ott gyakorlatilag a mennyei béketempóban vagyok. És amikor, ha elütnek, ha nem, én nagyon örülök. Tehát így tök jó vagyok, senkit nem szoktam...
0: Ha elütnek, ha nem.
1: ...bántani... befogadó vagyok, megengedő... Így, jó, hát így, nem vett, azt szeretem, hogy minden balesetnél az van, hogy bocs, nem láttalak, értem.
0: Nem baj,
1: értem,
0: itt vagyok.
1: Értem, semmi baj, de most már itt van, nézd meg.
0: Na de ettől függetlenül továbbra sem értem azt, hogy nyilván azt szankcionálja a rendszer, aki tud szankcionálni. A gyorshajtást azt meg lehet mérni, és meg lehet büntetni.
1: A balfékséget,
0: de a balfékséget meg nem. Ez olyan, mint a munkaidő. Mit tudsz mérni egy munkateljesítményben? Legjobban a munkaidőt tudod mérni, és azt tudod kifizetni. De hát az sem a teljesítmény. Szóval azért ez egy kezdedék valamit, de nyilván az egy egyedül.
1: Hát sajnos az a baj, hogy a balfságnak nincs mérőszáma. De nem találtunk rá ki semmilyen fajta koordinátarendszert, amivel be el tudnánk helyezni, hogy 1-10-ig mennyire balf, és akkor ezt tudnánk így. Tehát alapvetően egyetértek azzal, vagy el tudom fogadni, együtt tudok élni azzal, amivel most van, ugyanis tulajdonképpen én vezethetek így is, vezethetek úgy is. Az, hogy esetlegesen a tötymörgésemmel idegesítek másokat, az legyen azoknak a baj, akiket idegesítek. Ha meg gyorsan hajtok, akkor legyenek szívesen mindenki odébb ugrani, meg lehúzódni.
0: De buszosnak kéne lenned Sri Lankán.
1: De addig, amíg nem okozol balesetet, addig mindenkit hagynak közlekedni. Ellenben, amikor balesetet okozol, na akkor jön a rendőrség, hozza centimétert, benézi a izéket, a térfigyelő kamerákat, és könyörtelenül. És innentől kezdve én ezt korrektnek tartom, azonom jó, elizéltem.
0: Hát erre mondta azt az oktatóm, hogy jobb kezet akkor nem adják meg, amikor baleset történik.
1: Igen.
0: Hát nem logikus? Tehát addig, amíg nem koccan a két autó a jobbkéz szabályos utcánál, addig nem történt semmi. Na. Jó, nyilván ezt is lehetne valahogy mérni, de...
1: Jó, nem. De igen, tehát volt már úgy, hogy nem adták meg a jobbkezet, és én fékeztem le, és akkor nem volt baleset, és tök jó van ez. Na. Így.
0: És akkor azóta is örök barátságban vagytok.
1: Így van.
0: Véget értünk mára, úgy néz ki. Vagy most akarsz még?
1: Nem.
0: Jó, húzzuk tovább?
1: Nem, nincs mit.
0: Jó, oké. Okay. Jövő héten jövünk újra, a Dupla Farkast hallottátok az első adást. Köszönjük szépen a sok SMS-t, meg mindenféle üzenetet, és a betelefonálóknak pedig külön köszönet. A sörünk bánja. És jövő héten találkozunk. Reggel meghallgassatok a Millást.
1: Így. Szevasztok.
0: Szevasztok.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
3: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
11: Nekem a tenger a Balaton.
3: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
11: Megvár a Balaton!
3: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
12: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e Dürer kert, Superman és Nafta.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a következő adásig. Minden munkanapi hozam délután 3:44-kor a Rádió Cafén. Uzsonna kamat. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

falon, amin állok, látlak az ablakaimmal. Ugyanúgy a hátad látom, ahol eddig voltál, ott vagyok itthon, a házad szebb. Az enyémet akarod, a szószaporítót? Műlök pont ezt az anyaszomorítót. Minek az neked, mikor kisállsz lassan a fellegeiddől? Hiába várom, hogy nyissad a kaput, azon állunk, mint

0: Sziasztok, Gyarmati Fanni vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a Lemez Lovász,
2: hello,
1: a házban.
3: Szevasztok!
1: Kíván a magyar nemzet, magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet, Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: lába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot, magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádiókafé DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e Dürer kert, Superman és Nafta.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a papám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kényszerítem.

nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: világ beteg, nekem meg túl nagy a szívem.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.